0: hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította,
1: il libro che raccoglie tutte le letture bibliche,
0: összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szentmise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal.
1: L'inizio del capitolo secondo della Costituzione.
0: A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk.

0: parlo. Pellegrini di lingua francese.
1: Sento io, üdvözlöm.
0: Provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano,
1: keresztény nép egységét kapjuk meg, amely ahhoz szükséges, hogy elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: And the Second Vatican Council. Today we consider the celebration of the Eucharist as presented by the Constitution and the Liturgy.
1: Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium tanítását a liturgiáról.
0: The second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity,
1: a szeretet,
0: a bond of charity,
1: az egység,
0: a Paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség, amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket. A dokumentum kiemeli, hogy a Szentmisében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak. Amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket. Az átalakítás a Szentmise mind a két részére érvényes, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. Az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája két elválaszthatatlan rész, amely táplál minket, erőt ad nekünk, és átalakítja egész életünket.
0: This morning, all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
1: Köszöntöm az angol ajkú zarándokokat és látogatókat, akik ma a Szentpéter térre érkeztek Angliából, Svédországból, Afrikából, Indonéziából, Szingapúrból, Dél-Koreából, Kanadából és természetesen az Amerikai Egyesült Államokból.
0: Upon all of you and
1: Isten áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rá.

0: Látok, Isten áldjon meg titeket.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della natività di San Giovanni Battista,
0: kedves testvérek, a mai napon fogadjuk meg, fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban. A Szent Atya tehát most spanyolul fordul a hívekhez, kedves testvéreim.
1: El ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II.
0: Folytatjuk tanításunkat tehát.
1: En particular sobre la Constitución Sacrosanctum
0: Concilium zsinati konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
1: Este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos
0: arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál, majd pedig adjunk hálát Istennek.
1: Nos convertimos en aquello que hemos recibido.
0: Az oltári szentségben átalakulunk.
1: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
0: az Eucaristía szentsége az eljövendő isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szent Mise tanító része pedig az ige liturgiája, szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
1: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
0: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
0: Szent Atya, üdvözlöm most a kínai nyelvű híveket, ajkú híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
1: Con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Szeretettel köszöntöm a portugál ajkú zarándokokat.
1: San José do Rio Preto, el sacerdote de Sorocaba.
0: Különösen két csoportot emelt itt ki a Szent Atya. Kedves testvéreim, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hanyagoljátok el a szentmisére való felkészülést.
1: Facendo tacere il rumore che ci impediscono di ascoltare.
0: Részt gyakran a Szent Jónás szentségében is. Készüljetek a szentmisére, Krisztus testének magunkhoz vételére.
1: Saluto i fedeli di lingua araba.
0: Köszöntöm az arab ajkú zarándokokat.
1: L'Eucaristia sull'altare del Signore.
0: Az Úr asztalánál az oltári szentséget vehetjük magunkhoz, de találkozhatunk Istennel a mindennapi életben is, hiszen mi is átadhatjuk magunkat felajánlásként, és hálát kell adnunk Istennek minden nap. Isten áldjon benneteket.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: A lengyeleket. Különösen a gyermekeket és a fiatalokat. A nyári szünet, a pihenés és Isten jeleinek keresése kell, hogy legyen a természet szépségeiben. Használjátok ki ezt az időt arra, hogy gyakrabban vegyetek részt Szent Misén, elmélkedjetek Isten igéjén, vegyetek részt lelki gyakorlatokon, zarándoklatokon, és találkozzatok többet szeretteitekkel. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy bölcsen válasszák meg iskolájukat és egyetemüket, és körültekintően mérlegeljék és ismerjék fel hivatásukat. Szeretettel adom mindenkire áldásomat.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto
0: ai pellegrini di lingua italiana. Az olasz ajkó zarándokokat a téren.
1: In particolare saluti fedeli delle tante parrocchie.
0: A nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
1: Del Festival Internazionale della Salute
0: és részt vesznek azokon a konferenciákon, amelyeket a napokban itt Rómában tartanak. Kedves testvéreim, azt kívánom, hogy az apostolok sírjánál tett látogatásotok erősítse meg testvéri közösségeteket, és élessze fel mindannyiótokban a vágyat, hogy csatlakozzatok az egyház evangelizációs küldetéséhez.
1: Del Camino Neocatecumenale.
0: Köszöntöm a papokat is, akik itt láthatjuk őket, akik ellátogattak ide a Szent Péter térre. Különböző országokból érkeztek.
1: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico.
0: Az eucharisztikus áldozat napi bemutatása legyen számotokra erő forrása. Il mio pensiero szolgáljátok Isten népét szeretettel. Végül szeretettel üdvözlöm az időseket, a fiatalokat, a betegeket, az új házasokat. Keresztelő Szent János születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

0: Nem maradt el ma sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben. További jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hóki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, most egy kis meztelen csigáról fogok mesélni nektek, de milyenről? Az esztelen, nesztelen, meztelen csigáról. Legelőször hallgassunk meg egy dalt a csiga családról.

0: Egy mesebeli madár látta, ember lakta kertben, egy nagy mohás kő alatt élt a mesztelen csiga család. Jó dolguk volt, a zöldséges kert maga volt a paradicsom, benne paradicsom, paprika, saláta és hasonló finomságok. A kő alatt, a nyírkos félhomályban nappalonként beszélgettek, szundikáltak, este pedig, amikor hűvösödni kezdett, útnak indultak, s az éjleple alatt lerágtak minden levelet, ami csak útjukba akadt. Reggelre visszamásztak a nagy mohás kő alá. Jól lakottan szuszogtak, mindenki elégedett volt, kivéve a legkisebb mesztelen csigát. Pedig szép volt ő is, csupa izom, nedves bőre fényesen csillogott, s nyála termett rengeteg. Ez családjukban nagyon fontos volt, hiszen ezen csúsztak előre, ettől függött, hogy milyen messzire tudnak eljutni élelemszerző útjukon. Mégis sokat füstölgött magában. Anyukája megkérdezte, kisfiam, mi a bajod? Miért nyöszörögsz már megint? Az a bajom, édesanyám, hogy én nem szeretek mesztelen csiga lenni. Kéne nekem legalább egy csigaház, vagy valamilyen más ház. Abban szeretnék lakni, és nem itt a kő alatt. Akkor nem kéne mindig ide visszatérni, hanem bárhol elalhatnék, és bárhová eljuthatnék. Tán a világ végére is. Mesztelen csiga anyuka kimeresztette kerek szemeit, és azt mondta, szegény, szerencsétlen kisfiam, elment a józan eszed. Miket találsz te ki? Hát nem jó neked itt velünk, a szerető családoddal? Apukája is felkapta a fejét. Gyermekem, nekem is fáj, hogy nem örülsz az életednek itt köztünk, pedig mennyi, de mennyi levélrágási technikára megtanítottunk. De főleg gondolj arra, mennyi veszély várna rád, ha elmennél tőlünk. Először is itt járkál a kertben az ember. Tudod, milyen veszélyes? Két ormótlan lábával bármikor rád léphetne. És még abban sem vagyok biztos, ó, borzalom erre gondolni is, hogy nem lenne szándékos ez a szörnyű tette. Talán nem, hiszen annyi finom zöldséget termel családunk részére. Meg aztán gondolja madarakra. Nappal könnyen észrevehetnek, és ham, bekapnak minket. A nyári melegben meg mi oly gyorsan kiszáradunk. Ez pedig a végünket jelentené. Te tudod ezeket, hiszen tanultad a csiga órán. Kisfiam, vedd ki a fejedből buta gondolataidat. De a mi kis esztelen, nesztelen, mesztelen csigánk csak húzigatta a vállát és pofákat vágott, csigapofákat. Alig várta, hogy eljöjjön az este, és feltűnés nélkül útjára indulhasson. Így is történt. Alkonyatkor előcsúszott, mászott a nagy mohás kő alól, bekapott pár virágot, aztán irány a nagyvilág. Senki nem vette észre szökését, mert mindenki éppen teleszája levett. Legelőször keresek egy csigaházat és beleköltözöm, enni ráérek utána is, gondolta a nagyra vágyó kis csigafiú. Addig-addig csúszott, mászott, míg egy salátafej alján meg is látott egyet. Megörült, s kezdett becsúszni a csigaház ajtaján. Igen ám, de nem jutott messzire. Valami, vagy valaki eltorlaszolta útját.
1: Ki az? Ki tolakodott be a házamba?
0: Förmet rá a csigaház lakója.
2: Jaj, bocsánat, azt hittem lakatlan.
0: Iszkolt kifelé a fiunk, a kis esztelen, nesztelen, mesztelen csiga. Bizony, így járt a második és a harmadik csigaházzal is. Se baj, jó lesz nekem másik ház is. Felmászom a fára, körülnézek onnan, a holdfényben is látni valamit. Rátapadt a fa kérgére, és arra szólt felfelé. Egyik ágon meglátott egy madárfészket. Oda igyekezett. Ha nekik jó, nekem is jó lesz. Ó, jaj, de szúros! Az én vékony bőrömnek ez nem való. Jaj, kiukaszt ez a sok valami! A nagy jajgatásra felébredt a fánlapú harkály. De finom falat! Hogy került ide fel egy mesztelen csiga? Nem sok esze lehet. Azért reggelire jó lesz nekem. Röppent át a csiga mellé a harkály. Szegény csiga fiunknak épp csak annyi ideje volt, hogy levesse magát a mélységbe. Nagyon nagy veszélyben volt a mi kis esztelen, nesztelen, mesztelen csigánk. Hogy milyen rosszul is járhatott volna, arról hallgassunk meg most egy éneket.

0: hal és a férget mind elnyelte.
1: A harkálytól megmenekült ugyan, de fennakadt egy csipkebokron. Ott lebegett ég és föld között, a szúró semmiben. Nagy nehezen tudott csak lekecmeregni róla. Indult tovább. Éhes volt, szomjas volt és fáradt. Emlékezett rá, hogy látott egyszer a kertben egy kutyaházat. Az kéne nekem, milyen jó tágas, hűvös, és lehet, hogy tele van salátalevéllel. Reggelre oda is ért. Bekúszott a küszöbén. Félelmetes horkolást hallott. A nagy fekete kutya ugyanis éppen aludt. Reszketve fülelt a sötétben. Vékony kis hangok is hallatszottak. A bólhák beszélgettek, éppen veszekedtek. Én csípem a fülét! Nem, az az én helyem! Csípjette a hátát? Hogyne, hogy odakapjon, elkapjon és bekapjon! Én csípem, te csíped! Csip-csip-csip! Visongtak. Ez ilyen veszélyes hely? Ez sem nekem való. Búsult a kis esztelen, nesztelen, mesztelen csiga. Lehet, hogy mégis legjobb otthon. Igen ám, de közben feljött a nap. Aranysugarai ontották a meleget, égették fiunk szép, síkos bőrét. Jó, de meleg van. Én meg száradok. Jaj, hova lett a nyálom? Anélkül nem tudok hazacsúszni. Segítség, segítség, kiabált rémülten. Egyszer csak egy óriási árnyék vetődött rá. Látod, itt egy ronda mesztelen csiga. Ez rágja le a veteményünket. Taposd el, mondta az ember kislányának. A kislány megállt, legugolt a csiga mellé, és nézegette. De apukám, ez nem csúnya. Nézd, milyen izmos. Szép minta van a bőrén, s milyen kérőn néz a kerek szemével. Nekem tetszik. Apukám, add nekem őt, kérlek. Megöntözném vízzel, hogy haza tudjon csúszni. Lehet, hogy őt is várja otthon valaki. Emlékszel, amikor én egyszer eltévedtem? Ti is hogy örültetek, amikor megkerültem? Apu, őt kérem a szülinapomra. Rendben? Rendben, nézte meghatódottan kislányát az ember. Nézte kérő szemét, izmos kis alakját, tarka mintás szoknyáját. Így történt, hogy megmenekült és megokosodott a mi kis esztelen, nesztelen, mesztelen csigánk. Sőt, nem csak okosabb lett, hanem boldogabb is. Ettől kezdve elégedetten éldegélt, hálás volt szerető családjáért és házukért, a nagy mohás kőért is. Kedves mesehallgató gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Kedves, nagy, szerető családot kívánok nektek, és hálás szívet. Az rajtunk múlik ám. Kezdjünk el mindig mindenért hálát adni, és mindenért dicsérjük Istent.

Kedves hallgatóim, kicsik és nagyok! Műsoridőmből maradt még annyi, hogy gyerekeknek szóló mesém után a felnőttekhez is szólhassak pár gondolat erejéig. Húsvétra készülünk, egész életünkben. Az értünk szenvedő és a győzelmes, feltámadt Krisztust ünnepeljük. A megváltót. Szeretnénk hozzá közelebb kerülni. Kérjük, mutassa meg magát nekünk jobban. Várunk rá. A jó hír az, hogy ő nálunk is jobban vágyik utánunk. Vár ránk régóta. Talán a világ teremtése óta. Vár arra, hogy egészen az övé legyünk, hogy menjünk hozzá úgy, ahogy vagyunk. Talán a következő gondolatok segíthetnek ebben. A várakozó Isten. A teremtés hajnalán lelkem ott lebegett a vizek felett. Megálmodtam az engő hegyeket és harangvirágos völgyeket, hívófényű csillagokat, világító felhőket, s fényes szelek hátán a madarakat. Kimondtam, legyen, és lettek. Majd távolabbra néztem, s láttalak téged. Láttam szemed ívét, szárnyaló tekinteted, a hajadon csillanó fényt, s járásod ritmusát. Láttam vágyaid röptét, halkotni vágyó szellemed. Gyönyörködtem benned, és büszke voltam rád. Láttam lelkedet, a rám hasonlítót, azt, amilyen csak a tied. Lelked mélyén a nekem fenntartott szent helyet, mely csak az enyém. Tudtam, bármit teszel oda, férjet, munkát, gyereket, pénzt, sikert, boldog nem leszel. Láttalak téged, az egyszeri, kimondhatatlanul kedveset, a rám hasonlítót. Láttam arcodat, a várakozót, mely várja a pillantást, a jó szót, mely várja, hogy valaki lássa őt. Én láttalak, és vártam rád évezredek hosszú során. Láttam az életed, a gubancost, a szomjazót. Vártam pillantásod, a szavadat, vártam, hogy rám találjon tekinteted. Neveden szólítottalak, hogy tudd, enyém vagy, hogy legyél valakié. Azonosságot titkát csak én ismerem, te sem, hogy mivé teremtettelek a semmiből. Kevéssé tettelek kisebbé az angyaloknál. Majd mindent neked adtam. A világot, mely körbefog az élet zsongásával, kezedbe tettem. Hűtlenséged miatt utánad mentem, és meghívtalak országomba, királyi trónomhoz. Szent fiamat testvéredül adtam, s vele együtt mindent. Most hát mindenem a tied. Feltételek nélkül várok rád. Csak egy szavadba kerül, hogy hiszek benned, Uram, jöjj az életembe, a szent helyre, mely csak a tied. Akkor majd belépek én a szíved mélyére, mely csak az enyém, ahogy megálmodtam én a teremtés hajnalán. Ha kimondod, legyen, szavad, az ige, testélőn, és lesz.
s leszünk ketten egyé.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Kiára Lubik gondolatai. Jézus szava lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mélyrehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

Ekkor a 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, meglátta őt, és azt mondta neki, bízzel lányom, a hited meggyógyított téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Nekem ez azért nagyon-nagyon kedves szentírási szakasz, mert ez az én karizmatikus utamat mutatja tulajdonképpen, hogy tenni kell, lépni kell, és igent kell mondani. És én ezt tettem ezzel a karizmatikus irányjal, hogy bár voltak bennem kétségek, voltak bennem félelmek, de hittem és bíztam az Úrban, hogy nem vezet olyan irányba, ami nekem rossz lenne, ami nem az ő útja, és elvezetett arra, hogy kilépjek a komfortzónámból. De hát ehhez egy nagyon erős igen kellett, és egy cselekedet, egy első lépés. És a vérfolyásos asszony tulajdonképpen ezt tette meg számomra. Ez a szentírási szakasz nagyon fontos irányítója az én életemnek, hogy Jézus cselekedeteket vár tőlünk, lépéseket vár tőlünk, várja, hogy közeledjünk hozzá, ott van mindig, hogy mi oda lépjünk hozzá, és ezen a karizmatikus úton én ezt tettem meg, hogy igent mondtam, hittem benne, hogyha én odalépek, akkor az áldásokkal fog járni az én életemre nézve, és ezen a karizmatikus úton, megkapva a gyógyítás karizmáját, van lehetőségem megélni másoknak a gyógyulását, másoknak a felszabadulását, az Istenhez való közelebb jutását, és ez nagyon erős, fogóckodó minden nehézségben ez a szentírási szakasz, hogy lépjünk és tegyünk.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Moré Balázs kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ.

0: Elájult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas

0: Úrnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy április nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
4: isteni irgalom, a teremtő fönséges tulajdonsága.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
4: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat, azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Krisztus, kegyelmezz.
0: Krisztus, kegyelmezz.
4: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. Ami Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
5: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok!

Itt ikkadt lelkem, fáj egy korgott hangos szemtelen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió. A Café Francesco Podcast 88. adásában Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját ismerhetik meg Róna Széki János atya előadásában.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francesco következő podcast adásában. A mai előadásnak az előadója én leszek, jobb hián, és nem is beszélgetős előadás lesz, hanem egy előadással készültem, és a Laudato Si Ferenc pápának az egyik legfontosabb enciklikája, a teremtett világ védelméről, a teremtett világnak az értékéről szóló enciklika, ez lesz a mai előadásnak a témája. Miről is van szó? Amikor a teremtés védelemről beszélünk, most nem lesz PPT, hanem most egyszerűbb volt az első vetítés kapcsán csak így szóban mondani, de próbálok majd képletesen fogalmazni. És igazából mielőtt belevágunk a témába, igazából egy-két dolgot tisztázni kell, vagy egy picit meg kell érteni, és egy picit szerencse, hogy ez a mai előadás pont egy ilyen nagyon meleg napra esett, mert mindenki a saját bőrén érezhette, hogy valami nincs rendben a klímával. És én még nem vagyok annyira idős, de 30 év alatt még nem éltem meg ilyen meleget, és tavaly nyáron már érezhető volt, hogy voltak meleg napok, de ez a teljesen nagyon mély, több napig tartó, nagyon meleg idő, ez tényleg kibírhatatlan. És mindannyian érezzük, hogy valami tényleg változás van, valami a klímával nincsen rendben, és tényleg ezt most már a saját bőrünkön érezzük, nyilván erről van szó sokszor a médiában, van szó sokszor a különböző területeken, de nem mindig értjük meg igazán ennek az okát, vagy nem mindig fogtuk föl, de most, amikor a saját bőrünkön érezzük, hogy valahogy megváltozott a környezet, akkor egyszerűen muszáj, hogy valahogy ennek megértsük a mélyebb értelmét is. És éppen ezért az éghajlatváltozás, vagy a különböző környezeti védelmi akciócsoportok, azok a mai világban nagyon megjelentek. Egy picit azt is érezzük talán, hogy megjelent egy ilyen green politika, egy zöld politika, ami egy kicsit egy ilyen lobbinak is lehet nevezni, ami kicsit rossz sok embernél egy picit már a vallásnak a szerepét kezdte átvenni a világban, mert természetesen nagyon fontos, hogy kiálljunk a különböző természeti katasztrófák, illetve természeti visszaélések ellen, vagy azt, amit az ember rosszul használ föl, és rosszul kezeli a világnak a javait. Viszont nyilván ez át tud menni néha egy túlzásokba, vagy valaki, amikor nagyon ez kerül a gondolkodásának a középpontjába, vagy mindent ennek a kontextusában határozunk meg. De mindenképpen egy olyan problémáról van szó, amiről beszélni kell, és az egyház is érzékeli, hogy nem maradhat csöndbe ebben a témában, hanem meg kell szólalnia. Ezért született meg Ferenc pápának a Laudato Si nevezetű enciklikája, amely 2015-ben jelent meg, és amely a nevében is Assisi Szent Ferencnek a lelkületét hordozza. Áldott légy, ez az Assisi Szent Ferenc naphimnuszának a kezdő soraival kezdődik igazából ez az enciklika, és igazából Ferenc pápánál ugye nem véletlen, hogy Assisi Szent Ferencnek a nevét, vagy illetve az imájából választotta a címet, mert itt vagyunk a Café Francescóban is, és a Francescó név az nyilván Ferenc pápára utal, de Ferenc pápa is választotta valahonnan ezt a nevet, és Assisi Szent Ferenc az ő példaképe, róla kapta, illetve választotta a pápai nevet elsőként, ugye nem volt előtte még Ferenc pápa, és éppen ezért számára Assisi Szent Ferencnek a lelkisége, az egyszerűsége, a szegénység iránti szeretete, az egy nagyon fontos gondolat, és már a megválasztásától kezdve folyamatosan a szegény egyházról beszélt, arról beszélt, hogy az egyháznak a szegények mellett kell lennie. A szegénységet nem csak egy szociális kérdésnek gondolta, hogy enni kell adni az éhezőknek, hanem valami mélyebb látásmód volt benne. Meg kell látni a szenvedő emberben azt a szenvedő Jézust, akivel Jézus ugye azonosítja magát az evangéliumban, akinek egy pohár vizet adtok az én nevemben, azt velem teszitek. És valahogy ebből a mélyebb látásmódból fakad az, hogy amikor látjuk a természeti problémákat, tapasztaljuk a 40 fokos meleget, és érezzük, hogy van valami probléma, akkor az egyház is szemügyre veszi ezt a témát. Az egyház nem csak a hitbeli témákban szólal meg, nem csak az imádságról, nem csak a hitéletről, dogmákról van neki létjogosultság a beszélni, hanem van létjogosultsága megszólalni társadalmi kérdésekben. Leó pápa is most adta ki az első enciklikáját, és nem is annyira hittani tárgyú enciklika lett ez, hanem megint egy szociális enciklika, ugyanúgy, mint a Laudato Si. Ő a mesterséges intelligenciát helyezi a középpontba, és annak a kontextusában beszél a mai világnak a nehéz helyzeteiről. Tehát azt látjuk, hogy a modern pápák is muszáj, hogy megszólaljanak társadalmat érintő kérdésekben, és a Laudato Si igazából egy egész társadalmi kérdéscsoport átölelő enciklika, társadalmi enciklika, nem csak a klímaváltozásról, nem csak a különböző természeti kérdésekről van szó, hanem a migrációról kezdve a különböző gazdasági kérdések, a szegénységnek a mély kérdései, nagyon sok minden előjön. És éppen ezért az egész nézőpont az nem szabad, hogy megálljon az egyház nézőpontja azon a szinten, ahol sokszor a különböző zöld lobbik vagy a zöld irányzatok megállnak, és egy nagyon természetvédő, vagy egy nagyon ilyen, nem tudom, a különböző állatokat védő szervezetté válnak, és ez teljesen jó, és teljesen az őszintjükön ez egy teljesen érthető dolog, de az egyház szempontjából egy sokkal mélyebb módon kell ezt az egész témát megkezelítenünk. Ez meg nem más, mint hogy az egész természet kérdésnek, a klímán kérdésnek és minden társadalmi kérdésnek a központjában az maga az ember van. És mivel az ember az Istennek a képmása, ezért tulajdonképpen, hogyha igazán mélyen és egyházi, vallási, hitbeli szempontból akarjuk ezt a kérdéskört körüljárni, akkor mivel az ember az Istennek a képmása, ezért tulajdonképpen csak úgy tudunk bármilyen társadalmi kérdésről beszélni, hogyha az alapvető centrum, az alapvető szemüveg, amelyen keresztül rátekintünk mindenre, az maga az Isten. Mert az Isten a teremtő, az Isten az, aki létrehozza a világot, tőle származik minden, ő az, aki megalkotja a világegyetemet, ő az, aki megteremti az embert, ugye a teremtés könyvében benne van, hogy megteremti az ember saját képére és hasonlatosságára, és nagyon fontos, hogy az Édenkertben ugye rábízza az első emberpárra a földnek a művelését, és gondjára bízza azt, hogy az embernek a gondviselésébe teszi a földnek az alakulását. És ez egy nagyon nagy bizalom egyrésztről az Isten részéről, hogy nem csak, hogy megteremti az embert, hanem munkatársnak, egy társnak, egy alkotótársnak hívja meg a teremtésnek a művében, ami egyrésztről megmutatkozik nyilván a gyermeknemzésben, amikor konkrét módon és nagyon szép módon részesül a nő és a férfi az utó továbbadásának az ajándékában és ezzel a teremtésnek a művében, de más milyen módon a termékenység más milyen módon is meg tud jelenni, és az emberre igazából ránk van rábízva az a természet, amelyet az Isten megteremtett, és amelynek a csúcsába az ember teremtette. Ez a legfontosabb tételmondat a mai este, hogy a teremtésnek a csúcsa az ember. Nem az állatok, nem a növények, nem a hold, nem a nap, nem a bolygók, nem a különböző tejutak, nem a csillagrendszer, hanem a teremtésnek a központjában az ember van. És éppen ezért mindenféle olyan nézőpont, amely a környezeti kérdéseket, klímakérdéseket nem az ember központusággal nézi, és nem abban a szemüvegből nézi, hogy az ember kell, hogy a csúcson legyen, és az ember kell, hogy a végső cél legyen, és az emberért van igazából minden, és tulajdonképpen azért kell mindennek lennie, hogy az ember tudja ezt a világot igazgatni, akkor azok téves megközelítések lesznek. Mert hogyha az embert elveszük a középpontból, akkor azzal az Istent is kiveszük a középpontból, mert semmi más, amit középpontba helyezhetünk, az nem teremtetett az Istennek a képmására, tehát nem tudjuk igazából az Istentől elvonatkoztatva nézni a teremtést, hogyha az embert rakjuk a középpontba. És éppen ezért a megfogalmazás sem mindegy, hogy természetvédelemről vagy teremtésvédelemről beszélünk. Mert természetvédelem az a világnak a keretein belül beszélhetünk természetvédelemről, de hogyha egy emberközpontú természetről beszélünk, és hogyha ezt az embert az Isten képmásának tekintjük, akkor rögtön nem természetről kell beszélnünk, hanem teremtésről. Mi nem természetben élő emberek vagyunk, hanem a teremtésnek az emberei, a teremtésben élő emberek, és az Isten nem egy környezetet teremtett számunkra, hanem az egész világmindenség az Isten által megteremtett világot jelenti. Éppen ezért mindaz, ami a világon meg lett teremtve, az végső soron jó. És végső soron valahogy visszavezethető az Istenhez, mert az Istennek a teremtéséből van. Ugye az Istennek nem kellett semmi, hogy a világ létrejöjjön. Ezt hívja a teológia creatio ex nihilónak, hogy a semmiből való teremtés, a semmiből való előhívás, az Istennek képessége van arra, hogy a semmiből valami legyen. És a teremtés könyvében ott van az, hogy amikor az Isten megteremti, utána azt mondja, hogy ez jó. Tehát mindent, amit megteremtett, az Isten jóvá hagyott. Ez azt jelenti, hogy egy jó világban élünk. Egy jó világban, egy olyan világban, amit az Isten jónak akart, de mégis egy olyan világban, amit az embernek a gondviselésére és a kezébe adott. És mégis azt látjuk, ha körbenézünk, hogy háború van, természeti katasztrófák vannak, járványok vannak, nemrég értük meg a Covid-járványt, balesetek vannak, hatalmas földrengések vannak, hurrikánok vannak. Ha az ember ezt látja, akkor joggal fölteszi a kérdést, hogy ha az Isten jó világot teremtett, ha az Isten azt akarta, hogy az egész ez egy szép dolog legyen, és az ember szépen gondozza, akkor hol van a bökkenő ebben az egészben? És a bökkenő az nem más, mint amit újra és újra csak ugyanezt tudunk elmondani, hogy nyilvánvalóan az ősbűnnek a következtében romlik meg az a harmónia, ami volt Isten és az ember között. És ez nem marad az embernek a magánügye, mert azért, mert az Isten az ember kezébe adta a világnak a gondoskodását és a felügyeletét, éppen ezért az, hogy az ember hogyan él, az, hogy az ember milyen kapcsolatban van az Istennel, az, hogy az ember mennyire él az Isten közelségének a konkrét valóságában, az kihatással van arra, hogy hogyan fog a másik emberre tekinteni, illetve a teremtett világra tekinteni. És minél közelebb van az ember az Istenhez, annál tisztábban és annál jobban, annál szebben, annál egészségesebb módon fogja a világ dolgait intézni, és minél távolabb van az Istentől, annál jobban megjelenik az önzőség, megjelenik az uralomvágy, megjelenik a másiknak a megölése, eltolása, legyőzése, az uralkodása, a sóvárgása a másik javai után. Ezek mind megjelennek, és ezek mind visszavezethetők az eredeti bűnnek a tapasztalatához. És éppen ezért tulajdonképpen az ember önzőségének, az Istentől való elfordulásának a következménye az, hogy olyan gazdák lettünk, akik tulajdonképpen nem jól gazdálkodnak azzal, amit rájuk bíztak. És azért van a világ olyan állapotban, amilyen. Azért látjuk, hogy nincsenek jól elosztva a természeti források, hogy mi itt ülünk egy klímás Café Francescóba belváros közepén, de Afrikában ugyanilyen hőségben, vagy még kétszerekkel a hőségben nem ittak a gyerekek már egy hete. És amikor az ember látja az igazságtalanságnak, a teljes nyomornak, különbségeknek, emberek közötti nagyon nagy társadalmi és szociális különbségeknek a valóságát, akkor azt az igazságot kell újra és újra elmondanunk, hogy az ember önzővé vált. Önzővé vált az ember, pedig eredetileg nem volt önző. Amikor az édenkertben van, amikor az Istennek a harmóniájában van, amikor elfogadja, hogy az Isten a jó és a rossznak a tudója, akkor addig nem önző, addig abban él, abban a harmóniában, ami az édenkerti állapot volt. Abban a pillanatban, amikor ő akarja meghatározni, hogy mi a jó és ami a rossz, onnan kezdődik a baj. És onnantól kezdve mindaz, amit látunk a világban, az sajnos csak tetéződik és egyre rosszabb lesz. Viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy miért most jönnek elő ezek a nagy társadalmi kérdések. Szoktunk a globalizációról beszélni. A globalizáció azt jelenti, hogy a világunk az világméretűvé vált. Inkább úgy fogalmazok, hogy az életterünk világméretűvé vált. Ez azt jelenti, hogy régen az emberek a saját falujukban éltek, esetleg eljutottak egy szomszédos országba, de nagyjából egy helyen, egy négyzetkilométeren belül élték le szinte az életüket, nem volt nagy mozgás. Ma ez teljesen máshogy van, repülő van, vonatok vannak, egyik pillanatról a másikra az ember el tud menni, internet van, social világ, mindent tudunk, hogy éppen Amerikában, meg Ázsiában mi van, teljesen tisztában vagyunk, és tudatában vagyunk annak, hogy hogyan működik az egész világnak a berendezkedése. És éppen ezért nagyon nehéz azt megtapasztalni, hogy amikor egy ilyen nagy globális nézőponttal éljük az életünket, akkor bele se gondolunk abba, hogy ez nem csak lehetőségeket rejt magába, nem csak azt rejti magába, hogy mennyi minden több lehetősége van az embernek, hanem ez a problémákat is globálissá teszi. Azok a problémák, amelyek eddig az embernek az kis életterébe voltak meg, és kis problémaként mutatkoztak meg, az önzőség, az egymás versengése, az egymás legyőzése, stb., az egyre jobban kiszélesedik országokra, kontinensekre, világokra, és ebből fakadnak a háborúk, a különböző természeti kincseknek a kizsigerelése, a különböző határátlépések, a különböző támadások, mindent, amit látunk, az valahogy ebből a globális világnak az életterében ezek globális problémákká válnak. És éppen ezért, ameddig ez a globális világ marad, addig ezek a problémák is ilyen nagyságrendben lesznek, és az egyháznak valamilyen szinten ezekre a kérdésekre meg kell adni a választ. És mi az egyháznak a válasza? Mert felsorolni a problémákat tudjuk, hogy szegénység van, háborúk vannak, katasztrófák vannak, de mi az egyháznak a válasza, és hogyan tudjuk valahogy visszaadni a mai világnak azt a testvériességét, ami még az édenkerti állapotban megvolt. Ezt Ferenc pápa meg is válaszolja azzal, hogy kiadott egy másik enciklikát a Laudato Si után, pár évvel a halál előtt, egy pár évvel ezelőtt, és annak az a neve, hogy Fratelli Tutti, vagyis mindannyian testvérek, ami szintén gazdasági, szociális enciklika, és az van benne, hogy ez a testvériség az, ahova az emberiséget vissza kell vezetni. És azt mondja, hogy az, hogy mi mindannyian egy atyához tartozunk, és mindannyian egy atyának a gyermekei vagyunk, ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten testvéri kapcsolatban vagyunk. Ez a keresztényeknél még erősebb, mert a keresztségben egy nagyon erős, mély testvériséget élünk meg, viszont alapvetően az emberségünkben is megélünk egy testvériséget, és amikor azt látjuk, hogy globális világban meg egyenlőségről beszélünk, meg különböző kisebbségeknek a jogait próbáljuk elfogadtatni, akkor jogos szándék lehet az, hogy a kereszténységnek egy profitai hangon a mai világban meg kell szólaltatni azt a nagyon fontos üzenetet, ami azt jelenti, hogy mindannyian testvérek vagyunk. És mindannyian vissza kell térnünk ahhoz a testvéri állapothoz, ahhoz a testvéri viszonyuláshoz, ahogy jobbá akarjuk tenni ezt a világot. És ez a testvériség az, ami átszövi az egész emberiséget, ez a testvériség, ami újra és újra megromlik, de ez a testvériség, amelyet újra és újra lehet építeni, és ebben lehet az egyház egy nagyon nagy és fontos közösség, ami kis közösségekben elkezdi megélni ezt a testvériséget. Az egyházban is vannak különböző közösségek. A legkisebb közösség az mindig a családnak a közössége. És a világ, a globális világ problémáira a válaszokat nem globális módon tudjuk megadni, hanem úgy, hogy elkezdünk a legkisebb szinten a testvériség szerint élni és megvalósítani a testvériséget. És ez azt jelenti, hogy elkezdjük a családokat megerősíteni, a család életnek a belső dinamikáját, a család életnek a viszonyait, a kiengesztelődés, megbocsátásnak az alapvető formáit az ember a családba tanulja meg, és éppen ezért Ferenc pápa biztatja a családokat arra, hogy a lehető legnagyobb hangsúlyt a szülők a nevelésben azt a testvériesség kialakítására tegyék. Mert hogyha az ember megtapasztalja azt, hogy milyen testvérnek lenni egy családban, egy kis közösségben, aztán kimegy az egyházba, megtapasztalja egy nagyobb közösségben, hogy milyen testvérként lenni ebben a közösségben, akkor amikor kimegy a világba, a munkahelyre, a nagybetűs életbe, akkor ezt a másfajta látásmódot tudja elvinni, és egészen másképpen fog viszonyulni az emberi kapcsolatokhoz, ahhoz, hogy hogyan végzi a munkáját, mennyire becsületesen, mennyire fizeti be az adóit, mennyire teljesen jogszerűen jár el bizonyos helyzetekben, mennyire pazarolja azt, ami van, akár a javakban, akár az erőforrásokban, mennyire él fennhíjázón, mennyire költ olyanokra, amelyek tulajdonképpen fölöslegesek és csak termelik a világnak a szemetét és a termelésnek a dinamikáját erősítik. Tehát igazából ilyen kicsi szinten kezdődik. És Ferenc pápa mindig azt mondja, hogy úgy, ahogy Assisi Szent Ferenc az egyházat meg a társadalmat egy egyszerű szerzetesi életnek a megélésével kezdte megreformálni, és most már több mint 800 éve a ferences rend az egyház életének az egyik legnagyobb belső motorja, és nagyon nagy lelki élet van ott, és nagyon nagy erőt ad az egyház mindennapi életéhez. Ugyanúgy a nagy globális problémákra is a válaszok, azok a hétköznapi életünkben vannak, és mindannyi tehetünk azért, hogy a világot jobbá tegyük. Azzal, hogy elkezdjük a testvériség logikája mentén berendezni az életünket, azzal, hogy a legkisebb emberi dolgokban mi a kis életünket, a környezetünket megpróbáljuk rendbe rakni. És ez a családban, az egyházban és nagy közösségekben megvalósulhat. És éppen ezért fel kell önmagunknak tenni azt a kérdést, hogy én mit teszek ezért, hogy a testvériességet tudjam építeni. Mit teszek azért, mennyire vagyok közösségeknek a tagja. Mennyire vagyok benne a közösség életében. Mennyire keresem és mennyire akarok az egyháznak a különböző különböző közösségi alkalmaknak aktív tagja lenni, mennyire teszem be az energiáimat, a képességeimet, az akár az önkénteskedésbe, akár valamilyen más dologba, azért, hogy valami szép dolog fejlődjön, előre haladjon és épüljön. Mert ezen múlnak a világnak a globális problémái, és mi hétköznapi emberek nem tudunk tenni olyan nagy dolgokat, hogy megállítsunk háborúkat, nem tudunk globális felmelegedést megállítani, nem tudunk nagy világra szóló akciókat szervezni, de a saját életünkben igenis tudunk változtatni, tudunk testvériesebben élni, tudunk egy másfajta környezetet létrehozni, és hogyha hisszük, hogy ez kihatással van a világra, és szépen emberről emberre ez építi és gyógyítja az ősbűn által megsebzett világot, akkor rá tudunk döbbenni, hogy a mi saját szintünkön egyre jobbá tudjuk tenni ezt az egész világot. Egy-két konkrét dologra szeretnék kitérni, ami ebből az alapvető nézőpontból fakad, és amely Ferenc pápa konkrétan megjelöl, az egyik az valóban a szegénységnek a kérdése. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szegénység az nem csak szociális kérdés, hanem inkább egy teológiai fogalom, ugyanis szegények mindig vannak velünk, szegények mindig vannak a társadalomban, mindig az emberi önzőségből fakadóan mindig vannak, akik kiszorulnak a társadalomnak a perifériájára. Viszont azt mondja, hogy az evangéliumban is Jézus, hogy azonosítja az Isten magát a legkisebbekkel és a legszegényebbekkel. Tehát a szegénységben van valami isteni. Nem azért, mert az Isten akarja a szegénységet, nem azért, mert a szegénység az önmagában jó lenne, hanem az Istenhez való nyitottság, az embernek a szíve jobban kinyílik, amikor az ember szükséghelyzetben van. Ez a saját életünket, hogyha megnézzük, ez mindig így van. Akkor fordulunk az Istenhez, amikor baj van. Amikor az életünkben valami tönkre megy, tönkre mennek kapcsolatok, eltávolodok valakitől, valami rosszul működik, valami nagy trauma ér, akkor az Istenhez sokkal jobban tudok kapcsolódni, mert van bennem egy kiszolgáltatottság, és ezt az Istenben próbálom megtalálni. Na pontosan így van a szegényekkel is. Azért azonosítja magát az Isten a szegényekkel, mert a szegények azok jobban nyitottak az Istenre, és tudunk belőlük tanulni. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szegények evangelizálnak minket. Nem csak mi segítünk a szegényeknek, hanem a szegények evangelizálnak minket. Nagyon fontos, hogy a szegénységben, templomi környezetekben van sokszor egy félreértés, amit nagyon sokszor, ez fiatal koromban nekem is sokáig kérdés volt, vagy sokáig vívódtam benne, hogy keresztény emberként hogyan viszonyuljon az ember a szegényekhez, a hajléktalanokhoz, ezekhez a kérdésekhez, de viszont nagyon fontos leszögezni, hogy az, hogy az ember elmegy az utcán és egy hajléktalannak pénzt ad, azzal nem segít. Ez nem igazi segítség. Ilyenkor általában bár jó szándék van bennünk, de tulajdonképpen nem is a másiknak segítünk, hanem az önmagunk lelkiismeretét nyugtatjuk meg. Mert ilyenkor bennünk van a lelkiismeret fújtanás, hogy valamit kellene tennem érte, és éppen ezért gyorsan odaadok egy 200-ast, és akkor egy hétre megvan oldva ez a szociális érzékenység. Viszont van egy másik fajtája a karitatív szolgálatnak, az meg konkrétan a karitatív szeretetnek olyan megélése, ami szervezeteken keresztül való segítséget jelent. És azt kell mondani itt Magyarországon is, de külföldön másutt is, hogy nagyon jó karitatív, kiépült szervezetek vannak, akinek a támogatását tudjuk előmozdítani, vagy éppen mi is részt tudunk venni önkéntesként a munkájukba, hogy segítsünk a szegényeknek. Na ez már valódi segítség, mert itt biztos, hogy olyan helyre meg a segítség, akik jól tudják felhasználni, nem alkoholra vagy másra fogják elkölteni, vagy nem a hajléktalan maffia elveszi majd a szegényektől a pénzt, hanem hogyha olyan helyre megyünk, hajléktalan szállókba, itt van például a Csak Egyet szolgálat, a 6. kerületbe szoktam néha misézni náluk, és ez egy nagyon szép evangéliumi szolgálat a szegényeknek a konkrét segítése, és ott is rengeteg önkéntes, rengeteg tényleg tenni akaró ember van, aki odaszánja az idejét, hogy vajas kenyeret kenjen és ruhát osszon a szegényeknek, egy nagyon szép szolgálatról van szó, de ott van a Vöröskereszt, ott van a katolikus Caritas, a ökumenikus segélyszervezet, nagyon sok minden, akiken keresztül mi is be tudunk csatlakozni, hogy valami társadalmilag értékeset tegyünk. Az önkénteskedés az egy nagyon szép része a keresztény életnek a megélésének. Ha valaki önkéntes, akkor magából ad valami jó célért azért, hogy embereknek az élete jobb legyen, az embereknek az életéhez valamit hozzátegyen, és ez nagyon gyümölcsöző tud lenni. A második dolog a szegénységen kívül, az pedig nem más, mint a különböző migrációnak a kérdése. Ezt is érdemes egy pillanatra felhozni, ugye sokszor én már beszéltem erről Ferenc pápa kapcsán, hogy nem teljesen úgy van az, ahogy sokszor a médiában lehetett látni, hogy Ferenc pápa el akarja árasztani itt migránsokkal a Magyarországot meg Európát, hanem megint csak azt a nagyon fontos evangéliumi szempontot hozta vissza Ferenc pápa, ami megint csak a Fratelli Tutti mindannyian testvére elvhez vezethető vissza, hogy ő is a testvérünk. Mindenki a testvérünk. Nem tudunk válogatni, hogy ő igen, vagy ő nem. Az is testvérünk, aki éppen az ázsiai országokból, vagy közel-keletről érkezik Európába. Az is, aki terrorista. Az is a testvérünk. Nem biztos, hogy be kell engedni, az már a politikának, meg a politikai illetnek a feladata, de attól még a testvérünk. Attól még ugyanúgy a terrorista bevándorló idegenben is ott van Jézus emberi, Jézusnak a jelenléte, és ott van az emberi méltóság benne, amelyet még a legnagyobb bűnök sem tudna kitörölni az emberből. Tehát ezt a másfajta nézőpontot hozza vissza, hogy minden emberben észre kell vennem Jézusnak, az Istennek a jelenlétét. És hogyha ezt megteszem, és hogyha itt tudok tekinteni az idegenre, akit be kell fogadni, akkor egészen másfajta nézőponttal fogok. És nyilvánvalóan a politikának a feladata, hogy megnézze, hogy pontosan egy migrációs politikával tényleg hogy lehet ezt az országgal összeegyeztetni, hogy lehet integrálni, hogy lehet ezt jól csinálni. Ez egy már politikai kérdés, amire nem kell az egyháznak választani. Az egyháznak nem politikai válaszokat kell adnia a társadalmi kérdésekre, hanem mindig az evangéliumi válaszokat. És az evangélium azt mondja, hogy a szegényt fogad be, az idegent fogad be, idegen voltam és befogadtatok, éhes voltam és ennem adtatok, börtönben voltam és meglátogattatok. Ez az evangéliumi követelmény, amelyet Jézus minden emberre vonatkozóan elvár. A politika meg a társadalomnak a konkrét válasza vagy a berendezkedés az egy megint egy másik kérdés. Aztán még egy olyan kérdés, ami felmerül, az a gazdaságnak a kérdése, hogy a gazdaság is, sokat beszélünk erről, fogyasztói társadalom, tényleg elképesztő itt a picit régebb óta fiatal generáció emlékszik, hogy a kommunizmus után mennyire nem voltak dolgok a polcon, vagy mennyire üresek voltak a kínálatok, de most meg bemegyünk bárhova is, elképesztő, tényleg elképesztő kínálat van, meg most megjelent a mai világban ez a házhoz rendelés, nem is kell elmenni a boltba, hanem a Temuról, az égvilágon mindent szállítanak, még kis Jézusos figurákat is, de mindent, amit csak el tudunk képzelni. És a lényeg az, hogy teljesen átalakítja az embernek hát egyrészt az arányérzékét, egyrészt a szükségleteit, hogy tényleg mire van szüksége az embernek, teljesen átalakul az embernek a megoldó, probléma megoldó képessége, mert nagyon sok olyan funkciót már nem használ saját magába, ami egyszerűen kellett az előző évtizedekben, hogy az ember megoldja azokat a dolgokat, amik most már robotok vagy ilyesmit csinálnak, de megjelenik a mesterséges intelligencia, ami már helyettünk megcsinál mindent, válaszokat ad, beszélget, hogyha magányos vagy. Tehát, hogy egészen ijesztő irányba elment ez az egész különböző média dolog, ami egyrésztről nyilván van pozitív része is, fel lehet ezeket használni pozitívan, de másrésztről viszont nagyon vigyázik el arra, hogy az embernek a méltóságát azt ne írja fölül, és ne lépjen az ember helyében, ne rakjuk az ember helyébe mindazt a technológiát, ami lehet, hogy már jobb, mint az ember, lehet, hogy már jobban lehet termelni vele, mint az emberrel, mert az embert félredobjuk, akkor megint csak ebből fakadnak a nagy tragédiák. És még egy dolog, amit kiemel Ferenc pápa, az még a globális világhoz tartozva, az még a különböző social médiáknak a kérdése. Ez is érdekes, hogy azt mondja Ferenc pápa, hogy sose voltak a fiatalok, meg a mai ember sose volt ennyi emberrel kapcsolatban, mint amit a social médiákon meg tudunk élni, de sose volt ennyi magányos ember. És ez egy olyan ellentét, egy olyan, olyan feloldatlan ellentét, ami sajnos abban keresendő, hogy az internet világában megélt kapcsolatok azok nem ugyanazok. És nem olyan mélységűek, nem olyan intenzitásúak, mint a rendes embertől emberi kapcsolatok, amelyek teljesen elvesztik az embernek az igazi társas kapcsolódási igényét és a vágyait. Ezek nem elégítik ki. Lehet, hogy felületen valamit pótolnak, lehet, hogy felületen valamit adnak, de nem adnak igazán válaszokat. Aztán megjelennek a különböző, megint csak social médiához lehet rakni, vagy az internet világához megjelenik, például ezt is Ferenc pápa külön megnevezi, a pornográfiának a nagyon nagy kísértése, és a pornográfiának az olyan fajta elárasztása, ami teljesen megöli az emberi kapcsolatokat. Erre most már kutatások vannak, hogy hány embernek megy tönkre a társas élete, családos élete, az emberi kapcsolatai azért, mert a különböző médiák fogja lesz, és egyszerűen nem tud szabadulni tőlük. A pornó függőség és az internetes függőség a legnagyobb függőség a világon, még az alkoholnál meg mindennél is sokkal elterjedtebb, mert ingyen mindent el lehet érni, és elképesztő függőséget okoz, és megöli az embernek azokat a társas kapcsolatait, amelyek be tudnák tölteni a társas lényünk utáni vágyunkat. A média, a social media, a pornográfia nem tudja betölteni. Lehet, hogy valamit kezelnek, vagy azt hiszük, hogy kezelik, de nem tudnak válaszokat adni az ember mély vágyaira. Köszönöm szépen. Én még egy témát hoznék ide, hogyha, mert azt gondoltam, hogy az majd szóba fog esetleg jönni, de hogyha már Leó pápa szóba jött, akkor csak egy pár szót még mondanék valóban erről a mesterséges intelligenciáról, amiről majd lesz egy jó előadás, Török Csaba atya fog érkezni majd augusztusba, Kávéházi Szabad Egyetemnek a keretében, augusztus utolsó hetében, azt is nem sokára meghirdetjük. De csak annyit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy egészen elképesztő, hogy tényleg a mesterséges intelligencia mikre képes. Ijesztő, mert tényleg nagyon sok foglalkozásban már teljesen átvette az embereknek a helyét. Nagyon sok ember elveszítette a munkáját azért, mert a mesterséges intelligencia az átvette egyszerűen a munkahelyét. És ez elképesztő. És ebben az irányba menve sajnos az ember valóban perifériára fog kerülni, és úgy érezhetjük, hogy az ember igazából egy meghaladható dologgá válik. Tehát valameddig az ember volt a legfejlettebb, de olyan, mintha az evolúciónak egy következő szintje lenne, hogy már nem emberről beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia az már egy magasabb intelligencia, mint az ember. És nagyon fontos, volt itt egy előadás még a mesterséges intelligenciáról nagyjából egy évvel ezelőtt, és az akkori előadó azt mondta, hogy nagyon sok mindent tud a mesterséges intelligencia, de érezni sosem fog, igazán emberi érzései sose lesznek. Lehet, hogy megválaszol neked mindent, meg kedvesen kommunikál a ChatGPT-n keresztül, de sosem lesznek tényleg igazán érzései. Illetve, amit nagyon fontosat mondott, hogy a mesterséges intelligencia, meg az online tér, az egy olyan világ, ahol a szent nem tud megmutatkozni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nekünk például az összes szentségünk az arra épül, hogy az ember, ott van valami látható jel, amelyen keresztül láthatatlan kegyelem árad az emberbe, és az Isten tevékenyen, aktívan működik az embernek az életébe. Viszont a mesterséges intelligenciában nem tud megvalósulni, nem tud egyszerűen belépni oda a szent, nem tud belépni az isteni, nem tudja kifejteni az isteni hatását. Éppen ezért mindig egy olyan terület lesz, ahol valahogy az Isten nélkül vagyunk. És éppen ezért ez egy nagyon érdekes, hogyha eluralkodik a mesterséges intelligencia, akkor valóban eljuthat oda a világ, hogyha nem vigyázunk rá, és nem lesznek olyan emberek, akik ezt megállítják, hogy egy teljesen istentelen világba kerülünk, aminél még az ateizmus is jobb. Mert egy ateista ember legalább gondolkodik, még eljuthat akár a halállal pillanatáig oda, hogy megtérjen és az Istenhez térjen, de a mesterséges intelligencia sose fog megtérni. Ez egy olyan világ, ahova az Isten, a Szent nem tud megmutatkozni, nem tudja beletenni az Isten a lábát, mert egyszerűen az Isten nem virtuális, hanem való.

0: Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek.
1: A Café Francesco Podcast 88. adásában Ferenc pápa Laudato Si enciklikájáról Róna Széki János atya előadását hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalommal egy időszerű témáról szeretnék szólni, ami azonban sem a katolikus egyház katekizmusától, sem a Szentírástól, vagy a utóbbi idők legnagyobb dokumentumától, a II. Vatikáni zsinatnak a dokumentumaitól nemhogy nem idegen, hanem sokszorosan található utalás az egyház, állam és politika viszonyára. A napokban egymás után kapok ellentétes felszólításokat e-mailbe, meg jönnek a különböző médiumok, miért nem szólal meg a püspöki kar, itt a választás, van olyan újság, amelyik még azt is megírja, hogy nekünk mit kellene mondani, pontokba szedi 16 pont,

0: vagy a püspöki karnak ezt kéne mondani, a másik e-mailen azt kapom, hogy az egyháznak nem szabad megszólalni, naponta nézem a sajtószemlét, ha egy pap valamelyik misén prédikációjában esetleg nevesített egy politikust, akkor miért politizál, fölveszik a hívek a pap prédikációját, konkrétan barátomról tudom, már másnap tele vannak az újságok vele, hogy mert egy politikus nevét emlegetni, de érdekes módon, hogy egyoldalúk ezek a újságok is, vagy médiumok is, mert bizonyos pártok esetében való kampánynak számít, ha valakit megemlítenek, más esetekben meg dicsérőleg szólnak. És hát itt van a választás is, mit ígyvő legyen a keresztény ember. Nem hallgathatunk, ezt merjük mondani, hiszen feladataink közé tartozik az, például elmenjünk a választásra is, erre éppen a vatikáni zsinat Gaudium et Spes okmánya, a lelkipásztori okmány kimondott utasítást ad nekünk. Azt kell mondani, hogy a államról, aztán politikáról a Szentírásban kifejezetten összefüggő tanítást nem olvasunk. De van róla szó, hát az Úr Jézus mond ilyet, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené, aztán valamikor a hatalmat jónak mondja, azt mondja, hogy egy Szent Péter apostol is a levelében, hogy a hatalom az Istentől van, vagy a rómaiakhoz írt levél helyesebben is, hogy engedelmeskedni kell a híveknek, a fölöttes hatalomnak, de mindaddig, amíg lelkiismeretükkel nem ütköző parancsokat adnak. Ugyanakkor van úgy, hogy egészen kemény bírálatokat mond maga az Úr Jézus is. Azt mondja, hogy az uralkodók zsarnokoskodnak a népeken, és közben jótevőknek hivatják magukat. Tehát többféle tanítás van magában a Szentírásban is, és lassan alakult ki az egyházi tanítás a hatalommal kapcsolatosan, meg a politikával is. Ez adódott abból, hogy különböző helyzetben volt az egyház az elmúlt két évezred folyamán. Volt arról szó, hogy az első 300 évben, mivel üldözött volt az egyház, nem kapcsolódhatott semmilyen formában a hatalomhoz, bár a Diognetoszhoz írt levél írja, hogy engedelmeskednek a keresztények a fönnálló törvényeknek, külsőleg pontosan úgy néznek ki, mint a többiek, azonban mégis mások. És egy nagyszerű mondatot mond, hogy ami a testben a lélek, az a világban a keresztényeknek a szerepe és helyzete. Gyökeresen megváltozott a helyzet akkoron, amikor 313-ban fölszabadult az egyház, először csak szabadsága volt, utána hatalmi pozícióba is került, erről éppen az elmúlt időkben szólottam, hogy egészen furcsa mód a császárok, királyok beleszóltak az egyház életébe. Amíg keleten kialakult a cezaropapizmus, vagyis olyan császárság, hogy maga a császár összehívott zsinatokat, kijelölte a püspököket, kikerüljön egy-egy püspöki székbe. Addig nyugaton nem volt ilyen szoros az összekapcsolódás, azonban jobban kísérték a harcok az állam és egyháznak az életét, különösen a középkorban, gondolok itt az investitúra harcokra, amikor is a pápaság világi hatalommal küzdött abba a tekintetben, hogy az apostoli székek betöltése az maradjon a pápának a joga. Ez volt az úgynevezett investitúra harc. Viszont a császárok igényt tartottak rá, meg a királyok. Egyébként Szent István királyunk azért volt apostoli király, mert volt neki egyfajta fölhatalmazása, hogy egyházmegyéket alakítson ki, és kinevezzen püspököket. De ő mindig az egyház javára tette. Későbbiekben ezt a hatalmat őrizték a királyok is, de nem mindig az egyház szándéka és java szerint. Aztán jött az új kor, amikor szétvált az állam és egyház, és lehetne azt mondani, hogy főként ugye a francia forradalomtól kezdődően majdnem ellenséges viszonyba került a kettő. Hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, hogy ezt meg lehessen jól határozni. A második vatikáni zsinat a legterjedelmesebb, legtovább íródott dogmatikai, vagy alkotmányában, nem dogmatikai, hanem lelkipásztori konstitúciójában, az úgynevezett Gaudium et Spesben, öröm és remény így kezdődik, lelkipásztori alapokmány, abban azt írja, hogy a politikai közösség és az egyház független egymástól a maguk területén ott autonómiájuk van. Mind a kettő ugyanazoknak az embereknek személyes és társadalmi hivatását szolgálja, bár más-más címen. És arról tanít, hogy egészséges együttműködés azonban lehetséges a közjó, a rend, a béke érdekében. Tehát az egyház bár nem elegyedhet az államhatalommal, de összedolgozhat vele éppen ilyen jó céloknak az érdekében, hogy a közjót is, a békét is, a rendet, a fejlődést, a szeretet civilizációját szolgálnia kell, hiszen az egyház nincs elválasztva a társadalomtól. A politika az mindig a közösségi embernek a sajátsága. Ebből a szóból van, hogy polis. Mert amíg egyedül élt az ember, vagy tanyán élt, addig nem sok jelentősége volt magának ennek a kifejezésnek. Amikor közösségbe került, főként városban, akkor erre már rendszabályokat kellett hozni. A civilizáció, az is a várossal kapcsolatos, a civitásból. Tehát lehet látni, hogy a közösségi létnek a sajátsága a politikai tevékenység. Na most mit mondhatunk ezekről a nagyon fontos életünket meghatározó dolgokról? A régi időkben az állam hitelességét, a legitimációját így mondták, hogy az Isten adja meg. A királyok is úgy gondolták, hogy azért kerültek királyi trónra, mert Isten megengedte. Nincs hatalom, csak az Istentől, mondja Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében. Az újkorban azt mondták, hogy a nép fölség dönti el, vagyis megválasztják az államhatalomnak a vezetőit. Ez adja a legalitását, a törvényességét. Most a választások alkalmával politikai pártok arra törekszenek, hogy minél nagyobb fölhatalmazást kapjanak, minél többen szavazzanak rájuk. És hát ide tartozik a szuverenitásnak a kérdése is, ez a önállóságot jelent, hogy egy állam maga kell, hogy intézze a dolgait, nem lehet egy másik hatalomnak a befolyás alatt, vagyis legalábbis nem jó, autonómiája van, de ugyanezt el kell mondani, hogy az egyháznak is van autonómiája. És hát alapelveket rögzít le a katolikus egyház, a részben a katolikus egyház katekizmusában, különösen a negyedik parancsolatnál, de miért? Az úgy van, hogy atyádat és anyádat tisztelt, hát mi köze ehhez az államnak? Mert kiterjeszte ezt a fogalmat a politikában hatalomra jutott pártokra. Szokták ezt mondani, hogy ők a honatyák. Hát úgy kellene élni, hogy úgy tekintsenk rájuk. Aztán előkerülnek ezek a kérdések a hetedik parancsolatnál, ne lopjnál, az igazságosságnál, az igazmondásnál, a nyolcadiknál, amikor kifejtik részleteiben ezeket a kérdéseket, akkor mindig előkerülnek a állam-egyház politika kérdései. És hát azt lehetne mondani, hogyha rangsoroljuk, akkor a katolikus egyház küldetése elsődlegesen nem politikai, nem társadalmi feladat, hanem az üdvösség szolgálata, de az egyház politizál az evangélium hirdetésével, hiszen az evangélium az az életet szolgálja. És miután az egyház ebben a világban él, kapcsolatban van a világgal, küldetése van. Küldetése van az emberi élet megszentelésére, és abban, hogy hogyan éljenek az emberek. Bátorítja az egyház a híveit minden jó szándékú emberrel való együttműködésre. Na most ezt fel is olvasom. A Gaudium et Spes, a lelkipásztori konstitúció 75. pontjából. Tudja meg tehát minden állampolgár, hogy a közjó érdekében joga és egyben kötelessége a szavazás szabad lehetőségével élni. Az egyház pedig elismerésre és tiszteletre méltónak tartja azok munkáját, akik embertársaik szolgálatában az állam javának szentelik magukat és vállalják e tisztség terheit. Tehát van egy buzdítás, elismerés és tisztelet. Már 11. Pius, aki egyszerre elítélte az akkori világ két szélsőséges nézetét, a kommunizmust és a fasizmust, azt írta, hogy a politika a szeretet legszélesebb mezeje lehet. Ugyanis egy jó politikus el tud olyan dolgokat intézni, ami egy egyszerű embernek nem áll módjában. Meg tudja szervezni azt, hogy jobb egészségügyi szolgáltatás legyen egy területen. Kórház, STK és így tovább. Jobb utak legyenek. Tehát ki lehet terjeszteni a szeretet művét a politikai tevékenység által. Tehát egyrészt biztatja az egyház erre az embereket, hogy ezt végezni nem egy alantas munka. Ugyanakkor azt mondja, nagy gondot kell fordítani a nép és főleg az ifjúság állampolgári és politikai nevelésére. E nevelés nélkül korunkban az állampolgárok nem tölthetik be jól szerepüket a politikai közösség életében. Akik alkalmasak vagy tehetséget árulnak el, a politika nehéz, de egyszer s mind nemes mesterségére készüljenek fel rá, s maguk kényelmével vagy áruba bocsátható érdekeivel nem törődve, igyekezzenek azt gyakorolni. Megvesztegethetetlenül és okosan szálljanak síkra minden igazságtalanság és elnyomás egy-egy személy vagy egyetlen politikai párt más véleményt nem tűrő önkény uralma ellen. De legyenek őszinték és méltányosak, sőt, politikai szeretettel és eréllyel szenteljék magukat minden ember szolgálatára. Tehát egyszerűen biztat bennünket arra, hogy az ifjúságot neveljük, de ne arra, hogy a fiatal korban egyébként is mindig benne van az emberekben a lázadásnak a gondolata. Mondjuk a fönnálló rendszer ellen általában, ha megnézzük a forradalmakat, mindig a fiatalokat mozgósították. No de el lehet vinni olyan irányba őket, hogy csak fölháborodást, csak ellenkezést, csak valamiféle ilyen forradalmi hevületet látnak a politikai cselekvésbe. Messze áll még tőlük nyilván az időskor bölcsessége, de arra meg kell őket tanítani, próbáljanak meg objektívek, őszinték lenni, amikor egy-egy kérdés fölmerül. Óvakodjanak a nagy szavak használatától, hogy lemossák a másikat a politikai vitában. Mert most ugye az van, hát nézzük a kommenteket, hogy olyan gyűlölet halmaz van a politikai tevékenység révén, hogy a családokat szétválasztja. Tehát egyszerűen megszűnnek emberek lenni politikai kérdések miatt az emberek. Márpedig meg kell őriznünk a jóság, a józanságunkat és a tiszteletünket. Különösen, ugye mostanában erről szól a mi Szentatyánk is, majd erre még kitérnék, és ugyanakkor van két olyan politikusunk nekünk, most hirtelennyébe ezeket hozom elő, akik mind a kereszténységben, mind a józanságban, szeretetben nagyon kiválóak voltak. Az egyik Robert Schuman, a Európai Unió egyik megalapítója. Adonairrel, de Gasperivel. Robert Schumant az Anyaszentegyházunk boldoggá akarja avatni. Politikus volt, amikor fiatalemberként itt volt az eukarisztikus kongresszuson, nem ment a Gellért szállóba, de mint politikusnak felajánlottak egy ilyen előkelő szállót, nem oda ment, hanem elment a szemináriumba, központi szemináriumba, ott szállt meg, és még a kispapok imádságába is bekapcsolódott, emlékeztek rá a régiek. Na most Robert Schuman ír arról, hogy mi a mi szerepünk, nekünk keresztényeknek. Egyébként 12. Pius pápa is nagyon nagy elismeréssel nyilatkozott róla. A kereszténység küldetésének furcsa és félre értelmezése és leszűkítése volna, ha azt valaki kizárólag a szertartások gyakorlására és a jótékonykodásra korlátozná. A kereszténység éppen ellenkezőleg olyan tanítás, amely a morális kötelezettségeket minden síkon megkívánja szabni, legalábbis általános alapelveiben. Tehát az egyház alapelveket mond, nem szól bele egy-egy politikai pártnak a aktuális napi programjába. És ugyan ezért okoknál fogva, bár biztatja híveit, hogy vegyenek részt a tehetségük szerint a közéletbe, ha tudnak a politikában is, de a papokat óvja attól, hogy a politikai pártokban tisztségeket viseljenek. Véleményük lehet, de ne viseljenek politikai tisztséget egy-egy pártban. Ezért a parlamentben már katolikus papok a II. Vatikáni zsinat óta nem voltak. Régen voltak, püspökök felsőházi tagként. Ugye, protestáns egyházaknál előfordult, hogy tagjaik, a lelkészek közül a parlamentben egy-egy pár tagjaivá váltak. És akkor továbbiakban ezt hívja. Az egyházak anélkül, hogy gyakorlati kérdésekben csalhatatlanságra az egyház tartana igényt, ahol amúgy is a célszerűség irányítja a döntéseket, amint már az államformával és intézményeivel kapcsolatosan szóltunk, mindenek előtt arra törekszik, hogy védelemben részesüljenek az emberi személyiség legfontosabb értékei, szabadság méltósága, képességeinek kibontakoztatása. Szembefordul mindennel, ami ezeket gúzsba kötheti. És akkor itt utal arra is, amiről én is szóltam, ugyanúgy szembefordul minden totalitárius rendszerrel, legyen az jobboldali vagy baloldali, 11. Pius nagy visszhangot kiváltó enciklikában ítélte el sorra Hitlert, Mussolinit és Stalint, amikor azok éppen hatalmok csúcsán álltak, s a demokratikus kormányoktól méltánytalan, a békét veszélyeztető eredményeket csikartak ki. És ez a Robert Schumann mondja azt, hogy a Szentszékre azért lehet számítani, és kell is számítani, mert a nemzetközi befolyás terén ugyanaz a megállapítás érvényes, az összes hívőinek szolidaritása, a Szentszék a maga függetlensége, érdekektől mentes pártatlansága és humánus politikája révén, amely egyformán érzékeny, a népeket fenyegető minden nyomorúság és veszedelem iránt, bármi is legyen hitvallásuk, olyan tanácsadóvá vált, akire a leginkább hallgatnak, s aki a legtájékozottabb, írta Robert Schumann az 50-es évek elején, amikor megalakult a szén és acél közösség, illetve az Európai Unió. És hát ezt látjuk most is. Nagyon keveset hallunk róla, mert bár halljuk, hogy háború ellenesek vagyunk, de mintha csak ez az ukrajnai háborúra vonatkozna, amit a szomszédunkban van. Nyilván ez érint bennünket legjobban. De miután a római pápa nem egy földrésznek a pápája, hanem az egész világon lévő keresztényeké, neki joga és kötelessége, hogy szót emeljen minden embertelenség, minden méltánytalanság esetében, és főként a háború esetében. Kevés szó van arról, itt a magyar médiákban, hogy a legkeményebb szavakkal elítélte az amerikai elnöknek a háborús politikáját. Pedig mondhatná valaki, hogy hát ő lehetne kicsit megértőbb, mert ő is amerikai. A pápa fölül kell, hogy emelkedjen a nemzeteken. És én most nem akarom sorra idézni azt, amit elkezdett karácsonykor, Urbi et Orbi áldásban, új évkor, most, amikor kitört a háború, szüntelen felemelte szavát, és szólt az amerikai elnök háborús politikájáról, izraeli és amerikai elnök háborús politikájáról. Sőt, volt egy olyan tévéműsor is, amiben a Fehérház szóvivője egy nagyon irritáló, szemtelen módon támadta meg a pápát. Ha nem is vette volna azt figyelembe, hogy a katolikus egyház fejéről van szó, akkor vette volna úgy figyelembe, hogy egy állam vezetője is, a vatikáni államnak. De hát a Szentatyánk megkapta azt a kegyelmet, hogy csendes, nagy tapasztalatú szavaival leszerelte ezt a szóvivőt. Nem mondom ennek a fiatal nőnek a nevét. Rettentő arrogánsan. És a pápa, ki azt mondta, hogy én látom az emberek nyomorát, látom a kiszolgáltatottságát, a háború okozta nagy pusztulást, ugye, senki nem emeli föl a gázai tízezreké a szavát, hogy ott mennyien meghaltak Libanonba, és nem lehet a háborút végig azt mondani, hogy nincs más mód, párbeszédre van szükség. Ezt szüntelen mondta a pápa. Olyat mondani, hogy egy nap alatt eltörlök egy civilizációt. Ez a legszörnyűbb háborús büntet. És ezt a pápa kimeri mondani. És mondja, hogy tessék odaülni az asztalhoz, és tárgyalni kell. És ő felemeli szavát, mert azt mondja, nem csak a keresztények érdekébe szól, hanem minden áldozat ügyében, vagy életéért is szót emel, és azokért a százezrekért, akik szenvednek. És azt mondja, neki nincs szüksége engedélyre ahhoz, hogy az igazság és a lelkiismeret nevében beszéljen. Nem lehet beszélni addig, hogy mi védjük a keresztény civilizációt, mikor a föld másik részén szemet hunyunk a bűnök fölött, a nagyon súlyos bűnök fölött. Az pedig egyszerűen blaszféniának, Isten káromlásnak tartja, hogyha belevonják az Isten nevét a háborúba. Hogy az Isten úgy akarja, hogy ők háborúzzanak, és büntesse meg az Isten az ellenségeiket, és hogy ők győzzenek. Mert Izaiást idézte, hogy Isten nem hallgatja meg a szavatokat, mert véres a kezetek. Tehát ezt el kell mondani, hogy a pápa ennyire fontosnak tartja, és ezért hív föl bennünket arra, hogy virrasszunk vele, amit magam is meg fogok tenni a kecskeméti társszékes egyházban, hiszen az nagyobb településünk. Imádkozunk azért a békért, ami a határainkon kívüli szükséges a világban, és imádkozunk a belső békénkért is, hogy itt is legyen. És a Szentatyának a szavára oda kell figyelnünk, mert ezt nem hallom, hogy erről beszélnének. Úgy szemet hunynak fölötte, hogy Leó pápa milyen keményen kiáll az egész világ békéért. Mert azt mondjuk, hogy majd olajválság lesz, meg ilyen olyan gazdasági válság. De azt mondja a pápa, hát éppen ezért, mert háborúság van anyagi javakért, hatalomért, mások leigázásáért. Tehát ezt el kell mondanunk, hogy Szentatyánk mellé kell csatlakoznunk, amikor erről van szó, a háború és béke kérdéséről. És hát azt említettem, hogy nekünk van egy olyan politikusunk, aki vértanú, Eszterházy János. Ugye ő Fölvidéken született 1901-ben, főúri családból, grófi családból, az anyja lengyel grófnő volt. A lengyelek is rajta vannak a boldoggravatásán. És amikor ugye jött a Trianon, ő nem költözött Magyarországra, bár nagyon sok támadás érte az új államhatalomba, hanem mellé járt az ott maradt magyarok sorsa mellé. És amikor 30-as évek végén, most nem is tudom, 38-ban csatolták vissza Felvidék egy részét, akkor Horthy kormányzónak azt mondta, hogy tessék megadni ugyanazokat a jogokat az ide került szlovákoknak, amit mi elvárunk, hogy legyen meg a más országban lévő magyaroknak. Adja meg a kormányzó úr. És kiállt a maradék magyarság mellett, akik ott voltak. És ő volt az, aki nem szavazta meg a szlovák parlamentbe a zsidók ellenes törvényt. És Szlovákia elsőként csatlakozott A hitleri háborúhoz azt kevesen tudják, hogy akkor Hitler neki ment Lengyelországnak, a Tiszóféle szlovák állam, az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy az egy pap volt, Tiszó, egy nacionalista pap, küldte a csapatait Lengyelországba. Ő akkor is ellene volt. És ilyesmit mondott, hogy nekünk a, nem a horog kereszt, hanem a kereszt a jelvényünk. És mikor jött a kommunizmus, akkor a kommunistákkal át került szembe. És akkor elvitték őt, ugye sokan nem szerették volna, hogyha emlékezteti őket, ezt utólag mondják a politikusok, hogy mivel ő látta a régiek viselkedését és a pálfordulását, hát akkor először a Szovjetuniónak szolgáltatták ki, utána kegyelemből hazaengedték, és a Mirovi börtönbe 57-be az sok szenvedés következtében meghalt. De ki mellette volt, szlovák ember, azt mondta, hogy soha rossz szót ellenségeire nem mondott. Nem gyűlölködött, igazi krisztusi lélekkel vett részt. És hát ilyeneket mondott, vagy volt a börtönbe, és halt meg. A mi jelünk a kereszt, Krisztus keresztje. Bizony a mi jelünk Krisztus keresztje, és nem a horog kereszt, nem a kommunista sarló és kalapács, de nem is a mai konzum életstílus. Mondja ezt akkor, konzum életstílus, ami most is van, hát mi ezt inkább így mondjuk, hogy szekularizált, globalizált, nem tudom, konzum életstílus, amely az embert állította a középpontba, az ő csalóka vágyaival, és így már nem jut hely az Istennek, a keresztnek, a keresztény tanításnak és erkölcsnek. Lassan nincs már hely a felebarát számára. Elveszítette értékét a család, a nemzet, magyar anyanyelvünk, kultúránk és hagyományaink. Ezt 80-90 évvel ezelőtt mondta Isten szolgája, ő Eszterházy János, mert a boldoggá avatását elkezdték. Nagyon akarják a lengyelek is, mi is. Alsóbodokon van eltemetve, oda megtalálták a börtönbeli tetemét, és Alsóbodokon temették el, de egyelőre a szlovák állam hallani se akar róla, viszont a katolikusok szeretnék, mert nem volt benne gyűlölet senki iránt sem. Igazi Krisztus életet élt. Tehát nekünk vannak ilyen politikusaink, akik az életszentségben haltak meg, és példát mutatnak a mai politikusainknak, hogy nem keltik a másik elleni gyűlöletet. Ők nem valami ellen voltak, hanem valami ért. És ez a lényeg. A közjóért, a szeretett civilizáció, és így tovább. A értékekért. És hát ezekre nekünk oda kell figyelni. Nagyon nehéz választani, mert nincs ideális állam, és nincs ideális párt. Már annak idején Platón, nagyon rég volt, 2500 éve, akart egy ideális államot alkotni egy szigetem. Azért is mondják olyan platói ideális dolgok, és keserű fölismerése volt, hogy az ideális köztársaság tana, hogy a bölcsek, katonák, kézművesek Szirakúzában vezessék az államot, az nem sikerült. Nincs ideális állam. Nincs ideális párt sem, ami nekünk keresztényeknek mindenestől megfelelne. De még akkor is van, amelyik jobb, közelebb áll hozzánk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mindenki egyforma távolságra van, akiben, vagy amelyikben több evangéliumi érték van, az nyilván, hogy közelebb van hozzánk. Sőt, van olyan szituáció, amikor azt mondja az ember, hogy választom a kisebbik rosszat. Még ilyen is van. De választanunk kell, mert akik nem teszik meg, akkor ne okolják a későbbi időkben a társadalmat, hogy milyen, mert ők nem tettek érte semmit. Még azt is meg lehet nézni a választások alkalmával, hogy egy-egy politikusnak milyen a magán élete. Mert ha egyszer Szent Pál apostol azt mondotta a püspökökről az első időkben, ugye házas emberek lettek püspökök, hát nem úgy kezdődött, hogy szemináriumba mentek, hanem családos embereket választottak ki. És azt mondta Szent Pál, nézd meg, hogy milyen a családjához. Mert aki a maga házában nem jó gazda, milyen lesz a nagyobb közösségben az egyházban. Ezt változtatással el lehet mondani a képviselőkre is. Aki a családjának nem viseli gondját, hogy akarja a nagyobb közösségnek. Tehát ez is lehet egy szempont, amikor választunk. Tehát mindenkinek a lelkiismeretedje van bízva, de ezért ezt át kell gondolni. Melyik áll hozzánk legközelebb, melyik a legtöbb értéket tartalmazó pártprogram, amire nekem le kell adni a voksomat és szavazatomat. És hát, ugye, húsvéti idők vannak, még egy idézet a Eszterházy János politikusunktól, húsvéti írásának egyikébe, mert mindig követte a liturgikus életet is, mélyen hívő ember volt. A sok szimbólummal telt húsvéti ünnepek folyamán minden keresztény ember kell, hogy időt szakítson magának, hogy magába szálljon, ítéletet üljön maga felett, és szigorúan bírálja el, lelkiismeretesen teljesítette-e mindazokat a kötelességeket, amelyeket keresztény hite és vallása ró reá. Legyünk szociálisabbak, ami tulajdonképpen nem jelent egyebet, mint azt, hogy a krisztusi ember és a felebaráti szeretet apostolaivá kell válnunk a mi kisebbségi életközösségünkben. Anyagiakban nem is tudunk egymásnak annyira segítségére lenni, mint azt szeretnénk, nem szabad elfelednünk, hogy az együttérzés kimutatása, a szenvedőknek felkeresése, sőt, egy jó szó is könnyen törölhet le, és megszüntetheti az illetőben az elhagyatottság kínzó érzését. Tehát azt akart ezzel mondani, hogy a húsvét föltámadott Krisztusa az a magán életben is kötelez bennünket, hogy milyenek kiválunk, és a magán életnek egyik része az, hogy ő állampolgári kötelezettségeknek is eleget teszünk, ezt tegyük jó lelkiismerettel és imádsággal. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek Úristen segítsen bennünket ezekben a nehéz napokban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
6: Asszonyunk

0: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: and Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: aján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: Atyától, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk,

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk,

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: Márián, amen. Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek, legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által, minden veszedelemtől, éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, ments meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
0: Amen.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 13-a. Ne legyetek némák! Izajásnál olvassuk ezt a 62. fejezet 6. versében. Ne legyetek némák! Nem hallgathatok, mondja a próféta. Úgy tűnik, igazodunk a prófétához, mert mi sem hallgatunk, sőt, egyre inkább telebeszéljük a világot, és erre kiváló eszközeink vannak. Egy pillanat alatt világgá küldöljük a véleményünket, legbensőbb dolgainkat megosztjuk mindenkivel. Mindenki mondja a magáét, mintha valami belülről feszíteni őket. Szinte halálosan sűrű nyilzáporként támadnak az információk ránk. Illetve támadunk mi az információkkal. Miközben mindenkinek igaza van. Érdemes lenne a napi információ váltásunk mennyiségét egyszer megvizsgálni, és átgondolni, ideértve a hagyományos közlési eszközökön túl, a telefonokat, az SMS-eket, az e-maileket, a vlogokat, ezek áradatát. Nem hallgathatunk, és nem is hallgatunk. Sőt, az elektronikus smogon keresztül mindenkinek van lehetősége beszennyezni a világot a magáéval. Ne legyetek némák, nem hallgathatok, mondja a proféta. Az ige nem arról beszél, mint amit az előbb felsoroltam, amit tapasztalunk a mindennapokban, hanem éppen azt húzza alá, hogy a lényegtelen dolgokban hallgatni kell. A leglényegesebb dolgokban kell szólni. Legfőképpen pedig emlékeztetni kell az embereket Isten ígéreteire. Azokra, amelyeket Jézus Krisztusban beteljesített, és amelyek által az Úr az ő megváltottainak nevez bennünket, ahogy a Izajás 62. fejezet 12. versében olvassuk. És hogy az Úr gyönyörködik bennünk, és visszakaptuk az élet teljességét. Ezért érdemes megszólalni, kilépni a megszokott világunkból, ezért érdemes az utakon útjelzőket készíteni és hírul adni. Jön már a szabadítód, vele jön szerzeménye. Mikor szólunk? Miért szólunk? Mit mondunk? A modern eszközöket is felhasználva. Isten szeretetének örömhíre olyan üzenet, amiért érdemes megszólalni, amiért érdemes nyitottá válni, egészen a föld végső határáig. Nem hallgathatunk, nem is hallgatunk, de sajnos még az egyházban sem az evangéliumtól harsog a beszédünk. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
4: Hírpercek.
5: Jézus öt szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Nyári időutazás Jedlik Ányos otthonában, a győri Bencés látogatóközpontban. Szent Benedek ünnepét tartották Tihanyban, pénteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus öt szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János, pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása és az Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. A győri Rotary Fröccsnapok alkalmából a Győri Bencés Látogatóközpontban július 17-én és 18-án Jedlik Ányos életét és örökségét idézik fel. Bejárják a győri bencések több mint 220, valamint a gimnázium 400 éves történetét, és megtekintik a tudós szerzetes egykori celláját. Írja a Győri Bencés honlap. A látogatás programja. A Loyolai Szent Ignác bencés templom felfedezése. A 400 tanév élő örökség a Győri Bencés gimnáziumban című kiállítás megtekintése a templom és a rendház különleges hangulatú tetőterében, valamint barangolás a műemléki barokk lépcsőház elegáns tereiben. A látogatást egy pohár zamatos fröccsel és bencés gasztronómiai élményekkel zárják a bencés patikában, ahol Jedlik Ányos öröksége és a győri bencés hagyományok is megelevenednek. Részletes információ a gyoribences.hu weboldalon érhető el. Európa védőszentjének, a nyugati szerzetesség atyának Szent Benedeknek ünnepén július 10-én szentmisére gyűlt össze a tihanyi bencés közösség és a velük együtt ünneplő hívek sokasága az apátsági templomban. Az ünnepre érkeztek meg a Szent Benedek zarándoklat résztvevői is, akik idén több mint 100-an járták végig a Győrt, Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt összekötő zarándok utat. Tudatta az apátság. A vesperással egybekötött ünnepi szentmisét Mihály Jeromos OSB perjel a Tihanyi Bencés apátság elöljárója vezette. Homíliájában a perjel arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Benedek személyében az utitársat is lássák, aki ma is Krisztus felé vezeti az Istent kereső embert. Prédikációja végén arra buzdította a híveket, hogy a mindennapokban is keressék meg saját barlangjukat, azt a belső helyet, ahol csendben találkozhatnak Istennel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
3: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked.

és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor

0: Az dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgass meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző is álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bűségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt üzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik. Reggelre erenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarésak, fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kiméreti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon? Beteltünk reggel irgalmadol, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton jár.

0: Fiúnak és Szentléleknek,
1: most is, mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te hatalmas törvényszegő, egész nap álnokságot tervezett a nyelved, mint éles borotva hamisságot készítettél. Jobban szeretted a rosszat, mint a jót, jobban a hazugságot, mint az igazmondást. Szerettél minden ártalmas beszédet, az álnok nyelvet. Azért Isten végképp elpusztít, kigyomlál téged és kiköltöztet hajlékodból, kitépi gyökeredet az élők földjéből. Meglátják ezt az igazak és megrettennek, de aztán nevetnek rajta és mondják, íme az ember, akinek Isten segítsége nem kellett, hanem csak nagy vagyonában bízott, és jóságában volt minden ereje.

Így szólt szívében az esztelen, nincs Isten, megromlottak, utálatosakká lettek gonoszságaik folytán, nincs, aki jót cselekedjék, Isten letekint mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e értelmes és Istent kereső,

Mindazok, kik gonoszságot cselekszenek, kik emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik, Istent nem hívták segítségül, ott remegtek félelemmel, ahol nem volt félelem, mert az Isten szétszórja azok csontjait, akik az emberek tetszését keresik, megszégyenülnek, mert Isten megvetette őket, kiad Sionból Izraelnek szabadulást, mikor visszatérít.

Nézhet a szemem, hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és nevesd meg könyörgésemet. Figyelj rám, és hallgass meg engem. Elkeseredtem az én küzdelmemben, és megzavarodtam az ellenség lármája és a bűnös zaklatása miatt, mert gonoszságukkal elborítottak engem, és haragjukkal támadtak rám. Szívem háborgott bennem, és megszállt a halálfélelem. Félelem és reszketés fogott el, és sötétség borított be engem. Így szóltam, ki ad nekem szárnyakat, mint a galamnak, hogy elröpüljek és megpihenjek. Bizony messzire menekültem, és a pusztában laktam. Istenre vártam, hogy megszabadítson engem a lélek csüggedésétől és a szélvihartól.

Kapászkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja hangomat, békességben megszabadítja lelkemet azoktól, akik hozzám közelednek, noha sokan vannak ellenem. Meghallgat engem is, megalázza őket, Isten, ki öröktől fogva él. Ők bizony nem

Nekem Isten, mert eltiport az ember, naphosszat háborgatva szorongatott engem. Tiportak ellenségeim egész nap, mert sokan hadakoztak ellenem, de még rettentő naptól sem félek, hanem benned bízom. Istenben zengem dicsérő szavaimat egész nap, Istenben bízom, nem félek, mit árthat nekem egy test. Napestig ócsárolták szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akartak nekem. Közelemben tartózkodtak és elrejtőznek, sarkam után leselkednek, amint várhattam is lelkemben. Senki kedvéért ne mentsd meg őket, haragodban népeket versz le, ó Isten. Életemet elbeszéltem neked, könyvhullatásom színed elítetted. Amint meg is ígérted, megfutamodnak ellenségeim. A ma napon, amelyen segítségül hívlak, íme, én tudom, hogy Istenem vagy. Istenről dicsérő szavakat mondok, az Úrhoz dicsérő igét. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Gondom lesz majd Istenem fogadalmaim teljesítésére, s hála áldozattal meg is adom azokat, mert megmentetted lelkemet a haláltól és lábaimat az elbukástól, hogy kedves legyek Isten előtt az élők világosságában. Irgalmazd nekem, mert lelkem benned bízik, és szárnyaid árnyékában bízom, még átvonul a gonoszság. A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót tett velem.

Magát is kiszabadította lelkemet az oroszlán kölykök közül. Háborogva pihentem le, az emberek fiainak fogai olyanok, mint a fegyverek is nyilak, és nyelvük éles kard. Emelkedj föl az egek fölé,

pislantom, fölébredek hajnalra, vallomást teszek neked, Uram, a népek között, és zsoltárt zengek neked a pogányok között, mert az égig magasztaltatott a te irgalmad, és a felhőkig a te igazságod. Emelkedj föl az egek fölé, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Ha valóban igazságosságról beszéltek, igazítéletet hozzatok, emberek fiai, ám ti gonoszságot műveltek szívetekben a földön, kezetek igazságtalanságot sző, elidegenedtek a bűnösök anyjuk méhétől fogva, eltévedtek már születésük óta, s hazugságot beszéltek. Haragjuk hasonló a kígyóihoz, a siket áspiséhoz, mely bedugja fülét, mely rá se hederít a bűvölők szavára, se a bölcs varázsló varázsitalára. Isten összetöri szájukban fogaikat, az oroszlánok örlő fogait összezúzta az Úr. Semmivé lesznek, mint a lefolyó víz, az Úr kifeszíti íját, még ki nem merülnek, mint az elolvadó viasz elenyésznek, tűz húr rájuk, és nem látják meg a napot. Mielőtt még töviseitek bokorrá nőnének, haragjában, mint egy elevenen elnyeli őket. Örvendeni fog az igaz midőn, látja a megtorlást, kezét a bűnös vérében fogja mosni, és mondja majd az ember, valóban, mégis van gyümölcse az igaznak, bizony van Isten, ki őket megítéli a földön. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: Nekem, mert felragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség istenének fiát hordoztat karodon, imád őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaira. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek. Most

0: ki a menny, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
1: mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen.
1: Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek fő harcosai.

0: tűrő és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenveréstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve, és általuk tanítatva hit egységére, és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.
1: Dicsőség az Atyának és

0: Atya.
1: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl reánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
2: Amen.
1: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egyezze orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imái által.
2: Amen.
1: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek.

0: Áldást, Uram!
1: Krisztus, igaz Istenünk, az öreg tisztábanyjának imái, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalmáltal, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent, özséb, fölszentelt, vértanúnak, akinek emlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen.
1: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
0: Amen. Amen.
2: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság hangzott el.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Vincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Vincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben, a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária Klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István Kör és a Szent László Alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az AMIS, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze. Csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni?
1: Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan odaadták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itten kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinába, és meg lett véve ez a telek itt Palermóban. Ez volt 1972-ben. És 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így láda számra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni, az épület meddig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyar óra.
0: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
1: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek, nem volt hol. Jóban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsóbb. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Mincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam, de nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a himzes kolos. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lányunkra be lesz mutatva a férfiak a ruháját. és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek. Egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a dolgokat fölvarni rá a ruhákra.
0: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
1: Nálunk van vivás, a rotmátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És olyan nagy sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
0: Az intézménynek a neve Mincentinum.
1: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt 4 quadra, a quadra az háztömb. Mert majd Argentinában minden quadra 100 méter szer, ez egy quadrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomban, gyönyörű 4 quadra. A Guadalupe templom.
0: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szentmise itt?
1: Igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom, és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István, mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhova. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regős óra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az Rinyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
0: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
1: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubban, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet, aztán jön a katolikus Mincentinum, a evangélikus és a református, aztán van a Valentinianszínai dalkör, de a városban volt valamikor MHV-ka, meg volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik, és van Córdoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Csak voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és az úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Csákóba, többen tovább mentek Chilébe, és a több ez itt maradt Buenosba. És van Bariloche, és most az újabbik az a Tucumá, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagyis vannak a KCP, Körösi Csoma Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, és tanítanak magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Arsungarika, az minden, ami művészet Argentinában, mint az Arsungarikán keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros-fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszlok, a fő-fő megyének is mind magyar, mind magyarok voltak, de 10 beszélnek már csak magyarul. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánk, az a 2 helység, hogy mind magyarok. De mindenki magyar ott.
0: És továbbra is beszélnek magyarul?
1: Igen. Tudják, csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van a 2 helyen. És van tánccsoport is.
0: Hány magyar él Argentínában?
1: Nem tudom, valamikor 60 000 voltunk. Mm. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó tánc, az a bál, mert az olyan, hogy Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben lesznek mutatva az első válaszok. Ebből áll egy cselkészbál.
0: Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
1: Pont éppen ki lehet számítva, hogy a Ámiszban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz a 8 éves korodban kezdtem a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyáron, mikor megyünk a táborba, ez mindkül lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy őrsvezető legyél, le kell adni vizsgát. Hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább. Hogyha kérsz lenni tiszt, kettő, és a parancsnok három érettségi. És így maradt fönt a magyarság.
0: A cserkészetnek köszönhetően.
1: Így van. De most már óvodával kezdünk.
0: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
1: Igen, igen, azt akarom mondani, majdnem mindenki éjszakán lakik most a magyarok, az a legnagyobb rész, majdnem ott vannak. És van pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs, azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinnyi Körbúz óvodába, kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, és mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
0: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
1: Mert Mindszentinum. Én mert a kiskorom óta vagyok, mert Mindszentiről beszéltem, mit kellett neki átvenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak itten régebben a levelek, a Páter Romankos és a Mindszenti írták, és itten, amikor volt a katonai elnökség, azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
0: Tehát végül is Mindszenti Bíboros nem járt Argentinába?
1: Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
0: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél.
1: Így
0: és így átörökítették neked a Mindszenti Bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
1: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszent, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide-oda, amoda.
0: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet, és stb.
1: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, meg voltak több képek, és minden is találkozott Mindszentivel Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább ezt az egész dokumentumokat.
0: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
1: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárak, a levelek, a filmek, mert voltak olyan levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
0: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
1: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Páter Domonkosnak volt egy GPS-je, és innen terület Csákóval látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, még nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, inkább ottan lakásról lakásra mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor 3 minisztráns volt velük. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd. Már a híd megvan, de közben nem tudom még hogy lesz. És ott a páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
0: Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív legyen?
1: Én szerintem a mostani probléma az egész világon, ez a telefon. De legalább a cserkészek, az a táncsoport, hogy minden 2 évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális 2 napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ez tartja fönt a magyarságot itt Argentinában. De és van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyi körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri. És az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
0: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
1: Igen, az egyetemet.
0: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneus Viszonkinski rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés. Kedves testvérek! Balázs atya a korábbi évekhez hasonlóan nyári szabadságát szülőfalujában, Siógárdon tölti. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is tart nyilvános szentmiséket és elmélkedéseket. Siógárdi tartózkodása idején a következőket ajánlja föl a kedves testvéreknek. A siógárdi templomban vasárnaponként július 5-én, 12-én, 19-én, valamint augusztus 2-án délelőtt 10 órakor mutat be szentmisét, melyet a Sió Agárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 26-án délelőtt 8 óra 30 perckor Kakasdon a Szent Anna búcsúi szentmisét ő mutatja be. Ezért az ezt követő Sió Agárdi szentmise 10 óra 30 perckor kezdődik. Mint minden évben, nyári lelki gyakorlatra hív július 13 és 17-e között, mely a 19 órai szentmisét és az azt követő elmélkedéseket foglalja magába. Az elmélkedések a Sió Agárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 20 és 24 között a 19 órai szentmise keretében tart rövidebb elmélkedéseket. Ezen időszak alatt szombatonként nem mond nyilvános misét. Augusztus 1-én a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen a 10 órakor kezdődő Porciunkula búcsúi szentmisét Balázs atya mutatja be. Ezúton kéri Balázs atya a kedves paptestvéreket, szerzetes testvéreket és nővéreket, és minden testvért, hogy a fent megadott időpontokon kívül ne keressék, máshová ne hívják, és a telefonos megkeresést és a személyes látogatást is mellőzzék. Ezen időszak számára az elvonulás, a csend és a töltődés ideje. Megértéseteket köszöni, mindannyiótokat imádságaiban hordozza.
3: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. 6 napos zarándok út várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Szabadkán tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, és mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudato Si Felsőoktatási Központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretetszolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. 6 nap gyaloglás, a hit a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Idén a Szabadkai Egyházmegye Augustinianum Pastorális Központja adott otthont a pápai német-magyar kollégium egykori növendékei találkozójának, melyet július 7-e és 9-e között rendeztek meg, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 21 résztvevő érkezett az idei találkozóra a Kárpát-medence számos egyházmegyéből, köztük Mirko Stefkovics, Nagybecskereki megyés püspök is. Az egykori növendékek megosztották egymással lelkipásztori tapasztalataikat és fontosabb életeseményeiket. Meglátogatták Péterváradot, a tekiai szűzanya kegyhelyet, Karlócát a nevezetes békekápolnával. Kosztolányi Dezső szülővárosának megismerését Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök vezetésével bemutatott szentmise előzte meg. A Szent Teréz Székesegyház bemutatása után Szabadka 2 szecessziós ékkövét, a zsinagógát és a városházát is megnézték az egykori növendékek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ekkor a 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, meglátta őt, és azt mondta neki, bízzel lányom, a hited meggyógyított téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Nekem ez azért nagyon-nagyon kedves szentírási szakasz, mert ez az én karizmatikus utamat mutatja tulajdonképpen, hogy tenni kell, lépni kell, és igent kell mondani. És én ezt tettem ezzel a karizmatikus irányjal, hogy bár voltak bennem kétségek, voltak bennem félelmek, de hittem és bíztam az Úrban, hogy nem vezet olyan irányba, ami nekem rossz lenne, ami nem az ő útja, és elvezetett arra, hogy kilépjek a komfortzónámból. De hát ehhez egy nagyon erős igen kellett, és egy cselekedet, egy első lépés. És a vérfolyásos asszony tulajdonképpen ezt tette meg számomra. Ez a szentírási szakasz nagyon fontos irányítója az én életemnek, hogy Jézus cselekedeteket vár tőlünk, lépéseket vár tőlünk, várja, hogy közeledjünk hozzá, ott van mindig, hogy mi oda lépjünk hozzá, és ezen a karizmatikus úton én ezt tettem meg, hogy igent mondtam, hittem benne, hogyha én odalépek, akkor az áldásokkal fog járni az én életemre nézve, és ezen a karizmatikus úton, megkapva a gyógyítás karizmáját, van lehetőségem megélni másoknak a gyógyulását, másoknak a felszabadulását, az Istenhez való közelebb jutását, és ez nagyon erős, fogóckodó minden nehézségben ez a szentírási szakasz, hogy lépjünk és tegyünk.

0: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban, szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 16. fejezete az 1-től a 6. versig tartó szakasz alapján történik. Abban az időben farizeusok és szadduceusok mentek Jézushoz, hogy próbára tegyék. Arra kérték, hogy mutasson nekik égi jelet. Ezt válaszolta nekik. Este azt mondjátok, jó idő lesz, mert föröslik az ég. Hajnalban meg, ma zivatar lesz, mert az ég felhős és vörös. Képmutatók. Az ég színéből tudtok következtetni, az idők jeleit azonban nem tudjátok felismerni. A gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ezzel otthagyta őket, és elment. Tanítványaival a túlsó partra menet, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától. A jeleket felismerni nem könnyű, ugyanakkor mégis sokszor egyértelmű. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy az életben az apró csodákat nem tudják észrevenni. Bármennyire is küzdenek, bármennyire is figyelnek, az élet nehézségei, az élet gondjai elfedik ezeket előlük. Pedig tényleg különös figyelemmel és különös érzékeny szívvel az ember mégis meg tudja érezni az apró cselekedetekben is az Istennek a szeretetét. A szadduceusok és farizeusok is hatalmas jeleket kívántak Jézustól. Ő természetesen megmondta nekik, hogy mit fognak kapni, Jónás próféta jelét, akinek van füle a hallásra, az meghallja, ugye, ahogy Jézus is szokta volt mondani, de nem értik meg ezt a jelet. Mert a szívük zárva marad, az Isten előtt, az Isten fia előtt bezárják azt. Éppen ezért, amikor a mai ember is nem akarja, vagy nem meri felismerni ezeket a jeleket, a szeretetnek az apró jeleit is, bizony fel kell tenni magunknak a kérdést, mennyire van nyitva a szívünk. Mennyire tudjuk befogadni azt a szerető Istent, aki annyira szereti az embert, hogy önmagát ajándékozza értünk. Hatalmas nagy jelet adott Jézus a szeretetről, és ez minden egyes szeretet cselekedetben tovább él. Éppen ezért nyitott szívvel, érzékeny lélekkel figyeljünk oda bátran ezekre az apró jelekre, és ismerjük fel benne az Isten szeretetét. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit 2026. július 13-án, hétfőn reggel élőben a Mária Rádió stúdiójából, a mikrofonnál Gulyben Gergely, és hát nyári szünet van. Tegnap jött egy gondolat este, hogy van két olyan lányom, akik itt nyáron táborokban voltak, görögkatolikus táborban, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e kedvük ilyen hajnali órában fölkelni, úgyhogy itt a stúdióban itt van a 15 éves Zsófi lányom, meg a 12 éves Sára lányom, és hát azért is hívtam el őket ide, hogy egy picit ők a maguk kamaszos megfogalmazásával is egy kicsit meséljenek nekünk, beszámoljanak arról, hogy milyen egy ilyen tábor, vagy ilyen két ilyen tábor, ami érintette őket, Zsófit idén is, a liturgikus ének tábor, erről majd egy picit bővebben beszámolunk, de Sára is volt már ebben a bizonyos liturgikus

0: módon óriási lett a kínálat, mint a boltok polcain, tehát egy picit a fogyasztói társadalomnak egy ilyen hozadéka lett, hogy rengeteg program van. Rengeteg lehetőség, és akkor ezek között itt ott megjelennek mondjuk egyházi táborok, vagy egyházi programok is, és látom én is azt, hogy amikor hiába esetleg felnőttként, vagy mondjuk én papként azt gondolom időnként, hogy egy-egy tábor egy értékes a fiataljaink számára, vagy próbálom őket buzdítani, hogy jelentkezzenek, vegyenek részt egy-egy ilyen táborban, nem olyan hatalmas mindig a lelkesedés, és ugye ilyenkor a legjobb reklám az olyan fiataloknak a megkérdezése, akik már voltak ilyen táborban. Úgyhogy talán egy picit ilyen segítség gyanánt akár nagyszülőknek, akik esetleg hallgatnak minket itt a mai reggelen, ugye hát visszahallgatható az adás, és akkor, hogyha fiatalok beszélnek fiatalos meglátásokkal, vagy fiatalos nyelvezettel arról, hogy milyen egy egyházi tábor, hát ha egy picit segítség, vagy bátorítás, hogy hát ha nem is idén jutnak el mondjuk a fiataljaink már ezekbe a táborokba, amik lezárultak, hanem esetleg a jövő évre, akkor mégiscsak egy-egy gondolati magot sikerül elültetni, aztán hát, ha ki kell belőle valami. Na hát az első ilyen tábor, amiről itt talán érdemes lenne megemlékezni, ez a bizonyos görög tűz, majd egy kicsit akkor meg is kérlek titeket, hogy ezt próbáljuk meg fölvázolni, hogy hát nyilván a görögségre utal, a görög katolikusságra ez a görög tűz, de hogy ez kiknek is szól, milyen korosztályt szólít meg, és akkor majd itt mindjárt kicsit az érdekességeket is kiboncolgatjuk, hogy milyen korosztályt szólít meg ez a tábor.
1: A tábor, azt hiszem, hogy az alsó korhatár az 10 éves kor, így negyedik osztály után már lehet menni, a felső korhatár pedig 14, de előfordulnak még 15 éves táborozók is. Utána pedig lehet menni segítőnek vagy csoportvezetőnek, ha valaki nagyon lelkes.
0: Hát ugye itt a ti esetetekben, ugye ez a különlegessége is volt az idei tábornak, hogy Zsófi, tavaly még te is résztvevőként voltál ott táborozóként, és akkor idén pedig egy egészen más minőségben. Tehát ugyanabban a táborban voltatok, de az egyikőtök a kulisszák előtt, a másik a kulisszák mögött is jelen volt, hogy mi volt ez a különbség?
1: Akkor én mondom. Hát egyébként nagyon más volt látni így a kulisszák mögött, ahogy mondtad, a tábort. Hát nagyon más szemmel láttam az egészet, és tudtam így, hát Sárának is néhány dolgot vele megosztani. Egyébként nehéz erről így beszélni, de nagyon sok szervezés van a tábor mögött, amit táborozóként nem feltétlen látunk. Sok esetben nem. Nekünk is előtte meetingek, szervezés, lelki beszélgetések, és ott is mindennapos reflexiók, ami nagyon jó volt, hogy mindenben kérhettünk segítséget, és Dávid atya, a tábor lelki vezetője mindig a rendelkezésünkre állt, ugyanúgy, mint akár a táborozóknak. Szóval igazából nekünk is egy kicsit ilyen táborélmény volt abszolút, és megmerem kockáztatni, hogy még jobb is volt, vagy más élmény, mint táborozóként, így csoportvezetőnek lenni. Nagyon, hát lelkileg feltöltő volt az egész, viszont az érződött, hogy igen, Sára a táborozóként volt ott, én viszont csoportvezetőként. Kevés időnk jutott így egymással olyan nagyon sokat beszélgetni, mert mindketten el voltunk foglalva.
0: Nézzük a táborozók oldaláról, jó? Tehát, hogy azért alapvetően, akiket mondjuk megszólítanánk, ők nem első körben mennének csoportvezetőnek, vagy így háttérsegítőnek, ugye van egy ilyen kategória is, hanem táborozónak. És akkor mondjuk, Sára, te most hetedikbe mész, hetedik osztályban, egy ilyen veled egykorú fiatalnak mit tudnál mondani, hogy miből áll egy ilyen egyházi tábor, hogy hát nem reggeltől estig imádság van, ugye, mert néha úgy gondolják el ezeket a kívülállók, az ilyen táborokat, hogy jaj, akkor oda mentek, és akkor még mosolyogni se lehet, vagy nincs vidámság, nincs semmi más, csak egy ilyen komor hangulat, reggeltől estig imádság, mint hogyha ez egyébként valami rossz dolog lenne. Hogy kell elképzelni?
2: Hát igazából nagyon jól meg van csinálva ez az egész, mert az imádság bele van iktatva a táborba, de nem csak arról szól, hanem általában úgy szokott lenni,

0: hogy egy nap van, amikor mondjuk elmegyünk templomba, és a többi nap van este egy imádság, és azon kívül pedig van egy csomó izgalmas program, például szokott lenni sportnap, van, amikor elmegyünk strandra, szokott lenni zarándoklat, és egy csomó közös játék, nagyon jó közösségépítő, és új embereket ismerhetsz meg, és ez nem egy zárt közeg, tehát hogy aki újonnan megy, az is nagyon hamar be tud illeszkedni, és szerintem nagyon jó élmény, mert ha egyszer elmegy oda az ember, akkor utána már nagyon szívesen vissza fog menni, mert egyszerűen csak jól érzi magát, és vissza akar menni abba a közegbe, azokhoz az élményekhez, és igen.
1: Nem hiányzott a telefon?
0: Hát az elején kicsit szokatlan volt, meg nekem például voltak olyan ismerőseim, akik ott nyafogtak, hogy telefon meg minden, de nekem...
1: Bocsánat, a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy ugye a kérdést azért tettem föl, mert hogy a tábornak egy deklarált mozzanata volt, hogy a szülőknek is alá kellett írniuk azt a nyilatkozatot, hogy tudomásul veszik, meg hozzájárulnak, egyetértenek, hogy a táborozás idejére alapvetően begyűjtik a telefonokat a táborozóktól. Naponta mennyi időre kaptátok?
2: Fél óra.
3: Hát fél-egy óra változó volt, igen.
1: És hát ugye mondjuk szerintem már ez önmagában egy óriási újdonság erejével ható élmény lehet a fiataloknak az életében, hogy Túl lehet élni?
0: Igen, először szokatlan volt, de amúgy utána már nem is hiányzott. Tehát, hogy volt, amikor megkaptam a napi fél órát a rómat, és hozzá se nyúltam, mert hogy nem hiányzott.
1: Hogy kell elképzelni a napi rendet egy ilyen táborban?
3: Akkor mondom én. Hát igazából úgy nagyjából egy napvázlata az úgy néz ki, hogy felkelünk, így olyan fél 8 körül. Minden reggel zenés ébresztés van. A fiúk körbejárnak és ébresztik így a gyerekeket. És akkor utána van egy reggeli. Utána általában van egy negyed óra, 20 perc így még rendet tenni a szobában. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy minden reggel szoba ellenőrzés, és pontozzák a szobák rendjét, meg tisztaságát, és itt lehet versenyt nyerni. Vagy hát így valami jutalmat, és reggelente egyébként van fakultatív imádság is, amit általában a kispapok végeznek ott. Szóval reggeli után van egy kis idő még ott összekapni a cuccot, meg minden, és akkor általában olyankor szoktunk indulni a különböző programokra, volt Nyíregyházára, liturgiára, vagy nem tudom, akkor megint Nyíregyházára az állatkertbe. Igen, utána ebéd, ez változó, van, amikor ott teszünk helyileg ott az iskolában, ahol megszállunk, van, amikor pedig máshol. Utána van egy délutáni program, ez volt strand, kézműves, ilyesmi. Igen, utána vacsora, általában délután kapták ki a telefonokat a csendes pihenő alatt, olyankor lehetett a szülőknek is telefonálni. Igen, vacsora, aztán pedig végig kell gondolnom. Vacsora után kis csoportos beszélgetések a napról, összefoglalva, hogy ki hogy érezte magát, ilyesmi, és utána van egy elmélkedés, egy ilyen 3-4 órás esti ima, utána fürdés és alvás. Ez így nagyjából egy nap.
1: És mennyire volt alvás? Mert hogy a nyári táboroknak azért egy ilyen velejárója szokott lenni, hogy ez egy ilyen a résztvevők által opcionálisnak gondolt
3: igen.
1: Dolog, hogy hát igen, oda ki van írva, hogy alvás, de azért ilyenkor szobákban itt-ott még tracsparti szokott lenni.
0: Hát első éjszaka mi semmit nem aludtunk. Utána már így nagyjából ment az alvás, de azért voltak olyan esélyek, emlékszem, amikor így kimentünk így több szobából is az emberek, és akkor ott így ültünk a folyosón, amikor a vezetők nem voltak ott, és beszélgettünk, meg ilyenek, de hogy igen, azért volt valamennyi.
1: Jó, hát az alapvetően hozzátartozik a nyári táboroknak az élményéhez, ugye, hogy nem kell iskolába fölkelni, meg tanulni, meg ilyenek, és akkor ugye a szülők sincsenek ott, akik ágyba parancsolnák a gyerekeket, és akkor ilyenkor a fiatalság, hogy fú, hát na, akkor végre addig beszélgetünk, ameddig akarunk, akár alvás nélkül is, ugye, ahogy hallottuk, de azért az ember megtapasztalja, hogy hát jó, egy ideig lehet feszíteni, vagy feszegetni a határokat, meg megpróbálni kitolni ezeket az élményeket, de azért utána majd a testi fáradtság csak visszaüt, tehát hogy az érezhető lesz. Milyen módon tudnátok esetleg bátorítani azt, aki kívülálló, hogy nem mer elmenni egy ilyenre, vagy azt mondja, hogy volt, ez biztos unalmas. Mit tudnátok neki mondani, hogy hogyan vegye rá magát? Mert ugye aki már ott van, és belemer vágni egy ilyenbe, tehát tudom, hogy ő már megtett egy hatalmas lépést, lehet, hogy mondjuk vannak, akik időnként mondjuk egy kis szülői noszogatásra lépik meg ezt, de alapvetően aki ott van, azért a szélesebb körű élmény az, hogy jól érzi magát, mint ahogy mondtátok, meg utána visszavágyik ebbe a közegbe. De hogy tudnátok megpróbálni? Mondjuk itt osztálytársak megkérdezik nyáron, hogy hol voltatok, és akkor mondjuk elkezdik sorolni a többiek, hogy itt-ott hova mentek nyaralni, meg itt a lovastábor, meg ilyenek, és akkor ti meg bemondjátok, hogy milyen egyházi táborban voltunk, és akkor ugye amilyen a közeg körülöttünk várható ilyen leminősítés, hogy ó, ti szegények, meg ó, biztos unalmas volt, hogy mit lehet nekik mondani, hogy másképp próbálják megközelíteni, hogy másképp lássák ezt.
3: Hát én már mondtam az osztálytársaimnak, hogy megyek ebbe a táborba, mert választanom kellett az osztálytábor és a görög tűz között, és én a görög tűzet választottam, és úgy meséltem nekik, hogy görögkatolikus fiataloknak, elsősorban görögkatolikus fiataloknak szánt tábor, ismerkedés, barátkozás, ilyesmi, és hogy hasonló értékrendű fiatalok találkoznak itt a táborban erre, és igazából, hát én mindig mondom nekik, hogy ez az a tábor, amit a legjobban várok az évben, mert nagyon jó feltöltődés így az iskolai évre, meg ilyenek. És hát igen, ezt várom a legjobban. És azt tudnám mondani nekik, esetleg megmutatni például a videókat, amik felkerültek a Metropolia Facebook oldalára, hogy abból még nem is teljesen, de átjön a tábor hangulata szerintem.
1: Ugye hát ez egy nagy segítség manapság, hogy a táborról nem csak ilyen szóban, vagy akár írásban történő beszámolókat lehet megnézni, vagy meghallgatni, hanem rendelkezésre állnak fényképek, videók, amik valóban a hangulatot megpróbálják átadni. Úgy tudom, hogy azért volt meglepetésprogram is, ami nem feltétlenül tudtak előre, vagy tehát lehet, hogy sejtettek a résztvevők, hogy kell elképzelni egy ilyen meglepetésprogramot.
3: Próbálok óvatosan fogalmazni, hogy meghagyjuk az álomszerű létét ennek a programnak. Hát a mögött is rengeteg szervezés van, és hát nem szabad róla beszélni így a táborozóknak nagyon. Ez egy álom általában, de hát nem is tudom, hogy volt a kérdés, hogy kell elképzelni.
1: Hát valami történt valahol, amikor a program során, amire elvileg nem voltak felkészülve a résztvevők.
3: Nem, hogy... a rutinosabbak már igen, számítottak rá, és tőlük kaptunk is visszajelzést. Hát igen, ez vannak olyan programok, amikre nincsenek felkészülve, mert meglepetések, nem feltétlen csak délelőtt, vagy napközben. Próbálok tényleg nagyon óvatosan fogalmazni, mert kötnek engem ezek a dolgok. De hát igen, azok is elég izgalmasak szoktak lenni. Van akinek az ilyen spontán programok a kedvencei.
1: Igen, azt elfejtettük elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a helyszín az Nagykálló már évek óta. Ugye ott van egy görögkatolikus iskola, ami be tudja fogadni ezt a táborozót. Hányan voltatok most körülbelül?
3: Segítőkkel és csoportvezetőkkel együtt 140-en.
1: 140-en. Ugye itt a háttér, ugye egy picit az egyházi oldalt is mellé tegyük, hogy alapvetően ugye az egész görög tűztábor arra jött létre, hogy az egyházközségeinkben, a templomainkban szolgáló, jelenlévő, aktív fiataloknak egyfajta nyári ajándék az egyházunk részéről. És hát ugye ide a jelentkezéshez nem úgy történik, hogy valaki hirtelen megtalált valami programot a világhálón, hanem ez és akkor bejelentkezett, hanem az atyákon keresztül történik a jelentkezés. Korábbi években, amíg szűkösebb volt a lehetőség, akkor limitálva volt, hogy egyházközségenként legfőjebb 4 gyerek mehetett. Ugye most azért egy picit rugalmasabban kezelik már ezt a létszámot, de hogy ezeket az adatokat mi visszük be, illetve hát hogyha akkor lenne a túljelentkezés, akkor nekünk kellene kiválasztani, hogy ki az, aki leginkább megérdemli egy-egy egyházközségből, hogy elmehet erre a görög tűz táborra. Tehát innen indult az egész, hogy van ennek egy ilyen ajándék jellege. És hát most már jó pár éve, ugye itt Nagykállóban van ez a tábor, gyakorlatilag úgy néz ki, hogy vasárnap délután este van az érkezés, akkor mennek oda a fiatalok, és akkor pénteken kora délután környékén lehet őket elhozni. Voltatok Mária Pócson is, úgy tudom, idén.
0: Ez általában úgy szokott lenni, hogy egy helyről zarándoklunk Mária Pócsra, ott van egy szertartás, utána van ott valami feladat, vagy játék, esetleg fagyizunk egyet a Mira kávézóban, és utána pedig visszamegyünk busszal. Csak hát idén ugye nagyon meleg volt, ezért a távnak egy részét busszal tettük meg, és utána zarándokoltunk egy picit, és utána volt ott egy számháború, és utána bementünk egy akatisztoszt végeztünk ott el a templomban, és utána pedig volt egy feladat sor, amit így meg kellett csinálni, ott a templommal kapcsolatos kérdések is voltak benne, meg így egészen Mária Pócsa. Egy kicsit így benéztünk a templomba is, ugye, és mindenki kapott egy fagyit, és utána pedig visszamentünk busszal. Szerintem nagyon jó élmény volt.
1: Ha jól sejtem, akkor azért ugye itt olyan barátságok alakulnak ki, amiket utána vártok, hogy újra találkozzatok, akár ugye a következő nyáron, hiszen azért elég jelentős a terület, ahonnan érkeznek a fiatalok, tehát nem tudtok az évközben napi vagy akár heti rendszerességgel sem személyesen találkozni, ugye, hát nyilván a görögkatolikus egyházunk sajátságaiból adódóan ugye előfordul, hogy valaki jóval messzebbről érkezik, tehát itt, ti is innen Gödöllőről mentetek el Nagykállóba, azért az egy érzékelhető távolság, bár manapság ugye az autópálya egész gyorsá teszi az eljutási lehetőséget, de ennek ellenére azért ugye rá kell szánni az időt meg a kilométert, de hát úgy tudom, hogy az országnak más részeiről is érkeztek fiatalok, és talán ez is egy ilyen motorja lehet annak, hogy olyan barátságok tudnak születni, vagy olyan emberekkel tudtok találkozni, akikkel azt az élményt élitek át, hogy valami megmagyarázhatatlan mélységben, de hasonló a gondolkodásmód, hasonló az értékrend, hogy olyan könnyű megtalálni velük a hangot sok mindenben, vagy jól értik azokat, amiket mondtok. Ugye ez, amikor beszélgettem fiatalokkal ilyesmi kérdésekről, azért ez egyöntetűen itt-ott megfogalmazódott, ha nem is tudta mindenki elég mélységben, vagy elég precízen megfogalmazni ezt az élményét, de hogy jóleső érzés a hozzánk hasonlókkal találkozni. És akkor mondjuk talán itt egy picit megszólítanánk a rádión keresztül azokat, akik a valamikor szórványnak nevezett görögkatolikus területeken élnek, hogy a mi fiataljainknak, tehát különösen is egy érdekes élmény, ugye itt a Budapest meg vonzás körzetében, vagy Dunántúlon, vagy az Alföldnek a déli részén a görögkatolikus fiataljaink azt élhetik meg, hogy hát jó, hogyha az iskolában rajtuk kívül van még néhány görögkatolikus gyerek, de hogy ilyen alapvetően kisebbségben vagyunk, és ugye egészen más élmény olyan helyen lenni, ahol a görögkatolikusság nem egy ilyen elszórt kisebbség, hanem úgy tömbben tudnak jelen lenni, meg úgy eleve a környezetben sem kell feltétlenül megmagyarázni, mi az, hogy görögkatolikus, hogy tényleg arról nem is hallottunk még, hanem hogy ez egy teljesen az életnek a természetes velejárója, hogy mondjuk ott is a településeken, a Szabolcs-Szatmár vagy Borsod vármegyékben, ott szinte minden településen van, ahol létezik, vagy jelen van a görög katolikusság, akkor a legtöbb helyen van mellette, ugye római templom is, görög templom is, sőt, hát a Borsodnak vannak olyan falvai, ugye ezt is érdemes talán egy picit itt megemlíteni, vannak olyan falvak a Borsodban, ahol csak görög katolikus templom van, hogy római katolikus templom nincs is, és ott pedig az a különlegesség, vagy az a kisebbség, ugye ez sem feltétlenül közismert. Na nézzük a másik tábort, mert hogy hát ha a görög tűz tábor egy picit távolabbá mondjuk azoktól, akik nem feltétlenül élik meg fiatalként a hitüket, vagy nem jelent meg az életükben ez, hogy akkor ők most az evangélium alapján élnének, bemondunk egy ilyet, hogy liturgikus énektábor, és akkor hát az úgy még sokak számára lehet szerintem egy olyan, hogy hú, te jó ég, hát ott mi lehet, hogy egész nap csak ilyen szertartási énekeket énekelnek. Mind a kettőtöknek van erről is élménye, Sárán a korábbról, Zsófi neked idénről. Egy picit meséljetek itt a hallgatóságnak, hogy mi az, hogy liturgikus énektábor?
3: Én sok éve nem voltam már, és most megint mentem. Liturgikus énektábor alapvetően, hát igazából igen, tényleg a szertartási énekeink, meg így ezeknek a szépítésére, meg megtanulására van, így jobban beleásni magunkat, mert erre van számva a hét. Meg hát ilyen potenciális kántorképző, vagy igen. Mi például a héten, akik nagyobbak voltunk, már nem tanultunk újabb énekeket, mert voltunk egy olyan bizonyos szinten úgy nagyjából mindannyian, akik így tudtuk ezeket, ezért inkább arra fektették a hangsúlyt, hogy szépítsék az előadásmódot, meg hogy úgy nem tudom, milyen finomságokra meg ilyenek. Viszont a kicsiknek pedig hát ez egy jó ilyen gyakorlat, úgymond, hogy gyakorolni a liturgikus énekeket. Hát igazából ez az egésznek a lényege, de ez a tábor sem csak liturgikus énekből áll. Nyilván a esti vecsernéken gyakoroljuk ezeket, így kipróbáljuk, de itt is van rengeteg program. Elég, hát itt egy kicsit vegyesebb a korosztály, de most korosztály szerint voltak szétbontva a csoportok is, tehát, hogy erre is figyelnek, hogyha valaki kevésbé, és ugyanígy ebben a táborban is nem csak görög katolikusok vannak, hanem vannak rómaiak is, néhányan, akár reformátusok is.
1: Ugye ennek a helyszíne Debrecen,
3: igen.
1: A metropóliánknak a központja. Hogy nézett ki itt a napirend?
3: Hát a napirend egyébként nagyon jó volt szerintem abból a szempontból, hogy nem kellett korán kelni. Na annyira, hogy így felkeltünk olyan hét körül mondjuk, és 8-tól volt reggeli. Igen, és utána reggeli után ott még volt idő összepakolni, meg ilyesmi egy kicsit, és utána elmentünk kis buszokkal hát egy ilyen, Debrecenben ott egy ilyen oktatási központba, ahol voltak az órák, és akkor így nagyjából 10-től kezdődtek a foglalkozások, ott ebben a táborban is be voltak szedve a telefonok, és akkor ott a foglalkozások alatt nem is volt nálunk. Ott volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 3-4 egy órás etap, utána volt egy kis szünet, utána megint énekeltünk, és itt nem csak egyházi énekeket énekeltünk, hanem világi énekeket is, mert az egész tábornak igazából az a vég kifejlete, vagy nem tudom, a célja, hogy csütörtökön van egy koncert, egy ilyen nagy koncert, ahol megmutatjuk, hogy mit tanultunk a héten, és akkor ott annak van egy liturgikus része is, és van egy ilyen világi része, az minden csapat eldönti, hogy mit énekel, és akkor ezeket gyakoroltuk már hétfőtől kezdve. Igen, utána ebéd volt, egyébként nagyon finom ebédeket kaptunk, ezt hozzátenném. Utána volt bőven szabad időnk egyébként, és ott lehetett játszani, meg idén festeni is lehetett falat, ott az egyik ilyen óvoda épületet, nem tudom, és ott nagyon szép Noé bárkája képet festettek. Igen. Igen, utána voltak előadások, az mindig más volt, volt hangszerbemutató, volt ilyen zenés játékos óra, de volt, hogy a Szent Efrém férfikar előadását hallgattuk meg, ilyen interaktív óra volt, Igen, utána volt mindig egy vecsernye, ott este felé, ahol ott kipróbálhattuk magunkat így ebben a liturgikus énekekben. Utána volt egy vacsora, és utána igazából már nagyon más nem volt, utána lehetett menni fürdeni, aludni. Tehát hogy ez kicsit annyiban eltér a görög tűzről, hogy itt hamarabb volt takarodó, nyilván a kisebb gyerekek miatt. Meg úgy, és este éjszakára beszedték ugyanúgy a telefonokat. Tehát, hogy így, igen.
1: Mennyire volt a legfiatalabb résztvevő?
3: Legfiatalabb résztvevő idén szerintem most megy első osztályba. Tehát, hogy így óvodából jött.
1: És ott volt végig a táborban?
3: Igen, de nem bentlakósként, hanem Debrecenből. Igen. Igen, de volt olyan, aki kollégista volt, és ilyen elsős körül olyasmi 6 vagy 7 éves, nem tudom. Szóval igen.
1: Azért a szervezőket ez is egy komoly kihívás elé állíthatja, hogy ilyen elsőskorú gyerekeket, 6-7 éveseket ugye egész héten lekötni, akár hát most nyilván liturgikus énekkel nem lehet egész héten lekötni a gyerekeket, de hát ugye talán a hallgatóknak elmondhatjuk azt is, hogy ahhoz képest, ami esetleg így hangzik, vagy kívülről látszik, azért biztos, hogy a résztvevőknek ez sokkal-sokkal izgalmasabb. Talán ugye azt is megemlíthetjük, hogy ezt a bizonyos csütörtök esti koncertet szintén élőben a világhálón keresztül nyomon lehetett követni, vissza is lehet tekinteni. Itt is voltak ugye ilyen felvételek, vagy rövid videók a tábor hangulatát bemutatandó, és hát ezt is tudjuk javasolni, hogy akiben van fogékonysága a zeneiség iránt, ugye ez a mi egyházunknak egy komoly velejárója, és akkor hát itt tényleg az előadásmód, ez nem a szimpadiasság miatt, hanem egyszerűen a művészi szint miatt, ugye, hogy akinek van már élménye arról, hogy a szertartásainkon az ének vagy a zene művészi módon megjelenik, az megtapasztalta azt is, hogy a lelki élményhez hozzá tud tenni. És akkor, hogyha ha vannak fiataljaink, vagy vannak felnőttjeink, akik rászánnak az életükből néhány napot arra egy évben, hogy foglalkozzanak a liturgikus dallamvilágunkkal, ennek a szépítésével, ugye ez egy olyan kincs, amit haza tudnak vinni utána magukkal az egyházközségükbe. És akkor engedtessék meg, hogy egy ilyen hasonlatot hozzak ide, hogy az összes beszéd, ugye én magát a hittanúra kifejezés sem annyira szeretem, mert hát nem a hitünket kellene ott tanulni, hanem az evangéliumi életvitelről kellene gyakorlati élményeket szereznünk. De el szoktam mondani a fiataloknak, hogy nézzétek, ez amikor mi behívünk mondjuk egy iskolába, hittanórára, vagy mondjuk ide tegyük ide egy liturgikus énektábor, ez olyan, mint hogyha ha beülnénk egy tanterembe, és akkor a táblán ott mutogatnám nektek, hogy mondjuk a focinak a szabályait elmagyaráznám, mi az, hogy les, meg hogy mikor van előnyszabály, meg és akkor rajzolgatnám a táblára, ott, hogy nézitek, itt a játékos, ott a játékos. A szertartásaink, amikor pedig ténylegesen végigimádkozzuk a templomban a szertartás, olyan, mint amikor kimegyünk a pályára, és akkor visszük a labdát, hogy na, akkor most élőben begyakoroljuk, és kipróbáljuk, amit eddig csak fejben gondoltunk végig. Ha valaki egyszer megtapasztalja, hogy hogyan érdemes, milyen lelkülettel érdemes ugye belépni így a szertartásainkra, akkor onnantól kezdve meg fogja tudni élni ezt az élményt. Ugyanígy, mint tényleg, hogy ugye, tehát testnevelésből sem nagyon szoktunk dolgozatot írni, bár nekem van egy élményem gyerekkoromból, hogy volt ilyen, hogy elméleti valamit kellett megtanulnunk tornaórán. Furcsa is volt, hogy szólt ott a testnevelés tanár, hogy hát most nem kell átöltözni órára. Most rendes ruhában maradunk, és akkor ilyen elméleti oktatás volt, aztán tám valami dolgozatot is írtunk belőle, nagyon furcsa élmény volt. Néztünk is, hogy hát ez a testnevelés óra, ez miért kell itt elméleti dolgokról dolgozatot írni. Hát a valahol talán én szerencsésebbnek érezném egyébként a hittan helyett a léleknevelés órát, ha már mit a testnevelésre hozhatnánk párhuzamot. De akkor engedtessük meg egy picit a mai reggelen, hogy a táborok említése, vagy a tábori élményeknek a felsorakoztatása mellett egy picit a mindennapi életünkre, a hétköznapi dolgainkra is, vagy a mostani helyzetünkre is reflektáljunk egy kicsit. És azért is gondolom, hogy erre mostanában egyre fontosabb időt és energiát szánni, mert talán egyre szélesebb körben jelenik meg a tapasztalat, hogy nehezebb Krisztust követő emberként élni a mindennapokban. Ugye, engedtessék meg, tudom, hogy nagyon nagy a csábítás, meg hogy nagyon sokakat érdekelne, hogy kössük össze a közélettel, meg a politikával a dolgainkat, de engedtessék meg, hogy ezt most elegánsan elkerüljük, leginkább azért, nem mintha nem lenne mondani valónk, vagy nem lenne véleményünk, de az érzésem, az élményem az, hogy a társadalomnak Magyarországon most a közélet vagy a politika kapcsán olyan a léte éppen, mint amikor mondjuk az ujjunknál, vagy valamelyik testrészünknél, vagy lábunknál itt-ott valami begyullad. És amikor be van gyulladva, akkor ugye ez fokozottan érzékeny, és olyankor nem feltétlenül kell nekiállni. Még csak ha az ember simogatni akarja a begyulladt testrészét, akkor is ugye ez egy komoly fájdalmat tud előidézni, vagy komoly ellenérzéseket. Úgyhogy ilyenkor talán jobban járunk, hogyha engedjük, hogy ez a gyulladás egy picit szűnjön, vagy lelohadjon, és utána érdemes talán foglalkozni ezzel. Viszont a kereszténység, mint olyan, ugye úgy tűnik, hogy most a közeljövőben nem lesz divatos, nem lesz széles körben követett életvitel. Tehát aki Krisztusnak az útján szeretne járni továbbra is, mert azt gondolja, hogy itt igazság van, és azt gondolja, hogy a mi értékrendünk és a gondolkodásmódunk, mint evangéliumi életvitel, ez inkább az iránytűhöz hasonlítható, és nem a szélkakashoz, hogy nem forgolódik éppen az aktuális széljárásnak megfelelően, hanem az iránytű továbbra is kitartóan mutatja azt az irányt, amerre szeretnénk menni, akkor is, ha éppen szembe fúj a szél. Na most, aki ebben szeretne megerősödni, vagy ezt gondolja továbbra is irányadónak az életében, az megtapasztalja, hogy tényleg most inkább szembe fordul majd a szél. Ugye látjuk azért a történelemben, hogy voltak ilyen időszakok, hogy volt, amikor a kedves hallgatók közül még nyilván sokan emlékeznek, mondjuk amikor a Szovjetunió összeomlott, és a kommunista, szocialista rendszer Magyarországról kivonult, vagy átalakult az egész, akkor ott a 90-es évek legelején úgy hirtelenjében sokan lettek a templomokban. Ugye volt is a mondás, erre biztos, hogy a hallgatók közül is nagyon sokan emlékeznek, hogy nagy a tolongás a damaszkuszi úton. Mert hogy sokan valami olyasmire számítottak, hogy na, akkor eddig az elnyomás alatt lévő egyház most akkor majd hatalomba kerül, és akkor majd az elvtársak meg a pártitkárok helyett majd a papok meg az egyház fogja megmondani, hogy akkor ki hova kerüljön, vagy mit csináljon, és amikor látták, hogy nem így történik, hogy nem kerül az egyházhoz olyan jellegű hatalom, ami alapján így döntenének, az így jó néhányan el is párologtak. De vannak ilyen hullámzó időszakok. Van, amikor azt gondolják emberek részben, talán értekből, ezt mindig nehéz megfejteni, vagy számításból, jó, most akkor járjunk templomba, mert most ennek lesz jövője. És amikor jönnek a nehezebb idők, akkor ők elpárolognak, és maradnak azok, akik nem divatból, vagy nem számításból, nem érdekből járnak templomba, hanem megérzik az evangéliumnak ezt az igaz mi voltát, és azt tudják mondani, hogy hát ez akkor is követendő útmutatás, és akkor is helyes út, ha ezért hátrányok érnek. És talán ez a kapaszkodó, hogy itt a kedves hallgatóknak adjak némi támpontot is, vagy legalábbis gondolati felütéseket, hogy úgy gondolom, hogy ma a kapaszkodónk, ahová tudunk nyúlni, ez az egyház üldözések kora. Mert amikor nem csak, hogy nem volt előnyös kereszténynek lenni, hanem mondjuk veszélyes is volt, akár életveszélyes, akkor egészen más módon kellett megélni a hitüket és a kereszténységüket a Krisztust követőknek. Talán érdemes ugye itt fejben visszamenni egészen az ősegyház idejéig. Ugye a Krisztus föltámadása után eleinte az apostolok sem tudták, hogy akkor most mégis mi lesz velük, hogyan éljenek a mindennapokban. És keresték az utat, hogy jó, hát ezt érezték, hogy Krisztussal valami nagy jelentőségű dolog történt, de hát hogy ezt hogy is kéne elmondani, meg hát nem hiszem, hogy ők az apostolok arra gondoltak, hogy itt egy ilyen több ezer éven keresztül átívelő intézményrendszert fognak létrehozni. Ők egyszerűen átélték azt, hogy igen, itt van Jézus, megölték, legyőzte a halált, nem tudjuk, hogy csinálta, időnként megjelenik, aztán eltűnik, aztán fölment a mennybe, most akkor nem tudjuk, hogy mi lesz, aztán eljött a Szentlélek, és akkor lassan kezdik megérteni, hogy hát itt valami földi életen túlmutató dologról van szó, és akkor fokozatosan érnek meg arra, hogy ez az igazság, amit Istentől megkaptunk, útmutatásként, jó tanácsként, parancsként, ki hogy értelmezi, teljesen mindegy, hogy de hogy ugye ha ma azt mondanánk, hogy itt van Istennek a titkos 10 jó tanácsa, vagy hogy tippjei itt vannak az élethez, egy titkos könyv, amiben Isten jó tanácsai itt vannak, hogy ezek alapján élj, és akkor meg fogod talán a boldogságot. Tehát ha ma így mondanánk, akkor lehet, hogy többeket érdekelne mondjuk a Szentírás is. De hogy ezek az emberek rádöbbentek, az apostolok is, hogy többet ér ez az igazság, mint az én földi életem. És ha visszatekintünk az ősegyháznak az életére, tehát azt láthatjuk, hogy egészen ugye a konstantini fordulatig tulajdonképpen majdhogy nem 280 éven keresztül, nem egyforma intenzitással, de azért úgy újra föl-fölbukkanó módon keresztény üldözés volt. És mégis életben maradt a kereszténység, életben maradt a krisztusi út, titokban, rejtve, de mégis valami vonzás volt benne, valami vonzó életvitel érezhető volt a külvilág számára. Kedves hallgatóknak biztos, hogy sokan olvasták, vagy látták ugye a Quo Vadist, maga a film is rendkívül érzékletes módon mutatja be az ókori Rómában a keresztényeknek az eltérő életvitelét. Tehát, és egyébként, aki megnézi, hát egyrészt lehet arra is reflektálni, hogy 70 évvel ezelőtt még a filmipar készíthetett ilyen keresztény jellegű filmeket, monumentális filmet, hogy a manapság ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. De hogy mennyire párhuzamba állítható, sőt, hát tulajdonképpen a leképezése az ókori Róma pogány társadalmának, hogyha szétnézünk ma a Európában, akkor ezt láthatjuk, hogy ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz a pogányság van a körülöttünk. A dicsőség, az érvhajhászmód, a pénz, a hatalom, ezek mind-mind ott megjelennek, a hedonizmusnak a különböző vetületei, és akkor kontrasztként ott van, hogy eleinte ugye ha valaki elkezdi nézni a filmet úgy, hogy nem is ismeri a történetet, akkor is érzi a kontrasztot, hogy megjelennek családok, akiknél teljesen más a viselkedésmód, akik nem önmagukat akarják dicsőíteni, akik nem pompában akarnak élni, akik nem lakomákat rendeznek, hanem szerényen élnek, de mégis érezhető benne, hogy ott valami többlet van. Ott valami nyugalom van, valami békesség van, és ugye ez az, ami megfogja a pogányságot, ami megfogja a kívülállókat is, hogy de hát itt valami többlet van. És én ebben látnám egyébként napjainkban is azt a fajta megerősödési lehetőséget, ahol érdemes lenne dolgoznunk magunkban. Ugye most egy picit talán azt az élményt élhetjük meg, hogy nem annyira kifelé, nem annyira a harsogva, nem reklámozva tudjuk a hitünket átadni, vagy hitelesen megélni, hanem belül magunkon dolgozva, hogy ha nem tudják rólam, hogy Krisztus követője vagyok, akkor is valami érezhető legyen az életemen. hogy megkérdezze a szomszéd, a munkatárs, a bárki, akivel így találkozom, és egy picit jobban megismerem, hogy figyelj már, te ezt hogy csinálod? Mert ugye a felszíni vetületekben, tehát ugye érdemes lenne egy picit mindig a gyümölcsöket megnézni. Ugye ezt mondja Krisztus is, hogy a gyümölcseiről ismeritek föl őket. Érdemes lenne ezeket szemlélni, milyen gondolkodásmódnak mi a gyümölcse. És azt látjuk, hogy a vonzónak tűnő, vagy érdekesnek, izgalmasnak tűnő, vagy gyors meggazdagodást, vagy gyors karriert ígérő életvitelnek a gyümölcsei, azok tulajdonképpen olyanok, mint a gyomnövények, vagy a dudvák, hogy hát jó gyümölcsöt nem terem. És ha jó gyümölcsöket, ha keressük, akkor ez bizony belső komoly erőfeszítéssel, időnként kívülről unalmasnak tűnő életvitellel, vagy azzal a fajta saját magunk legyőzésével. Most gondoljon mindenki arra, ki mondjuk nem jutott még el arra a szintre, hogy olyan szívesen menne a templomba, és alig várná, hogy már most ott lehessen a következő alkalommal, amikor szertartás van, és imádkozik, hanem a hitében, vagy a lelkületében érzi, hogy ott valami jó dolog történik, de olyan picit távolabbról szemléli még az eseményeket, vagy úgy gondolja, majd akkor Istennel teszünk jót, hogyha éppen úgy érezzük, akkor elmegyünk, és akkor majd Isten biztos örül, hogy ott voltunk az ő házában. És lehet, hogy nem mindenki tudja rávenni magát mondjuk minden vasárnap, hogy elmenjen templomba, és ezt így nem is érzi különösebben nehézségnek az életében. Tehát azért innen ugye tudunk egy picit tovább lépni. És meg tudja kérdezni ez az ember is, hogyha látja rajtunk a gyümölcsöket, és el tudjuk mondani, hogy hát nézd, ha az érzéseimet nézem, nem biztos, hogy minden alkalommal az érzéseimre hallgatva fölkelnék és elmennék a templomba. De ilyenkor előveszem az eszemet, és azt tudom mondani saját magamnak is, hogy de itt értékes dolog történik velem, érdemes erőt venni magamon, és érdemes elmenni. Ugye ezeket el tudjuk mondani, akinek olyan élménye van az életében, hogy tehát a hitünk is ugye élő valóság, mint egy tudom, mondjuk a testvérünkkel való viszony, vagy a szüleinkkel való viszony, vagy a házastársak között a viszony, vagy egy barátságban, hogy ez nem egy konstans állandó érték, hogy jó, mi megbeszéltük, hogy örök jó barátok vagyunk, óvodában lehet ilyet csinálni, hogy örök barátságos ilyen nyakláncokat, meg nem tudom, miket adunk egymásnak, mert kőbe akarjuk vésni, mi örökké barátok leszünk, de érezzük, hogy ezt azért, pont azért csináljuk, mert nem megy magától. És az Isten kapcsolatunk is lehet egy picit ilyen hullámzó, és amikor valakinek van egy emelkedettebb élménye a lelkiekben, és megérzi Istennek a közelségét, vagy az imádságnak az erejét a saját életében, akkor azt tudja gyümölcsként fölismerni a mindennapokban is, hogy hát érdekes, hogy most olyan könnyebben mennek a dolgaim, hogy olyan összeszedettebb vagyok, most olyan kevésbé vagyok kizökkenve, nem vagyok szomorú, nem vagyok letargikus állapotban, nem vagyok depressziós, hanem olyan rendezettebb az életem, összeszedettebb. És ha utána valami miatt kimarad az életéből egy kis imádság, vagy egy kis szertartás, és az ember elkezdi megérzni, hogy most olyan nehezebbé váltak a dolgok. Könnyebben elveszítem a türelmemet, könnyebben kijövök a sodromból, nem szépen beszélek a szeretteimmel, irigy vagyok, kicsinyes vagyok, megjelenik a lelkemben a bosszúállásnak a gondolata, akkor az embernek ilyenkor jót tud tenni egy kis reflexió, hogy most miért viselkedek másképp? És ilyenkor érdemes azt mondani, hogy hú, de voltam én ennél már összeszedettebb állapotban is, és akkor honnan ered az, hogy én összeszedettebb voltam? És itt tudunk visszajutni, hogy igen, a hitemből, az evangéliumból, az Isten közeli élményeimből. Hát egy picit erre búzítanám a kedves hallgatókat, és ugye a lányokat is ezért is hívtam el, hogy már fiatal korban is vannak ilyen lehetőségek és élmények, akár egy ilyen tábor, ahol megvan, ahogy beszéltetek róla ti is, ahol megvan a fiataloknak az az élménye, hogy igen, elmegyünk fagyizni, vagy elmegyünk számháborúzni, vagy elmegyünk strandra, az is volt, nem? Talán strand is volt. Itt bólogatnak, igen, bólogatnak a lányok. Hogy... Tehát, hogy megvan az az élmény, ami kell, sőt, hát ugye ezt sem tudjuk letagadni, sőt nem is akarjuk, hogy azért benne van a párkeresés lehetősége, hogy olyasmi, tehát velük egykorú fiatalokkal megismerkednek, ahol születhetnek jó barátságok, jó szerelmek, nem kell, hogy a következő hónapban ebből esküvő legyen, de hogy megtapasztalják a fiataljaink azt, hogy vannak még hozzájuk hasonló módon gondolkodók ugyanilyen korosztályban, és hogy lehet velük jókat beszélgetni, ők is vidámak, fiatalok, élettel teliek, szórakoznak, úgyhogy a kereszténységünknek megvan ez a rétege, és én nagyon bátorítanék mindenkit, hogy ezt próbáljuk erősíteni. Hamarosan el kell köszönnünk, úgyhogy egy nagyon utolsó záró gondolat. Egyetemista fiatalemberrel beszélgettem pár hónappal ezelőtt, és mondta, hogy hát mennyire nehéz az egyetemen a kereszténységüket megélni, és akkor mondtam, hogy figyelj ide, hát itt vagytok, biztos, hogy vagytok egy jó páron, akik vagány fiatalok vagytok, és keresztények, akkor tessék, szervezétek meg, gyűjtsétek össze a többieket is, akik ugyanígy komolyan gondolják az evangéliumot, és vagányak, és akkor hozzatok létre magatoknak ilyen közösségeket, csináljátok meg, hát a kereszténységünk se nem unalmas, se nem élettelen dolog, hanem igenis egy komoly kihívás és egy komoly erőforrás az életünkben. Egy rövid időre el kell köszönnünk most az élő műsorból, de nagy-nagy szeretettel várjuk majd vissza a kedves hallgatókat az állandó részek után. Amit megemlítenék még, hogy ma este 22 órakor görögkatolikus hittanórát hallgathatnak majd a kedves hallgatók itt a rádióban. Megköszönjük az eddigi megtisztelő figyelmet is, és akkor jöjjenek az állandó részeink, ami után nagy szeretettel várjuk vissza a kedves hallgatókat.

0: Hírek.
1: Hatnapos zarándokút várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Jézus öt szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Hat nap gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban, Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a hatnapos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos, és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első öt vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik, a teremtésvédelem liturgiája keretében. Majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudatosiben. Mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudatosi Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus öt szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét, és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása és az Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, a mai nap görög katolikus egyházunk Szent Gábor főangyalra tekint. Március 26-án, az örömhírvétel ünnepét követő napon is ráemlékezünk, de mivel ez a nap általában nagybőjtre esik, nem lehetséges, hogy kellő fénnyel megünnepeljük. Egyházunk azért szenteli ezt a júliusi napot az ő ünnepének, hogy megemlékezzék arról, hogy Isten mit vitt végbe általa. Holnap, kedden, Szent Akvilász apostolra tekintünk. Feleségével, Priscillával Rómában élt, de a Claudius császár idején kitört üldözéskor Korintusba költözött. Sátorkészítéssel foglalkozott. Szent Pál apostol második missziós útján náluk lakott. Efeszusba is elkísérték Szent Pált, itt magukhoz hívták Apollót és segítették a megtérésben. A keresztény közösséget is ők fogadták be házukba. Később Efeszusból Rómába tértek vissza. A hagyomány szerint Heraklea püspöke volt, és vértanú halált halt. Szerdán egy 3 éves vértanú kisfiúról, Círiákról és édesanyjáról Julisszáról emlékezik meg egyházunk. A 3. század végén éltek. A keresztény üldözés elől Tarzuszba menekültek, az üldözés azonban ott is utolérte őket. Ott szenvedtek mindketten vértanúságot. Csütörtökön Szent Atenogén vértanú püspökre és 10 társára emlékezünk. Atenogén Pidaktoé város püspöke volt, 10 társával együtt egy kis monostorban élt. Amikor a város lakói nem akartak áldozni a bálványoknak, a pogány katonák sok keresztényt megöltek. Először börtönbe vetették Atenogén 10 társát, utána Atenogén is a kezükre került, Szebaszté városában kihallgatása után a börtönbe zárták társaihoz. Nem sokára újra a helytartó elé kerültek, és mivel ezúttal sem akartak a pogány isteneknek áldozni, azért kivégezték őket. Először a 10 társát fejezték le. Atenogén azt kérte, hogy őt monostorában fejezzék le. Ez így is történt, 311-ben. Pénteken Szent Marina nagyvértanúnőről emlékezik meg egyházunk. Marina a Pisidiai Antiókiában született, nemes, de pogány szülőktől. Atya pogány pap volt. Hamar elveszítve anyját, atya nevelőnőre bízta. Felserdülve szép külsejű és szép lelkű leány lett belőle. Ebben az időben a keresztények ellen nagy üldözést rendeltek el. A papok és azok, akik gyöngének érezték magukat a kínzásokra, elrejtőztek és titokban tanítottak, és a pogányságból sokakat vezettek Krisztus hitére. Marina is hallott Jézusról, hitt benne, de nem volt alkalma, hogy a keresztségben részesüljön. Atya, halván, hogy leánya hisz Krisztusban, kitagadta őt. Dioklécián császár alatt Marinát elfogták, és kegyetlenül megkínozták. Kampukkal marcangolták testét. Sem a tűz, sem a víz, sem a beléje vert szögek nem ingatták meg hitében. Példájával sok pogányt térített a keresztény hitre. Végül Pisidiai Antiókiában fejezték le, a 3. század végén. Szombaton Szent Emil vértanút állítja elénk egyházunk. A mai Bulgária területén, a Duna partján élt egy Dorosztulum nevű városban, a 4. század közepén. Mikor a hitehagyó Julianos kiadta a rendeletét, mely szerint minden keresztényt ki kell végezni, Emil a pogány templomba ment, s az ott lévő pogány oltárokat és bálványszobrokat összetörte. Mivel a pogányok először nem tudták, hogy ki tette ezt, egy másik keresztényt fogtak el, de Emil előállt, s nyilvánosan vállalta tettét, és ezzel a vértanúságot. Vasárnap Nagy Szent Bazil püspök nővérére, Szent Makrina anyánkra emlékezünk. A kor szokása szerint fiatalon eljegyezték, ám mivel vőlegénye még a házasság kötésük előtt meghalt, így, noha több kérője volt, mégsem akart többi a házasságról hallani sem. Édesanyjával együtt a szerzetesi életet választotta. A hagyomány szerint 379-ben hunyt el. Végezetül a pénteken ünnepelt Szent Marina nagyvértanú nő kontákjával, ünnepi himnuszával búcsúzom. A szüzesség szépségével ékeskedté lószűz, a vértanúk koszorúját kaptad fejedre, Marina, a küzdelmet során kiontott véreddel meghintve a gyógyítás csodáival tündököltél. Ezért alkotót kezéből elnyerted vértanúnőnk küzdelmet győzelmi jutalmát.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görögkatolikus metropólia híreit hallják. Továbbra is tart a Szent Damián tábor és kör idei adománygyűjtése. A Szent Damián tábort görögkatolikus papnövendékek szervezik, fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok számára. Az adományozók a tábor megszervezésének költségeihez járulhatnak hozzá az általuk választott összeggel. A felhívást megtalálják a Szent Damián tábor és kör Facebook oldalán és az adjukössze.hu honlapon. A Szent Anna görögkatolikus bölcsőde debreceni intézménye pályázatot hirdet bölcsőde vezető munkakör betöltésére. A jelentkezéseket július 23-áig várják. A pályázati feltételeket megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye felhívásában. Tanszergyűjtést hirdetett a Miskolci Egyházmegye missziós irodája. Szeretettel várják a jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket Miskolcon, a görögkatolikus missziós irodában. Miskolc, Szeles utca 35. Az adományok leadásához előzetes egyeztetés szükséges. A 0630 957 70 69 vagy a 0646 792 713-as telefonszámom. Az összegyűlt adományokat még az iskola kezdés előtt eljuttatják a rászoruló családok számára. Zsolozsmás tábor lesz Létavértesen július 16 és 19 között. Az összejövetel 16-án csütörtökön vecsernyével kezdődik, és 19-én szent liturgiával zárul. Az elmélkedéseket Szabó Roland bekecsi parókus vezeti. Részvételi díj 20 000 forint. Jelentkezni Szimicskú Ferenc atyánál lehet, a szimicskú56@gmail.com e-mail címen, vagy a 0630 248 26 70-es telefonszámon. Július 27-én ismét filmklubot szervez a pécsi görögkatolikus parókia. Ezúttal a Romzsa Tódor vértanú halált halt kárpátaljai püspök életéről nemrég készült filmet tekintik meg az érdeklődők. Helyszín: Xavéri Szent Ferenc Közösségi Ház, Pécs, Alajos utca 2/2. A filmet követően agapé és beszélgetés is lesz, amelyre szintén szeretettel várnak mindenkit. Templombúcsút ünnepel augusztus 9-én a Balkányi Görögkatolikus Parókia. Az ünnepen Ábel püspök atya megszenteli a felújított templom külső falazatát, valamint a Szent Miklós udvara házi segítségnyújtás teljesen felújított épületét. Augusztus 10 és 15 között ismét ifjúsági gyalogos zarándoklat. Idén immáron 24. alkalommal kelünk útra együtt, hogy elvigyük kéréseinket, imáinkat és hálánkat,

0: háromszori étkezés és a szállás költségeit. Regisztrálni az ifjúsági-gyalogos-zarándoklat.hu honlapon egy űrlap kitöltésével lehet. Augusztus 25 és 28 között Jézus ima lelki gyakorlatot szerveznek Irotán. A szervezők szeretettel várnak minden olyan érdeklődőt, aki szeretne mélyebben megismerkedni ezzel az imádságos hagyománnyal, vagy meglévő lelki gyakorlatát szeretné megerősíteni egy támogató közösségben. A helyszín Irota, a Csereháti Zsákfalu igazán alkalmas a csendes elmélyülésre. Az eseményre a férőhelyek száma korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Érdeklődni és jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen és a +36 30 515 13 68-as telefonszámon lehet. A lelki gyakorlat összköltsége 30 000 forint. A részletes programról és a tudnivalókról a megadott elérhetőségeken nyújtanak bővebb tájékoztatást a szervezők. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Nagy szeretettel köszöntöm ismét élőben a Mária Rádió stúdiójából a kedves hallgatókat. 2026. július 13-a van, 8 óra 10 perc, és ahogy ígértem, akkor egy picit itt még a fennmaradó nagyjából 10 perces időnkben egy picit a kereszténységről gondolkodnánk, illetve támpontokat próbálnék adni, hogy hogyan tudunk elindulni azon az úton, hogy jó krisztusi emberekké tudjunk majd egyszer válni. Tehát azt hiszem, hogy az egyik leküzdendő akadályunk a fejben az, hogy beívódott sokfelé a gondolatainkba az, hogy élhetünk világi módon a mindennapokban, elmegyünk vasárnap a templomba, vagy néhány imádságot elmondunk, és akkor ezzel így nagyjából ugye el lehetett evickélni egészen sokáig, nem vált nyilvánvalóvá, hogy igazából ez nem összeegyezhethető életvitel hosszú távon, és nem hozza meg a jó gyümölcsöket. De ahogy változik a világ, ez egyre kontrasztosabbá válik. Ugye hát itt a lányokkal otthon ugye elég sokat szoktunk beszélgetni ezekről is, hogy érzik a közegben, ahol élnek, az osztálytársaik közegében, hogy hát hatalmas feszültség van az általuk megélt közösségi gondolatok, vagy akár az otthon hallottak között. Ugye, hogy ez egy komoly belső küzdelmet jelent, tehát kamaszként mindenképpen egy komoly kihívás lehet, úgyhogy szoktam is nekik mondani, hogy nem annyira irigylem az ő helyzetüket, de hogy alapvetően úgy látjuk felnőttként, hogy tisztában vannak vele, hogy a gondolkodásmód, az értékrend, amit otthon látnak és hallanak, az egy igazságot képvisel, de hogy mondjuk az osztálytársaknak egy jelentős része teljesen más módon közelíti meg a világot, vagy éli meg az életét, és hogy ugye egy kamaszkorban, amikor még a közösséghez való tartozás élménye egy szerves részét képezné az ember vágyainak, ugye itt ezt rettentő nehéz áthidalni, mert egyre nagyobb szakadék tátunk, és azt hiszem, hogy a felnőttek világában is egyre inkább érezhető ez, hogy vagy élem a mindennapokban is Krisztusnak az útját, az evangéliumot, és akkor kimaradok a világnak sok mindenéből, és akkor tényleg itt egészen hétköznapi dolgokra is lehet gondolni. Ugye milyen sok családban okoz belső feszültséget, hogy jó ideje mondjuk vasárnap délelőttökre vannak betéve a sportesemények, a versenyek, a családi programok, tehát rengeteg minden be van zsúfolva vasárnap délelőtre, ugye ki kell tölteni azt a helyet, ahova régen a szentmise, szent liturgia volt berakva, csak az emberek leszoktak erről sokan, és akkor hát, hogy ne unatkozzanak szegények vasárnap délelőtt, meg akkor amúgy is ráérnek, meg akkor együtt a család, és akkor családi program, sportesemény oda be van rakva, de ha valaki, ugye látom én is, hogy vannak tehetséges fiataljaink, sportolna, kosár, foci,

0: akármi. És a meccsek, vagy a versenyek be vannak téve vasárnap délelőtt, és az egész család ugye ott van egy dilemma helyzetben, hogy akkor most mehet a gyerek, lehet versenysportoló, de akkor nem tud jönni a templomba, a szertartásokra, vagy akkor mi hogy menjünk az egész család, és akkor persze hát jönnek ugye az ilyen alternatív megoldások a szombatesti szertartásoktól elkezdve a vasárnap este megyünk, és hogy persze ezek mind-mind jó, hogy léteznek az életünkben, de azt, hogy a vasárnapot, az úrnapját a szertartással és a szent liturgiával, a szentmisével kezdjük, ezt nyilván itt kigolyózzák az ilyen események. De bárhol mondhatnánk a becsületesség kapcsán, és itt ugye érdemes önmagunkra is gondolni, hogy nagyon sokan leleplezik saját magukat, a gondolataikat, hogy van egy helyzet, amit nem értenek, és ugye itt ami legélesebben kiszokott jönni a pénz kapcsán. Tehát, hogyha mondjuk valakinél megjelenik egy evangéliumból fakadó nagyvonalúság, míg a másik mondjuk teljesen a minden fillért meg akar magának kaparintani, és hogy ha bármi nagyvonalúság van, akkor azt ugye nem tudja értelmezni. Olyan nézeteltérések tudnak felszínre jönni, hogy kiderül, hogy lassan két ember nem is bír megegyezni bizonyos dolgokban, csak nagyon-nagyon sekélyes témákban. De hogy mit tudunk megtenni? Hát én mindenkinek javaslom, hogy a felszínen megélt hitéleti gyakorlat mellett olvassa mondjuk a Szentírást, és akkor kezdheti mindenki a hegyi beszéddel. Tehát azért, ami ott Máté evangéliumában az 5., 6., 7. fejezetben így le van írva, napi szintű elmélkedést gyanánt is nyugodtan megteszi, tehát tényleg egészen komoly dolgok. Ugye a legnehezebbek azok, hogy tegyetek jót azokkal, akik nektek ártottak, vagy az ellenségeiteket szeressétek. De hát van ott több minden, ugye, hogy ne mondja senki a másikra, hogy bolond, vagy ostoba. Tehát olyan komoly mércét állít föl Krisztus, ami alapján amikor olvassuk, vagy hallgatjuk az ő szavait, akkor az embernek megvan az érzés, hogy hát igen, tulajdonképpen így kéne. Hogy akkor is szeretettel válaszoljunk a másik embernek a viselkedésére, ha ösztönösen nagyon nem így cselekednénk. És ez a nehéz, hogy ezt az ösztönös viselkedésünket, ami azonnal jön mondjuk az indulataink, az érzéseink, az érzelmeink, amik rögtön adnának egy erőteljes választ bizonyos helyzetekben. Ugye valakiről kiderül, hogy szánszándékkal rosszat tesz nekünk, hogy gáncsol minket, hogy keresztbe tesz, és hogy akkor, amikor lehetőségünk adódna, hogy ezt visszaadjuk, hogy akkor ezt ne adjuk vissza, hanem használjuk fel arra, hogy kifejezetten jót tegyünk a másikkal. És ezek azok a nehéz helyzetek. Vagy a becsületesség, tehát amikor valaki nem akarja utólag megmásítani az elhangzott szavait, hanem azt meri mondani, hogy igen, én ezt mondtam, én ezt vállalom, most éppen nekem ez nehézséget jelent. Becsületes vagyok, hogy tényleg hétköznapi esetek, tapasztaljuk a egyre többen valahol parkolás közben neki mennek a másik autójának, remélem, hogyha mi kimegyünk innen a stúdióból, akkor mi autónak nem mennek neki, de hogy volt már ilyen élményünk nekünk is, hogy egyszerűen ott hagyják a neki megy, összetöri a másik autóját, és akkor mindenféle jelzés nélkül lelép az illető, aki Krisztus követője akar lenni, az evangélium alapján nem így fog cselekedni. Hanem ugye ott marad, hagy elérhetőséget, megkeresi az illetőt, tisztessége, becsülete, vállalja, igen, én voltam, neki mentem, sajnálom, helyrehozom a kárt. Ezek olyan jelzések a másik ember felé a mai világunkban, hogy aki nem az evangélium alapján él, ott egyszerűen valami szöget üt a fejébe, hogy de a másik miért így él? Miért becsül? Miért csinál olyat, ami neki hátrányt jelent, ami neki kárt jelent, hogy most akkor ki kell fizetni? Hát elszaladhatott volna, hogy nem látta senki. És ugye ez, vagy elvehette volna a pénzt, aki erre fogékony, tehát hogy olyan érdekes dolgok kerülnek felszínre az emberek lelkéből, hogy amikor látnak egy-egy lehetőséget, amit ők kihasználnának, de a másik mondjuk nem teszi, nem használja rosszra azt a lehetőséget, nem nagyon fogják megérteni, hogy miért tett. Én erre búzítanám a kedves hallgatókat is, hogy merjünk Krisztusnak az útján járni. Ez ma az igazi lázadás, ez ma az igazi vagányság, ez az, ami ebből a mostani borzasztó mértékben süllyedő színvonalú lelki állapotból kifele utat tud mutatni, és ez nekünk nyilván erőfeszítéssel jár, de az igazságnak a birtokában vagyunk, és ha az ősegyháznak az életére nézünk, azt tudjuk mondani, hogy Krisztusnak az evangéliuma többet ér, mint a mi földi életünk, és muszáj elmondanunk a gyerekeinknek, az unokáinknak, hogy tudjanak róla, hogy nem a világnak a kapzsisága, nem az irigység, nem ez a fajta, megpróbáljuk eltaposni a másikat, nem ez az egyetlen lehetőség, hanem lehet szeretettel és békességgel is együtt élni, sőt, mi azt mondjuk, hogy érdemes is. Az időnk lassan lejár, úgyhogy még van néhány dolog, amit szeretnék itt gyorsan a kedves hallgatókkal megosztani. Egyrészt nagyon szeretnénk megköszönni mindenkinek az adományát. Ugye itt ma a közéletben is, a magyar valóságban egy rettentő üdítő színfolt a Mária Rádió. Nincs se politikai, se gazdasági lekötöttsége, nem tartozik senkinek semmilyen szívességgel, egyszerűen a hallgatóknak az adományából működik, és így van lehetőségünk arra, hogy mindenféle körülmények közepette az evangéliumról beszéljünk. És hát megkapom én is így az e-maileket itt a háttérből, a Mária Rádiónál, és láttam a legutóbbinál is, hogy éppen mínusz 18 milliónál a Mária Rádiónak a számlája, úgyhogy minden adományt nagy-nagy köszönettel vesz a Mária Rádiónak a vezetősége és a háttérben működő csapat. És megköszönöm a két lányomnak, Zsófinak és Sárának, hogy itt a nyári szünetben hajlandóak voltak itt 4-6-kor fölkelni, és eljönni velem ide az adásba, meg hogy megosztottátok a gondolataitokat, meglátásaitokat a táborokról, itt a kedves hallgatókkal is. Megköszönöm Farkas Miklósnak is itt a háttérben a segítséget, ugye Miklós is 15-20 éve már itt nagyon aktívan itt van a háttérben velünk, és mindig gondoskodik arról, hogy a műszaki feltételek adottak legyenek. És megköszönöm a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, kívánok mindenkinek tartalmas nyaralást, aki megteheti, kitartást a munkában, akinek a munka az osztály része most, és kívánom mindannyiunknak, hogy merjünk és tudjunk az életünknek a mélyére nézni, keresni azt, hogy hogyan tudnánk igazibb krisztusi életet élni, és vigyük ezt magunkkal a mindennapokban, hogy szavak nélkül, vagy a külső gesztusok nélkül is átszüremkedjen az életünkön az evangélium. A mikrofonnál Gulyben Gergelyt hallották. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!

0: Heti útra való. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: A meggyőződés, amely túléli a válságot. C.C. Simpson írása. Hétfő van. A negyedéves eredmények rosszak. Egy kulcsfontosságú ügyfél távozott. A csapat ereje végén jár. És valahol a teljesítménykényszer, az üzletek lezárása és a bizonyítási vágy mögött felmerül egy kérdés, amelyet a legtöbb üzleti vezető nem mer hangosan kimondani. Bízhatok Istenben, akkor is, amikor minden a kudarcról szól? Pál apostol erre a kérdésre Ábrahámra mutatva ezt írja. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Gondoljunk bele egy pillanatra Ábrahám helyzetébe. 100 éves volt. A teste már előregedett. Felesége Sára évtizedek óta meddő volt. Minden biológiai tény azt kiáltotta, hogy Isten ígérete, miszerint utódai olyan számosak lesznek, mint az ég csillagai, lehetetlen. Ábrahám ismerte a tényeket, nem élt illúziókban, de nem engedte, hogy ezek mondják ki az utolsó szót. Ez nem vágyálom volt, hanem hit, tudatos bizalom, harc a hitetlenség ellen. És ez a hit hatalmas erővel bírt. Az a hit, amelyről Pál beszél, nem homályos lelki optimizmus. Sokkal inkább átgondolt, tudatos meggyőződés arról, hogy Isten képes és kész beteljesíteni, amit megígért, mert ilyen a jelleme. Ábrahám hite nem elsősorban érzés volt, hanem nap mint nap meghozott rendíthetetlen döntés, hogy bízik abban, aki az ígéretet tette, még akkor is, amikor annak beteljesedése teljesen lehetetlennek látszott. Úgy erősödött meg a hitben, hogy a várakozás közepette is dicsőítette Istent. Nem az áttörés után, hanem előtte. Akkor, amikor minden azt sugalta, ebből soha nem lesz semmi. Egyszer egy házi csoportban láttam ezt a hitet a valóságban is megjelenni. Az egyik üzletembernél harmadszor diagnosztizáltak rákot. Rosszabb hírt alig ha kaphatott volna. Amit ezután tett, mindenkit megdöbbentett. Dicsőítette Istent, kitartóan, szégyenkezés nélkül, teljes szívéből. Ki tesz ilyet? Csak az, aki minden körülmények között Isten jellemébe kapaszkodik. Mindannyiunknak vannak olyan helyzetei a munkahelyen, amelyek lehetetlennek tűnnek. Csökkenő nyereség, megrekedt karrier, egy erkölcsileg helyes döntés, amely miatt elveszítünk egy fontos üzletet, vagy egy súlyos diagnózis, amely a hétfő reggelt is beárnyékolja. Ezek valós problémák. Valódi súlyuk van. A világ azt mondja, támaszkodj önmagadra, vagy mantráz üres biztatásokat. De egyik sem ad valódi választ. A bibliai hit mást tesz. Őszintén szembenéz a körülményekkel, majd mégis kimondja, ennek ellenére Isten képes rá. Nem tagadja a nehézségeket, de nem is engedi, hogy azok határozzák meg a végső valóságot. Ha a feszültség közepette továbbra is dicsőítjük Istent, hitünk nem marad változatlan, növekedni fog. Ez nem költői kép, hanem olyan lehetőség, amely ma is nyitva áll előttünk. Az evangélium ezt nagyon konkréttá teszi. Az az Isten, aki életet ígért a halálból, feltámasztotta Jézus Krisztust a sírból. Ha ezt megtette, akkor rábízhatjuk a kimutatásainkat, a stratégiánkat és a kudarcainkat is. Ugyanaz a hit, amely Ábrahámnak igazságul számítatott be, ma is mindenki számára elérhető Krisztusban. Nem jutalom azoknak, akik tökéletesen hisznek, hiszen Ábrahám sem volt tökéletes, hanem ajándék mindazoknak, akik bíznak abban az Istenben, aki soha nem szegi meg az ígéretét. Ezért ezen a hétfőn is dicsőítsük Istent, még azelőtt, hogy megérkezne az áttörés. Nevezzük nevén a nehézségeket, de ugyanilyen őszintén emlékeztessük magunkat Isten jellemére is. A feszültségben, aközött, amit látunk, és aközött, amit Isten mondott, hitünk növekedhet. Nem a munkahelyi nyomás ellenére, hanem éppen annak közepette. Sőt, a megpróbáltatások által is erősödhet a hitünk.
0: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: július 24, 2026, 20:16, függő kérdések. Műsorunkban Tóth Andrással beszélgetünk, aki 71 évesen keresztelkedett meg. Vajon mi indította erre? Én nagyon kíváncsi vagyok a történetére. Önök is? Várjuk teológiai, lelki, morális, társadalmi vagy személyes dilemmákkal kapcsolatos kérdések, nehézségek, bizonyságtételek előzetes megosztását is az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre. Szeretettel várom Önöket, Erdős Eszter református lelkész, szerkesztő, műsorvezető. Örökségünk és jövőnk. Fiatalok a fenntarthatóságról. A jövőt nem csak örököljük, hanem alakítjuk is. Július a Teremtésvédelem hava. Adásunkban fiatalok által elindított zöld szemléletváltásról beszélget Könnyit Zsoldos Andrea. Mit tanulhatunk tőlük a fenntarthatóságról a hétköznapokban? Keresse a választ velünk július 13-án, hétfő reggel 8:30-kor a Mária Rádióban. Börtönposta. Július 15-i adásunkban először Börtön Kurzilos missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopron kőhidai börtön elől jelentkezünk, végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg a nyáról és kegyelemről. Tartsanak velünk szerda este 9:05 a Börtönposta műsorában.

0: Mária Rádió.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és Csordás Tamarát is, illetve mellettem Könnyed Júliát, a kislányomat, én Könnyed Csordás Andrea vagyok, és mai beszélgetésünk a fenntarthatóság jegyében fog telni. Ugye a júliusi hónap itt a Mária Rádióban nagyon kapcsolódik a környezetvédelemhez, a teremtésvédelemhez, és úgy gondoltam, hogy meghívok most ebbe a műsorba egy szakértőt, és ő lesz Tamara, aki a Corvinus Egyetem doktori jelöltje, ezen kívül pedig zöld politikai kormányzati kommunikációval foglalkozik, úgyhogy szerintem nagyon jó helyen vagyunk, hogyha vele tudunk beszélgetni, illetve még a doktori témájának, a kutatási témájának egy fontos célpontja az Z-generáció, akit, hogyha esetleg a hallgatók nem tudnák, ez az 1995 után születetteket hívja így a szociológiai fogalom, ez a generációs tagozódás. Ugye 1995 és 2010 közötti fiatalokról beszélünk, amit pedig mondjuk engem illet, és amit érdekel, és amit a Júlcsi kislányom itt van velem, ő pedig az alfa generációhoz tartozik, tehát őket is szerintem fontos bevonni ebbe a szemléletbe. Tamara, akkor elsőként, amiről így beszélgettünk, amikor ugye mi találkoztunk a Közszolgálati Egyetemen, én ott végeztem a mesterkurzuson, egy konferencián, és akkor nagyon jó előadásokat és ilyen poszter előadásokat is hallhattunk, és az te egyik poszter előadás volt ez a greenwashing tevékenység, a vállalatok greenwashing tevékenysége. Kezdhetnénk esetleg ezzel a témával? Ez egy jó kapcsolódási pontunk.
2: Persze, természetesen. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és igen, hát már kicsit több, mint egy éve volt, hogy találkoztunk ezen a konferencián, de nagyon örülök neki, hogy végül sikerült megszerveznünk ezt a beszélgetést. Ugye, ahogy említetted a rövid bevezetőben, én alapjáraton nekem a fő kutatási fókuszom az a kormányzati vagy politikai kommunikáció, azon belül is a zöld kommunikáció, és ennek az ilyen szemléletformáló hatása a fiatalokra, egészen pontosan a Z-generációra, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezekről a témákról fogunk tudni ma egy kicsit beszélgetni. És ugye említetted ezt a greenwashingot. Én alapjáraton, ahol igazából azon a konferencián is ezt prezentáltam, én a greenwashinggal olyan környezetben foglalkoztam, hogy a vállalatok által végzett úgymond greenwashing tevékenység az hogyan jelenik meg a kommunikációban, vagyis hogy milyen hatása van ez tulajdonképpen a társadalomra, illetve a befogadó közönségre. Szerintem hasznos, hogyha elmondom, hogy mi is ez a greenwashing. Ez gyakorlatilag magyarul úgy szoktuk fordítani a tükörfordítás használva, hogy zöldre mosás, vagy zöldre festés. Ez gyakorlatilag egy olyan ilyen megtévesztő, hát nevezzük marketing stratégiának, ami igazából arra fókuszál, hogy egy adott vállalat, vagy szervezet egy adott termékét, vagy több termékét, vagy mondjuk szolgáltatását környezetbarátnak, vagy környezetbarátabbnak mutassa be, mint amilyen az a valóságban. Tehát, hogy egy fenntartató, és ezzel ugye egy fenntartatóbb vállalat szerepébe tetszelegjen az adott vállalat. Úgy gyakran lehet látni ilyen nagyon jól csengő kifejezéseket, vagy különböző ilyen szlogeneket, hogy mondjuk valami, nem tudom, eco, meg pure, meg csomagolásokon mondjuk ilyen levelek jelennek meg, vagy zöld színű a csomagolása, de viszont most nem szeretnék cég neveket mondani, de egyébként ebből így az elmúlt évtizedek során egyébként több ilyen nagyobb botrány is úgymond keveredett, vagy kikerekedett, hogy gyakorlatilag mindenféle tanúsítvány, vagy bizonyíték nélkül használták ezeket a fenntartatóságra utaló jelzőket, hogy ez a valóságban egyébként tényleg egy fenntartató attitűdöt mutatott volna.
1: Igen, és ezzel gondolom így megtévesztették azokat a vásárlókat, vagy fogyasztókat, akik próbáltak kicsit környezettudatosabban hozzáállni a termékek beszerzéséhez, vagy a szolgáltatások igénybevételéhez. Hát ez rendkívül etikátlan, azt gondolom. És jó,
2: Persze,
1: hogyha
2: abszolút.
1: erre odafigyelnek azok a szervek, akiknek ez feladata, és azok a hivatalok, akiknek ez feladata, hogy ne fussunk bele ebbe a csapdába. Értem, hát ez egy nagyon fontos momentum, hogy ne tévesszenek meg ezek a... Ami nagyon furcsa, az nekem ez a zöld csomagolás, hogy tényleg már maga a zöld szín is ezt üzeni a vevőnek, hogy akár az például egy környezettudatos termék, akár a csomagolás, a lebomló, vagy nem tudom, és közben meg egyáltalán nem erről van szó.
2: Abszolút, abszolút, igen.
1: Ez fontos.
2: Egyébként én ezeket a színeket még nem is tartom igazából feltétlenül megtévesztőnek vagy rosszak, mert ugye ez szerintem biztos te is tudnál erre példát mondani, hogy vannak mondjuk különböző színek, amiket így akarva akaratlanul is bizonyos dolgokhoz társítunk. Tehát mondjuk ugye ez a zöld, hogyha valamit látunk, hogy zöld, akkor ugye azt gondoljuk, hogy na igen, ez környezetbarát. Vagy de mondjuk ilyenek, hogyha nem tudom, valami mondjuk pirossal van jelölve, akkor arra ott abból gyakran mondjuk például a melegségre asszociálunk. Tehát, hogy igazából itt nem is feltétlenül így ezekkel van probléma, amikor tényleg ilyen színekkel, vagy mondjuk különböző ilyen képi elemekkel játszanak. Itt tényleg azzal, amit ugye mondtál is, hogy valótlanságot állítanak, és ezzel gyakorlatilag átverik a vevőket.
1: Igen, jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk, hogy ez is egy létező probléma, de ugyanakkor a másik oldal is fontos, hogy ezt kezelik azon a szinten azok a szakemberek, akiknek ez feladata. Amiről még így fontosnak tartok beszélgetni veled, és szerintem ez talán így a most itt Júcsit is ránéztem, és így megszólítom, ez a digitális karbonlábnyom. Ugye a digitális generációnak hívjuk az alfa generációt már egyértelműen, tehát ők azok, akik okostelefonnal, illetve a mesterséges intelligenciát okosan használva már beleszületnek itt a környezetbe, a digitális környezetbe. Mit tudunk mondani erről a digitális karbonlábnyomról a hallgatóknak?
2: Igen.
1: Hol tart ez a kutatás, vagy hol tartunk ebben?
2: Igen, hát szerintem, csak miatt belevágunk itt a beszélgetésbe, szerintem fontos, hogy tisztázzuk, hogy mi is az a digitális karbonlábnyom. Mert hogy arról, hogy karbonlábnyom, arról nem azt mondom, hogy gyakran hallani, de szerintem az így ismerősebbnek csenghet egy átlang embernek is, mert már lehet, hogy hallott arról, hogy na neked mekkora a karbonlábnyomod, ennek meg ennek a vállalatnak ekkora a karbonlábnyoma, de ez, hogy van egy ilyen is, hogy digitális karbonlábnyom, ez viszonylag egy új dolog, vagy egy új jelenség gyakorlatilag, mivel ugye a digitális karbonlábnyom az online tevékenységeinkhez köthető, tehát gyakorlatilag ez az úgynevezett online tevékenységeink során kibocsátott üvegházhatású gázoknak a mennyisége, ez lehet, hogy sokkolóan hathat, és egyébként szerintem az ember nem is gondolna rá, hogy miközben mondjuk internetezik, a közben is gyakorlatilag rombolja a környezetet, úgymond, mert hogy akkor növekszik ez a digitális karbonlábnyom.
1: Igen, tulajdonképpen a felhasználókról beszélünk, mert ugyanakkor ott van a másik, a gyártói oldal, tehát a gyártók is ugyanúgy gázkibocsátással készítik ezt, tehát ez ugye az üvegházhatást eredményezi, tehát ezek a káros gázok, és az, ami felhasználó oldalról pedig ezeknek a meglévő szervereknek, meg rendszereknek, adatközpontoknak a tárolása, irtózatos mennyiségű vizet használnak a hűtéséhez, amit én hallottam. laikusként szembe jött velem az, hogy például, hogyha valaki mesterséges intelligenciát használ, az, hogy megköszöni a végén egy
2: Igen,
1: beszélgetésben,
2: igen,
1: az
2: igen.
1: egy pohár vizet jelent, amit elhasználunk egy ilyen alkalommal. Tehát ez tényleg nagyon fontos, hogy ezt tudják a
2: Igen.
1: fiatalok is.
2: Abszolút, tehát konkrétan a Google keresés, nem csak a mesterséges intelligencia, hanem egy bármilyen hétköznapi internetes keresés is ezt eredményezi. És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez az internet, meg a digitalizáció az egyszerre áldás, meg átok is, mert ugye tök jó eszköz lenne arra, hogy egy nagyon széles réteg számára elérhető, lehetne akár a fenntarthatóságról, akár szemléletformálással kapcsolatban bármilyen üzenetet terjeszteni, aminek ugye nyilván pozitív hatása lenne, viszont ott van az is, hogy igazából a fogyasztói társadalom, hát nem is azt mondom, hogy kialakulásának, de hogy a fogyasztói társadalomnak az erősödéséhez gyakorlatilag egy eszköz, ami hozzájárul, hiszen ugye bármit megnyitunk, mindenhol hirdetések vannak, gyakorlatilag pár kattintással bárhonnan tudunk bármit rendelni, és ugye így szintén a túlfogyasztáshoz köthetően, ugye rengeteg felesleges termék, előfordulhat, hogy rengeteg felesleges terméket vásárol valaki, amiről egyébként, hogyha nem lenne az internet, egyébként nem is tudna, de mondjuk annyiszor szembe jön vele különböző hirdetések formájában, hogy egy idő után már úgy érzi, hogy igen, neki erre szüksége van, és megveszi.
1: Igen, ez a túlfogyasztás témaköre. Rákerestem erre a fogalomra, mert szerintem itt nagyon jól tesszük, ahogy te is említetted ezt, hogy tisztázzuk a fogalmakat. A túlfogyasztás jelenti azt a jelenséget, amikor a társadalom vagy egy egyén több természeti erőforrást és energiát használ fel, mint amennyit a föld vagy az adott környezet egy év alatt képes újra termelni. És ezt csináljuk szerintem így többen, talán a fiatalok is, amikor így elkezdték az online kereskedelmet felpörgetni azáltal, hogy folyamatosan rendelték a különböző kínai, meg távol-keleti dolgokat
2: Abszolút,
1: az
2: igen.
1: online, és azért belegondolok, hogy nekem van olyan kollégám, aki folyamatosan rendel ilyen holmikat, és ilyen pici kis csöpnyi dolgokat óriási csomagolásba, és mondja nekem, hogy ez most jött Kínából, ment csehekhez, mert ott van valami központ, és a csehektől jött nem tudom én hova, és onnan jött Magyarországra. Tehát ez egy olyan terhelés, a maga a szállítás is, meg a csomagolás és minden, és ez fillérek ért. Tehát én nem tudom, ez megint egy rossz irány, azt gondolom.
2: Hát igen, még erre rákapcsolódva, hogy pláne, hogyha tényleg egyenként rendel mindent, külön szállítatja ki, ez nem egy igazán átgondolt döntés. Nyilván egyébként ezt szoktam fiataloknak workshopot tartani, és ezt ott mindig így kiemelem, hogy tehát, hogy nem arról szól a fenntartatóság, hogy tökéletesen kell élni, és mindenről le kell mondani, és mindenkinek aktivistává kell válnia, hogy megmentsük a Földet, vagy hogy elmondhassuk magunkról, hogy igen, mi fenntarthatóan élünk. Inkább arról, hogy, és nyilván ezt senki nem is várja el, de kicsit talán arról szól, hogy próbáljunk meg tudatosabban döntéseket hozni, igazából fogyasztóként, most ez olyan értelemben is fogyasztóként, hogy akár aki a tartalmakat fogyasztják, tehát ha már ugye digitális karbonlábnyomról beszéltünk, vagy akik nyilván a különböző termékeket, szolgáltatásokat. Tehát, hogy mondjuk vegyük példának ezt a rendelést, hogy eleve már ezt, hogy nem biztos, hogy szükséged van minden kis műtyűre, de ha már úgy gondolod, hogy szükséged van, akkor például próbáld meg azt, hogy összeválogatsz több terméket, és egyszerre szállítatott ki, vagy mondjuk itt én akár mondhatnám a, nem tudom, élelmiszerpazarlást is, bár ez egy másik téma, nem évente új telefont venni, amikor kijön a legújabb modell, hanem tényleg csak amikor szükséges. Vagy akár egyébként az is igazából a tudatosságnak az egyik eleme, hogy mondjuk a különböző márkák állításainak, ha már ugye itt a greenwashingot is említettük, hogy egy kicsit jobban utána nézzünk, hogy ez a vállalat egyébként tényleg egyébként fenntartató, vagy ez csak egyfajta ilyen marketing fogás, amit azért használ, hogy jobb színben tüntesse fel magát. Egyébként így, ha már így a vásárlás és online rendeléseknél vagyunk, egyébként a textilipar az egy remek, remek példa. Lehet ilyeneket látni, hogy különböző divatmárkák bemutatnak mondjuk ilyen fenntartató kollekciót, amin akkor rajta van, hogy eco, meg eco-friendly, meg sustainable collection, meg ilyesmi. És akkor van egy ilyen kollekció, de egyébként emellett meg évente több ezer új ruhát gyártanak, aminek nem tudom, nagy százalékát el sem adják, és a helyet, hogy mondjuk nem tudom, ezeket újrahasznosítanák, és más terméket állítanának elő belőle, vagy mondjuk nem tudom, eljutatnák olyan régiókban, ahol mondjuk erre valakinek szüksége lehet, a helyet inkább mondjuk elégetik, megsemmisítik őket. Meg egyébként ugye azt is fontos itt kiemelni, hogy vannak márkák vagy vállalatok, akik tényleg piacra dobnak egy-egy ilyen kollekciót, de hogy általában ez egy kollekció, tehát hogy nem feltétlenül ez az egész kínálatnak igazából csak egy nagyon, nagyon kis részét jelenti.
1: Volt egy jó kis kiállítás, Júcsival voltunk, Júcsi, mi volt ez a kiállítás, emlékszel, amikor Planet Budapest, igen, ez erről szólt a környezetvédelemről, és hát remélem, hogy fogják ismételni, a Vasút Történeti Parkban volt, nagyon sok fiatal volt, és osztályok is voltak, úgyhogy szerintem így jól összehangolták a célcsoportot, meg a kommunikációs csatornát, hogy eljusson a hír erről a kiállításról, és itt sok jó tanáccsal látták el a fiatalokat, és most itt például itt ehhez kapcsolódva nekem nagyon tetszett és szimpatikus volt ez, hogy ezek az online rendelések helyett inkább próbáljunk meg elmenni second hand ilyen irányba, amikor már valaki hordott valamit, viselt valami textíliát, és még hasznos lehet másnak akkor azt eladni, vagy adományba odaadni, és akkor így mi ezt a lányaimmal nagyon szeretjük. Ez is egy ilyen jó kis
2: szuper,
1: kapcsolódási
2: szuper.
1: Pont, hogy elmegyünk
2: Tök jó.
1: Különböző ilyen, úgymond, hát nem akarom lealacsonyítani, de turkálónak is szokták mondani.
2: Semmi degradáló nincsen ebben.
1: Igen, és akkor ott választunk jó minőségű és használható divatos darabokat, inkább, mint rendelünk a Kínából, meg különböző földrészekről. Úgyhogy ezt mi szeretjük. És hogyha már itt tartunk, akkor szerintem Jócsit is megszólítva, most már te is valamit esetleg hozzáfűzhetnél, hogy te hogy látod ezt a túlfogyasztást, amiről beszéltünk, a digitális körülményeket, vagy mit tanácsolnál így a korosztályodnak, az osztálytársaknak, hogy érdemes ezt használni, vásárolni. Most sok ilyet látunk az elmúlt időszakban, ilyen kiállítást.
0: Hát én a legtöbb példát a háztartásban tudom, meg most angol órán is ez volt a téma, amit vettünk, és az volt, ha azért minél több olyan dolgot ír, hogy hol lehet így újra hasznosítani meg, hogy minél fenntarthatóbban élj, és akkor nagyon sok példát összeszedtünk, és ugye a legegyszerűbbek, hogy otthon a mindennapokban, például amikor csak tudod, vagy amikor nem kell már a lámpa kapcsolni le, vagy a fogmosáshoz, mikor fogat mosol, akkor ne folyasd addig a csapot, meg mert ezek is nagyon sok energiát fogyasztanak. Aztán, hogy újra hasznosíts újra műanyagot, ugye ezek az 50 forintos üvegek, ez is azért lett, hogy védjük a bolygót. Persze.
2: Erre rákapcsolódva lenne igazából egy kérdésem, hogy Júlcsi, egyébként ezek tök szuper példák voltak, amiket elmondtál, és öröm hallani, hogy ennyire érdekelt téged ez a téma. De te egyébként hogy látod, hogy neked így a korosztályod, vagy osztálytársaid, barátaid, őket is érdekli egyébként így ez a téma? Tehát őket is foglalkoztatja, hogy tudatosabban éljék a mindennapjaikat?
0: Igen, vannak páran, szoktam tőlük hallani, hogy ezeket ők is így megcsinálják, de azért látom másokon is, akit így ez hidegen hagy. És hát ezt így, ha megyek az utcán, vagy ilyesmi. De az ismerőseim, akiről így jobban tudok, azok igen, ők is szoktak így ezeket alkalmazni.
2: De jó, szuper. Ezt öröm hallani.
3: Igen, és most itt fontos lenne az ilyen szemléletformáló környezetet, workshopokat megteremteni iskolákba is, amit említettél, Tamara. Kérdezem, hogy ez hogy szokott zajlani? Ez tényleg érdekes lehet egy ilyen workshop a fiataloknak?
2: Alapból egyébként én egyetemen szoktam tartani, tehát ott inkább ez a 18, főleg alapszakosok szoktak egyébként ezeken részt venni, tehát ilyen 18 és ilyen 21-22 év közötti korosztály. Általában ez egyébként tehát nem így egy tantárgy keretein belül szokott zajlani. Ez egyébként fontos olyan szempontból, hogy tehát ezen teljesen önkéntes a részvétel, és tényleg azok jelentkeznek, vagy azok vesznek részt rajta, akiket tényleg igazán érdekel a téma. És egyébként ez mindig örömmel tölt el, hogy sokan szoktak lenni. Tehát, hogy általában egy ilyen maximum 30 fő a létszám, mert hogy ez egy ilyen gyakorlat orientált a workshop, tehát ugye nyilván nem annyira optimális, hogyha nagyon sokan vannak rajta, de nagy szokott lenni igazából az érdeklődés. Mivel ugye különböző háttérrel jönnek a résztvevők, van, aki tényleg nagyon sok mindent tud a témáról, és mondjuk azért jelentkezik, de van olyan is, aki mondjuk csak érdeklődik a téma után, és pont azért szeretne részt venni, mert hogy nem tud róla semmit, tehát az eleje, az általában mindig egy ilyen, hát így az alapokkal kezdődik, átbeszéljük az ilyen alapfogalmakat, megbeszéljük a workshopnak a célját, és akkor igazából így feladatonként úgymond megyünk bele egyre jobban a témába, és szerintem is fontos, hogy ez tényleg ilyen nagyon interaktív. Tehát, hogy ne úgy éljék meg, hogy beülnek egy egyetemi órára, és akkor másfél órán keresztül valaki állott elől és magyaráz nekik, hanem hogy tényleg megértsék ennek a gyakorlati alkalmazhatóságát is. Meg tényleg ez is igazából nekem így ez a legfontosabb üzenetem ezzel, amit át szeretnék adni, amit itt már így felületesen említettem is a beszélgetés során, hogy tényleg nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindent megvonni magunktól, csak tényleg, hogy figyeljünk oda, hogy mit, miért csinálunk, és akkor egy mindenki számára fenntarthatóbb jövőt tudunk alkotni együtt.
3: Hát ennél szebb gondolatot itt a végére nem is tudok elképzelni. Nagyon köszönöm, hogy tudtunk erről pár gondolatot megosztani, Tamara. Tényleg nagyon sok sikert kívánok az egyetem elvégzéséhez, a doktori diplomád megszerzéséhez, és tényleg ehhez a missziódhoz is, amit itt képviselsz itt a zöld politikával kapcsolatban. Köszönjük szépen, kedves rádióhallgatók, megtisztelő figyelmét. Önök Csordás Tamarát hallották, én Könnyi Csordos Andrea vagyok. Még egyszer nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésre álltál. Sok szeretettel kívánok minden jót neked.
2: Köszönöm, viszont kívánom.
4: Hírek.
5: Jézus öt szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Nyári időutazás Jedlik Ányos otthonában, a győri Bencés látogatóközpontban. Szent Benedek ünnepét tartották Tihanyban pénteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus öt szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János, pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása, és ez Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. A győri Rotary fröccsnapok alkalmából a Győri Bencés Látogatóközpontban július 17-én és 18-án Jedlik Ányos életét és örökségét idézik fel. Bejárják a győri bencések több mint 220, valamint a gimnázium 400 éves történetét, és megtekintik a tudós szerzetes egykori celláját. Írja a Győri Bencés honlap. A látogatás programja. A Loyolai Szent Ignác bencés templom felfedezése. A 400 tanév élő örökség a Győri Bencés gimnáziumban című kiállítás megtekintése a templom és a rendház különleges hangulatú tetőterében, valamint barangolás a műemléki barokk lépcsőház elegáns tereiben. A látogatást egy pohár zamatos fröccsel és bencés gasztronómiai élményekkel zárják a bencés patikában, ahol Jedlik Ányos öröksége és a győri bencés hagyományok is megelevenednek. Részletes információ a gyoribences.hu weboldalon érhető el. Európa védőszentjének, a nyugati szerzetesség atyának Szent Benedeknek ünnepén július 10-én szentmisére gyűlt össze a tihanyi bencés közösség és a velük együtt ünneplő hívek sokasága az apátsági templomban. Az ünnepre érkeztek meg a Szent Benedek zaránduklat résztvevői is, akik idén több mint 100-an járták végig a Győrt, Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt összekötő zarándok utat. Tudatta az apátság. A vesperással egybekötött ünnepi szentmisét Mihály Jeromos OSB perjel a Tihanyi Bencés apátság elöljárója vezette. Homíliájában a perjel arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Benedek személyében az utitársat is lássák, aki ma is Krisztus felé vezeti az Istent kereső embert. Prédikációja végén arra buzdította a híveket, hogy a mindennapokban is keressék meg saját barlangjukat, azt a belső helyet, ahol csendben találkozhatnak Istennel. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Kedves hallgatóink, ez a négy magyar nyelvi Mári Rádió közös szentmiséje. Szeretettel köszöntjük a felvidéki, erdélyi, délvidéki és anyaországi hallgatókat. Ezt a szentmisét egy önkéntesünk szándékára mutatjuk be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
2: mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és olvasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te megmutatod igazságot, fényét a téveigőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, s törekedjenek arra, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr: halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei! Figyelj Isten parancsára, Gomora népe! Minek nekem véres áldozataitok sokasága, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozataitokból és a hízott állatok hájából. A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem lelem kedvemet. Amikor elém járultok és megjelentek udvaromban színem előtt, ne gondoljátok, hogy ezt én kívánom tőletek. Nem mutassatok be többé hazug ételáldozatot, mert annak füstje utálattal tölt el. Az új hold, a szombat és az ünnepi összejövetel mind-mind utálatos számomra. Nem tűröm a bűnös ünnepi gyülekezetet. Újhagyjaitok és ünnepeitek terhemre vannak. Belefáradtam, hogy elviseljem. Amikor kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek. Akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színelem elől. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót tenni. Keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az özvegyet. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki életem elveszíti, életét megtalálja azt.

0: Tovább indult, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, a mai evangéliumban háromszor is szerepel az, hogy nem méltó hozzám. Hát, hogyha ezt egy barátunk mondaná, vagy ismerősünk, hogy ilyen és ilyen feltételek nem teljesülése esetén te nem vagy méltó hozzám, hát valószínűleg elég furcsán néznénk az illetőre. Beképzeltnek tartanánk, vagy nem tudom, olyan kivagyiságnak tűnne a dolog, hogyha ilyeneket mondana. Na most jó azt tudnunk, hogy az evangélium az nem egyszerű tudósítás Jézus életéről, szavairól, működéséről. Vagyis úgy is megfogalmazhatnánk, hogyha az evangéliumot olvassuk, akkor persze van egy olyan jelen idő, amikor ez megtörtént, amikor Jézus ott beszélt a tanítványainak. Az evangélium számára az is egyfajta jelen idő, amikor megírták. És miután Jézusnak a szavait nem rögzítették, nem jegyezték föl, ezért vannak olyan mondatok az evangéliumban, amelyekről a biblikusok azt gondolják, hogy hát ezt nagyon valószínű, hogy Jézus mondta szó szerint. De nagyon sok mindent nem biztos, hogy Jézus mondott szó szerint. És akkor, amikor valami egy kicsit karcolja a fülünket, például ez, hogy aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám, ez nem biztos, hogy Jézus szó szerint így mondta. Miről van szó? Arról, hogy az az idő, amikor ezt megírják az evangéliumot, akkor ez elterik 20-30 év Jézusnak a halála és föltámadása után, és ugye az első időszakban az ősegyház, ez a jeruzsálemi gyülekezet az apostolok körül, ez voltak éppen úgy élt, mint egy zsidó szekta. Tehát a saját elmondásukból, az apostolok cselekedeteiből, az apostolok leveleiből tudjuk, hogy jártak a zsinagógákba, ugye ez volt a rendszeres istentiszteletük, ugye az evangélium külön kiemelő, hogy Jézus is szokása szerint szombaton a zsinagógába ment, de Pál apostol is, meg nyilván a többiek is. A jeruzsálemiek lévén az ősegyháznak nem volt messze a templom, az az egyetlen, tehát valószínűleg oda is felmentek, és ezen kívül azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a kenyértörést, vagyis az utolsó vacsora emlékezetét, azt házaknál ülték meg. Tehát a saját külön liturgiájukat, amit ugye Jézus parancsára tettek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hát ezt egyszerűen a keresztény közösség magánházainál végezték el. Na most eltelt egy pár évtized, és tulajdonképpen a zsidó vallási vezetők válaszút elé állították a keresztényeket, hogy vagy megtagadják Jézust, vagy pedig kizárják őket a zsinagógából. És ez a kizárják a zsinagógából, ez nem egyszerűen annyi, hogy letiltalak a Facebookomról, vagy kitöröllek a telefonomból, vagy valami hasonló, hanem ez ennél jóval súlyosabb esemény. Először is valószínűleg az illető elvesztette a lakását. Tehát megmondták neki, hogy te ne lakjál itt. Nem tűrünk meg téged magunkhoz, te egy áruló vagy. És ha nem volt hajlandó elköltözni, akkor kipakolták. És nem volt hova fordulni. A következő, ami történt vele, az valószínűleg az, hogy elvesztette a munkáját, megélhetését. És nyilván sokaknak volt adósság, ezek javarészt szegény emberek voltak. És akinek adóssága volt, ettől nyilván azt követelték, hogy te, ha velünk te szakítasz, vagy már nem vagy közénk való, hát akkor add meg azonnal, egy összegben. Lehet, hogy nem volt mit tenni ennek az embernek, mint magát, vagy akár a gyerekét eladni rabszolgának. Szóval ebben a helyzetben töprengtek valószínűleg Krisztusnak a hívei azon, hogy na most mi a helyzet? Mit vár tőlünk Jézus? Hogy Jézus nem fogadja el mindenki?

0: mi tévedünk, vagy ők? Ezek nem voltak könnyű kérdések, és hát nem csak azért nem, mert ők voltak többségben, és nem véletlen az, hogy ez is megütheti a fülünket, hogy az evangéliumokon végig vonul az a címke, ugye, hogy a zsidók. A zsidók így meg úgy. És ez nem valami pejoratív dolog, hanem már utal arra, hogy ez már abban az időben íródott, amikor a keresztény közösség, az ősegyház, apostoli egyház és a hivatalos zsidó zsinagóga között, ugye ez a szakítás, ez már bekövetkezik. Azok is, akik ezt írták meg, a másik csoport is zsidók voltak származásilag, csak hát valahogy már meg kellett különböztetni, ugye ezt az ősegyházat, és hát azokat a zsidókat, akik meg hát kitagadták őket maguk közül. Tehát ebben a helyzetben ugye nem csak az a kérdés, hogy ők vannak többen, hanem hát egy ilyen egzisztenciális válság is kialakul, és hát élessé válik ez a kérdés, hogy de most akkor mit kell tenni? Most mit vár tőlünk Jézus? És hát ugye kicsit olyan a helyzet, mint a viccben, hogy kimegy szembe az autópályán, és bemondja a rádió, hogy vigyázzon, mert valaki szembe megy az autópályán. Valaki, mindenki. Tehát, hogy ők is így érezhették magukat, hogy most mi tévedünk? Lehet, hogy nem is Jézus a messiás is. Hát hogy van az? Hát, hogy ő a messiás? Miért nem akkor a béke, vagy a szeretet, vagy akkor mi miért nem kerülünk jobb helyzetbe? Mi is feltesszük ezeket a kérdéseket, csak az ő számukra ez nagyon éles szituáció és nagyon éles kérdés volt. És hát valószínűleg ebben a helyzetben inkább az ősegyháznak a hangját halljuk. Hogy igen, vállalni kell ezt a sorsot. Aki nem vállalja, aki nem viseli el azt, hogy akár a saját családja kitagadja, az nem méltó Jézushoz. Nem biztos, hogy ezt Jézus mondta szó szerint. De az ősegyház 30 évvel Jézus halála után úgy érezte, hogy ez méltó hozzá, ez a viselkedés, persze nem gyűlölettel, hanem azzal a lelkülettel, ahogy Jézus vette fel a keresztjét. Azzal a lelkülettel kell végigjárni, hát ezt a kálváriát, amit a kiközösítés vagy netán a fizikai üldözés jelent. Úgyhogy, és hát bizony ebben a helyzetben kerültek, hogy a rokonaiknak is meg kellett szakítani velük a kapcsolatot. Ha nem tették, akkor ők is gyanúsá váltak annak a közösségnek a szemében, hát akiktől az egzisztenciájuk, az életben maradásuk függött. Úgyhogy hát valamiképpen ebben az időben született a Máté evangélium, és nem véletlen az, hogy tulajdonképpen rámutat az evangélium arra, hogy Jézus nem ágyban párnák közt halt meg, nem békés úton. Azok, akik őt követik, azoknak szembe kell nézniük azzal, hogy a Krisztus követés az nem biztos, hogy béke. Lehet, hogy harc, küzdelem, üldözés. Lehet, hogy ellenségeinké válnak a barátaink. És hát keresték azt, hogy mi méltó ebben a helyzetben Jézushoz. Na most, ugye, hogyha valaki vállalta ezt a sorsot, hát földönfutó lett. És hát ugye, ez sem egy kellemes szituáció, hogy akkor, hát mondták valószínűleg egymásnak a keresztények, hogy nem baj, hát összefogunk, gyertek hozzánk, van hely nálunk, jut nektek betevő falat. Na de, hogy legyek én a másiknak a terhére? Hát ő se feltétlenül gazdag ember, hát olyan, mint én, csak most még van hol meghúzni a magát. És akkor ugye ez a befogadás is ilyesmi, hogy minthogyha az ősegyház, vagy az evangélista meggondolták, biztos megbeszélték, vitatkoztak azon, hogy Jézus mit mondana ebben a helyzetben. És úgy gondolták, hogy azt mondaná Jézus, hogy fogadjátok el egymástól ezt a segítséget, azt, hogy befogadnak titeket, vagy enni adnak nektek. Nem kell, hogy, nem tudom, kényelmetlenül érezzétek magatokat. Az, aki befogad titeket, az meg fogja kapni a jutalmát. Aki titeket befogad, engem fogad be. Érthetővé válnak ezek a mondatok, kicsit beleéljük magunkat abba a helyzetbe, amikor ezt megírták. És akkor látjuk azt, hogy Jézus nem csak elméletben beszél dolgokról, hanem amikor az evangélista megírja, akkor hát persze Jézus szájába adja ezeket a szavakat, de voltaképpen értelmezi Jézusnak a viselkedését, tanítását. Nem kell azt gondolnunk, hogy szó szerint így mondta el. De viszont akik őt ismerték személyesen, hát ezt szűrték le Jézusnak a tanításából. Hogy Isten nagylelkű, és hogyha valaki Jézus nevéért hát másnak segítséget nyújt, akár csak egy pohár vizet is ad neki, hát Isten elég nagy ahhoz, hogy megjutalmazza. Nem kell úgy éreznünk, hogy terhükre vagyunk, vagy visszaélünk a jóságukkal, vagy hogy lekötelezettjeikké válunk, hanem elfogadhatjuk ezt egymástól. Ma engem üldöztek, holnap téged, egyszerűen azért, mert Isten majd elég hatalmas ahhoz, hogy megjutalmazza azt, aki jót tesz. Úgyhogy hát valamiképpen az ősegyház így értelmezte Jézus tanítását, hogy ebben a nehéz helyzetben nem az ügyeskedés, nem a megalkuvás, nem a kimagyarázás a megoldás, hanem Jézus lelkületével, szeliden, szeretettel vállalni azt a sorsot, amit akár az ellenségeink szánnak nekünk. Úgyhogy valószínűleg így már egy picit más megvilágításba kerül ez az egész történet. Nem kell attól tartanunk, hogy Jézus ne azt akarná, hogy szeressük a szüleinket, vagy gyermekeinket. Az, aki azt mondta, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért, az nem tanított gyűlöletre, nem tanított arra, hogy másokat ne szeressünk. Viszont valahogy, ahogy Jézus fölvette a saját keresztjét, ebben a nehéz szituációban az ősegyház is úgy gondolta, hogy az a Krisztushoz méltó magatartás, a Jézus lelkületével ők is vállalják azt a sorsot, amit a helyzet a számukra nyújt és ad. Amen.
1: Isten fizesse meg!
0: Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
2: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk.
3: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy a mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük.
3: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát.
3: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
2: Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet.
3: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat.
3: Kérjünk téged, hallgass meg minket.
0: Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk segítségeddel be is fejezzük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyházára.
0: Urunk Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fel szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk szentséges atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt éjjel-nappal szolgálnéked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsértéged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, újjongva ágy a szent neved érzen.

0: Magasztalunk téged, szentséges atyán, mert hatalmas vagy, minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad, a magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. Örömhírt hozott üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a szent lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat. Amíg el nem jössz.
0: Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt a lászálta holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek erejével egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig, Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Péter püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Szúr, békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy fajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

0: könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Kedves hallgatóink, a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséjét közvetítettük Budapestről a Mária Rádió szerkesztőségének kápolnájából. Imádkozzunk egymásért, nemzetünkért, békéért kívül belül. Az Úr legyen
2: veletek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
2: Istennek legyen hála.

Nézem a távoli patakot, ahol régen boldogság lakott. Apad a patak, vizet kér, lassan a két part már összeér. Valaha ott élt a nyugalom, mi is szerettük egymást, nagyon. Lassan kiszárad már minden, csak a part marad, patak nincsen. Utunkon kövek fogadnak, mi elmegyünk, csak kövek maradnak, és emléke távoli pataknak.

0: Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
1: Szent II. Henrik hitvalló. Regensburg mellett született 973. május 6-án. Gróna, Göttingen mellett, halt meg 1024. július 13-án. Szent Henrik császár, akit a német császárok közül egyedül avattak szenté, Szent István feleségének, Gizellának volt a testvére. Mint civakodó Henrik bajor herceg legidősebb fia, aligha számíthatott arra, hogy egyszer a birodalom császára lesz. Az Ottó császár és atya Henrik közötti ellentétek miatt ugyanis hosszú időn át még az is kérdéses volt, hogy megkaphatja egy családi örökséget jelentő hercegséget, mivel atyától a császár elvette. A bajor herceget a Hildesheimi katedrális iskolájában tanították, és nyilvánvalóan II. Ottó császár utasítására a papságra készítették fel. Csak akkor került vissza hazájába, amikor a császár visszaadta atyának a hercegséget. Tanulmányait Regensburgi Szent Wolfgang püspök irányítása alatt fejezte be. 995-ben, civakodó Henrik halála után átvette a hercegség vezetését. 29 éves volt Henrik herceg, amikor 1002-ben III. Ottó császár halálhírét hozták. Az utód személye körül viták támadtak. Henriknek azonban sikerült egymás után megnyernie a választó hercegeket, úgyhogy megválasztották és meg is koronázták. Ellenfelei nem hajtottak előtte fejet harc nélkül, de ő olyan ügyesen nyerte meg egyiket a másik után, hogy néhány hónap leforgás alatt az egész birodalom elfogadta császárának. Uralkodás alatt mindvégig tiszteletben tartotta, és ha kellett, még védte is az egyház jogait. Püspökségeket, apátságokat és számos templomot alapított, melyek német földön a hit és a tudomány fellegvárai lettek. Különösen szívén viselte a bambergi püspökséget, melyet nagy adományokkal látott el. Két kolostort alapított mellette. A Szent István vértanú tiszteletére épített templom fölszentelésekor 1020-ban személyesen fogadta Bambergben 8. Benedek pápát, és együtt ünnepelték a húsvétot. Ez volt Szent Henrik uralkodásának egyik csúcspontja. 1014-ben maga a pápa koronázta meg. Utolsó alapítása a híres fuldai kolostor volt. Ennek alapító levelében ezt írta: kötelességünk, hogy az Istentől kapott javakat elsősorban Isten házainak fölszerelésére fordítsuk. Gyenge egészségű, törékeny ember volt. Luxemburgi Kunigundával kötött házasságából nem született gyermek. Alázattal és belenyugodva hajolt meg Isten akarata előtt. Vagyonukat az egyházra hagyták, mert, mint mondták, őt választották örökösüknek. Hosszú betegség után 1024. július 13-án halt meg a Göttingen melletti grónai császári palotában. Holttestét Bambergbe szállították, ahol az általa épített székesegyházban helyezték el. Később feleségét is ide temették. Sírjához mind a mai napig nem csak a németek, hanem a franciák is zarándokolnak. III. Jenő pápa 1146. március 12-én avatta szenté, miután a nép már hosszú ideje szentként tisztelte. Miért imádkozunk Szent Henrik emléknapján? Istenünk, te bőséges kegyelemmel halmoztad el Szent Henriket, és a földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányítottad. Közben járására engedd, hogy e világ változandóságai közepette is egész szívvel igyekezzünk hozzád.

reggeli ima. Ó, édes mennyei atyám, ez éjjel te vigyáztál rám, fogadd ezért köszönetem, magamat neked szentelem. De kérlek, hogy a gonosztól e napon engemet megóvj, s amit gondolok, beszélek és cselekszem, áld meg, kérlek. Te vagy az én legjobb atyám, minden jó csak tőled jő rám. Te is, édes őrangyalom, vigyázz reám mindenkoron. Ó, Mária, édesanyám, imádkozzál a Jézusnál, kinek áldassék szent neve, most és örökkön örökké. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Leó pápa 200 római szegényemberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. 6 napos zarándok út várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Szabadkán tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, és mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával. Áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudato Si Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. 6 nap gyaloglás, a hit a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Idén a Szabadkai Egyházmegye Augustinianum pastorális központja adott otthont a pápai német-magyar kollégium egykori növendékei találkozójának, melyet július 7-e és 9-e között rendeztek meg, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 21 résztvevő érkezett az idei találkozóra a Kárpát-medence számos egyházmegyéjéből, köztük Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök is. Az egykori növendékek megosztották egymással lelkipásztori tapasztalataikat és fontosabb életeseményeiket. Meglátogatták Péter Váradot, a tekiai szűzanya kegyhelyet, Karlócát a nevezetes békekápolnával. Kosztolányi Dezső szülővárosának megismerését Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök vezetésével bemutatott szentmise előzte meg. A Szent Teréz Székesegyház bemutatása után Szabadka 2 szecessziós ékkövét, a zsinagógát és a városházát is megnézték az egykori növendékek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a Forró témák az Egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a hittanórában foglalkozunk továbbá, lezárjuk a boszorkány perek és a boszorkányságról szóló részt. Mégpedig ugye odafigyelhetünk arra, hogy a boszorkánysággal kapcsolatban nem csak felnőtteket érintett ez a probléma, vagy ezek a vádak, hanem gyermekeket is megvádoltak boszorkánysággal. És ugye az előző adásokban lehetett figyelni azt, hogy az inkvizíció nagyon sok esetben a boszorkányoknak, az idézőjelben vett boszorkányok segítségére siet, gyakorlatilag nekik köszönhetik az életüket, tehát az inkvizíció mentette meg őket a mágia haláltól, vagy egyéb kivégzési módtól. Tehát ez egy nagyon megosztó téma, amellyel a mai adásunkban is foglalkozunk, tehát a boszorkány perekkel, mégpedig a gyermek boszorkányokról szóló részt fogjuk hallani a mai adásunkban. Ugye az Alpoktól északra megjegyezhetjük, hogy lobogtak szinte a mágiák, amikor 1652-ben a római inkvizíció Como és Milánó inkvizítóraitól kapott levelek által értesült egy olyan boszorkány üldözésről, amelyet világi bíróságok folytattak Svájc közepén. Tizedik Ince pápa, aki 1644-től 1655-ig van a pápai trónon, Ince pápa és a bíborosok nyílt kritikát gyakoroltak a svájci vezetés helytelen peres eljárásával szemben. Tehát megint csak leszögezném újból és megerősítve, hogy a pápák sok esetben pontosan megakadályozták azokat a pereket, amiket több esetben világi hatóságok folytattak a boszorkányokkal szemben, hogy mivel ez egyfajta lázadásnak, a társadalmi rend megbontásának minősült, és ugye a világi jogrendben is egyfajta vádképpen szerepelt, és ezekre a helyzetekre sok esetben az egyház tudott kedvező módon reagálni. Természetesen hallhattuk már az elmúlt adásokban is, ilyen picit visszatekintve, hogy a boszorkány perekkel kapcsolatban rögtön ugye azok, akik az egyház ellen vannak hangolva, vádként hozzák föl ezeket a dolgokat az egyház ellen. Viszont nem szabad összekeverni azt, hogy az egyház hivatalos eljárása, vagy pedig az egyház nevében elkövetett bűnökről van szó. Tehát vannak olyan egyének, akár szerzetesek vagy püspökök, netán még pápa is bedől egy-két ilyen tévtanító erős érvelésének, hogy van valamiféle boszorkány összeesküvés a társadalomban, és ezek ellen fel kell lépni, és még a pápa jóváhagyását is kicsikarják. Természetesen ezek ilyen egyéni föllángolások, ugye nem egy alkalomban, de egyének azok, akik aztán ezeknek az ártatlan embereknek a halálát okozzák. És ebben nyúl bele nagyon sok esetben az egyház tanítóhivatala, vagy pedig a világi eljárásokba. Most egy ilyen helyzet következik szintén, amikor Tizedik Ince pápa felemeli a bíborosi testülettel a hangját egy ilyen peres eljárással szemben, amit a világi hatóság folytat le. Nyomatékosan kérték, juttassák el Hur püspökének a boszorkány perrend egy példányát. A pápai intervenció a boszorkányok javára nem járt sikerrel. A luzerni pápai nuncius 1654-ben arról panaszkodott, hogy a tanácsosok világi vezetése boszorkányság vádjával halálra akar ítélni 15-8 és 12 éves kisfiút és kislányt. Tehát 15 ilyen szemét, 8 és 12 év közötti gyermekeket. Hogy ezt megakadályozza, a küldött azt javasolta, adják át a boszorkány gyermekeket a milánói inkvizítornak, nem további kínzás céljából, hanem hogy biztonságba helyezzék a szegénységben élő gyermekeket, és gondoskodjanak róluk. Gyorsan kellett cselekedni, hogy megakadályozzák a bestiális kivégzést, ezért a pápa megbízta a nunciust, hogy vegye magához a gyermekeket. Amikor sok kérdezősködés után végre jelentették Rómában, hogy a gyermekek megérkeztek Milánóba, a Szent Officium jelentős pénzösszeget utalt át tanítatásukra az inkvizítoroknak. Itt is látható, hogy az inkvizítor menti meg, hogy a Szent Atya kérésére ezeket a megvádolt gyermekeket. A milánói érseket kérték meg, hogy segítsen a gyermekek elhelyezésében. Végül sikerült elérni, hogy a törvénytudó férfioknál, a jóra való asszonyoknál keressék meg a napi betevőjüket. Megtanították nekik a hiszekedjet, és mihelyt fel tudták mondani az imát, az egyház számára az ügy igazából lezárult. Ugye ezek az információk az akkori jegyzőkönyvekből. Amikor 1711-ben a Hur melletti Savignonban 4, 10 és 14 éves lányt boszorkányság miatt bíróság elé idéztek, a helyi plébános megpróbálta megmenteni őket. Kapcsolatba lépett a kómói inkvizítorral, aki rögtön hajlandó lett volna magához venni a gyermekeket, de a makacs svájci hivatalnokok ebben nem egyeztek bele. Az idősebb lányokat kivégezték, a két kisebbet pedig saját szüleik mérgezték meg, akiket minden bizonnyal szintén magával ragadta a boszorkány őrület. Ezt ugye nem tudjuk biztosan, hogy mi lehetett az oka, hogy így cselekedtek a szülők, ez nagyon szörnyű tett, de előfordulhat az is, olyan feltételezések is vannak, hogy a tettüket azzal magyarázzák, hogy így akarták megmenteni a kínzásoktól ezeket a gyerekeket, hogy inkább saját szüleik ölték meg a gyermekeket. A távoli Róma instrukcióit a német-római birodalomban majdnem teljesen figyelmen kívül hagyták. Noha az egyház sokat tett azért, hogy elejét vegye a boszorkány őrületnek, mégsem tudta megakadályozni, hogy a boszorkány üldözés a 30 éves háború alatt elérje a csúcspontját. A 30 éves háború 1618-tól 1648-ig tart. Miután 1635-ben egy római delegáció Ginetti bíboros vezetése alatt Kölnbe érkezett, a küldöttség egyik tagja Francesco Albizzi a Szent Officium ülnöke teljes megrökönyödéssel számolt be arról, hogy szemünk előtt egy szörnyű színdarab játszódott le. Több falu és város falain kívül megszámlálhatatlan karú állt, amelyeken lángok emésztették fel a kikötözött szegény és rendkívül sajnálatra méltó asszonyokat, idézett befejezve. Ebből a régi

volt, aki képes volt meggyőzni még a Szentatyát is arról, hogy az ő tevékenysége és amit hivatásnak érez, az az egyik legfontosabb dolog a világban, hogy ő üldözze a boszorkányokat, fölkeresse, felkutassa azokat, és természetesen ugye, megsemmisítse ezeket a személyeket. Tehát ő egy szerzetes volt, aki gyakorlatilag ilyen hivatásának érezte ezt a dolgot, tehát nem is annyira az egyház tiszta tanításának a továbbadását és a szemlélődő életmód kolostori formáját akarta vállalni, hanem ő ezt érezte így akár fiatal korától egyfajta hivatásának, ami nagyon érdekes és elgondolkodtató, hogy ez mennyire volt egészséges. De hát nagyon nagy befolyása volt, jó képességei voltak ahhoz, hogy befolyásolja akár még a Szentatyát is. Ugye az akkori hírek, ezt megint csak le kell szögezni, hogy sokkalta lassabban terjedtek, mint a mostani korban, és ugye hát nehezebb volt utána nézni az egyes eseményeknek, vagy a visszaéléseknek, tehát természetesen ez nem menti fel a felelősüket, de ezeket mindenképpen le kell szögezni. 1631-ben a Düsseldorf melletti Kaiserwerthenben élő Friedrich Spee von Langenfeld jezsuita szerzetes jelentette meg híressé vált írását Cautio criminalis, avagy Jogi aggályok a boszorkány perekkel szemben címmel. Spee, aki szerzőként anonim maradt, az elítéltek gyóntatójaként tanúja volt az eljárások igazságtalanságának és abszurditásának. Idézve, nem található ki olyan bűn, amelyet kínzások közepette a vádlott ne vállalna magára, csak hogy megszabaduljon a fájdalomtól és a gyötrelmektől, állapította meg Spee. A könyv nem vita irat volt az egyház uralkodó tanítása ellen, mint ahogy Eugen Druverman, egy házi kritikus gátlástanuló állította, hanem Decker találó ellenvetése szerint egyházi ember műve az állam által folytatott peleg gyakorlata ellen. Tehát Decker a történet, ugye a boszorkányság pereinek a jó ismerője és kutatója, tehát ezt állapítja meg. Ugye itt idézve tőle, hogy az állam által folytatott perek gyakorlata ellen cselekszik az egyház sokszor, és menti meg ezáltal az áldozatokat. Spee felkavaró lelkes védő beszéde az emberi méltóság mellett és a kínvallatás ellen felnyitotta nemzedékének a szemét, a századfordulóig ritkaság számba mentek a boszorkányok elleni eljárások. Mégis még 125 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1756-ban kialudjon az utolsó mágia, és hogy Lonshutban kivégezzék a birodalom területén élő utolsó boszorkányokat. Tehát itt ez a dátum 1756 megjegyezhető. Az utolsó 1775-ben az algaui Kemptenben zajlott német boszorkány perben hozott ítéletet már nem hajtották végre. A reformált Svájcban azonban 1782-ben még kivégeztek egy állítólagos boszorkányt, Anna Göldint. Tehát ezt is lehet esetleg még, tehát ugye ez a svájci eset, tehát ott lehet, hogy más vádak is voltak, de ez a boszorkányság gyanúja is fölmerült, tehát 1782-es kivégzés Anna Göldin személy, aki utolsó kivégzett volt Svájcban, de gyakorlatban ugye ez a dátum 1756, amit számon tartunk. A boszorkányság olyan személyeket értve boszorkány alatt, akik jártasak a rontó varázslásban, mind a mai napig aktuális kérdés számos országban és kultúrában, például Latin Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában, de főleg Afrikában, nem keresztény vallásokban, illetve nemrég keresztényé vált régiókban újra és újra sor kerül a boszorkány üldözésekre, varázslásra vagy mágiára.
1960 óta feltételezhetően

2021-ben több embert végeztek ki, vagy öltek meg boszorkányság vádjával, mint az egész európai üldözés története során. Csak kelet-afrikai Tanzániában főleg Julius Kambarge nyereje állam elnöksége alatt 10-15 ezer embert öltek meg. Boszorkány képzetek és üldözések tehát a világ sok részén továbbra is jelen vannak, például Nyugat-Afrikában is, ahol még az 1970-es években is a boszorkányokat tették felelőssé a különféle járványok miatt. Védőoltások kezdeményezése helyett a kormány idős asszonyok vallomásait sugározta a rádióban, akik azt állították, hogy erdei baglyok alakját vették fel, hogy a beteg gyermekek lelkét ellophassák. Afrika néhány országában, például Kamerunban, a függetlenség elnyerése után törvényeket hoztak a boszorkányság ellen, ami a boszorkányperek jogi szintre emelésének kísérleteként is értékelhető, hogy a gyanúsított személyek ellenőrizetlen üldözések korlátok közé szoríthassák. Nelson Mandela, dél-afrikai elnök hivatali ideje alatt is emberek százait ölték meg boszorkányság vádjával. Tehát ez egy nagyon érdekes megállapítás boszorkánysággal kapcsolatban, hogy ugye említettünk itt két dátumot is, a boszorkány perek végét jelölve, ez a 1756-os dátum, illetve ez a svájci eset, ami esetleg még lehetett boszorkány vád, 1782-ben történt kivégzés. Viszont a boszorkány pereknek a sorozata, de közel sem ilyen formájú, lehet azt mondani, hogy még különlegesebb formájú, inkább mafia módszerekre hasonlító dolgokat tapasztalhatunk Afrikában, ahol még ez mindig fönn áll. Hogy ezek a perek, ezekről a perekről, illetve nem perekről, csak eljárásokról szót ejtünk. Ugye említettük Tanzániát, de Afrikának számos területein, Zambiában is ezekkel a problémákkal találkozhatunk. Azok, akik misszióban vannak, vagy az ottan működő lelki atyák, akár itt felvidéken is látogatást tévő atyák is beszámolnak ezekről az eseményekről, hogy bizony ez egy súlyos probléma. Ami olyan formában zajlik, hogy az ő tanúságtételük alapján, ez mind a mai korban, a modern 21. században, az afrikai országokban, hogy vannak boszorkány üldöző csapatok, ilyen tímek, akik 10-12 fő, akár attól függ, mekkora településről van szó, akik bejönnek a faluba, tehát nem a falu lakói, és kérdezősködnek, hogy ki lehet a boszorkány, a falu vezetője után, a polgármester után elmennek, és esetleg számot adhat róla, vagy csak úgy kérdezősködnek a néptől, és akiket megvádolnak boszorkánysággal, vagy leadnak egy listát, hogy esetleg politikai célzattal megszabaduljanak a konkurens személyektől, vagy netán akár üzleti megfontolásból. Sokféle indítéki ok lehet, indítotás lehet erre. Tehát semmiféleképpen nem okkult tevékenységről, vagy téves tanításról van szó, de mégis ugye az ősi vallásokra alapozva ezek a hiedelmek élnek, és ugye a nép körében is gyakorlatilag, tehát ami eléggé fájdalmas, de hát ezek a hiedelmek élnek, és könnyen be is dőlnek ezeknek, de mindenképpen nagy hatalommal és erővel rendelkező férfiak ezek, akik az úgymond boszorkányokat fölkeresik, üldözik, és vannak esetek, amikor ilyen váltságdíj fejében megvásárolhatják a szabadságukat, vagy egy tehén áráért, vagy egy tehenet, szamarat adományozhatnak. Tehát ott az egy hatalmas összeg, és ezzel kiválthatják azt, hogy megöljék őket. Ugye, ha ez nem történik meg, akkor fölkeresik, és hát ilyen különféle italokat, amit készítenek, ilyen kocsvalékokat, ami a boszorkányság és a gonosznak a kiűzésére szolgál, idézőjelben, megitottják ezekkel az emberekkel, erőszakkal, és így gyakorlatilag a halálukat okozzák,
tehát ezeket az embereket kivégzik. Tehát ilyen módon különféle indítotásból, akár politikai, vagy az ottani mikroüzleti célokkal, vagy akár irigységből is történhet ilyesmi. Nagyon sokan ezek között, a menekültek között vannak asszonyok, férfiak is, akik az Isten házában, a templomban, vagy a plébánián lelnek menedékre, mert ez szól az mellett, hogy hát aki mégis ide tud menekülni, oda azért nem mernek beavatkozni, de kaptunk olyan jelentéseket is, amikor még az egyházi személyeket sem vették figyelembe, tehát nem nyújtott menedéket akár a templom, vagy a plébánia sem, vagy akár a lelkiatya se tudta megmenteni az illetőt, de többségében talán igen, és így esélye van a túlélésre. De gyakorlatilag olyan, mintha egy ilyen házi fogságba lenne az ember, mert ha onnan kiteszi a lábát, és valaki elfogja azt az illetőt, akkor kivégezhetik. Tehát ezek nagyon szörnyű dolgok, és ez a mai 21. században működőképes dolog, idézőjelbe vett boszorkány üldözések az afrikai országokban. Most, kedves hallgatóim, egy kis zenével folytatjuk ezt a nehéz témát.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk a boszorkány perekkel kapcsolatos témánkat a mai hittanóránkban. Az egyház és a tudomány a fejlődés gátja. Nagyon sokszor ez a vád éri az egyházat, hogy igazából a tudomány fejlődésnek az akadályozója, és amikor ezt halljuk, akkor ugye elkerülhetetlen boszorkány perek inkvizícióról halva, hogy nem említsük meg Galileo Galilei és Giordano Bruno-nak a esetét, az ő történetüket. Tehát ez egyfajta átvezetés ebbe a témába, hogy az inkvizíció, mely vizsgálja az adott személyek tanítását, látásmódját, akár bibliai dolgokkal kapcsolatban, de hogy mennyire igaz ez a vád, ugye itt rögtön ez a két név merül föl, hogy az egyház valóban akadálya a fejlődés útjának, vagy pedig más az igazság. Ugye a felvilágosodásnak, majd a kommunizmusnak, és általában a primitív vallás ellenes propagandának egyik visszatérő jelszava az egyház, a tudomány és a fejlődés gátja volt mindig. A tudomány ellenesség példájaként általában Galilei élet elítélésének esetét, vagy Giordano Bruno megégetését idézik fel, mindig újra csak ezeket ismételgetve. De nem szólnak arról, hogy az egyház volt évszázadokon át a művelődés és kultúra fellegvára és forrása, hogy az emberiség legnagyobb tudósai és az emberi fejlődés úttörői évszázadokon át nagy arányban papi emberek voltak, és hogy a mai napig is nagyon sok tudós és haladó gondolkodó vallja magát mélyen hívőnek. Nem szólnak arról sem, ami pedig az igazságos ítélet alkotáshoz hozzá tartozik, hogy a történelem folyamán a legutóbbi időkig szinte minden állam, társadalom vagy vallás súlyos elutasítással vagy tilalommal fogadta az újonnan olyan új tudományos hipotéziseket vagy rendszereket, amelyek szemben állni látszottak saját, mindaddig meg működésképesnek látszó világnézetükkel. Így ítélt halálra másként gondolkodó tudósokat Calvin épp úgy, mint a legutóbbi korig a monolitikus államok vagy vallások, így küldt el tanszékéről a luteránus Keplert, a tübingeni főiskola evangélikus vezetősége a kopernikuszi világkép hirdetése miatt, amelynek okán Galilei is feszültségbe került a katolikus egyház egyes vezetőivel. Említésre méltó viszont, hogy Kepler ezután a gráci katolikus főiskolán lett a matematika tanára. És ő maga ugye nem volt katolikus. Galilei vagy Giordano Bruno esetéről és az egyéb inkvizíciós eljárásokról tehát csak a kor látásmódját figyelembe véve lehet ítéletet alkotni, amint az inkvizícióval kapcsolatban erről szóltunk. Korunk szemléletének megfelelően és a korabeli egyoldalúságot megvalva viszont érthető, hogy a katolikus egyház feje fontosnak tartotta, hogy a világ szín előtt bocsánatot kérjen Istentől mindazon esetekért, amelyekben az egyház a világi hatalom büntető ítéletének adott át valakit világnézete vagy tudományos meggyőződése miatt, tehát az egyház nevében, ha valakit elítéltek, megkárosítottak, akár megöltek, tehát az egyház mindezekért bocsánatot kért. Ugye ezek a dolgok mindig érzékenyek számunkra, hiszen ugye az egyháztól, ugye az egyház személyeit és akár tudósokat megalázva vagy kiutasítva, tehát ugyanígy a világ hatósága is kérhetnének bocsánatot a történelem során elkövetett egyházellenes bűnökkel kapcsolatban, akár a reformáció egyházával szemben, akár a katolikus egyház ellen, tehát ugye az egyházak is elvárhatnák azt, hogy akár a világ, vagy a pogány világ, vagy a hitetlen ateista világ, vagy a kommunizmus, és egyéb más autoritatív rendszerek, akár a nácizmus, fasizmus, milyen bűnöket követett el az egyház ellen, tehát ez erről is lehetne, és majd későbbiekben szót is ejtünk majd. De térjünk vissza a Galileihez, Galilei elítélése. Kétségtelenül egyes korabeli egyháziak szűklátókörűségét is jelzi, de a történet beállítása egyúttal jelzi a vallás ellenes propaganda hamisságát is. A köztudatban ugyanis úgy él az esemény, hogy Galileit haladó tanai miatt a korabeli egyházi tudománytalanság börtönbe zárta. Az esemény ennél sokkalta összetettebb. Valójában Galilei korában a nap központú világkép nem csak új volt, hanem tudományosan nem is volt bizonyítva. A kor számos legnagyobb tudósa is tagadta, mint például Tycho Brahe. A Galileit kihallgató bizottságok azt kérték tőle, addig ne hirdesse a tényként ezt a rendszert, amíg az tudományosan be nem bizonyosodik. Mert mindaddig úgy tűnik, hogy helyesebb a Biblia által is sugallt, és a kor legtöbb tudósa által is vallott föld központú világképet vallani. Amikor ő megszegte ezt a ígéretét, és újra tényként írt a Kopernikus által kidolgozott rendszerről, egyházi bíróság elé állították őt. Bár több egyházi tudós a pártjára állt, tehát ez is egy földkiáltó jeles mondat, tehát itt az egyház is ebben az egyháznak a tudományos oldala, illetve azok képviselői, akik ezzel a problémával foglalkoztak, tehát megosztottak voltak ebben a kérdésben, és az ő pártjára álltak, azok kerültek többségbe, akik ellene szavaztak mégis. Névlegesen börtönre ítélték, valójában otthonában kellett élnie házi őrzetben, ahol munkáit továbbra is folytathatta. A kommunista idők hazai lexikona megkínzatásáról is beszélt, ami abszolút hazugság. Ugye az új magyar lexikonban, 1962-es kiadásban ezt így olvassuk. Tehát ez teljesen valótlan állítás. Galilei mindvégig hívő ember maradt, élete végén apáca leánya volt fő vigasza. Ugye, amiről megint csak nagyon keveset beszélnek. Ami pedig a korabeli egyház egészének tudománytalanságát illeti, a Galilei által vallott rendszer egészét egy hívő egyházi ember dolgozta ki, Kopernikus kanonok. Tehát ezt is ugye fontos leszögezni, hogy ezeket a tudományos elméleteket, ami hol megosztó volt abban a társadalomban, hol pedig ilyen forradalmi gondolat, hát sok esetben inkább azt mondani, hogy többségében egyházi személyek alkották meg. Ugye akár a modern kor világából is mondhatnánk ilyen példákat, amelyre majd ugye az adásunk keretében majd sor is fog kerülni, hiszen nagyon sok esetben találkozunk ilyen dolgokkal, hogy az egyház, akár szerzetesek, akár papok képviseletében tudományos kutatásokat is folytatnak a természettudományok körében is, akár ugye a dinamó fölfedezése, dinamó elfölfedezése bencésekhez kötődik, ugye itt felvidéken jedlik Ányos neve említhető, de rengeteg nevet említhetünk még, akik egyházi személyek voltak, és a tudományban jelentős módon nyomot hagytak, és tették le a névjegyüket. És ugye a modern történelemben is, a modern korban is. Mégis ugye a megbélyegzés ténye, hogy az egyház tudománytalan, és ellene van a fejlődésnek, mégis újra és újra fölkerül. Galilei mindvégig hívő ember maradt, tehát ezt mindenképpen leszögezhetjük. Ugye Kopernikusról beszéltünk, aki szintén egyházi személy, kanonok, Galilei baráti körébe tartozott, és számos pap tudós volt az ő körében, akik próbáltak is pártjára állni, de a bizottság ítéletet kérő része elősebbnek bizonyult. Giordano Bruno személye, megégetése is elfogadhatatlan a mai gondolkodás számára, de a vallás ellenes propaganda a felvilágosodás kora óta vele kapcsolatban is hamisít, mert nem tudományos nézetei miatt szenvedett mágia halált, hanem vallási eretnegsége, panteista nézetei miatt a Szentháromságnak és Krisztus megtestesülésének tagadása miatt. Tehát az eletnekség ebben az esetben nem a tudományos, fizikai dolgok miatt ugye, vádolta meg az egyház, hogy ő valamiféle tévtanító, hanem mivel arra a területre is vetemedett, amelyben nem volt otthon, Bibliával kapcsolatos, krisztológiával, a Szentháromsággal kapcsolatos tanokat is ugye, megkérdőjelezve, tehát teológiai kérdésekben is próbált valamiféle módon ugye ilyen tudományos megkérdőjelezést tenni, és ugye ezek voltak azok a tanok, amik miatt az inkvizíciót elítélte. Tehát ezeknek a tanoknak a visszavonására kéri Giordano Brunót, amire ő nem volt hajlandó. Az egyháznak a tudományhoz és kultúrához való viszonya fényt vett, hogy az úgynevezett felvilágosodás, ugye ezt is azért mondjuk, hogy úgynevezett felvilágosodás, mert a felvilágosodás és a humanizmus korában voltak egyes olyan helyek, ahol mégis volt rabszolgaság, akár ha Firenzébe látogatunk el, akkor vannak ennek nyomai. Ugye kulturális szempontból nagyon jelentős hely. Tehát az úgynevezett felvilágosodás koráig a történelem tudósainak, művészeinek, pedagógusainak nagy többsége kereszténynek vallotta magát, és keresztény feladatának tartotta az emberiségért végzett munkát. Megvilágítja a kérdést az is, hogy milyen sok tudós, feltaláló, orvos, pedagógus, művész volt magának a papságnak a soraiban. Olyan sok, hogy egy könyvben nem férne el az ő névsoruk, vagy az ő történetük. Az adásaink során a következő részben fogunk tehát foglalkozni Giordano Brunóval, Galileo Galileivel és néhány tudományos kérdéssel, ami által mi is közelebb kerülhetünk az arra pontra, hogy megismerjük azt, hogy bizony az egyház nem a tudománynak a ellensége, hanem éppen annak a támogatója és előmozdítója. Mai napon megköszönöm a Komáromi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatát, és a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közelműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a kényes témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Hatnapos zarándokút várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Jézus 5 szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Hat nap gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban, Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a hatnapos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos, és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik, a teremtésvédelem liturgiája keretében. Majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudátosziben. Mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudato Si Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus 5 szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása és az Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szentvére.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hit tanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor, 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntjük Önöket a Bizánci Forrás Ortodox műsorban. Mai vendégünk Sipos Barnabás atya lesz, akivel az ereke tiszteletről fogunk beszélni, annak apropóján, hogy néhány hete az Átoszhegyi Szent Vatopédi Monostorból a belgrádi Szent Száva templomban érkezett az Istenszülő Szűz Mária öve. Jó magam is tanúja lehettem ennek, és bizton állíthatom, hogy felejthetetlen lelkiélményben volt részem. Az emberek, a hívek akár 10-12 órát álltak a sorban, hogy néhány pillanatig hódoljanak Szűz Mária öve előtt. Több százezer hívő kereste fel a templomot. Barnabás atya, szeretettel köszöntöm a mai műsorban is, és azt kérdezem, hogy mit tart az Ortodox Egyház az Istenszülő Máriáról.
1: Az Ortodox Egyház örök szűzként dicsőíti az Istenszülő Szűz Máriát. Ez a kifejezés, amelyet az 5. egyetemes zsinat hagyott jóvá 553-ban, az Istenszülő Krisztus születés előtti, alatti és utáni szüzességét emeli ki. Az Istenszülőt szentségesnek, tisztaságosnak és fedhetetlennek is nevezzük. Az Ortodox Egyház ősi hagyományra alapozván hiszi, hogy az Istenszülő halála után a 3. napon feltámadott, és testileg a mennybe vitetett, hasonlóan Krisztushoz és néhány ószövetségi prófétákhoz, mint Énok és Illés. Isten anyja áll az Egyház által megdicsőített szentek hatalmas karának élén. A szentek tisztelete és a hozzájuk mondott imádság az egyház ősi, az apostoli időktől fogva fennmaradt hagyományai közé tartozik. Igazságtalanok az egyházzal szembeni vádak, miszerint ugyanúgy hódol az emberek előtt, mint Isten előtt, megsértvén ezzel a parancsot, hogy a te uradat és Istenedet imád és csak neki szolgálj. A görög teológia pontosan megkülönbözteti az Istennek járó szolgálattételt, és a szenteknek szóló tiszteletadást, kiket nem isteneként tisztelünk, hanem mint a lelki magaslatokra elért és Istennel egyesült embereket. Az Ortodox Egyház úgy tekint az Istenszülőre, mint aki a keruboknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb, vagyis tisztaságban és szentségben megelőzi még magukat az angyalokat is. Isten anyja képében az emberiség megváltása végett, szembe találkozott az Istennel. Az Isten az embereknek adta fiát, az emberiség pedig az Istennek ajánlotta azt, aki a szentség és erényesség legmagasabb fokát érte el. Erről ír a karácsonyi szolgálat egyik éneke. Mit ajánljunk fel te néked, Krisztus, mert érettünk a földön, mint ember megjelentél. Az általad lett teremtmények mindegyik a háláját ajánlja fel néked. Az angyalok az éneket, az egek a csillagot, a bölcsek az ajándékokat, a pásztorok a csodát. A föld a barlangot, a puszta a jászolt, mi pedig a szűzanyát. Öröktől fogva való Istenünk irgalmaz nekünk. Több ünnepnapon megemlékezünk az Istenszülőről, és számtalan ikon is megörökítette. A legszentebb Istenszülő közben jár az emberiségért az ő isteni fia előtt. Minden Isten tiszteletünkben mondunk hozzá imádságot, és a keresztények hiszik, hogy meghallgatja őket és felel rájuk.

0: Jóságos nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője, látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket erőtleneket, oltalmaz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, old fel azt akaratoddal, mert rajtad kívül nincsen más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak te egyedül Istennek anyja. Őrizd meg és oltalmaz minket mind örökkön örökké. Amin.
1: Mit tudunk Szűz Mária övéről?
2: A szent hagyomány szerint Szent Pulcheria Flavius Arcadius bizánci császár leánya találta meg a boldogságos Szűz Mária köntösét és övét, amit Konstantinápolyba vitetett 450-ben. Szent Pulchériáról tudjuk, hogy tehetséges, erős hitű leány volt már gyermekkorától kezdve, és szüzességi fogadalmat tett. Egész életében óvta imával és bölcs tanításaival a birodalmat a pogányoktól és az eretnekségektől. Kiválóan tudott görögül és latinul, járatos volt az irodalomban, művészetekben és más tudományokban. Fivére császárrá koronázása után is tanácsadója és éles látású segítője volt. Azzal, hogy egy összeesküvést megakadályozzon a császári udvarban, Pulcheria szüzességi fogadalmát fenntartva hozzáment Marcianushoz, egy katonaságtól támogatott magasrangú tiszthez, és megadta neki a császári címet. Férje uralkodása alatt 451-ben hívatta össze a kalkedóni zsinatot, amely végül Nestort és a monofizita Eutükészt kiközösítette. A történelem folyamán többször történt írásban rögzített csoda, amelyet a boldogságos Szűz Mária övének tulajdonítottak. Erről tesz tanúságot az is, hogy idővel egy aranyládikát készítettek az Istenszülő övének és köntösének Konstantinápolyban. Az egyik legjelentősebb csoda, amely az Istenszülő közbenjárására történt övének érintésével Leó császár idejében volt. Az uralkodó felesége démonoktól kínzott megszállott lett és súlyosan szenvedett. A császár imádkozott az egész udvari előkelőségekkel a császárné gyógyulásáért, amikor látomásban azt az utasítást kapta a boldogságos Szűztől, hogy helyezzék az övét a beteg fölé, és akkor megszabadul. Ezt meg is tették, és a császárné meggyógyult még abban az órában. Ezután az aranyerekre tartóval ünnepélyes körmenetet tartottak a fővárosban, amit időről időre megismételtek. Ennek a csodás gyógyulásnak az első ünnepélyes körmeneteinek az ideje augusztus 31-e volt. Konstantinápoly eleste után sok viszontagsággal Athosz hegyére került az Istenszülő öve, amit a mai napig a Vatopedi monostorban őriznek. Az erekje ünnepén kiviszik a monostorból körmenetre a szent erekét, és ma is számtalan csodával igazolja a boldogságos Szűz anyai szeretetét és jelenlétét a világban.
1: Az erekék tisztelete nagyon szorosan kapcsolódik mind az ortodox, mind pedig a katolikus egyház hagyományához. Miért? Hogyan viszonyulnak az ortodox keresztények az erekéhez?
2: A szentek földi maradványait erekéknek nevezzük. Gyakran a szentek teste évekig, akár évszázadokig romlatlan marad, bár a romlatlanság nem feltétlenül jelenti a szentség magasságát, és ez fordítva is érvényes. A szentek erekéjét függetlenül az őrzött helytől nagy tisztelet övezi. A hívek hozzájuk járulnak, imádkoznak az erekék előtt, betegségeikre gyógyulást kérve. Ennek a tiszteletnek a hit az alapja. A hit abban, hogy az a kegyelem, amelyben a szentek részesültek, nem csak lelküket, hanem testüket is eltöltötte. Nagy szent Atanáz azt írja, a vértanúk csontjai előzik a betegségeket, meggyógyítják a bajokat, a vakoknak visszaadják látásukat, megtisztítják a leprásokat, Előzik a kísértéseket és a bánatot, s mindezt a bennük lakó Krisztus által teszik. Sok szent erekje épségben megmaradt, és a szenvedésük vagy vértanú haláluk helyén épített templomban nyugszanak. Egyes erekjék darabkáit más templomoknak is adományozhatják.

0: Hallgassunk meg néhányat a mai napig számon tartott csodálatos eseményekről.
1: 1864-ben Konstantinápolyt megszabadították a kolerától, amely akkor tombolt a városban, amikor a Szent Isten szülő öve megérkezett. Isten nagy kegyelme volt, hogy senki sem halt meg azok közül, akik elkapták ezt a veszélyes betegséget. Amíg az öv Konstantinápolyban volt, számos csoda és gyógyulás történt. Egy görög férfi fia súlyosan megbetegedett. Úgy döntött, megkéri a szerzeteseket, hogy hozzák haza az övét. De amikor a szent öv megérkezett, a fia meghalt. Az apa hitének és a szerzetesek bátorságának köszönhetően az övet a fiatalember földi maradványaira helyezték, aki feltámadt a halálból. 1894-ben a kis-ázsiai Madita városában a termést és a gyümölcsfákat sáskák pusztították és nagyon megkárosították. A város lakói a Vatopedi monostor szerzeteséhez fordultak azzal a kéréssel, hogy hozzák el az erekét a városukba. A szent öv megérkezésekor a város azonnal megszabadult a szörnyű pestistől. Sáska felhő sötétítette el az eget, és a tengerre zúdult, megakadályozva a hajót a horgonyzásban. Mindazok, akik látták ezt, dicsőítették az Istent, és folyamatosan ezt kiáltották: Uram, irgalmazz! 1957-ben Tassos lakói eljöttek a monostorba, és kérték, hogy hozzák el a szigetükre az Isten anyjának övét, mivel évek óta nem esett ott az eső, és a sziget elsivatagosodott.

kegyetlen az ég, és esőre sem számítottak. De amikor a hajó befutott Tassos kikötőjébe, özönvízszerű eső kezdődött, és a víz olyan sűrű volt, hogy lehetetlen volt kiszállni a hajóból. Ezért az atyák azonnal visszatértek a monostorba, dicsőítve az Isten szülőt, aki megmentette a sziget jámbor lakóit, látva jó szándékaikat és törekvéseiket. Örökké szűz Isten szülő, embereknek oltalma, aki szeplőtelen szülésedben sérületlen maradtál, és szeplőtelen tested köntösét és övét ajándékoztad, körülvevő erősség gyanánt a te városodnak. Mert te benned a természet és az idő megújul, esedezünk azért hozzád, ajándékozz békét a te országodnak, a mi lelkünknek pedig a nagy irgalmat.

0: A belgrádi Szent Száva templom nem csak Szerbia, hanem az egész ortodox világ egyik legjelentősebb temploma. Műsorunkban néhány mondatban mutassuk be azokat, amit érdemes tudni erről a templomról.
1: A belgrádi Szent Száva templom valóban a legnagyobb ortodox templomi épület a világon. A szerb ortodox egyház alapítójáról, Szent Száváról nevezték el, és neki is szentelték. Építése 1985-ben kezdődött, és 2004-re a munkálatok nagy része be is fejeződött. A templom belső tere, illetve annak ikonográfiája az, ami mind a mai napig befejezetlen maradt. Méreteit tekintve 91 méter hosszú, és 81 méter széles, 70 méter magas, a kupolán található aranyozott kereszt pedig 12 méter, alapterülete 3500 négyzetméter. A Szent Száva templom építésének ötlete először 1895-ben merült fel, helyszínnek pedig a Belgrád központjában található Vračar fennsíkot választották. A munkálatok elkezdése az 1912-13-as évi balkáni háború, majd az első világháború kitörése miatt ugyancsak tovább halasztódtak. 1935-ben elkezdték az építkezéseket, ezúttal azonban a második világháború kirobbanása szólt közbe. 1985-ben folytatódhatott csak az építkezés, miután a helyszínt újból felszentelték. 1989-ben helyezték rá az épületre a 4 tonna súlyú kupolát, amely a város minden oldaláról látható Belgrád egyik jelképének számít.

0: Az ortodox templom egy kis szeglete a mennyországnak. Miért?
1: Szent Germánus, konstantinápolyi pátriárka azt mondja, az egyház a földi mennyország, amelyben a mennyei Isten él és munkálkodik. Isten reálisan és érzékelhetően jelen van az egyházban. Hisszük, hogy Krisztus feltámadása után mennybe menvén nem hagyta el tanítványait, hanem kimondhatatlan módon közöttünk maradt, el nem válva egyiktől sem, hanem távozás nélkül köztünk maradva. Ígérete szerint, hogy veletek leszek az idők végezetéig. Teljesül az egyházban, amelyet olyan helyként alapított, ahol találkozik, és közösségre lép az emberekkel. Krisztussal együtt az egyházban láthatatlanul jelen van Isten anyja, az angyalok és a szentek sokasága, akik az emberekkel együtt részt vesznek az Isten tiszteletben. A mennyei egyház, mely az angyalokból és az elhunytakból, és a vándorló egyház, amely az emberekből áll, Krisztus egy közös testében egyesül, amely egységes és oszthatatlan. Előfordul, hogy az emberek, akik először vesznek részt ortodox Isten tiszteleten, vagy akár véletlenül betérnek egy üres ortodox templomba, megérzik valami láthatatlannak a jelenlétét. Callistos Ver metropolita így ír az ortodoxiával való első találkozásáról. Miért tartozom én angolként az ortodox egyházhoz? Mindez egy vasárnap este kezdődött, amikor még iskolás voltam. Anélkül, hogy tudnám, hova megyek, véletlenül betértem Londonban az orosz ortodox templomba. Sötét volt. Az első, amit észrevettem, a fényezett padlójú nagy helyiség volt padok nélkül, csak néhány székkel. A templom üresnek tűnt. Majd meghallottam a kis kórust, amely valahol a látó körömön kívül énekelt. Észrevettem néhány klerikust is, többségükben idős embereket, akik az ikonok sokasságával díszített fal mögött álltak. De a pusztaság majdhogy nem üresség első érzését hirtelen felváltotta a teljesség valamilyen végtelen érzése. Nem hiányt, hanem jelenlétet érzékeltem, láthatatlan szolgálók megszámlálhatatlan sokaságának jelenlétét. Megértettem, hogy ez a kis gyülekezet valamilyen nálánál jóval nagyobb esemény részese, amely nem az Isten tisztelettel kezdődött, és nem is ér véget annak végeztével. Nem értettem az Isten tisztelet egy szavát sem, mert minden szláv nyelven zajlott. De tudtam, hogy a nagybőjti előre szentelt adományok liturgiájának szavaival élve, most a mennyei hatalmak velünk együtt láthatatlanul szolgálnak. Sok év elteltével olvastam a Vlagyimir fejedelemről szóló elbeszélést a régi idő krónikájában is. Eljutottam addig a részig, ahol az orosz követek leírták azt a liturgiát, amelyen jelen voltak Konstantinápolyban. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk, a mennyben vagy a földön, mondták. Nem tudjuk leírni nektek azt, hogy csak egyet tudunk biztosan, hogy Isten ott él az emberek között. Nem tudjuk elfelejteni ezt a szépséget. Én sem felejtem el megdöbbenésemet e szavak olvastán, mert ezekben pontosan ráismertem saját tapasztalatomra. Az az esti Isten tisztelet, amelyen részt vettem, lehet, hogy nem büszkélkedhetett a 10. századi Bizánc külső pompájával, de hasonlóan az orosz követekhez én is megéreztem a mennyet a földön. Isten országának láthatatlan szépségét, a szentek karának közvetlen jelenlétét. Arról, hogy az egyházban az Isten tiszteletek idején jelen van az Isten szülő és az angyalok, a szent hagyományban számtalan tanúbizonyság létezik. Például a Krisztusért balgatag András, aki a 10. században írt Konstantinápolyban egyszer a templomban zajló Isten tisztelet alatt látta Isten anyját, amint omofóriával, kendőjével oltalmazta a népet. Radonyezsi Szent Szergíjjel az angyalok együtt szolgáltak a liturgián. Létezik egy régi elbeszélés is erről. A püspök és a diakónus utazás közben egy félig romos templomot talált, amely messze volt a lakott területektől, de liturgiát akartak végezni. Amikor az üres templomban a diakónus kimondta, hogy békességben könyörögünk az Úrhoz, hirtelen láthatatlan kórus szólalt meg, Uram, irgalmaz! Az angyalok éneke kísérte az egész istentiszteletet. Előfordul napjainkban is, hogy bizonyos körülmények folytán a papnak egyedül kell végezni a szertartást, hívek nélkül, hiszen vannak olyan egyházközségek, ahol olyan kevés ember van, hogy az istentiszteleten néha csak 2-3 ember van jelen, néha pedig egy sem. Bár a liturgia szertartás rendjében nincs utalás az ilyen helyzetekre, feltételezve, hogy az istentiszteleten az emberek közössége vesz részt, a pap ezekben az esetekben sincs egyedül, mert az angyalok, a szentek és az elhunytak együtt mutatják be a liturgiát, a vértelen áldozatot.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez érkeztünk. Mai vendégünk Sípos Barnabás atya, a Debreceni Szent Háromság Ortodox Egyházközség parókusa volt, akivel az ereklye tiszteletről beszélgettünk. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy néhány héttel ezelőtt az átoszi Vattopedi monostorból Belgrádba a Szent Száva Székesegyházba érkezett az Istenszülő Szűz Mária tiszteletre méltó öve, amelynek jelenléte hívők ezreit vonzotta imádságra és lelki elmélyülésre. Mai adásunkban arra kerestük a választ, mit jelent az ortodox egyház életében az ereklyék tisztelete. Miért fordulnak a hívek ilyen nagy szeretettel a szentek földamaradványai és a megszentelt ereklyék felé, és hogyan vezet bennünket mindez közelebb Krisztushoz, aki minden szentség forrása. Köszönjük Barnabás atyának, hogy elfogadta meghívásunkat, és megosztotta velünk gondolatait erről a sokakat foglalkoztató és gyakran félreértetett témáról. Kérdéseiket, észrevételeiket és témajavaslataikat szeretettel várjuk a Nagy Boldogasszony @mariaradio.hu e-mail címen. A Bizánci Forrás, ismerkedés az ortodox egyház kincseivel című műsor 2 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezik ismét. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és együttlétüket. A mikrofonnál Varga Márta voltam. Az Isten szülő oltalma, a szentek közbenjárása és a mindenható Isten kegyelme kísérje életüket. Áldott békés napot kívánok! A viszonthallásra!
1: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
2: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen! Halleluja! Istenség örök égi fény!

jobb atya, atyának egy szülött fia, kiket a lélek mind örök, szeretet kapcsa összeköt. Igazság és szó szerelem, boldogság végső végtelen, remélni, hinni, lelkesít,

Lelkünk egyetlen ereje, biztos remény ígérete. Te minden alkotója vagy, s betöltesz mindent egy magad. Te mindenekre fényt hozol, reményünkben jutalmazol. A Krisztust kérjük, s az Atyát, s a lelket, aki egy velük. Hallgass meg, hármas hatalom!

0: Ündökölve jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Megszólal az Úr, az Istenek Istene. Napkelettől napnyugatig szólítja a földet. A szépséges Sionból ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz lobog színe előtt, körülötte szélvihartomból. Szólítja onnan felülről az eget és a földet, hogy ítéletet tartson népe fölött. Gyűjtsétek elém választottaimat, akik velem áldozatban szövetségre léptek. Igazságosságát hirdetik az egek. Isten maga tart ítéletet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ündökölve jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Ajánd föl Istennek a dicséret áldozatát. Halljad én népem, hadd szóljak, Izrael, hadd tanúskodjam ellened. Isten, a te Istened, én vagyok. Nem áldozataid miatt dorgállak. Égő áldozataidat látom szüntelen. Nem kell nekem házadból a növendékbika, sem nyájaidból a kecskebak. Úgyis az enyém az erdő és minden vadja, és a hegyek ezernyi állata. Ismerem én az ég minden madarát, és enyém, ami csak mozdul a réten. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a földkerekség, és ami azt betölti. Megeszem talán a bikák húsát, vagy a bakok vérét megiszom. Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát, és teljesítsd fogadalmadat a fölséges előtt. Hívj segítségül, amikor bajba kerülsz. Megmentelek akkor, és te áldani fogsz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. A gonoszhoz pedig így beszél Isten. Törvényeimet mit emlegeted? És miért veszed ajkadra szövetségemet? Hiszen a fegyelmet gyűlölöd, és megveted szavaimat. Hogyha tolvajt látsz, társául szegődöl, és szövetkezel a házasságtörővel. Szádból gonosz beszéd árad, nyelved csalárdságot sző. Leülsz, és már is gyalázott testvéred, és mocskolod anyád fiát. Te így tettél, és én hallgassak. Azt véled, hogy hozzád hasonló vagyok? Körbe szólítalak most, és mindezt számon kérem tőled. Ti, akik Istenről megfeledkeztek, szálljatok magatokba. Különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket. Aki a dicséret áldozatát áldozza, azt tisztel engem. És akinek útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. Halljad én népem, hadd szóljak! Isten a te Istened, én vagyok!
1: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Azokban a napokban Ahab elindult Illés felé. Amikor Ahab megpillantotta Illést, azt kérdezte: te vagy az, Izrael megrontója? De ő így felelt: nem én sodortam pusztulásba Izraelt, hanem te és atyádnak háza, amikor elhagytátok az Urat, és amikor Baalhoz szegődtél. Most azonban küldj el, és hívd nekem össze egész Izraelt Kármel hegyén, aztán Baal 450 prófétáját is, akik Izebel asztaláról esznek. Ahab tehát sorra üzent Izrael fiainak, és összehívta a prófétákat is Kármel hegyén. Illés odalépett az egész nép színe elé, és megkérdezte: Meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek, ha meg Baál, akkor kövessétek azt. A nép nem válaszolt egyetlen szót sem. Akkor Illés így szólt a néphez. Ha az Úr profétái közül egyedül én maradtam meg, Baálnak azonban 450 profétája van. Adjatok két bikát. Válasszák ki az egyiket, aztán vágják darabokra, és tegyék a mágjára, de tüzet ne gyújtsanak. Én majd előkészítem a másik bikát, de tüzet én sem gyújtok. Akkor hívják segítségül ők a ti istenetek nevét, én meg majd segítségül hívom az Úr nevét. Az az Isten, aki tűzzel válaszol, az legyen az Isten. Az egész nép azt felelte rá, rendben van. Illés tehát így szólt Baál profétáihoz. Válasszátok ki magatoknak az egyik bikát, ti vagytok többségben. Aztán hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet nem szabad gyújtanotok. Fogták hát az egyik bikát, előkészítették, és reggeltől délig szólítgatták Baál nevét ezekkel a szavakkal. Baál, hallgass meg! De semmi hang nem hallatszott, nem adott senki feleletet. Közben ott ugrabugráltak oltáruk körül, amit csináltak. Délben Illés így csúfolta őket. Szólítsátok hangosabban, hiszen Isten. Hát, ha belemélyedt gondolataiba, vagy kiment, esetleg úton van, vagy éppen elaludt, és föl kell ébreszteni. Erre egyre emeltebb hangon szólították, és szokásukat követve karddal és lándzsával addig vagdosták magukat, míg ki nem budjant a vérük. Dél elmúltával odáig fajult a dolog, hogy örjöngeni kezdtek egészen addig, míg el nem jött az esti ételáldozat bemutatásának ideje. De nem hallatszott se hang, se felelet, semmi jele a meghallgatásnak. Akkor Illés így szólt a néphez. Lépjetek elém. Az egész nép eléje lépett. Ezután helyreállította az Úr oltárát, amelyet leromboltak. Mégpedig úgy, hogy fogott 12 cikladaragot Jákob 12 fia törzsének megfelelően, akinek az Úr azt mondta, Izrael legyen a neved, és oltárt épített a szikladarabokból az Úr nevének. Az oltárt körülvette árokkal, akkorával, amekkora két mérő gabonának elegendő. Aztán mágját rakott, feldarabolta a bikát, rátette a mágiára, és azt mondta, töltsetek meg 4 korsót vízzel, és öntsétek rá az égő áldozatra, meg a mágiára. Megtették. Erre így szólt, ismételjétek meg. Megismételték. Akkor azt mondta, harmadszor is tegyétek meg. Harmadszor is megtették, úgyhogy víz folyt az oltár körül. Az árkokat is megtöltötte vízzel. Amikor aztán elérkezett az esti ételáldozat bemutatásának az ideje, Illés próféta előlépett és felkiáltott. Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael istene, nyilvánítsd ki a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én a te szolgád vagyok, és ezeket mind a te szavadra teszem. Hallgass meg, Uram, hallgass meg! Engedd, hogy ez a nép felismerje, te, az Úr vagy az Isten, te téríted meg a szívét. Erre tűz hullott az Úrtól, megemésztette az égő áldozatot és a mágját, míg az árokban lévő vizet is elnyelte. Ennek láttára az egész nép arcra borult és így szólt, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés erre meghagyta nekik, ragadjátok meg Baál profétáit, ne meneküljön meg egy se közülük. Megragadták, és Illés levitte őket a Kison patakhoz, és ott megölette őket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Illés odalépett az egész nép színe elé, és megkérdezte, meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek. Senki sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is. Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek.
2: Olvasmány Szent Ambrus püspök, a Misztériumok című értekezéséből. Mit láttál a keresztelő kápolnában? Láttál ott vizet, de nem csak ezt. Láttál ott levitákat, akik szolgáltak, és láttad a püspököt, aki kérdéseket tett fel, és végezte a beavatást. Mindenkinél előbb maga az apostol tanít arra, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket, mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. Másút meg ezt olvashatod. ami Istenben láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Ezért mondja maga az Úr is: ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek. Hidd el tehát, hogy az Istenség van ott jelen. Hiszel abban, hogy ott működik, és nem hiszed azt, hogy jelen van? Honnan is származnék a működése, ha meg nem előzni a jelenléte? Fontold meg, mi ősségi ez a misztérium, hiszen már a világ kezdetén megvan az előképe. Kezdetben, amikor Isten az eget és a földet teremtette, úgymond a Szentírás, Isten lelke lebegett a vizek fölött. Vajon az, aki ott lebegett a vizek fölött, nem volt tevékeny? Vett tudomásul, hogy működött már magában a világ teremtésében is, hiszen azt mondja a próféta: az egek az Úr szavára lettek, csillagseregüket az ő ajka lehelte. Mindkét tény a Szentírás bizonyságán nyugszik. Az is, hogy lebegett, az is, hogy működött. Hogy ott lebegett, azt Mózes mondja. Hogy ott működött, azt Dávid bizonyítja. Halld a másik bizonyítékot is. Minden test megromlott a gonoszságtól. Nem marad éltető lelkem az emberben örökké, mivel test, mondja az Úr. Ezzel Isten arra mutat rá, hogy a test tisztátalansága és a súlyosabb bűn szennye a lelki kegyelmet elfordítja tőlünk. Azért, hogy az Úristen helyrehozza, ami megromlott, vízözönt bocsájtott a földre, és az igaz Noénak megparancsolta, hogy szálljon a bárkába. Noé pedig a víz apattával először hollót bocsájtott ki, majd azután galambot. Ez, mint olvassuk, olajággal tért vissza a bárkába. Látod, itt szó van vízről, fáról, galambról, és kétségbe vonod, hogy mindez titokzatos előkép. A vízbe merül az ember teste, hogy megtisztuljon minden testi bűntől. Ez a víz minden gonosz tettnek a teremtője. A fa pedig annak a fának az előképe, amelyre az Úr Jézus szegezték fel, amikor értünk kínhalált szenvedett. A galamb azt a galambot jelzi, amelynek képében a Szentlélek szállt le, mint ahogy tanultad az új szövetségben. A Szentlélek leheli szívedbe a békét, és lelkedbe a megnyugvást. Elárasztom vízzel a tikkat mezőt, és bővízű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom a lelkemet, úgy csarjadzanak majd, mint a fűszfák a vízfolyások mellett. Örök életre szökellő vízforrás lesz. Kiárasztom lelkemet, úgy csarjadzanak majd, mint a fűszfák a vízfolyások mellett.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az Ura imád érre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg. Ne fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk,

0: Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Léted örökké való, Uram. Igéd is örökké szilárd, mint az ég. Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmarad. Léteznek ezek ma is végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség. Lehet, ha nem szeretném úgy törvényedet, megalázottságomban talán elpusztulnék. Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem. Légy szabadítóm, én tied vagyok, mivel parancsaidat keresem. Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet. Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Uram, te vagy az én reménységem ifjú korom óta. Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem. Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Fordítsd felém füled, siess segítségemre. Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom, hogy megszabadíts engem. Mivel te vagy az én erősségem és biztos menedékem. Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből, a törvényszegő és a zsarnok hatalmából. Te vagy, Uram, reménységem. Ifjú korom óta, Uram, benned bízom. Az anyamétől te vagy támaszom, anyám öle óta a védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem. Szinte csoda jel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Szám dicséreteddel van tele, egész napon magasztalásoddal. Ne vessel engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem. Ellenségeim beszélnek rólam, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesúgnak, és azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek és fogjátok el, már senki sincs, aki megmenthetné. Ne távozz el tőlem, Isten, siess, Istenem, jöjj segítségemre. Megszégyenülten vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz akaróimat sújtsa szégyen és gyalázat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, te vagy az én reménységem ifjú korom óta. Ha öregkorra jutok, ne hagyj magamra, Istenem. Én azonban mindenkor reménykedem, dicséretedről dalolok szüntelen. Igazságosságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok. Az Úr nagy tetteit hirdetem. Uram, én csak igazságodról elmélkedem. Ifjúságom óta oktatsz, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Ha öregkorra és késő vénségre jutok, ne hagyj akkor sem magamra, Istenem. Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek. Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád? De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem. Te azonban új életre keltettél, a föld mélyéből is kihoztál engem. Megnöveled életkoromat, felém fordulsz, és megvigasztalsz. Én pedig hálát adok majd neked. Hárfánz engem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán, zsoltárt pengetek neked. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál. Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse, mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha öreg korra jutok, ne hagyd magamra, Istenem. Most felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Életet öntesz ugye ismét belénk, hogy néped benned megvigasztalódjék. Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője, te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

az áldás gondolatokat hallják. Adja az Úr, hogy életed minden napja neked nevezetes és drága legyen. Adjon kedvet, bátorságot és erőt, hogy naponként valami hasznosat s jót cselekedhess. Hogy ne vesszen el örökségedből

0: Hírpercek.
1: Jézus öt szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Nyári időutazás Jedlik Ányos otthonában, a győri Bencés látogatóközpontban. Szent Benedek ünnepét tartották Tihanyban pénteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus öt szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János, pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása, és ez Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. A győri Rotary fröccsnapok alkalmából a győri Bencés látogatóközpontban július 17-én és 18-án Jedlik Ányos életét és örökségét idézik fel. Bejárják a győri bencések több mint 220, valamint a gimnázium 400 éves történetét, és megtekintik a tudós szerzetes egykori celláját. Írja a győri bencés honlap. A látogatás programja. A Loyolai Szent Ignác bencés templom felfedezése. A 400 tanév élő örökség a győri bencés gimnáziumban című kiállítás megtekintése a templom és a rendház különleges hangulatú tetőterében, valamint barangolás a műemléki barokk lépcsőház elegáns tereiben. A látogatást egy pohár zamatos fröccsel és bencés gasztronómiai élményekkel zárják a bencés patikában, ahol Jedlik Ányos öröksége és a győri bencés hagyományok is megelevenednek. Részletes információ a gyoribences.hu weboldalon érhető el. Európa védőszentjének, a nyugati szerzetesség atyának Szent Benedeknek ünnepén július 10-én szentmisére gyűlt össze a tihanyi bencés közösség és a velük együtt ünneplő hívek sokasága az apátsági templomban. Az ünnepre érkeztek meg a Szent Benedek zaránduklat résztvevői is, akik idén több mint 100-an járták végig a Győrt, Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt összekötő zarándok utat. Tudatta az apátság. A vesperással egybekötött ünnepi szentmisét Mihály Jeromos OSB perjel a Tihanyi Bencés apátság elöljárója vezette. Homíliájában a perjel arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Benedek személyében az utitársat is lássák, aki ma is Krisztus felé vezeti az Istent kereső embert. Prédikációja végén arra buzdította a híveket, hogy a mindennapokban is keressék meg saját barlangjukat, azt a belső helyet, ahol csendben találkozhatnak Istennel. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 13-án hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása a magyar nyelvű Mária Rádió közös imádsága. 12 óra 15 perckor. Örök ige. Részletek a Szentírásból. 13 órakor. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora. 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával, 14 órakor. Jó hírek hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, imaszándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Hein Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor, Szent Művészet, az Ars Sacra Alapítvány kulturális műsora, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dícséret, 19 órakor. Örökségünk sarokkövei, Szabó Tamás műsora, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, együtt a szinodális úton, a Szombathelyi Mária Rádió műsora, 20 óra 16 perckor, Magasztallak Uram, Ágostné Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, Hitünk és életünk, görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, Életige, a Fokolári Mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező ima óra 23 óra 40 perckor, óránként 7 perceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Asszisi Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van. Hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van. Hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak, ahelyett, hogy engem vigasztalnának. Hogy én értsek meg másokat,

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Domonkos Nyári Egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés.

0: elérhetőek lesznek. Július 26-án délelőtt 8 óra 30 perckor Kakasdon a Szent Anna búcsúi szentmisét ő mutatja be. Ezért az ezt követő Siógárdi szentmise 10 óra 30 perckor kezdődik. Mint minden évben, nyári lelki gyakorlatra hív július 13 és 17-e között, mely a 19 órai szentmisét és az azt követő elmélkedéseket foglalja magába. Az elmélkedések a Siógárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 20 és 24 között a 19 órai szentmise keretében tart rövidebb elmélkedéseket. Ezen időszak alatt szombatonként nem mond nyilvános misét. Augusztus 1-én a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen a 10 órakor kezdődő Porciunkula búcsúi szentmisét Balázs atya mutatja be. Ezúton kéri Balázs atya a kedves paptestvéreket, szerzetes testvéreket és nővéreket, és minden testvért, hogy a fent megadott időpontokon kívül ne keressék, máshová ne hívják, és a telefonos megkeresést és a személyes látogatást is mellőzzék. Ezen időszak számára az elvonulás, a csend és a töltődés ideje. Megértéseteket köszöni, mindannyiótokat imádságaiban hordozza.
1: Programajánlót hallottak.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafüzért imádkozza. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből

0: alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az atyától származik, ki az atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
1: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a voltak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Isten mindannyiunkat beleszeretné vonzani teremtő munkájába, bekapcsolni a szent háromságos életbe, mert így akar boldoggá tenni bennünket. Feléd is hangzik a meghívás. Figyelj, hogy halljad meg és fogadd be a szót, hogy cselekedhessen benned az ige.

0: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhetben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Mária útra kelt, hogy meglátogassa rokonát Erzsébetet. Erzsébetet hitéért áldva fogadta Máriát, Mária pedig Istent áldotta. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Íme, mostantól fogva, boldognak mond engem minden nemzedék. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rá mer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esedezzé szent fiadnál az édesanyákért, hogy gyermekeiket merjék neked és Istennek bemutatni és szentelni, hiszen így Isten áldásával, a szűzanya oltalmával válhatnak majd azok jó édesanyákká és jó édesapákká.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Istenszülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az övredetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálembe maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is veszekerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévelgő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk!
3: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa fűzél elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket a dicsőséges Isten szülőszűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzét, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért. Minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betöréstől mentsen meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél élettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön öröké. Amen.
3: Az elhangzott tizedeket, az első tizedet a magyarországi, a második tizedet magyarországi, a harmadik tizedet az erdélyi, a negyedik tizedet magyarországi, az ötödik tizedet a délvidéki rádióból közvetítettük.
1: Dicsőség Jézus Krisztus!
4: Hírpercek.
5: Leó pápa 200 római szegényemberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. 6 napos zarándok út várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Szabadkán tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, és mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudato Si Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte, Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A szeretett szolgálat dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. 6 nap gyaloglás, a hit a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Idén a Szabadkai Egyházmegye Augustinianum pastorális központja adott otthont a pápai német-magyar kollégium egykori növendékei találkozójának, melyet július 7-e és 9-e között rendeztek meg, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 21 résztvevő érkezett az idei találkozóra a Kárpát-medence számos egyházmegyéjéből, köztük Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök is. Az egykori növendékek megosztották egymással lelkipásztori tapasztalataikat és fontosabb életeseményeiket. Meglátogatták Péter Váradot, a tekiai szűzanya kegyhelyet, Karlócát a nevezetes békekápolnával. Kosztolányi Dezső szülővárosának megismerését Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök vezetésével bemutatott szentmise előzte meg. A Szent Terész Székesegyház bemutatása után Szabadka 2 szecessziós ékkövét, a zsinagógát és a városházát is megnézték az egykori növendékek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Hasonlít a mennyek országa a szántóföldön elásott kincshez. Egy ember megtalálja a kincset, de titokban tartja. Aztán nagy örömében fogja magát, eladja mindenét, amilyet csak van, és megveszi a szántóföldet. Hasonlít a mennyek országa kereskedőhöz is, aki igaz gyöngyöt keres. Mikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, fogja magát, eladja mindenét, amilyet csak van, és megveszi azt. Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely mindenfajta halat bekerít. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. Így lesz a világ végén is. Jönnek az angyalok, kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Megértettétek mindezt? Igenis, felelték. Erre ő így szólt. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit szed elő. Amikor Jézus e példabeszédeket befejezte, eltávozott onnan. Visszament lakóhelyére, és a helybelieket tanította a zsinagógákban. Azok meglepődve kérdezgették, honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje? Nem az Ács fia ez? Anyja nem a Mária? Testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? És nővérei, ugye azok is itt élnek közöttünk? Honnan vette át mindezt? És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte. Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
5: Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem hallotta Jézus hírét. Ez Keresztelő János, mondta szolgáinak, föltámadt halottaiból, azért működik benne a csodatévő erő. Heródes tudnélik annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette, és testvérének Fülöpnek a felesége Heródiás miatt börtönbe vetette. János ugyanis figyelmeztette, nem lehet a tiéd. Erre meg akarta ölni, de félt a néptől, mert prófétának tartották. Heródes születése napján történt, hogy Heródiás leánya táncolt a vendégek előtt. Annyira megtetszett Heródesnek, hogy esküvel ígérte, bármit is kér, megadja neki. Az pedig előre kitanítva anyjától így szólt. Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király erre elszomorodott, de az eskü és a vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda. Lefejeztette tehát Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak, az meg elvitte anyjának. Tanítványai akkor eljöttek, elvitték a testét, és eltemették. Aztán elmentek, és hírül vitték Jézusnak. A hír hallatára Jézus bárkába szállt, és egy magányos helyre ment, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett erről, és gyalogszerrel utána ment a városokból. Amikor kiszállt, már nagy tömeget talált ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és figyelmeztették. Elhagyatott ez a hely, és az idő is eljárt. Bocsásd el a népet, hogy a falvakba mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban így válaszolt. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték. Hozzátok ide, mondta. Meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, aztán fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte a kenyereket, és tanítványainak adta. A tanítványok pedig a népnek. Ettek mindnyájan, is jól laktak. A kenyérmaradékból még 12 kosárral szedtek össze. Az asszonyokon és gyermekeken kívül mintegy 5000 férfi evett. Ezután nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előre a túlsó partra, amíg ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte őket, fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. A bárkát jó messze a parttól hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Az éjszaka 4. őrváltása idején Jézus a vizen járva feléjük közeledett. Amint meglátták a tanítványok, hogy a vízen jár, rémülten kiáltották: kísértet! És félelmükben össze-vissza kiabáltak. De Jézus mindjárt megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek! Mire Péter így szólt: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen! Jöjj, mondta ő. Péter kiszállt a bárkából, és Jézus felé indult a vízen. De az erős szél láttára megijedt, és amikor merülni kezdett, így kiáltott: Uram, ments meg! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megragadta, és azt mondta neki: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amint beszállt a bárkába, a szél elállt. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte. Valóban Isten fia vagy, vallották meg. Átkeltek a tavon, és Genezáretnél értek partot. Mielőtt fölismerték őt a helybeliek, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak hozzáért, meggyógyult.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 13-a. Ne legyetek némák! Izajásnál olvassuk ezt a 62. fejezet 6. versében. Ne legyetek némák! Nem hallgathatok, mondja a próféta.

0: támadunk mi az információkkal. Miközben mindenkinek igaza van. Érdemes lenne a napi információ váltásunk mennyiségét egyszer megvizsgálni, és átgondolni, ideértve a hagyományos közlési eszközökön túl a telefonokat, az SMS-eket, az e-maileket, a vlogokat, ezek áradatát. Nem hallgathatunk, és nem is hallgatunk. Sőt, az elektronikus smogon keresztül mindenkinek van lehetősége beszennyezni a világot a magáéval. Ne legyetek némák, nem hallgathatok, mondja a proféta. Az ige nem arról beszél, mint amit az előbb felsoroltam, amit tapasztalunk a mindennapokban, hanem éppen azt húzza alá, hogy a lényegtelen dolgokban hallgatni kell. A leglényegesebb dolgokban kell szólni. Legfőképpen pedig emlékeztetni kell az embereket Isten ígéreteire. Azokra, amelyeket Jézus Krisztusban beteljesített, és amelyek által az Úr az ő megváltottainak nevez bennünket, ahogy a Izajás 62. fejezet 12. versében olvassuk. És hogy az Úr gyönyörködik bennünk, és visszakaptuk az élet teljességét. Ezért érdemes megszólalni, kilépni a megszokott világunkból, ezért érdemes az utakon útjelzőket készíteni és hírul adni, jön már a szabadítód, vele jön szerzeménye. Mikor szólunk? Miért szólunk? Mit mondunk? A modern eszközöket is felhasználva. Isten szeretetének örömhíre olyan üzenet, amiért érdemes megszólalni, amiért érdemes nyitottá válni, egészen a föld végső határáig. Nem hallgathatunk, nem is hallgatunk, de sajnos még az egyházban sem az evangéliumtól harsog a beszédünk. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
0: Bevezetés az imádságba, nulláról indulunk. Ahogy az előző részben mondtam, azokban az évszázadokban, amelyek megelőzték és meghatározták azt a kort, amelyben élünk, a dolgok nagyon egyszerűek és látszólag meglehetősen világosak és rögzítettek voltak. Az emberek reggel és este imádkoztak, vasárnaponként és ünnepnapokon misére mentek, alkalmanként az év bizonyos időszakaiban különleges ima alkalmakon vettek részt. Nem kell tudnunk, és nem is tudhatjuk, hogy ez a valóság hiteles volt-e, vagy olyasmi, amit az emberek kényszeredetten éltek meg. Annyi bizonyos, hogy ez a világ, amelyben az imádság egyike volt az emberek mindennapi tevékenységeinek, már régóta nem létezik. Az ima fokozatosan eltűnt a mindennapi rutinból, a keletkezett őt pedig fokozatosan új tevékenységek töltötték ki, amelyekkel az emberek önmagukkal kívánnak törődni. Aztán, amikor az elme túlságosan elfárad, a nagyon szabad, de a korábbinál sokkal pörgősebb élet miatt, akkor bizonyára nem a pap az, akihez fordul az ember. A terapeuta az új vezető, és a coach az új vezető, akire támaszkodnak a még mai korban,

0: amikor pszichológiai dimenzió mindenkinek az érzékenységében nélkülözhetetlen szerepet kapott. Az egyházon belül és a főbb vallási hagyományokon belül ezt példátlan spirituális válságnak tartják, amelyet a csüggedés és a lemondás érzéseivel fogadnak. Talán van lehetőség arra, hogy ezt az időszakot ne csak negatívumként, hanem kiváló lehetőségként is értelmezzük, amikor azok, akik szeretnének helyt adni az imának az életükben, ezt nagy szabadsággal, nulláról indulva tehessék meg. Az új alapról történő, kényszertől és rögzített keretektől mentes újraindulás lehetősége az imának egy másik, sajátos dimenzióját is érinti, amelyet úgy határozhatunk meg, mint képességet arra, hogy mély, spirituális értelmet adjunk mindannak, amit megélünk. Amikor a társadalmat egészen a valóság keresztény szemlélete határozta meg, nem kellett azon gondolkodni, hogy valami helyes vagy helytelen, hogy egy lehetőséget meg kell-e ragadni, vagy el kell-e utasítani. Elég volt az uralkodó erkölcsre hagyatkozni, amelyhez a legtöbb esetben kényelmesen igazodott az ember. Ez a már biztosnak vélt tudáson alapuló eljárásmód igen megnyugtató volt, mert lehetővé tette, hogy az embernek ne kelljen állandóan kérdéseket feltennie az adódó helyzetekre vonatkozóan. Mindennek a jó és hasznos része pedig idővel kultúrává vált, és életbölcsességként öröklődött tovább. A mai posztmodern korban ez a vonatkozási keret már nem létezik. A valóság szabadon megnyilvánulhat egész összetettségében, cseppfolyósan és elmosódottan, megakadályozva, hogy azonnal fel tudjuk ismerni, miféle dolgok és mennyire jó dolgok történnek velünk. A technológiai eszközök fejlődése, a helyváltoztatás sebessége és a kulturális átalakulás gyorsasága a földre dobta annak a kirakós játéknak a darabkáit, amely évszázadokon át garantálta a keretet ahhoz, hogy biztos és mindenki által elfogadott értéket tulajdoníthassunk a dolgoknak.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: június 27-én egyházi kaligráfia és ikonfestő tábor tartottak Szent Gotthárd Zsidán Malika nővér vezetésével. A tábor záró szentmiséjét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök tartotta. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.

0: legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így felelt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Jézus az Atya képmása, ikonja. Isten titka általa tárult föl. Az ő betlehemi jászolában, a keresztjében, föltámadásában tárul föl Isten szíve. Ha valaki érteni akarja a világ mindenség titkát, honnan vannak a galaxisok, a földünk, az élet, az ember, mi az ős forrása ennek a világnak, akkor Jézus jászolára és keresztjére kell nézni. Isten szívét, a teremtő szívét, a jászol és a kereszt tárja föl. Jézusban ragyog Isten fénye. Minden ikonban ezt kellene valahogyan megsejtetni, megéreztetni. Ezt a mennyei fényt, Isten arcát. Persze így megfesteni egy ikont lehetetlen. Nem tudjuk reprodukálni, árnyékát sem, annak a fénynek, ami Jézusban ragyog, az isteni fénynek. Volt egy híres festő Rubens, akinek mindig voltak tanítványai, sokan, 10-20-an, és mindig adott nekik témákat, mondjuk egy lovast, egy emberarcot. Nagyjából elmondta, hogy milyen legyen, vagy egy mintát tett eléjük. Festő tanítványok festettek, izzadva, küszködve, általában olyan kicsit félig meddig sikerült egy-egy kép. És legvégén a mester végigment, a képeken nézegette, ecsettel a kezében ment végig, és mindegyikre tett egy 10-20 vonást, és hirtelen a képek megelevenedtek, ragyogni kezdtek. Valahogyan így van a mi életünkben is. Küszködik az ember, próbálja elsősorban az életét, meg aztán az életünk tetteit, műveit is csiszolgatni, tökéletessé tenni, de nem sikerül. Kell, hogy végigmenjen az életünkön, meg az alkotásainkon is a mester. Ő teljesítse be. Ezért is van, hogy az ikonfestők mindig imádkoztak. Böjtöltek. Igen gyakran térdelve alkottak. Tudták, hogy az emberi mű töredékes, véges. Kell a mester, aki a végén végigmegy. Egy-egy ecsetvonás beletesz, ahhoz, hogy valami kicsit a mennyei fényből ez a kép visszaadjon. Szent László ünnepe van ma. Talán kevesen tudják róla, hogy az élete vége felé Szent László nagyon szeretett egyedül lenni. Leginkább a legkedvesebb templomában, ahol egyébként nagyon gyakran a király udvar is tartózkodott, Nagyváradon. A hatalmas váradi templomban. Általában úgy szeretett oda bemenni, hogy ne legyen ott senki más este felé. Egy őrnek mindig megparancsolta, hogy a templom bejáratánál álljon. És ő maga bement, és letérdelt a kövezetre. nem volt pad, nem volt térdeplő, kövezet volt, Szent Királyt nem zavarta ez, és ott térdelt egy órán át, két órán át. Egyik alkalommal az őr egy idő után nyugtalan is lett, hogy olyan hosszan van bent a király, hogy hát, ha valami baj van. És megtette, amit a király szigorúan megtiltott, hogy benézett a templomba, mit csinál a király. És így mondja az életrajz, hogy azt látta, hogy a király lebeg a levegőben. Teljes elragadtatásban, tűzben. Szent László szent királyá lett. Istenben élő királyá. A régi ikonfestők is valahogy így akartak festeni. Igen, gyakran végig térden állva festettek. Tudták, hogy az igazi mester, festő, nem a földi aprócska ikonfestő, hanem a mennyei mester. Nem is csak ikonokban, hanem mindenek előtt az életünkben kellene Istent sugározni. Olvastam a Szovjetunió gulág táborainak az egyik parancsnokának, egy Koszlov nevű kommunista katonatisztnek a visszaemlékezéseiből. Idő után úgy figyelte a raboknak az arcát. És azt látta, hogy a legtöbb rab elkeseredett. Néha olyan kegyetlen, keserű vonásaik voltak, de volt köztük egy-kettő, akinek az arca ragyogott, szelíd volt, nemes volt, öröm volt ránézni. És elkezdett úgy nyomozni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy annyira kitűnik némelyik arc. És lassanként rádöbbent, hogy ezek a ragyogó arcok egytől egyig mind ortodox szerzetesek és papok. Ragyogott bennük az életük nemessége, jó cselekedetek. Az, hogy a szájukon soha káromló szó az életük folyamán ki nem jött, látszott az arcukon. Az ember szeretetben járta végig az élete útját. Lassanként a tekintetére, arcvonásaira kiült Isten hasonlósága. Életemben kétszer is találkozhattam Teréz anyával. Legelőször gimnazista voltam, és hallottam, hogy Budapestre jön. Gondoltam mindenképpen, valahogy oda kell jutnom Városmajorban. Óriási tömeg. Volt, nem nagyon lehetett közel férkőzni, de kisgyerekként ügyesen szlalomoztam az emberek között, egészen közel jutottam. És elsőre, hogy megpillantottam az arcát, az volt az első gondolatom, hogy csúnya, ráncos, egy öreg arc, ráncokkal teli arc. De hogy néztem, egy-két másodperc múlva az arc ragyogni kezdett. És azt éreztem, hogy gyönyörű. Rajta volt a sok-sok szeretett jóság, együttérzés. Magára vett fájdalom, a jó cselekedetek ragyogása, az imádság fénye. Ez az idős, ráncos arcon ragyogott az Isten. Nekünk is ilyen ikonná kellene válnunk. És meg kellene látnunk másokban is az Isten gyermekét. Az, hogy ha megsebzett módon is, de minden ember Isten képmása. Isten a saját képére teremtette az embert. Minden ember Isten szeretett gyermeke a sebeivel együtt. Hiszen Terézről olvastam azt, hogy a kolostorban volt egy nővér, aki nagyon nehezen volt elviselhető. Mindenki szenvedett tőle. Kellemetlen megjegyzések, szurkálódás, nagyképűség, enyhe képmutatás, önteltség. Rossz volt a nővér közelében lenni. Hiszen Teréz úgy egy-két hét alatt ezt fölmérte, hogy ez egy kihívás ott a kolostorban, és elkezdett gondolkodni, hogy mit is kéne tenni. És elhatározta, hogy ezt a nővért kitüntetett helyen fogja kezelni. Nagyon figyel arra, bármikor találkoznak, valami kedveset mondjon, rámosolyogjon, megköszönjön, megdicsérjen. Elkezdte ezt tenni. Két hét múlva ez a nagyon nehéz természetű nővér egyszer csak megállítja a kiszenterészt, és megkérdezi tőle, hogy kedves nővér, mondja már el, hogy melyik az a jó tulajdonságom, erényem, amit ennyire megszeretett bennem. Kiszenterész nem tudott mondani semmit, mert nem a jó tulajdonságát szerette. Egyes egyedül a megsebzett Istenkép más szerette benne. Tudom-e így látni az embereket? A sebei, a nehézségei, tüskői mögött Isten jelenlétét. Hadd mondjak befejezésül egy esetet, amit egy idős férfi mesélt el. Az élete egy pontján, élet és halál között volt 17 napon át. Amikor ébredezett ebből a félkómás állapotból, első, amit megpillantott, a gyönyörű zöld falevelek voltak. És így végigfutott a gondolatán, hogy könnyen megtörténhetett volna, hogy soha többet az életben. Ilyen gyönyörű faleveleket már nem lát. Aztán kezét nézte, az ujjait. Látta, hogy ráncos, beteg kezek 17 nap után, de azért éppen, hogy csak kicsit meg tudja őket mozdítani. Aztán hirtelen visszapörgette, hogy mi is történhetett. Arra emlékezett, hogy holtfáradtan, nagyon rossz közérzettel jött haza a munkahelyről. Egyből lefeküdt, aztán összekavarodtak előtte a képsorok. Arra emlékezett, hogy ott volt az orvos, talán többször is. Az a mondat teljesen kristálytisztán megmaradt az emlékezetében, hogy az orvos azt mondta, valószínűleg nem éri meg a holnapot. Aztán emlékezett arra, hogy a szíve tájékán óriási fájdalmakat érzett. Hogy átizzadta újra és újra a pizsamát, lepedőt rengetegszer cserélték rajta. Hogy a felesége törölte a homlokát, nedvesítette az arcát, teát hozott, vizet hozott, fogta a kezét. Hogy mikor alhatott a felesége? Erre nem tudott visszaemlékezni. Úgy tűnt, hogy mindig ott volt mellette. Igazította a párnáját, a takarót, rámosolygott, szólt hozzá, és ez annyira jól esett neki. Hirtelen nyílt az ajtó, belépett a feleség holtfáradt arccal, kezében egy csésze teával. A férfi megszólalt, milyen gyönyörűek odakint a falevelek. A feleség elámult, hogy 17 nap után a férje újra megszólalt, magához tért. Hatalmas örömmel ült le a férje ágya szélére. A feleség azt mondta, korábban ilyesmit nem vettél észre. Mire a férfi azt mondta, korábban sok minden más sem vettem észre. És nézte a felesége, holtfáradt, szeretettel teli szemeit. Meglátom-e a másikban az ott rejtőző Isten képmást? Hálát adunk azért, hogy ikonokat festettek, próbálták megsejteni az isteni fényt, a mennyei ragyogást, és kívánom, hogy sikerüljön ezt az életükkel is sugározni.
2: 2026. június 27-én egyházi kaligráfia és ikonfestő tábor tartottak Szent Gotthárd Zsidán Malika nővér vezetésével. A tábor záró szentmiséjét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök tartotta. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszéde hangzott el.
3: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Július 15-i adásunkban először börtönkurzíjus missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopron-kőhidai börtön elől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg a nyárról és kegyelemről. Hallgassanak bele a műsorba!
5: Én sokáig nem nagyon akartam bemenni, mindig mondtam, hogy inkább a háttérmunka, de hogy tudom, hogy ez egy nagy elköteleződés, ahogy mondták a többiek, és hogy nem csak egyszer megtartjuk, hanem utána vissza kell járni, és amikor így harmadszorra mentem vissza Kismuharasra, és akkor így egyszer csak így tudatosult bennem, és mondtam a lányunknak, hogy na látjátok, ezért nem akartam eljönni kurzióra, mert hogy megszerettelek titeket, hogy ettől féltem, és így már egyszer nem tudok nemet mondani, amikor menni kell, akkor meg. Megyek és alig várom.
6: Én második alkalommal voltam itt a börtönben, és különösen is megfogott az, hogy mindenki hálát tudott adni azért, hogy minden nap felkelhet reggelente. És ezt idekintről belegondolva annyira természetesnek tűnik ez a dolog, hogy élünk és vagyunk, és minden nap tehetünk, amit csak szeretnénk, dolgozhatunk, de ők tulajdonképpen igazán tudják azt, hogy milyen hálásnak lenni, milyen a Jóisten ajándékáért köszönetet mondani.
7: Egyik bent lakót idézném, hogy azt mondta, hogy hálás az anyának, hogy megszülte és esélyt adott neki az életre. Igaz, hogy ott hagyta a kórházba, de megszülte.
8: Mert az ember nem attól fél a legjobban, hogy be van zárva, hanem attól, hogy elfelejtik. Most, hogy ezeket a sorokat mondom, talán valahol megint ízzik a beton. Valaki most is ugyanarra a csengőre ébred, a felesége a családja fényképét nézi, és azt számolja, hány nap van még hátra. És talán azt hiszi, hogy odakint már senki sem emlékszik rá. Ha ez az üzenet valahogy eljutna hozzájuk, azt üzenném, azt szeretném, hogyha tudnák. Nem felejtettem el a nyári éjszakákat, nem felejtettem el a csendeket, a beszélgetéseket, az arcokat, és nem felejtettem el őket sem. Ma, amikor este kinyitom az ablakot, a feleségem itt van velem, és egy hűvőszellő megérintheti az arcomat. És nem csak magamért fogok hálát adni, hanem értük is imádkozok. Mert hiszem, hogy egy embert nem a legsötétebb napjai határoznak meg, hanem az, hogy mit kezd azzal a nappal, amikor újra fel kell majd a nap.
0: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061 354 17 05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061 354 17 05-ös telefonszámon.

0: Hírek.
1: Hatnapos zarándokút várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Jézus 5 szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Hat nap gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban, Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a hatnapos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos, és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik, a teremtésvédelem liturgiája keretében. Majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudátosziben. Mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudato Si Felsőoktatási Központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretetszolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus 5 szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása és az Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Sinder Mátyást hallják. A mai evangéliumot Máté evangéliumának 10. fejezetéből idézem. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányt anyjával, a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti értem életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Aki befogad egy prófétát azért, mert próféta, prófétának járó jutalmat kap. Aki befogad egy igaz embert azért, mert igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig egynek-e kicsinyek közül azért, mert tanítvány, csak egyetlen pohár friss vizet ad, bizony mondom nektek, semmiképpen sem marad el a jutalma. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány oktatását, tovább ment onnét, hogy tanítson, és igét hirdessen városaikban. Kedves rádióhallgatók! Jézus szavai ebben az evangéliumi részben első hallásra szinte zavarba ejtők. Hol van az a Jézus, aki a keresztény narratívában a béke fejedelme? Aki azt mondta, még a búcsú beszédében is, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Aki tanítványai közé toppanva, még föltámadottként is úgy köszöntötte őket, hogy békesség nektek. Mai bibliai helyünkön viszont azt állítja, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Ez a kijelentése úgy vélem azonban, kedves rádióhallgatók, nem egy valamiféle rosszul is érthető hadüzenet. A szavai itt sem erőszakról, nem szembenállásról és főleg nem háborúról szólnak, hanem a megkülönböztetéseink és a döntéseink fontosságáról. Már a régi latinok is úgy fogalmaztak, hogy qui benedistinguit benedocet. Aki képes jól megkülönböztetni, csak azt tud jól tanítani. Jézus követése ugyanakkor természetesen nem jelent mindig látható békét, és nem mindig talál szimpátiát. Néha éppen az Istenhez, vagy egy bármilyen egyéb értékhez való hűséghoz konfliktust a családunkban, egy baráti körben vagy a társadalmi közegben. Az igazság, a szeretet, a vallásos élet, az értékválasztás el is választ. Elkülönítheti egymástól a régit vagy az újat választókat, hogy így mondjam, az önzést és a szolgálatot, a bűnt és a kegyelmet, szétválaszthatja azt, amit sötétségnek vagy éppen világosságnak szoktunk állítani. Ebben az értelemben ez a szentírási hely azonban nem azt mondja, hogy ne szeressük a szeretteinket, hanem azt, hogy az életünkben az Isten iránti szeretet legyen alap, amelyből minden más szeretet is táplálkozik. Ha Isten tudjuk az első helyre tenni, akkor minden más szeretetünk is tisztább, szabadabb és önzetlenebb lehet. A kérdés ennek nyomán úgy vélem mindegyikünk számára adott. Mi, vagy ki áll az első helyen az életemben? Hűséges vagyok-e a Teremtőhöz, a keresztény-katolikus közösségemhez? Hiszen ezek lehet, hogy néha még a kapcsolataimat is megterhelik. Ugyanakkor nem úgy van-e, kedves rádióhallgatók, hogy megerősíthetik az identitásomat, a Krisztussal való közösségemet is? Az igazi tanítványság útja, úgy vélem, valóban nem mindig megértést termő, de mindig a Krisztus felé, azaz egy gazdagabb és gazdagítóbb élet, a tulajdonképpeni élet felé vezet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szent Ágoston imája a boldogságos szűz közbenjárásáért. Boldogságos szűz Mária, Isten dicsőséges anyja! Ki mondhat neked méltó dicséretet és hálát azért, hogy jó akaratoddal a romlásnak indult világ segítségére siettél? Nem magasztalhat eléggé a gyarló emberiség, amelynek a hozzád intézett angyali üzenettel tárult fel a megváltás útja. Fogadd ezért csekély és érdemeidhez fel nem érő hálánkat, és amíg hódolatunkat fogadod, eszközöld ki számunkra bűneink bocsánatát. Hallgass meg imánkat, és kérd számunkra bűneink bocsánatát. Eszközöld ki azt, amit kérünk, távoztasd el tőlünk azt, amitől félünk. Hiszen az igazságos bíró haragját leginkább te tudod kiengesztelni, akit méltónak talált az Úr, hogy az üdvözítő és örökbíró édesanyja légy. Szűzanyánk, segítsd a nyomorultakat, gyámolítsd a kislelkűeket, gondozd a síránkozókat, imádkozzál a népért, járj közben az egyháziakért, és légy a jámborasszonyok szószólója. Érezze mindenki segítségedet, aki tiszteli szent emlékedet. Támogasd készségesen a könyörgők kérését, és eszközöld ki számunkra a kívánt eredményt. Aki méltónak találtattál a világ legnagyobb kincsének hordozására, könyörög Isten népéért. Légy szánalommal a lesújtottak iránt, és kegyelmes azokhoz, akik a mennyországtól még távol zarándokolnak. Őrizz, hogy el ne fogyatkozzunk. Segíts, hogy diadalt arathassunk. Állj mellettünk, hogy el ne vesszünk. Ámen.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Jó hírek magazin műsort hallják. Sárközi Violetta vagyok. Zalaegerszegen, a Göcsei Tudásközpontban Takács Zoltánné Éva vezetésével varrótábort szerveztek. A 10-17 év közötti lányok az alapoktól ismerkedtek a varrás fortéjaival és a varrógéppel. Az egy hét alatt készítettek párnát, neszesszert, táskát, de ismerkedtek a textilfestéssel és több más kreatív textildíszítési technikával is. A Göcsei Kézműves Egyesület tagjaként foltvarrással foglalkozó táborvezető azon szerencsések közé tartozik, akinek a munkája a hobbija. A varrótábort nem rejtetten azért is szervezte, mert utánpótlást szeretne nevelni. A tábor megvalósításában segítője is volt Darvasi Dóra, környezettervező, divat- és textiltervező művész és dizájn tanár személyében. A tábor utolsó napján Takács Zoltánné Éva táborvezetővel és a résztvevők közül a 10 éves Korc Eszterrel és a 11 éves Danka Jázminnal beszélgettem. A következő percekben ezt hallhatják.
2: Amikor ez a ház megnyílt, akkor már szerveztem egyet, akkor 3-14 éves kislány jelentkezett, akkor még egyrészt a ház is ismeretlen volt, illetve ugye mi is ismeretlenek voltunk most már, ez a második akkor gyakorlatilag. 8 gyereket tudtunk megszólítani, szülők segítségével természetesen, és nagyon örülök neki, mert nekem ez az álmom volt, hogy egyszer egy ilyen, legalább egyszer egy varrótábort össze tudjak hozni. Célom, hogy a gyerekek is bevonódjanak a varrás rejtelmeibe. Én nem ruhákat varrok elsősorban, hanem patchworkkel foglalkozom, magyarul foltvarrással. Ebben úgy érzem én, hogy ha ezt megtanulják, egy kicsit a saját ízlésüket is ki tudják fejezni, tehát a saját kreativitásukat, és ezért azt gondolom a telefon mellett egy jó cél lenne, hogyha nem az lenne a fő fókuszukban, hanem a varrás, illetve a kézi munkával készített termékeket tudnának készíteni.
1: Milyen korosztályt sikerült megszólítani?
2: Elvileg, tehát úgy kezdtem, hogy 10-től 18 éves korig, mert ugye azért 18 év felett nehezebb megszólítani, illetve nem nagyon táboroznak már a fiatal lányok. Gyakorlatilag majdhogy nem sikerült lefedni az egészet, mert a legfiatalabb tagunk 10 éves múlt, tehát 10-11-ben.

0: van. A legidősebb tagunk meg 17 éves lesz, tehát széles a paletta ebben a vonatkozásban is.
1: Csak varrógéppel varnak itt a gyerekek, vagy pedig más technikákat is elsajátítanak? Illetve fontos kérdés az szerintem, hogy a gyerekek vartak-e már? Megismerkedtek-e esetleg már technika órán az iskolába a varrással, vagy itt nulla szintről indultak?
0: Gyakorlatilag, ahogy észrevettem, láttak már varrógépet, de igazából nulla szintről indult mindenki. Ahhoz képest viszont gyönyörű munkákat készítettek. Kár, hogy a rádióhallgatók nem látják. Ugye ez olyan, mint a főzőműsorban, hogy nem érzik az illatokat, itt nem látják az eredményt. Igyekeztem olyan anyagokat is hozni, hogy tehát szép dolgokat tudjanak készíteni, és ez meg is valósult, és erre nagyon büszke vagyok, még akkor is, ha nem az én gyerekeim, hogy egy kicsit ki tudtam belőlük húzni a saját ízlésüket, a saját színvilágukat, mert aki ezt látja, tudja azt is, hogy szinte az összes teljesen más színből adódik össze. Vartunk ugye táskát, vartunk neszeszert, vartunk párnát, a párna volt az új gyakorlat, azzal kezdtük hétfőn, ott egy kicsit begyakorolták, és akkor a táskánál már egészen profi módon tudtak dolgozni.
1: Egy kicsit én segítek azért most a rádió hallgatóknak, elmondom, hogy én viszont látom ezeket a munkákat, hiszen itt most mi a tábor utolsó napján beszélgetünk, gyönyörű táskákat látok magam előtt és párnákat. Azt is elmondjuk a rádió hallgatóknak, hogy mindaz egy más. Ez azért más egyébként, mert hogy a gyerekek maguk találhatták azt ki, hogy milyen anyagból, milyen színből, vagy milyen mintákkal dolgoznak?
0: Aki ismeri a foltvarrást, az tudja, hogy a foltvarrók egyrészt anyaggyűjtők. Nagy gyűjteményen van, nagy színskálán mozog az, amiből tudtak választani. Tehát úgy választottam én is ki az anyagokat, hogy mindenki megtalálja. Ha valaki a kéket szereti, akkor kéket tudjon választani. Valaki rózsaszín szereti, akkor a rózsaszínből tudjon. Illetve mindenféle más színnel tudtak dolgozni. Mindenki saját maga találta ki a formát nem, de hogy milyen minták, és mi legyen a táskáján, milyen anyagot, vagy hányféle anyagot, hány színű anyagot használ, azt mindenki saját maga találta ki.
1: A gyerekek egyébként varrógéppel is varnak. Ezt ti biztosítottátok, vagy pedig otthonról hozták ezt a gyerekek?
0: Volt, aki hozott. Volt, aki azért jött gyakorlatilag, hogy a saját gépét egy kicsit megismerje segítségünkkel, tehát hogyan kell befűzni a tűt, stb. Egy picit megtapasztalhatták itt, de a többi illetve a hat varrógépet tudtunk összeszedni. Ugye hát nyilván, mivel én készültem, hogy legyen azért varrótábor, nekem már eleve van három varrógépem, illetve ugye a Göcsei Kézműves Egyesület segítségével biztosítottuk, az egyesületnek van varrógépe, és ők onnan kölcsönöztük gyakorlatilag.
1: Mit gondolsz, a gyerekek otthon egyedül is fognak tudni esetleg ilyen táskát, vagy ilyen párnát alkotni, vagy pedig még kellene ezt követően is valami gyakorlás nekik?
0: Hát a gyakorlás mindenkinek és minden körülmények között igen, javasolt. Aha. Meg tudnák. Tehát, hogyha elég affinitásuk van hozzá, illetve anyagot kell vásárolni, és akkor meg tudják varni. Annyit azért megtanítottam, vagy átadtam nekik, hogy ezt saját maguk egyes segítség nélkül is meg tudják valósítani. Bizom benne, a két nagy lány, aki a saját varrógépével dolgozik, szerintem mindenképpen fogja továbbvinni és gyakorolni.
1: A gyerekek mit mondtak egyébként a táborról? Szívesen jönnének folytatásként?
0: Még nem kérdeztük meg őket, még benne vagyunk a munkába, úgyhogy addig nem zavarjuk a gondolatokat, de én szerintem biztosan.
1: És nektek van-e ilyen tervetek?
0: Hát egyelőre még abban gondolkozom, hogy az őszi szünetbe esetleg egy vagy két napot, ha lenne kedvük, még nem tudom, hogy alakul ugye az őszi szünet, hogy mennyire lesznek benne hétköznapok, illetve jövőre, nyáron. Tapasztalatom sajnos az, hogy a gyerekeknek nincsen idejük a kézművességre évközben, tehát a tanévközben, mert annyira le vannak terhelve. A Göcsei Kézműves Egyesületnek ugye tagja vagyok. Itt műhelybérlőként vagyok jelen, és ugye amikor van egy kézműves foglalkozás, illetve a ház is szervez kézműves foglalkozásokat, akkor abban is részt veszek. De jellemzően inkább a csoportommal dolgozunk itt, havonta kétszer jövünk össze, és a felnőtt hölgyek is szeretnek ugye a foltvarrással foglalkozni, tevékenykedni benne, és akkor itt együtt varrunk. Egy kiállításunk van, ez a csoportunk munkái vannak fent a falakon, és erre készülünk általában, évközben varrunk, beszélgetünk, egy kis közösséget építünk, és az eredményt azt meg általában így június környékén mutatjuk be, illetve találkozókat szervezünk velük is.
1: És nyilván azért jó, hogy vannak aztán varrás iránt érdeklődő gyerekek, mert akkor az egyesületbe az utánpótlás is meg lesz.
0: Hát igen, a csoport utánpótlása, a csoportunk el van öregedve, 70 pluszos a létszám nagy része. Célunknak tekintjük nem csak itt a csoportban, illetve városi szinten, hanem országos szinten is van ugye a foltvaroknak egy foltvaró céhe. Ez egy országos szervezet, ott is fontosnak tartanánk, hogy egy kicsit fiatalodjunk, mert a mai fiatalokat nem úgy mondanám, hogy nem érdekli, valahogy nem kaptak talán lehetőséget, vagy éppen ugye a telefon fontosabb, azt nagyon szomorúnak tartom én személy szerint, úgyhogy egy-egy ilyen tábor megszervezésével egy picit azt is szeretnénk erősíteni, hogy a fiatalok is kedvet kapjanak a varrógéphez, és ne csak a ruhák varrásával, hanem lakástextileket lehet készíteni, tehát nagyon sokrétű egyedi dolgot lehet ezzel a technikával, illetve ezzel a foltvarrással.
2: Engem Korsz Eszternek hívnak, 10 éves vagyok, a Zalaegerszeg Dózsa György általános iskolába járok, és 4. vagyok.
3: Én Danka Jászmin vagyok, én is a Zalaegerszegi Dózsa György általános iskolába járok, és én 5. osztályos vagyok jelenleg, és 11 éves.
1: Miért jelentkeztetek ebbe a táborba?
2: Én alapból nagyon szeretek díszíteni, meg úgy táskát csinálni, meg szeretek varni és batikolni, ezt még nem batikoltam, és ki szerettem volna próbálni.
1: Mert varni vartál már
2: korábban? Igen, mert volt egyszerre egy varrógépünk, de az már nagyon régi volt, és sajnos ki kellett dobni.
1: És ki tanított meg azon varni?
2: Senki.
1: Magamtól. Te miért jöttél el?
3: Én engem mindig is érdekeltek ezek a kreatív dolgok. Én már tavaly vagy tavaly előtt nem emlékszem, voltam itt kreatív táborban is.
1: Táborvezető elmondta már egyébként, hogy mi mindent csináltatok. De mi az, ami személy szerint nektek a legjobban tetszett?
2: Nekem szerintem a táska csinálás, mert nekem van egy egész szekrényi táskám. Mert mindenhova, amikor megyünk, szerintem velem jön haza egy táska szinte. Mert én igazából attól függ, hogy milyen ruhát veszek fel, ahhoz veszek táskát. Nyilván suliban nem, mert ugye ott hátizsák kell, de amúgy igen.
3: Én nekem is a táska, meg a póló, mert én abból egy szettet csináltam, hogy a táska illik a pólóhoz.
1: Mennyire voltak nehezek a feladatok, amiket itt kaptatok?
2: Hát nekem egyedül az egyenes varrás az elején jól ment, de tudtam az elején egyeneset varni, és mivel ugye ez már a hétvége, ezért már nem ment olyan jól az egyenes varrás, ezért ennyi. De a többiem ugye az nem volt olyan könnyű, de nem is volt nagyon nehéz.
3: Szerintem se voltak nagyon könnyűk, de nagyon nehezek se. Nekem viszonylag jól ment minden, mert én szeretem ezeket a precíz dolgokat.
1: Szívesen jönnétek egy következő varrótáborba is?
3: Igen, én is.
1: Hogy éreztétek egyébként magatokat egész héten?
3: Én is jól éreztem magamat, nekem is tetszettek a dolgok, amiket csináltunk.
2: Én ebben a táborban nagyon jól éreztem magamat, jó kreatív dolgokat csináltuk, és nagyon tetszett.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Takács Zoltánné táborvezetővel, Korcz Eszterrel és Danka Jászminnal, a Zalaegerszegi Göcsei Tudásközpontban gyerekeknek szervezett varrótáborról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Hétfő van. Évközi 15. hét.

Dicséretet mutass be áldozatul Istennek, és teljesítsd fogadalmaidat a fölségesnek. Hívj segítségül a szorongatás napján. Megmentelek, és te dicsérni fogsz engem.

Istenem, add, hogy ebben az imában egészen rád tudjam bízni magam. Jelen legyek számodra, meghalljam hangod és befogadjam akaratod.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját házanépe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.

mindenekben és mindenek fölött Istent keresni, követni és befogadni. A mai evangélium ezt is tanítja nekünk. Őt keresni mindenben. Most Istennel együtt ránézhetek a mai napomra, az elmúlt napokra. Kinek az akarata szerint éltem? Megkereshetem azokat az eseményeket, ahol csak saját akaratom szerint cselekedtem, ahol csak megalkuvással követtem Isten akaratát, ahol magamat vagy másokat Isten elé helyeztem. Kérhetem Isten segítségét, hogy egyre inkább felé tudjak fordulni, az ő akaratát tudjam keresni és követni. És megkereshetem azokat az eseményeket, amikor igazán az ő szeretete vezetett, megnyitott, segített a döntésben, befogadásban. Hálát adhatok az ő jelenlétéért, segítségéért, útmutatásáért.

0: Mikor újra meghallgatom az evangéliumot, figyelhetem, hogyan kapcsolódnak Jézus szavai az elmúlt napjaim eseményeihez.
1: Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.

dicséretet mutass be áldozatul Istennek, és teljesítsd fogadalmaidat a fölségesnek. Hívj segítségül a szorongatás napján. Megmentelek, és te dicsérni fogsz engem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Jézus öt szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Nyári időutazás Jedlik Ányos otthonában, a győri Bencés látogatóközpontban. Szent Benedek ünnepét tartották Tihanyban pénteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus öt szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János, pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása, és ez Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. A győri Rotary fröccsnapok alkalmából a győri Bencés látogatóközpontban július 17-én és 18-án Jedlik Ányos életét és örökségét idézik fel. Bejárják a győri bencések több mint 220, valamint a gimnázium 400 éves történetét, és megtekintik a tudós szerzetes egykori celláját. Írja a győri bencés honlap. A látogatás programja. A Loyolai Szent Ignác bencés templom felfedezése. A 400 tanév élő örökség a győri bencés gimnáziumban című kiállítás megtekintése a templom és a rendház különleges hangulatú tetőterében, valamint barangolás a műemléki barokk lépcsőház elegáns tereiben. A látogatást egy pohár zamatos fröccsel és bencés gasztronómiai élményekkel zárják a bencés patikában, ahol Jedlik Ányos öröksége és a győri bencés hagyományok is megelevenednek. Részletes információ a gyoribences.hu weboldalon érhető el. Európa védőszentjének, a nyugati szerzetesség atyának Szent Benedeknek ünnepén július 10-én szentmisére gyűlt össze a tihanyi bencés közösség és a velük együtt ünneplő hívek sokasága az apátsági templomban. Az ünnepre érkeztek meg a Szent Benedek zaránduklat résztvevői is, akik idén több mint 100-an járták végig a Győrt, Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt összekötő zarándok utat. Tudatta az apátság. A vesperással egybekötött ünnepi szentmisét Mihály Jeromos OSB perjel a Tihanyi Bencés apátság elöljárója vezette. Homíliájában a perjel arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Benedek személyében az utitársat is lássák, aki ma is Krisztus felé vezeti az Istent kereső embert. Prédikációja végén arra buzdította a híveket, hogy a mindennapokban is keressék meg saját barlangjukat, azt a belső helyet, ahol csendben találkozhatnak Istennel. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhúgytak jövőjét, a férjem a nátúram emlékére, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kár a szenvedétől óvja meg, és mentse meg a jó Isten őket. kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért. A lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni engemet is. A család, az ország, a világ békéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért. Az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki. Az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindnyájunkért, drága keresztényünk, magyar hazánkért.
4: Kértetek a Jézus Krisztus, köszönöm a tudom eddig is legítségét, és közösen azt szeretném kérni, kísérjen is unokám gyógyulásáért, Mária Rádióért és dolgozójáért, lányom komoly munkájának eredményességéért és a világ békéért. Köszönöm szépen!
5: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, kedves rokonom Erika lelki üdvéért, aki most fekszik halva. Háború megszűnéséért, Mária Rádió dolgozóiért. Tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, papi hivatásokért. Azokért, akikért nem imádkozik senki. Egy fontos dolog elintézéséért, betegségem gyógyulásáért, családok jó nyaralásáért. Köszönöm a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, a megélhetésünkért, a fiam és az unokám szerencsés külföldi utazásáért és hazaérkezéséért, a halottaink lelki nyugalmáért és a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek családom Magyarország, Európa megtéréséért, a háborúk befejezéséért, a papi hivatásokért, Mária Rádió növekedéséért, a fiam munkahelyének megtalálásáért, a hitetlenekért, a tisztító tűzben szenvedőkért, a megholtjainkért, a bajban lévőkért, az éhezőkért, és minden üldözöttért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönök!
9: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imát szeretnék kérni testi-lelki gyógyulásért, hitért, megtérésért, erőért, fegyelmezettségért, békéért, nyugalomért, derűért. Az úton lévőkért, hogy egészségben hazaérjenek. Katalinért, Ferencért, Daniért, Dóriért, Máriáért, Mártáért, családtagok részére, Ildikóért és családjáért, Péter gyógyulásáért, István, Mária Magdorna, Csilla és testvére, Sándor József, Jutka Judit Gyöngyi, Klára és párja, Béla, Anna, Alice nevű ismerősökért. köszönöm.
10: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvőért, lányom unokáim hitben való megmaradásokért, egészségükért, a szünidő tartalmas eltöltéséért, a maga megészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az Önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a bodollói Sárlós Boldogasszony filiális templomból, ahol ma délután 16:30 kezdettel, hálát adva kapott kegyelmekért, fatimai engesztelő ima találkozót tartunk. Most az Isten irgalmasság órájának kezdetén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait, amelyet Szent Faustina nővérnek mondott. Nem férkőzhet szomorúság abba a szívbe, amely szereti Isten akaratát. Az Isten után vágyódó ember szíve ugyanaz érzi a számkivetés minden nyomorúságát, de bátran halad előre. Bár sebesek lesznek lábai, de megerősíti őt az Isten akarata teljesítésének a tudata. Imádkozzunk! Kérjük a mennyország boldog lakóit, támogassanak minket, hogy életutunkon el ne fáradjunk. Kétségtelen, hogy olykor rémes körülöttünk a pusztaság, de lépkedjünk felemelt fejjel és szemléljük bátran Urunk, Jézus Krisztus irgalmas szívét.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházban,

0: Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét. Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus
1: fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Ez még nem állt. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Könyörögünk, Isten, akinek irgalma végtelen, s akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk ügyesen, és növel bennünk irgalmadat úgy, ahogy még a legnagyobb megpróbáltatáson is esünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akarathoz igazodjunk, amely maga az irgalom, ami Urunk Jézus Krisztus az irgalom királya által, aki veled és Szentlélekkel jut mindörökké irgalmas. Amen. Mivel 2017. június 1-től a szokásos feltételek mellett az irgalmasság rózsafűzet imádkozása által is teljes búcsú nyerhető, ezért imádkozunk a Szentél szándékára. Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária!

0: Jézus, asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak,

0: és olykor sebesek is lesznek lábaink, merjünk bátran előre haladni. Igaz, nem egyszer rémes körülöttünk a pusztaság, de Szent Faustina szavai szerint lépkedjünk felemelt homlokkal. Nézzünk a napba, az Úr Jézus irgalmas szívébe. Szívének fénye nem vakít, ellenkezőleg világosságot ad és fényt, biztonságot és biztos célba jutást. Bizalmunkat erősítse az Anya Szent Egyház áldása.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságost és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a kerubboknál tisztelted, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vékeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.

0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlét, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézusom, bízom benned, bízok isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajtam.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te néhetnek gyümölcse Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4:17. Keresd te is Isten országát, mert meg kell találnod. Keresd, hisz ezért születtél.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus, szent jelenléted nap mint nap erősítsen minket, hogy általad erőssége lehessünk fele barátainknak, leérkezve a hegyről, minket is küldesz elvinni az örömhírt, jó Krisztussal lenni, jó Krisztussal élni az Atya szeretetében.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőd, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőd, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
5: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
0: akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér ötödik szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhenek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy még jobb lehessünk Krisztusi éretére.
4: Könyörögjünk!
1: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszantűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztfán fügtél, a megtért gonosztevőnek a paradicsomba való bejutásra utat nyitottál, és haláloddal a halált legyőzted, légy irgalmas hozzánk bűnös, érdemetlen szolgáidhoz is. Vétkeztünk ugyanis, és megszegtük törvényeidet, s nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük, és az ég magasságába tekintsük, mert elhagytuk igazságaid útját, és szívünk hajlamait követtük. Mégis a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk. Kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért, mert hiába valóságokkal telnek el napjaink. Védj ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékies gondolatainkat, hogy az óembert letévén újba öltözzünk, s mint uralkodónak és jőtevőnek neked éljünk, és ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük a maz örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek élnek. Mert te vagy az igazi öröme és vigassága mindazoknak, kik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk, kezdet nélküli atyáddal, életteremtő jóságos szentelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Imádott Jézusunk,
0: lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
5: világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. 6 napos zarándok út várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Szabadkán tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés, az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, és mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudato Si Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. 6 nap gyaloglás, a hit a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Idén a Szabadkai Egyházmegye Augustinianum pastorális központja adott otthont a pápai német-magyar kollégium egykori növendékei találkozójának, melyet július 7-e és 9-e között rendeztek meg, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 21 résztvevő érkezett az idei találkozóra a Kárpát-medence számos egyházmegyéből, köztük Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök is. Az egykori növendékek megosztották egymással lelkipásztori tapasztalataikat és fontosabb életeseményeiket. Meglátogatták Péter Váradot, a tekiai szűzanyag egyhelyet, Karlócát a nevezetes békekápolnával. Kosztolányi Dezső szülővárosának megismerését Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök vezetésével bemutatott szentmise előzte meg. A Szent Terész Székesegyház bemutatása után Szabadka 2 szecessziós égkövét, a zsinagógát és a városházát is megnézték az egykori növendékek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Krisz Rudi, énekes zeneszerzővel, Tóth Enikő beszélget.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Kreisz Rudolfot, ahogy mindenki ismeri Krisz Rudit, énekest, zenészt és zeneszerzőt. Szervusz!
1: Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon érdekel, hogy hogyan indult a te életed, milyen családból származol, és hogy ilyen hamar elkezdtél zenélni.
1: Igazándiból nagyon szerencsésen indult a gyerekkorom, és nagyon szerencsés is vagyok, hiszen egy olyan családba nőttem föl, ahol apukám zenész volt, és már egész fiatalon nem voltak elvárásai azzal kapcsolatban, hogy én esetleg milyen tanuló leszek az iskolába, stb., hanem azt látta, hogy engem is a zene érdekel. Beirattak zongoratanárhoz, és talán az volt a fontos a szüleimnek, hogy nem csak apunak, hanem anyunak is, hogyha már zongoraórákra járok, akkor tanuljam meg a darabokat. Tehát, hogy soha nem presszionáltak, hogy én most milyen tanuló legyek. És ez egy nagyon könnyebbség az életben, amikor nem egy olyan teheren indulunk neki, hogy már gyerekkorba kapjuk azt, hogy már pedig neked ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, tehát, hogy hagyták azt, hogy miben érzem én jól magam. Szóval apu egy rockzenekarban volt dobos, tehát már egész fiatalon az ő koncertjeire jártunk, illetve a próbáira, és a 80-as évek végén egyik délután, azt hiszem 88-ban volt, jött apu, hogy van egy kis meglepetésünk nekem, bátyámnak és az unokatestvéreimnek, hogy összerakott egy kis próbatermet a pincének a legutolsó kis zegzugos részében, és akkor 88-ba kezdtünk el így próbálni, kaptunk billentyűt, mindenki kitalálta, hogy melyik hangszer áll hozzá legközelebb. Én mindig is tudtam, hogy szeretnék zongorázni, meg énekelni, már egész picin, úgyhogy végül is így indult ez az egész.
0: Ekkor voltál 7 éves, ha jól számolom, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: És akkor bele is vágtatok, hogy nézett ki ez a formáció? Mondtad, aha, hogy ugye rokonok volt a neve, ezt olvastam is. De hogy nézett ki? Készültetek-e koncertre, vagy felvételre, vagy csak örömzene volt?
1: Igazándiból egyenlőre csak szerettünk volna négyen megszólalni valahogy, ebben az apu nagyon a segítségünkre volt, annak ellenére, hogy dobos volt, de alapszinten értett minden hangszerhez, a basszusgitárhoz, a zongorához, legalábbis ilyen hármas hangzatokat azért meg tudott mutogatni. És ugye azért a popzenéhez meg akár elég ennyi is, és az édesapám testvérének van 2 fia, és akkor így lettünk mi a családi zenekar, illetve a bátyám. Az hamar kiderült, hogy a legtehetségesebb dobos közöttünk az unokatestvérem Péter, az előbb említettem. A bátyám lett a basszusgitáros, majd a szintén unokatestvérem Norbert, az Petinek a testvére. Ő is szintén billentyűzött, úgyhogy az volt az alapfelállás, hogy egy basszusgitár, 2 billentyű és egy dob. És ezzel azért úgy meg tudtuk oldani a hangszereléseket egész jól. Miután apujék ilyen Led Zeppelin, Black Sabbath, meg Deep Purple, meg ilyen zenéket játszottak, rockzenét, ezáltal nekünk is ez jött, tehát ez bele ment nekünk is a vérára. Úgyhogy egész 7-8 évesen mi is ilyen Deep Purple zenéket játszottunk, legalábbis gitárszólókat próbáltam el szólózni billentyűn, szintetizátorom. Úgyhogy hamar össze is raktunk egy 15 dalos repertuárt, és akkor gyerekként jártuk az országot, apu vitt egy csomó helyre minket, tehetségkutató versenyektől kezdve, stb. Szóval elindult az élet.
0: Hogyan reagált a nézőközönség, hogy ilyen fiatal gyerekekből áll a zenekar, és így játszotok?
1: Igazándiból ez egy ilyen érdekesség volt szerintem a felnőttek számára, hogy jó, milyen picik és milyen zenét játszanak. És akkor később így jött a képbe, 90-es évek elején, azt hiszem 1-2-ben a Robi is, Szikora Robi, aki fantáziát látott bennünk, és akkor csinált nekünk egy egész albumot, annak Domino volt a neve. Úgyhogy akkor egy nagyon szoros viszony volt a Robival. Meg hát nekem ez idő alatt sokan is tudják, hogy nekem színházas korszak is volt. Most állja, akkor Arizona Színház volt. Akkor egy ideig ott voltam, aztán a társulat lement Sopronba, Petőfi Színházba, akkor én is mentem velük. Ez is egy nagy élmény volt, már csak azért is, mert gyerekként az mindig egy akkora dolog, hogy nem kellett iskolába járnom, mert ugye magántanuló voltam, azt hiszem 1-2 évfolyamon keresztül. Szóval nagyon-nagyon gyönyörű gyermekkorom volt, meg végül is ezt a jelenre is igaz. Nekem nagyon-nagyon szép életem van, és szép életem volt, és remélem, hogy szép életem is lesz még, és ezért én minden nap hálát adok. De szó szerint nagyon-nagyon sok energiát fordítok a hálába napi szinten, hogy megháláljam azt, amit kaptam.
0: De jó ezt hallani, hogy tényleg nem csak tudomásul veszed, hogy ez van, és nem úgy gondolkodsz erről, hogy ez jár, hanem tényleg hálát adsz érte. Hogyan indult a szóló karriered? Hogyan alakult ki ez, hogy akkor te most egyedül fogsz játszani, te leszel Krisz Rudi?
1: Igazándiból még gyerekzenekarként csinált velünk Hamza Zoltán egy interjút, egy ilyen regionális tévénél, és eltelt pár éve, még akkor ilyen 11-12 éves voltam, és neki eszébe jutott, hogy mi lehet vajon velem. Akkor felkeresett, akkor voltam 17 éves, és mondtam neki, hogy igazándiból én azóta is zenélek, csak mondjuk nem a nyilvánosság előtt, hanem így otthon a kis próbaterembe, stb. És ő megkérdezte, hogy van-e kedvem ezt komolyabban csinálni, és akkor mutogattam neki dalokat. Elvitt akkor az akkori egyik legnagyobb kiadóhoz, és rögtön kaptam egy, azt hiszem, 6 éves szerződést. Ma már azt hiszem nincsen önmagában, kimondhatjuk a nevét, a BMG kiadó, és onnantól kezdve 98-tól ismert meg az ország így Chris Rudiként.
0: Akkor az jó nagy bizalom volt, ha egyből leszerződtettek.
1: Nyilván a Fizi Miska is nagyon sokat számított, meg a dalok is. Azért az ember előnybe indul, hogyha kék a szeme, meg kicsit... És ez annyira csúnya mondat, mint hogyha a szép embereknek állna a világ, és ez annyira igazságtalan, de valahogy mindig előnybe indulnak azok az emberek. Tehát, hogy én ezt megkaptam az élettől, hogy kék a szemem, és... Szóval én ezért is hálás vagyok, hogy ilyen genetikát kaptam, mert ez egy nagyon nagy szerencse.
0: Zeneileg mi volt a missziód, mi volt az, amit szerettél volna adni a közönségnek?
1: Önmagában a zene az mindig egy mencsvár volt az életben. Különösen élveztem, hogy abból élhetek, amit a szenvedélyem, a hobbim, a munkám, és jó érzés volt az, hogy 20 évesen, vagy 19-20 évesen írtam a dalokat, például a Törd át a csendet, vagy a Homokba rajzolt szerelem. Nálam ez gyerekként is ott volt, hogy én zenélek, nekem az, hogy zongoraórára járok. Később is beigazolódott, amikor mondjuk 2006-7-ben már nem éreztem azt, hogy annyira sikeres lennék, vagy 2008-ban, és akkor se fordultam el a zenétől, sőt, még jobban ráfeküdtem, és fejlesztettem magam, és akkor hajóra mentem 8 évig zenélni. Tehát más utat soha nem láttam az életben, csak az, hogy a zenén keresztül jussak el helyekre, vagy a zenén keresztül érjem el a céljaimat.
0: Ugye onnan ismerjük egymást, hogy ott találkoztunk, egy koncerten láttalak a zenekaroddal fellépni, és hogy tényleg zenéltetek, tehát nem egy ilyen kirakat volt, tehát hogy valóban zenészként voltatok jelen, és hatalmas siker volt, mondhatjuk, hogy megőrült a közönség még a mai napig. És itt fűzném át egy kicsit arra az időszakra újra, hogy ebben a 2000-es évek eleje korszakban rengeteg szerelmes dal íródott. És ugye a te dalaid is többségében erről szólnak. Szerinted mi volt az oka annak, hogy akkor ez az időszak, ez tényleg erről szólt, hogy megéneklik, hogy hogyan szerelmesek, ilyen lirai számok születnek?
1: Lehet, hogy ezt arra fordítanám át, hogy odáig, addig a korszakig szóltak erről a zenék. Én nagyon sok 50-60-70-es évek zenét hallgattam, sőt a mai napig ezeket hallgatom, én imádom Paul Ankát, vagy rengeteg volt régen egy ilyen film, hogy a Forró rágógumi, abban is ezeket az 50-60-as évek rock and roll szerelmes dalait játszották, sőt igazándiból a zene mindig valamit közvetíteni akar, de arra rájöttek a zeneszerzők, hogy a legtöbb ember mindig szerelmi bánatos, és mindig ezekkel a dalokkal tud a legjobban azonosulni. És ugye valahol egy mencsvár a zene, amikor úgy érezzük, hogy teljesen elfordult tőlünk a világ, akkor fölvesszük a fülest, hogy bekapcsoljuk a kedvenc dalunkat, és akkor megéljük belül azokat a pillanatokat, vagy amiket meg szeretnénk élni, vagy valamerre elvisz ez az egész dolog, amit kaptunk az égiektől. Maga ez a művészet, hogy dalt szerezhetünk, és dalokat adhatunk elő, és persze voltak a lemezeken nem csak szerelmes dalok, de valamiért ezek lettek a slágerek. Ugye egy lemezen azért kb. 5 szerelmes dal van, és 5 meg teljesen más dolgokról szólt, de az mégsem, tehát az nem tudott kitörni, sohasem. A mai világban viszont, ahogy prostituálódik minden, ez alatt a zene, és minden, tehát mindent úgy érzem, hogy minden prostituálódik, a filmgyártástól kezdve, a különféle termékek gyártása, tehát mindennek a minősége romlik. Ez alatt nem azt értem, hogy a jelenlegi dalszerzők nem tehetségesek, de mondjuk, ha visszamegyünk, mit tudom én, Mozartig, hogy mi számított mainstreamnek, ahhoz képest ma már elég nagy a szakadék. Tehát, hogy ma már nem olyan zenészek szerzik a dalokat, akik ebbe évtizedeket raktak, vagy éppen több évet, hanem tisztelet a kivétel, mert van, aki fejleszti magát, és úgy próbál hozzáállni a dalszerzéshez, de minthogyha a közönség sem kívánná azt a fajta zenét már. Tehát, hogy nem igényli az, hogy több harmónia legyen, vagy legyenek szűkített, vagy bővített harmóniák. Most nem akarok ilyen szakmai dolgokba bemenni, de hogyha most úgy állok neki egy zenének a komponálására, hogy próbáljak egy összetettebb zenét, ami érzelmeket vált ki harmóniailag, stb., ezzel a mai közönség már nem tud mit kezdeni. Én például mai napig szeretem hallgatni a Szabadság Vándorait a Nemim Ferenctől, hogy ott azért az milyen jó szöveg van, és nagyon jó kis dallamok vannak. Nem biztos, hogy a mai 15-20 éves generációt ez megérinti. Valamiért őket inkább a zenének az úgymond flow-ja viszi. Szövegben érdekes, hogy inkább a pénzről szól. mindenki tudja, hogy miről beszélek, hogy ma YouTube felkapottak videók között milyen slágerek vannak, és mondjuk milyenek voltak 20-30-40 éve.
0: Igen, hogy érzelmileg is nagyon le vannak butítva, és akkor szépen fogalmazzuk meg a szerelmes dalokat, vagy sokkal inkább felgyorsult kapcsolatokról szólnak ezek, vagy akár egy éjszakás kapcsolatokról, és keresi az emberben az értéket, vagy a hova tovább, vagy mint tudok elgondolkodni, vagy elcsigázódni.
1: Igen, hogy miért ment el errefelé az emberiség, vagy hogy ez meddig fog elmenni, az egy, lehet, hogy egy másik beszélgetés lenne.
0: Hogyan kezelted a rajongói táborodat? Lehet erről kérdezni téged? Mit éreztél?
1: Az előbb beszéltünk róla, hogy már gyerekként is, ilyen 8-9-10 évesként is sokat voltam színpadon, meg ugye a színházi évek rengeteg sok önbizalmat adott. Szóval, hogy valahogy, amikor 18 évesen szerződést kaptam, és így plázákban, ilyen hisztérikus állapotokban voltak a lányok, és úgy jöttek utána, meg valamikor így menekülni kellett, tényleg, mint a Beatlesnél. Valahogy ezt olyan természetesnek éltem meg. Valahogy olyan evidensnek, hogy itt vagyok, és akkor ez van, de nyilván már ezt a színházból is megszoktam, ezt a nagy sikert, hogy 10 évesen főszerepet kaptam, és akkor virágokat hoztak föl a színpadra a végén a 2,5 órás dalab után. Szóval valahogy ezt olyan természetesnek vettem, és amikor volt egy hajós időszak, 8 év, ahol viszont vendéglátó zenészként voltam, rá évekkel később esett le, hogy ez egy mekkora dolog volt, és hogy ezt mennyire nem kezeltem a helyén, hogy ezt mennyire természetes dolognak vettem.
0: Igazából akkor alakult ki a személyiséget, szóval, hogy ez meghozta magával ezt a természetességet valószínűleg.
1: Egész más, hogy látom ma a sikert, meg akkor a 2000-es évek elején, vagy 90-es évek végén.
0: Most mit jelent számodra a siker?
1: Most, mint hogyha még sikeresebbnek élném meg a dolgokat, olyan szempontból, hogy régen is volt sok koncert, meg éreztem ezt a rajongást, de ma valahogy úgy érzem, hogy nagyobb tömegeket tudok vonzani. Tehát, hogy amikor megyünk a zenekarral, ugye járjuk az országot, rengeteg helyen vagyunk, hogy még nagyobb tömeg van. És ez egy nagyon jó érzés, hogy ezt megkaphattuk második esélynek az égiektől, hogy az ember nyilván 20 évesen keres sok pénzt, elszórja, és éli elég bohém módon az életét, és sokszor nem kap valaki második esélyt az élettől, és mi iszonyat nagy esélyt kaptunk, és mint hogyha föntről így csak raknák alánk ezeket a téglákat, hogy felérjünk a csúcsig. Tehát nagyon szép az a dolog, ami mostanában történik a zenekarral meg velem.
0: Az eredeti felállással zenéltek, vagy most új tagok vannak a zenekarban?
1: Az eredeti felállással zenélek, annyiban kiegészült, hogy unokatesom

0: ezáltal soha nincsenek konfliktusok. Ez egy nagy segítségem nekem, például ez is az élettől, hogy kaptam egy ilyen testvért, aki még hogyha nem úgy viselkedek, legyint rá, és nincs belőle konfliktus, és ugyanez igaz az unokatestvéremre is, tehát hogy ők soha nem akartak a rivalda fénybe kerülni, soha nem akartak interjút adni, mindig engem toltak előre, soha nem volt bennük irigység, vagy ha volt is, akkor azt nagyon ügyesen leplezték, szóval hát nagyon szerencsés vagyok velük.
1: Volt-e kedvenc dalod, amit a legjobban szerettél?
0: Több dal is van, ezt most így kiemelni nem is.
1: Nem szeretnék.
0: Nem szeretnék, igen.
1: Albumot esetleg, vagy az összes így a szívedhez nőtt?
0: Több, mindegyik albumon vannak olyan dolgok, amit nagyon-nagyon szeretek. Teljesen más zenéket csináltam a 90-es évek végén, mint mondjuk az utóbbi 5-6 évben. Ahogy a közönségem is, én is változok, szóval azért úgy nehéz megfelelni, azt is én is figyelem, hogy mik azok a mai slágerek, amikre a mai fiatalok beindulnak, azzal én már nem biztos, hogy tudok azonosulni, de azért valahogy még szeretnék slágereket csinálni, tehát az egy dolog, hogy az ember csinálja dalokat, de néha így elmegy az önbizalma is saját magától, hogy biztosan jó ez, míg 20 évesen minden dalnál, amikor szereztem egy dalt, azt éreztem, hogy én vagyok az ország legjobb dalszerzője. És amikor így ez az önbizalom elmegy, azért máshogy látod a világot, meg máshogy is látsz magadra is, meg mindenféleképpen kell egy egészséges önbizalom ahhoz, hogy színpadra tudjál állni. Tehát, hogy ez a legfontosabb. Kell tehetség is, de nagyon-nagyon fontos az önbizalom. Talán az a legfontosabb.
1: Hamza Zoltán írta, vagy írja még mindig a szövegeket, vagy most már más is ír, vagy ti is írtok?
0: Ugye nagyon sokáig nekem az Oli volt a szerzőtársam, aztán gyermekem anyjával nagyon sokat dolgoztam együtt. Ő is nagyon sok szöveget írt nekem, mi nagyon sokáig voltunk együtt, és a mai napig, most nem akartam erről külön kitérni, de nem érek együtt a gyerekem anyjával, de viszont mint a testvérek olyan a kapcsolatunk. És visszatérve, igen, volt egy korszak, amikor ő írta a szövegeimet, mert egy iszonyat nagy irodalom van mögötte is, és nagyon jó szövegeket tudott írni például, ami az egyik kedvencem tőle, a Kimentünk a divatból, amiben olyan szófordulatok vannak, amit még soha nem hallottam vissza. Például nekem ez nagyon tetszik ez a mondat, hogy száguldó csillag, csak lenne es, nem lehet mindig minden egyenes. Kapj el egy felhőt, és ugord vele át a múltat és a mát. Hihetetlen nagy tudás van benne, és volt egy 5-6 év, amikor folyamatosan írta a szövegeimet. Most legutóbb megint az Olival dolgoztam együtt, a Még tovább című dalnál, ott több szövegírónak is ki lett adva, és úgy éreztem, hogy én az Oli szövegével tudok most a legjobban azonosulni.
1: Jól értem, hogy benne vagy az alkotói folyamatban, hogy a szövegről van szó.
0: Igen, igen, igen.
1: Volt-e esetleg olyan eset, amikor nem tudtál azonosulni a szöveggel, vagy mondtad, hogy ezt nem szeretnéd, vagy írjátok át?
0: Érdekes, mert az ilyen homokba rajzott szerelem, vagy a Keresem a szót, vagy a Pillanat itt maradt, vagy mit a régi, ezek a Ránnéztél és kész voltam. Nem biztos, hogy te ismered, de akik nagyon figyelték a pályámat, azok ismerték ezeket a dalokat. 19-20 évesen én csak a zenén voltam rajta, az, hogy milyen dallam, milyenek a harmóniák. Tehát most felsoroltam olyan dalt, amik ezek ilyen kicsit ilyen bugyuta szerelmes zenék, de azért én gitároztam föl a funky groove-okat, meg például a Más bolygóról érkeztem, vagy a Nincs több esély. Ezek nem mondanak semmit általában senkinek, de ha meghallgatják, akkor érződik benne, hogy úristen, milyen jó kis funky zenék. Szóval én inkább a zenei részre, én akkor nem figyeltem a szöveget. 18 évesen annyira a zenén voltam rajta, meg szerettem ezeket a jó funky dolgokat, hogy ezt kiadtam az Olinak, ha ő úgy ítélte meg, hogy jó, akkor én ezt rábíztam. Ma már ez teljesen más. Ha nem tudok azonosulni vele, akkor egyszerűen nem tudom elénekelni, nem tudok kiállni vele a színpadra. De utólag beigazolódott, hogy például jó volt, hogy ráhagytam az Olira, hogy milyen szöveg legyen, mert a Homokba rajzoltat a mai napig is szeretem énekelni, és egy egész ország. És ugyanígy vannak az új dalokkal, tehát az egyensúly, aminek több milliós a nézettsége ezeken a videó megosztó portálokon, az látszik, hogy működik, és koncerteken is.
1: Igen, én nagyon szövegcentrikus vagyok egyébként, de tényleg ezek a régi zenék, a idézőjelben régi zenék, most már sajnos 20 évesek, telik az idő, de hogy ezek még mindig így megmelengetik a szívemet.
0: Tehát, sőt,
1: hogy...
0: ez 20, tehát a 2000-ben jött ki, meg 2001-ben ezek a dalok, tehát ez 25 igen. Éves már lassan. Az a durva.
1: Igen, és hogy hiába mondjuk egyszerűbb a szöveg, de hogy tényleg a koncerten is kétszer is eljátszottad például a Homokba rajzolt szerelmet.
0: Igen, mert azt látom, hogy igénylik, mert hogy lement, de az egy akkora eufórikus állapotot hozott a közönségben, meg nekünk is maga a színpadon, hogy azt sokszor előadjuk kétszer is.
1: Jó volt átélni, jó azt még egyszer megismételni. Most hogy vagy családapaként, apaként, meséltél egy kicsit a lányodról, ha lehet erről kérdezni, igen. Hogy milyen érzés volt apává válni, hogyan éled meg az apukaságot?
0: Én nagyon féltem tőle, hogy milyen apa leszek, mert azért én egy valahol egy exhibicionista ember vagyok, és

0: szeretek a magam dolgaival foglalkozni nagyon, és csinálni azt, amit én szeretek, a saját fejem után menni. És ettől nagyon féltem, hogy tudok lemondani olyan dolgokról, amit én amúgy nagyon szeretek a gyerek mellett. És megszületett a Lea, akkor viszont, mintha így átkapcsoltak bennem volna valamit, és így próbálok nagyon-nagyon jó apa lenni, és alárendelni magam ennek az egésznek. Az egy dolog, hogy minden hétvégén fellépünk, de amikor hétköznap otthon vagyok, akkor szinte túlságosan is megpróbálom kiszolgálni a kislányomat. Ez alatt azt értem, hogy lehet, hogy kicsit el is kapatom, hogy amit ő szeretne, azt csináljuk, ide megyünk, oda megyünk. Szeretném, hogy egy emlékezetes gyerekkora legyen. Most lehet, hogy ezzel el fogom rontani, nem tudom. Én mindent megkaptam gyerekként, tehát igazándiból semmire nem mondtak nemet a szüleim, anyuék se. Sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon rossz nevelés. Felnőttként nem tudom, hogy én mivé váltam, ezt más tudja kívülálló megállapítani, de én amilyen mintát kaptam otthonról, valószínűleg ezt hiszem én is tovább. Tehát az, hogy mindent az ölembe rakta a gyerekként, én ugyanezt csinálom a kislányomnak is, hogy én mindent megpróbálok neki megadni. Nagyon hálás vagyok, hogy ő egy egészséges, gyönyörű kislány, tehát ezért is minden nap hálát adok, hogy egészséges, és hogy ilyen, egy ilyen tündér.
1: Mi az az érték, ami meghatározza az életedet, a hétköznapjaidat? Ugye mondtad a hálaadást, hogy az egy rendkívül kiemelten fontos. Van-e bármi olyan arszpoétika, amit meg tudsz fogalmazni, vagy esetleg a valláshoz van-e közöd?
0: Szándékosan ne ártsunk senkinek, ez egy nagyon fontos. Talán ez a legalapvetőbb emberi törvény, vagy nem tudom, hogyha ezt le lehetne írni, hogy igazándiból akkor már olyan nagyon-nagyon sok rossz dolog nem történhet a világban, hogyha ha szándékosan nem próbálunk ártani a másiknak, hogy egy picit empaták legyünk, hogy odafigyeljünk másokra, és akkor lehetne sorolni, de talán ez az alapillére az egész életnek, hogy ezt próbáljuk tartani. Hívő ember vagyok, és imádkozom. Voltak nagyon mély pillanataim, amikor úgy éreztem, hogy megérintett engem a Jóisten. Ez egy elég hosszú téma, most nem akarok erről beszélni, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én egyszer azt megéltem, ezt nyilván mindenki erről azt gondol, amit akar. Azt meg tudtam élni, hogy hozzám szól a Jóisten, és hogy beszél hozzám, és elmondja, hogy mi a helyzet velem. Úgyhogy nekem volt egy ilyen nagyon nagy megélésem, ami egy nagyon nagy hatással volt nekem az életbe, úgyhogy azokban a pillanatokban mindig kapaszkodok, tehát nem mintha én egy olyan mélyponton lennék, mert nekem nagyon-nagyon jó életem van, tehát annyira könnyű életem van, hogy ha másnak csak negyed ilyen könnyű élete lenne, vagy fél ilyen könnyű élete lenne, akkor is boldogan élhetné az életét.
1: Hogy éled meg ezt az áldott állapotot, hogy próbálsz segíteni másoknak, vagy ott lenni másoknak?
0: Igen, na én igazándiból nagyon sokat segítek, igyekszem segíteni másoknak. Környezetemben is, kívülállóknak is segítek. Ha már ennyi mindent kapok én az élettől, akkor kutya kötelességem, hogy segítsek. Sőt, magamra is szólok, hogy nehogy elfelejtsem, hogy igenis akkor, ha eltelik egy nap úgy, hogy nem, vagy kettő, vagy három, vagy négy nap úgy, hogy nem segítettem valahol valamit, akkor arra tudatosítom magam, hogy már pedig ezt ne felejtsem el.
1: Kislányodnak törekszel ezt átadni, vagy valahogy így beszélni erről az egészről?
0: Igen, ő is aranyos, így szokott velem imádkozni esténként. Neki teljesen más dolgok még nyilván a fontosak. Amiket próbálok tanítani, az, hogy megértsük a másikat, és az, hogy próbáljunk meg nem bántani másokat, mert ott is, amikor gyerekként még tombol az ego, meg az óvodában, meg stb. Elmagyarázni neki, hogy mit miért tesz bárkit. Hát igyekszem jó példát mutatni.
1: Milyen terveid vannak így a jövőre vonatkozóan? Mi az, ami most így a fejedben van, hogy ezt mindenképpen szeretnéd megvalósítani?
0: Az, hogy koncertezés, az olyan, mint másnak az, hogy reggel 8-kor föl kell és elmegy dolgozni. Tehát, hogy nekünk rengeteg a fellépés. Tehát miután én megyek esküvőkre, céges rendezvényekre, fesztiválokra, városnapokra, nekünk az egész évben van táblázva. Nyáron azt mondjuk húztunk egy határt, hogy hétköznapot nem vállaltunk. Tehát, hogy nekem a zene ez egy munka. Akik így nem követik a pályámat, most ezt a beszélgetést hallják, lehet, hogy meglepődnek, hogy én még zenélek, mert ugye hogy én nem nagyon vállalok tévészereplést, rádiós interjúkat szoktam, de azt is úgy megválogatom. Nem azért, mert ugye most én ki vagyok, vagy nem, hanem egészen egyszerűen nem szeretnék én se túl sok lenni, aki már úgy nagyon megkeres, hogy meg többször olyan alkalommal is, akkor így elmegyek. Most, hogy éreztem részletekről a koncert után ezt, hogy nagyon szeretnétek egy picit úgy megismerni, vagy valami, akkor így elvállaltam, de bevallom őszintén, volt egy ilyen reggel, amikor felébredtem, hogy ugye én azért gyakran visszaalszok, tehát amikor előkészítem a gyereket az óvira, meg elviszem, akkor én hazamegyek és visszafekszek aludni, mert nekem ugye a legtöbbször mi hétvégén, meg pénteken mi hajnal 3-4-kor jövök haza. Sokszor ezért is nem vállalok mondjuk szerepléseket, mert tudom, hogy nincs energiám. Szóval hát a tervek azok, hogy azért szeretnék még csinálni legalább két olyan nagy slágert, mint az előbb említett dalok. Bár lehet, hogy a közönségre kell majd bízni ezeket, hogy eldöntsék, hogy miből lesznek a slágerek, de dalok legyenek, amiket nagyon-nagyon szeretnek az emberek, és énekeljék a koncerten, mert ez egy örök drog az életben, amikor színpadra állsz, és az az energia, amit ad, hogy a közönséggel együtt énekelsz hangosan. Tervem az, hogy ezeket megélhessem, ezeket a pillanatokat, hogyha már kaptam ezt a jó Istentől, hogy én dalokat szerezhetek, meg másoknak ez esetleg megkönnyíti az életét, hogyha mély ponton vannak, és meghallgatják ezeket a dalokat, és segítik az életüket, és talán ezért kapták a szerzők ezt a tehetséget, hogy a többi embernek segítsen. Tehát, hogy ezért köszönöm is a jó Istennek, hogy méltó vagyok erre az életre, és hogy ezt élhetem, ezt az életet. És persze a legfontosabb az, hogy a kislányomat azért lássam minimum egy 35 éves koráig fölnőni.
1: Hát akkor legyen is ez a végszó, ehhez kívánok nagyon sok sikert, és jó egészséget, és nagyon sok közösen eltöltött évet, még sokkal többet, mint amennyit elképzelsz kislányoddal is, és külön köszönöm, hogy vállaltad ezt az interjút, és eljöttél hozzánk.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Krisz Rudi énekes zeneszerzővel Tóth Enikő beszélgetett.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: 6 napos zarándok út várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Jézus 5 szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 6 nap gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban, Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik, a teremtésvédelem liturgiája keretében. Majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudatossiben. Mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudatossi Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus 5 szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása és az Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyatfekvésben végezzük, de ülésben vagy akár álló testhelyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkó megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lennmaradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rézsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk. Jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Következik a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
1: A mikrofonnál Szikora József. Érden vagyunk, Takácsné Tóth Noémi főigazgató irodájában. A Mariánum német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola és gimnáziumban. Köszönöm szépen, igazgató asszony, hogy fogadott.
2: Én köszönöm a Katolikus Rádiónak a jelenlétét.
1: Kicsit hosszúnak tűnik ez a név, az iskolájuknak a neve. Kérem, hogy fejtsek egy picit részletesebben, hogy mit jelent. Mariánum, elég lenne ennyi is, nem?
2: Igen, és ez is a legfontosabb, azt gondolom, az iskola nevében, a Mariánum, az, hogy érezzük és tapasztaljuk a szűzanyának a jelenlétét itt az iskolában, és tudjuk azt, hogy minden diák, minden jelenlévő kollega, akár még a szülők is a szűzanya oltalmában vannak itt az iskolában.
1: Az alapítás a 30-as években történt, szerzetes nővérek indították ennek az iskolának az elődjét.
2: Igen, 1935-ben a keresztes nővérek alapították az iskolánknak a jogelődjét, akkor egy polgári leányiskolaként működött.
1: Aztán a kommunizmus véget vetett ennek, és a 80-as évek végén az akkori és mai plébános atya újra indította az iskolát. Hogy történt ez?
2: 1989-ben Hajdú Ferenc atya, aki az érdújvárosi plébános volt akkor, ő szerzett tudomást arról, hogy hát lehetséges az iskolát újra egyházi kézbe helyezni, és akkor kezdődött el az iskolának az újra alapítása. Egész pontosan először az érdi családok katolikus egyesületét hozta létre, és utána kezdődött el az iskolának a fejlesztése.
1: Ez a Szent Imre Egyesület?
2: Ez a Szent Imre Alapítvány, igen, ebből nőtte ki magát aztán a Szent Imre Alapítvány, ami mai napig működik, és az iskola mellett nagyon jól működő alapítvány.
1: És a fenntartó pedig most már a Székesfehérvári Egyházmegye.
2: Igen, Székesfehérvári Egyházmegye az iskolának a fenntartója valóban.
1: Az iskola nevében ugye Mariánum az első természetesen, és aztán német nemzetiségi nyelvoktató, általános iskola és gimnázium. Érd is sváb hagyományú település, város?
2: Igen, természetesen vannak sváb hagyományai, pontosan a városnak vannak olyan város részei, amelyekben mai napig is felelhető ez a hagyomány, de hát sajnos azért elég erősen kiveszőben van, de vannak még olyan diákjaink, akiknek a nagyszülei, dédszülei között azért svábok vannak, és ezek a családok előszeretettel iratják olyan osztályba a gyermekeiket, ahol német nemzetiségi nyelvoktatás folyik.
1: És ilyen a Mariánum általános iskola része. Gondolom, hogy nem svábot, hanem irodalmi németet tanítanak.
2: Természetesen. Első osztálytól kezdve az idejáró gyerekek heti 6 órában tanulják a német nyelvet, egészen 8. osztályig, de ezekkel az osztályokkal párhuzamosan olyan osztályunk is működik, ahol angol nyelvet tanítunk, tehát az nem német nemzetiségi nyelvoktató osztály.
1: Főigazgató asszony Takácsné Tóth Noémi, matematika szakos, a gimnáziumban tanít matematikát. Tehát ez az iskola egyrészt őrzi ezt a sváb hagyományt azáltal is, hogy németet tanít, tehát általános iskolai és általános gimnáziumi tanrend szerint működik, ha jól értem.
2: Igen, pontosan. Az fontos hozzátenni, hogy 2018-ig csak általános iskolaként működött a Mariánum. 2018-ban a Székesfehérvári Egyházmegye beruházásában egy új épület szárnyal gazdagodott az épület, és akkor indult el 2018. szeptemberében a gimnáziumi oktatás. A gimnáziumunk általános tantervű gimnázium, nincsenek tagozatos osztályaink, de az idegen nyelveket emelt óra számban tanítjuk.
1: Mondta igazgatóasszony korábban, hogy Spányi Antal püspök úr nagy odaadással és figyelemmel fordul az iskolák iránt, és mindig segített, amikor szükség volt rá, így jött létre ez az új épület szárny is.
2: Igen. Szülői kezdeményezésre kezdtünk el gondolkodni azon, hogy az általános iskolát bővítsük gimnáziumi képzéssel. Amikor Spánya Antal püspök úr elé tártuk ezt az elképzelésünket, ő ezt nagyon pozitívan értékelte, és biztosított bennünket arról, hogy minden támogatást meg fog adni, mind a képzés, mind pedig hát az épület fejlesztése tekintetében.
1: A közelmúltban, most ugye június elején beszélgetünk, május közepetáján személyesen is járt Antal püspök úr itt az iskolában, megáldott egy új létesítményt.
2: Nagyon sokszor gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne a gyerekeket nagyon sokrétűen, sok irányban fejleszteni. Ugye nagyon nagy kihívása a mai pedagógusoknak az, hogy a gyerekeket az elektronikus eszközök rabsága mellől hogyan lehetne elmozdítani, és valami olyan fejlesztést kínálni nekik itt iskolai szinten, ami testi, szellemi, emberi tartásbeli fejlesztést is kínál, és így jött az ötlet, hogy mászófalakat építsünk az iskolába. Egy kisebb boulder típusú mászófal épült a kisebb gyerekek számára, és a gimnázium tornacsarnokába pedig egy nagy, 10 méter magas, 4 köteles mászófalat építettünk, és szerettük volna, hogyha ezek olyan közösségi terekké alakulnak, ami még áldást is kap. És ezért hívtuk meg Spány Antal megyés püspök urat, hogy áldja meg a közösségi tereket, áldja meg ezeket a mászófalakat, és hát természetesen mindazokat, akik használják ezeket az eszközöket.
1: Valami ilyesmi elhangzott a megáldási ünnepségen, hogy fölfelé emelkedni, magasabbra törekedni, akár mászni, nem hogy bűn, hanem nagyon helyes. És hát régebben is a gyerekek fociztak, akár az utcán, és most az iskolában, a falon is másznak, meg tanulmányaikban, hitükben, emberségükben is emelkednek egyre magasabbra. És talán ennek jele más hasonló rendezvények, például, hogy az iskola regisztrált tehetségközpont, hogy teremtésvédő iskola, hogy a Nemzeti Összetartozás napját rendezvénnyel ünneplik meg, és így tovább. Hogyan emelkednek a Mariánum iskola diákjai és tanáraik? Hadd kérdezzem a tanárokat is, ők is. Egyre magasabbra, hát emelkednek a másznak, szó talán nem helyes ebben az összefüggésben.
2: Igen, persze, hát ez egy nagyon fontos szempont és nagyon fontos cél, hogyha már így a pedagógus kollégákra terelődött a szó. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kollégák is érezzenek mindig egy következő célt, ha úgy tetszik, egy következő kapaszkodót, ahova el kell jutni. És minden tanév elején megfogalmazunk közösen valami olyat, amit közösen szeretnénk elérni, egy közös célt. Legyen ez éppen tehetséggondozás, vagy legyen ez éppen a teremtésvédelem, amit ön is említett. De a mászófalaknak a használata is most például egy közös cél, mert azért ezt is tanítani kell, meg ez is tudni kell pozitívan hozzányúlni. Mindig vannak ilyen céljaink. A diákok körében is kitűzünk célokat. A mászófal valóban egy nagyon jó példa, hiszen egyrészt a küzdelem az fontos, hogy a gyerekeknek megtanítsuk azt, hogy hittel, egymásba vetett bizalommal mennyire jó küzdeni. Vagy például lehet magasra jutni, és szükség van is időnként, hogy az ember magasra jusson, de becsülettel és egyenes úton tegye azt meg. Ezek mind jól példázzák a mászófalakat.
1: Néha egy gimnazista koromban, amelyet a Pannonhalmi Bences gimnáziumban abszolváltam, jártunk a Bakonyba, és hát ott is volt mászófal, valódi szikla. És a testnevelő tanárunk, aki a mászás tudományába segített bennünket, kétféle biztosításról beszélt. Az egyik az alsó, amikor beverik a szögeket, átvetik rajta a kötelet, és lent van egy ember, aki a kötélvége a kezében van. A másik pedig, hogy fölmegy valaki, és fölülről biztosítja. Egy ilyen iskolában olyan felső biztosításra is gondolhatunk, ami még magasabban van a sziklafalnál, és talán nem is egészen emberi.
2: Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy az iskolánknak az egyházi jelenléte, az egyházi fenntartása az akkor jó, hogyha átszövi a teljes napjainkat, és akár a 24 óránkat. Nagyon fontosnak tekintjük azt, hogy amikor belépnek a gyerekek, vagy bárki belép az iskolába, akkor a bejáratnál egy szűzanyaszobor köszönti a belépőket. Tehát, hogy az egyházi jelenlét az már ott megvalósul. Nem csak hittanórán találkoznak a gyerekek Isten jelenlétével, hanem a kollégák is a tanítási órákon a keresztény erkölcsöt, a keresztény értékeket erősítik. És ezt nem tudom megfogalmazni, hogy ez hány órától hány óráig történik, vagy melyik tanítási órán történik, hanem ez az egész napunkat át kell szülje.
1: Hát olyan ez talán akkor, mint az evangélium, mint kovász. Tehát kovászolják a gyerekeket, érlelik őket.
2: Pontosan. Az is egy fontos szempont, hogy lent van egy kápolnánk, ami még a nővérek idejében épült, és lent a kápolnában van egy, természetesen van oltári szentség. Az oltári szentség fölött van az igazgatói iroda és a tanári szoba. Ezt nagyon gyakran szoktam emlegetni a kollégáknak, hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy mi úgy tudjuk teljesíteni a napi munkánkat és hivatásunkat, hogy az oltári szentség fölött vagyunk.
1: Akkor megkérhetem igazgatóasszonyt, hogy vezessen el engem a kápolnába, aztán megmutassa meg a mászófalat is. Akkor induljunk. Most talán éppen vége van a szünetnek, hogyha a hallgatók lehet, hogy hallották is, hogy zene is szólt az iskolai szünetben. Zenével is szórakoztatják a gyerekeket?
2: Szoktuk, igen, de a csengő az valóban a becsöngetést és a kicsöngetést jelző csengő is egy-egy zenei dallam.
1: És ez most, amit én hallottam, az Beethoven örömódájának egy részlete volt általában, ez az?
2: Mindig ez az, igen. Igen.
1: Nagyon szép, világos folyosón haladunk, tablók, hát ahogy egy iskolában szokásos, Teréz anya képe a tanári iroda mellett, Érdváros, illetve az egyházmegye térképe, a Székesegyház fényképe. Azt mondja, hogy SKNIN Marianum általános iskola, gyakorló iskola. Szóval van valamilyen felsőbb intézmény, amelynek a hallgatói itt gyakorolnak?
2: Ez egy 2001-es tabló, aminek a felirata az, hogy Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek Marianum általános iskola, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola gyakorló iskolája. Mert hogy 2001-ben még gyakorló iskolája voltunk az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának, akkor, amikor még Zsámbékon működött a főiskola. A Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek Marianum általános iskola pedig hát azt jelenti, hogy keresztes nővéreknek a jelenléte akkor még megvolt itt az iskolában. Mivel most már nem élnek a nővérek, ezért az volt a kérése a rendnek, hogy az iskola nevéből is vegyük ki ezt a megnevezést.
1: Az iskola honlapján mindazonáltal szeretettel emlékeznek a nővérekre, és az életrajzuk is olvasható ott.
2: Igen, és ezt a gyerekekben hát folyamatosan tudatosítjuk, hogy a nővérek jelenléte mennyire meghatározó volt abban az időben. Mert az újra alapításkor 1990 környékén említett Hajdú Ferenc atya is segítségül hívta őket, és akkor egy darabig tanítottak is ők itt az iskolában.
1: Akkor tovább megyünk, most lefelé az alapokhoz, hogyha lehet ilyet mondani, hogy az alapok között van a kápolnat. Vagy a kápolna maga az alap?
2: A kápolna maga az alap.
1: Most itt egy tabló előtt egy pillanatra megállok, határtalanul, az a címe 2026, fényképek, feliratok, Farkaslaka, Székely udvarhely, Hargita, Segesvár, határtalanul. Igazgatóasszony.
2: Hetedikes diákjaink jártak 2 hónappal ezelőtt a Határtalanul program keretében Erdélyben, 2 hetedikes osztály, és az ott készült élményeket osztják itt meg ezen a tablón fényképek formájában az összes diákkal.
1: Ezeket a fényképeket gondolom nem csak diákok készítették, de van olyan kiállítása is az iskolának, amely kifejezetten a diákok munkáit mutatja be.
2: Igen, egy nagy rajzkiállításunk volt pár héttel ezelőtt. Nagyon-nagyon tehetséges diákjaink vannak, és megint csak szorgalmazzuk azt, hogy elszakadjanak az elektronikus eszközök mellől, és alkossanak kézzel, rajzoljanak, fessenek, és ezekből a nagyon-nagyon szép munkákból készült egy nagy kiállítás.
1: Akkor most itt a határtalanul tabló mellett átlépünk egy határt, a kápolna ajtaját. Szentségi kápolna. Ave Crux, akkor lehet mondani, hogy a Szent Kereszt tiszteletére, hát a keresztes nővérekre gondolva ez kézenfekvőnek tűnik.
2: Igen, igen, természetesen, hiszen a kápolna akkor épült, amikor a keresztes nővérek még itt éltek. Itt mellettünk, a kápolna mellett van a klauzúra. Mai napig megőriztük az őki szobáiknak a feliratait, minden nővérnek ugye a neve rajta van a szobákon, és ezeket azóta sem vettük le, hiszen nagyon szeretnénk, hogyha az ő emlékük itt valóban élne még az iskolában.
1: Az Ave Crux Szent Kereszt tiszteletére szentelt kápolna hogyan szolgálja a Mariánum iskolát?
2: Ugye ez a kápolna nem túl nagy alapterületű, ide hát jó esetben egy osztályt tudunk behozni, hiszen, ahogy említettem, a nővérek számára épült annak idején. Itt tanórákon elég gyakran lejönnek a gyerekek ide, sőt, szerdai napokon, a nagy szünetben rózsafüzért imádkoznak. Azok a gyerekek, akik szeretnének ide betérni, ez nem egy kötelező program, aki lelki szükségét érzi annak, hogy egy tized rózsafüzért itt az iskolatársaival, természetesen egy kollégával elmondjon, az ide bekanyarodik. Vagy például minden délben az éppen nem tanítási órán lévő kollégákkal az úrangyalát imádkozzuk itt közösen. Ez is egy nagyon nagy erőt ad a munkánkhoz.
1: 10 óra múlt valamivel, még korai lenne úrangyalát imádkozni, de egy térthajtással és fohásszal elbúcsúzunk a kápolnától, és közeledünk a mászófalhoz. Az iskola főbejárata mellett vagyunk, és akkor egy pillanatra megállunk, itt van egy Szűz Mária szobor, mellette rajzok, felteszem, hogy a rajzok egy része Szűz anyát ábrázolja, a gyereke rajzok, és ki ez a szakállas úr?
2: Szent József szobor.
1: Akkor a Szent Család szülőpárja, lehet ilyet mondani, ők fogadják a gyerekeket és a tanárokat Érden a Mariánum iskolában, és a gyerekek rajzai díszítik még a főbejáratot.
2: Ez az iskolának a régi épülete, az általános iskola osztályai vannak itt, tanítás folyik, egy testnevelés órának a hangja hallatszik esetleg be, és ennek az épületnek a torna termébe megyünk most, ahol a kis buldermászó fal van.
1: Ez a típust jelenti, vagy annak a neve lehet, aki ezt a típusú mászást kitalálta?
2: Ez a falnak, a mászófalnak a típusa, ez a boulder, ami nem a köteles, biztosított mászási technikát jelöli, hanem hát ez egy mindössze 2,5 méter magas fal.
1: Azért onnan sem lenne barátságos dolog lezuhanni. Éppen elmegyünk egy osztályra. Szép, nagy, világos, sok ablakos tornaterem, hát ami ennek lennie kell. Kosárlabdapálya, bordásfal, kézilabdapálya, körülbelül ennyi, ugye?
2: Igen, ez a kis tornatermünk, igen.
1: És itt a mászófal, ami most éppen el van takarva, vagy mondjuk olyan módon van berendezve, hogy kosármeccset lehessen tartani, hogyha mászni akarnak, akkor leveszik ezt a védő burkolatot.
2: Ez a védőburkolat, ez tulajdonképpen a biztonsági szivacs, ami ilyenkor, amikor nincsen használatban a fal, akkor rá van tűzve a fogásokra. Ez egyfajta biztonságot jelent, hogy a gyerekek nem tudnak felügyelet nélkül a falra mászni, tehát véletlenül se legyen valamilyen baleset ebből. És amikor pedig használják a falat, akkor ezt a szivacsot leengedik a földre, és akkor használható a fal, illetve ha véletlenül valaki leesik, akkor is puhára esik.
1: Hát igen, ilyen a jó gondoskodás. Ugye említette igazgatóasszony a bizalmat, és ugye nyilván bízni kell a tanárunkban, a társainkban, meg azokban is, akik ezeket a kapaszkodó pontokat felszerelték, hogy az nem fog kicsúszni a lábunk alól, vagy megtart bennünket.
2: Igen, természetesen. Változatos egyébként ez a kapaszkodóknak az alakja, a színe, mert hogy ez nagyon sokféle irányban tudja fejleszteni a gyerekeket, azért ilyen változatos a képe meg a színe is.
1: Köszönjük szépen a mászófal bemutatását. Most akkor kérem igazgatóasszonyt, hogy sétáljunk vissza az irodájába, és hát közeledik a tanév vége. Kérhetem-e, hogy összegezze, milyen érzésekkel mennek szabadságra tanárok, diákok, és mire számítanak a következő tanév kezdésekor?
2: Hát azt gondolom, hogy tanár, diák és szülő egyformán elfáradt ebben a tanévben. De a legfontosabb azt gondolom a pihenés és a lelki feltöltődés, ami most mindannyiunkra vár, és remélem, hogy ezt mindenki tudja is teljesíteni majd. És hát kíváncsian várjuk a jövő tanévnek a változásait, mire kell fölkészülnünk, azért erről sem szabad elfeledkezni, de bizakodóan, mint ahogy mindig, most is bizakodóan tekintünk a jövőbe.
1: Az Érdi Mariánum Iskola Központ főigazgatóját hallottuk, Takácsné Tóth Noémit. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm én is!
0: Elhangzott a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt.
3: Szentek nyomában.
4: László király szenté avatásának évfordulóján június 27-én mutatták be a Dicsérjük Szent László királyt című zarándokfilmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A film egy magyarországi és székely fiatalokból álló lovas zarándoklatot követve székelyföldi templomokba viszi el a nézőt. Lelkészek tárják fel a Szent László legendát ábrázoló freskók rejtett titkait, a falképek lelki-szellemi mondani valóját. Zarándoklat lóháton, múlt és jelen között, a lélek legmélyebb rétegein át. A film rendezőjével, Bújdosó Erika Ágnessel beszélgetünk.
5: Én saját magamat egy struktúráltan gondolkodó és tervező embernek tartom. Mielőtt valamibe belefogok, mindig komplett stratégiák vannak a fejemben, hogy fogom fölépíteni azt a valamit, hogy fogom elkészíteni, és hogy fogok elindulni vele, hogy fogok a folyamatba más embereket bekapcsolni, bevonni. Ha változás van, egyébként azonnal újra tervezek, de folyamatosan tervezek. Ennél a filmnél történt az, hogy valami egész más kezdett alakulni, tulajdonképpen a zarándoklat elindulásától kezdve, mint amire én gondoltam, akkor, amikor kimentem Székelyföldre ezt a zarándoklatot filmezni. Körülbelül 3 nappal a zarándoklat indulása előtt hívtak föl. Már nem emlékszem, hogy Ördög András vagy Kincses Kálmán volt a telefon túlsó végén. Ők is szervezői voltak ennek a lovas zarándoklatnak, amit egyébként Nyulas Imre székely kunfakó tenyésztő szervezett. A zarándoklat ötletének gondolata Ördög Andrásban merült föl. Kincses Kálmán Székely Szent Erzsébeti lelkész állt mellé rögtön. Valamelyikük hívott föl azzal, hogy mi lenne, hogyha elmennék filmezni ezt a zarándoklatot. És akkor mondtam, hogy hát az én összes filmes cuccommal a buszos, vonatos utazás az nem igazán kivitelezhető, tehát valahogy el kellene jutnom Székelyföldre. 2 nap múlva ott volt értem az autó, bepakoltuk a cuccomat, suhantunk Erdély felé, aznap este már megérkeztem Szentcsetbe, egy 1000 méteren fekvő fennsíkra, fenyvesekkel körülölelt fennsíkra, Ábel országába. Ott már készítették a lovakat a másnapi indulásra, jurtákban aludtunk, medvényi kutyák védtek a medvéktől. Nekem is lélekben föl kellett arra készüljek, hogy holnaptól én egy lovas zarándoklatot fogok filmezni. Gondoltam, ez nagyon hálás téma, mert én szeretek szép dolgokról filmet készíteni, és itt minden olyan szépnek ígérkezett. A gyönyörű táj, óriás totálokra ad lehetőséget, a népviseletbe öltözött fiatalok lóháton, lelkészekkel kísérve. Tehát ez egy nagyon szép útnak ígérkezett, és gondoltam, majd nagyon szép felvételeket készítek, és valami nagyon szép zenével összevágva, ebből lesz egy szép kis filmet üd.
6: Lóháton indultatok, hányan?
5: Engem vittek. 20 főtől több volt a teljes létszám. Azért voltak olyanok, akik csak 1-2 napra csatlakoztak be, vagy a végén már hazamentek. Kicsit változó volt a létszám menet közben, de olyan körülbelül 20 fős volt az a létszám, ami végighaladt ezen a zarándokúton, ami elég jelentős minden tekintetben.
6: Hány napig tartott és hány kilométert? Honnan, hová indult a zarándoklat?
5: 8 nap volt maga a zarándoklat, és előtte levő hétvégén már volt egy ilyen felkészülő hétvége. Akik Magyarországról hozták a lovaikat, ott a lónak pihennie kellett, illetve Nyulas Imre is a saját lovait készítette azoknak, akiknek nem volt saját lovuk. És a zarándoklat egy hétfői napon ért véget, és még azután is volt, aki maradt. Tehát azért a konkrét megtett 7-8 napos úttól, ez több volt, inkább ilyen másfél hét. Ami az én fejemben volt arról, hogy mit fogok filmezni, az viszonylag hamar átalakult, de az elején még nem tudtam, hogy valami más kezdődött az életemben, mint amire én egyáltalán számítottam, amikor erre a zarándoklatra kijöttem. Az első nap reggelén szerettem volna fölvenni az indulást. Kértem Nyulas Imrét, hogy mutasson egy helyszínt, ahol a lovas csapatot föl tudom venni. Mutatott egy gyönyörű részt a fensíkon, egy ilyen rét mögött, a fenyvesek mögött a hegyek, gyönyörű tájkép, és kértem, hogy a lovasok ott vonuljanak végig egy sorban, és annyit kértem, hogy maradjanak csendben, mert hogy szeretném a zajokat rögzíteni, illetve úgy éreztem, hogy az fog egy hangulatot adni. És így is lett, a lovasok néma csendben vonultak, semmi más nem hallatszott, csak a lovak fújtatása, a lószerszámok nyikorgása, a madárcsicsergés, meg a tüskök ciripelése. És ahogy végig vonultak ott a tájban, annak volt egy hangulata, és amikor visszanéztem a felvételt, azt éreztem, hogy ennek a felvételnek olyan atmoszférája van, mint egy 2 órás mozifilm bevezető képsora. Wow, igazi establishing shot, gondoltam. És akkor még nem tudtam, hogy egy 2 órás mozifilm bevezető képsorát vettem föl. Akkor én még mindig nem tudtam azt, hogy itt a terveket változtatni kell majd, hanem az első pihenőnapon, Bögözben, Dezső Tibor templomi előadását vettem föl, és az előadás közben kezdtem megérteni, hogy itt valami egész más van, mint amiről én tudtam, vagy mint amire én gondoltam. Egy templomi előadás kapcsán az ember azt gondolja, hogy majd ott elmondják, hogy mikor épült a templom, mikor rombolták le, kik gyújtották föl, hogy építették újjá. Ehelyett Dezső Tibor a falképek szellemiségéről kezdett el beszélni, azoknak a jelentés tartalmáról, összefüggéseiben is elemezte, semmiképp sem művészettörténeti elemzéseknek kell ezt tekinteni, hanem lelkészi tanítások hangzottak el annak a templomnak a falai között, ahol egyébként ő szolgál, ahol évek óta él, és nála jobban szerintem senki nem ismeri azokat a falképeket. Ott ráadásul 3 képsor van egymás alatt, legfelül a Szent László legenda, középen antiokéi Szent Margit legendája, és alul az utolsó ítélet, és ezt a 3 hosszú és szerencsére nagy részt éppen megmaradt falképsort egymással összefüggéseiben is elemezte. Ez engem nagyon meglepett, nem arra voltam készülve, hogy én 2 órás ilyen templomi előadásokat fogok rögzíteni. Rögtön át kellett gondoljam, hogy tudom ezt a nálam lévő technikával megoldani. Részben sikerült, amit nem jó minőségben ott arra törekedtem, hogy valahogy legyen rögzítve, és később pótlólagos felvételekkel igyekeztünk rekonstruálni. És akkor én tudtam, hogy itt ebből az anyagból valami másnak kell majd készülnie, de még nem tudtam, hogy minek. Egyelőre én haladtam az arándoklattal, filmeztem, amit tudtam, és igyekeztem rögzíteni ezeket a templomi előadásokat később is a többi helyszínen, ott már egy kicsit jobban rákészülve arra, hogy mit veszek föl. A templomokat órákon keresztül filmeztem, helyszínenként 5-6 órán keresztül, utána 2 év múlva visszamentem, és még 5-6 órán keresztül ugyanazokat a templomokat végig az alapján, hogy melyik előadáshoz milyen képi illusztrációk szükségesek, vagy ugye képen is mutatnom kell azt, amiről a lelkészek beszélnek. És miközben a zarándoklat haladt, én készítettem a felvételeket, és közben sokszor föltettem magamnak a kérdést, hogy jó, de ebből hogy lesz film? Én azt gondolom, hogy már az is egy döntés, hogy az ember egy zarándoklatról milyen felvételeket készít. Mivel egy számomra ismeretlen társaság volt fiatalokkal, én nem éreztem azt, hogy az ő életüket kellene filmeznem, hogy itt nem lehet ilyen dokumentarista szemlélettel dolgozni, őket esetleg kelmetlen helyzetbe hozva. Másrészt pedig egy zarándoklatnak, vagy egy elvonulásnak az emelkedettsége, tehát hogy az egész más síkon van, az nem azon a síkon van, hogy veszünk a boltban Párizsit, vagy nem azon a síkon van, hogy ki hogy mosdik a kükülő partján. Ez lenne a dokumentarista hozzáállás a dologhoz. De én azt éreztem, és nagyon az elejétől fogva, hogy ennek az arándoklatnak van egy nagyon magas szellemisége, és én azt a szellemi síkot szeretném tudni megragadni. Ezért filmeztem a lovasok haladását, hiszen ugye az arándoklat során egy utat járunk be. Ez az út önmagában is szimbolikus, tehát nagyon fontos a filmben a haladás. Na, ezt például nagyon az elejétől fogva eldöntöttem, hogy a lovasoknak a filmben mindig balról jobbra kell haladniuk. Tehát ettől van a nézőnek egy olyan érzete, hogy folyamatosan ugyanazt a haladást látja, nem mennek másik irányba, alapvetően balról jobbra haladnak, ha kellett, akkor megfordítottam a felvételt, folyók folyásának iránya fordult meg a filmben, tájakat tükröztem, tehát ez egyébként, aki filmes ezt hallgatja, valószínűleg rázza a fejét, vagy fotósok, ilyet nem csinálunk, de én azt éreztem, hogy itt ezt igényli a film, ahhoz, hogy egy folyamatos haladás érzete legyen majd a nézőnek, és megtartotta a film azt a struktúrát, ami az arándoklás struktúrája is volt. Ők egy napot haladtak, egy napot pihentek, és a pihenő helyen következtek ezek a templomi előadások, illetve lehetőségük volt megnézni azokat a falképeket, azokat a mennyezett kazettákat, amikről az előadások során szó volt. A pihenő napokon volt, hogy táncház volt, tehát azért ők sokféleképpen pihenhettek, de a struktúra ez volt, hogy haladás, pihenés, illetve haladás, szellemiség, és ezt a struktúrát megtartotta a film is. Nekem, ha nézem ezt a filmet, olyan érzésem van, hogy haladás, a földi síkon haladás, utána szellemi síkon haladás, aztán megint földi síkon haladás, szellemi síkon haladás, és így halad előre a film, elviszi a nézőt egy másik gondolati és lelki síkra, alkalmas arra, hogy kiragadjon a hétköznapokból. Más jellegű a film, nem történelmi film, vagy kalandfilm. Ez egy zarándoklatnak a filmje, én ezt a szót használom rá, hogy zarándoklatfilm. Amikor hazaértem, és a felvett anyagot átnéztem, és nagyon sokszor átgondoltam, hogy ebből hogyan lehetne egy néző számára értelmezhető struktúrában felépíteni a filmet, akkor úgy gondoltam, hogy az arándoklat struktúráját kell követni. Ehhez én szerettem volna még a lányrablás, Szent László legenda falkép ciklusnak ezeket az ikonikus képi elemeit lovas hagyományőrzőkkel megjeleníteni. Ez egy elég komoly vállalkozás volt. Ahhoz, hogy a lovas hagyományőrzőknek némi költségtérítést tudjunk adni, ehhez magánszemélyek kalapoztak. 2021-ben volt a lovaszarándoklat, 2025-re jutottunk el oda, 2025 májusára, hogy ezeket a lovas hagyományőrzős felvételeket el tudjuk készíteni. Azt gondolom, hogy nagyon szépek lettek a felvételek. Nem az volt a célja, hogy hollywoodi csatajeleneteket vigyünk a vászonra. A hagyományőrzőknek a mozgása többnyire inkább belassítva, hát szinte ilyen művészi mozdulatok nagyon szépen illeszkedett a filmhez, és én azt gondolom, hogy az egész anyag szervesült, valahol ezzel lett teljes, gazdagította mindenképpen. Az egész útnak a konklúzióját a film végén Kincses Kálmán Székesszent Erzsébeti tiszteletes foglalja össze, és az egész film valahogy szervesen az arándoklatból fejlődött. Tehát, hogyha én ahhoz kötöm magam, ami a fejemben volt, amikor én elindultam, akkor most van egy 5 perces filmetűdünk, szép tájakkal, szép lovasokkal, szép zenével. De azt éreztem, hogy ami elém került, és amiket lehetőségem volt rögzíteni, az olyan érték, amit el kell juttatni a magyar emberekhez, és el kell juttatni sok emberhez, mert a lelkészek olyan erkölcsi tanításokat fogalmaznak meg, amelyekre szükség van, hogy néha ilyesmin elgondolkodjunk, és olyan ékes magyarsággal fogalmazzák meg ezeket, ami nem csak mint lelki mélység és mint tartalom illeszkedik a filmhez, hanem a film művészi gazdagságát is, annak fényét emeli, ahogy ők mindezt megfogalmazzák. Én rengeteget dolgoztam az ő szavaikkal és mondataikkal, és azt vettem észre, hogy dolgoznak bennem ezek a mondatok. Tehát, hogy olyan pillanatokban, amikor nehéz helyzetekbe kerülök, felbukkannak az elmémből ezek a mondatok, és támpontot nyújtanak.
6: Mondasz egy-egy példát?
5: Most a legfrissebb ilyen példa, ami mozog bennem, az Dezső Tibornak a Bögözi templomban a csata jelenet magyarázatakor beszél arról. Na most a Bögözi templom csata jelenete maradt meg a leginkább egyben azok közül, a templomok közül, ahol mi jártunk.
6: Hány templomban voltatok?
5: A zarándoklat nem ment el a Székelyudvarhelyen a Jézus szíve kápolnába, de én külön oda elmentem Fülöp Szabolcs lelkésszel és a kisfiával Lehelle. Az a filmben egy prológus jelenet tulajdonképpen. Utána a Bögözi templom, utána Székelydája, Okland, Székelyderzs, Székely Szent Erzsébet, ez hat templom, ebből Bögöz, Dája, Okland, Derzs, ahol a freskók vannak, tehát négy templomban. Ezek közül a legteljesebb, leggazdagabb módon a Bögözi templomban maradt meg a csata jelenet, ami annyira kifejező, én azt igyekeztem jól megmutatni a filmben. Azt gondolom, hogy az olyan művészi szinten mutatja meg egy csata jelenetnek a forgatagát és a káoszt, ami ott uralkodik, a félelmetességét, de közben olyan érdekes ritmusa van azoknak az íveknek, ahogy a festő elkészítette azt a festményt, ilyen egymásba kapcsolódó ívekké alakulnak a lovak nyaka, a harcosok teste, és közben olyan zaklatottságot fejez ki a festmény, hogy én mondjuk a Gernikával hasonlítanám össze, ami ennyire kifejezi a háborút, a háború kaotikusságát, és erről Dezső Tibor, ahogy beszél, hogy abban a háborúnak, ebben a káoszában az dolgozik az emberben, hogy kicsoda vagyok én, tehát ugye, hogy ilyen kérdéseket teszek föl magamnak ebben a forgatagban, hogy kicsoda vagyok én, hogy fogom mindezt véghez vinni. Én ennek a filmnek a kapcsán számtalanszor tettem föl magamnak ezt a kérdést, hogy kicsoda vagyok én, hogy jöttem ehhez az egészhez, és hogy fogom mindezt véghez vinni. És az volt az érdekes, hogy bár én egy tervező ember vagyok, és mindig voltak tervek a fejemben, de nagyon sok minden másképp alakult, mint ahogy én terveztem, de mindig láttam magam előtt egy-egy ilyen kis mérföldkövet. És valahogy mindig megkaptam a segítséget ahhoz, hogy addig a mérföldkőig eljussak. Így jutott el a film eddig a mozipremierig, tavaly decemberben volt két

0: dísztermébe lehessen ez a mozipremiér.
1: Említetted, hogy amikor elindultál, más volt az elképzelés, mint ami valójában kijött belőle. Valahol azt éreztem, hogy beszéltél, hogy mindig hozzáadtak azt a teljességet, ami végül is kibontakozott ebből a filmből. De már eleve úgy indultál, hogy a film címe Dicsérjük Szent László királyt, tehát Szent László nyomában indult ez a zarándoklat?
0: Igen, a zarándoklatot Szent László tiszteletére szervezték, ez teljesen egyértelmű volt. Székelyföldön a mai napig nagyon erősen él az ő kultusza. Magyarországon vannak ilyen kis Szent Lászlós sejtek, akik ápolják emlékét, egyesületek, hagyományőrzők, vagy nagyon sok település őrzi az ő nevét, ugye települések nevében szerepel Szent László neve, vagy vannak kegyhelyek, Győrbe ugye az erekéjét őrzik. A lovaszarándoklat gondolata Ördög András fejében született meg, aki a lányával segített neki történelmet tanulni, és úgy érezte, hogy az nem teljes az az anyag, ami a történelem oktatásban Szent Lászlóról van a könyvekben, vagy amit az iskolai órán tanulnak a gyerekek. Ennek az ajándoklatnak az volt a célja, fiatalok ültek a lovakon, középiskolás fiatalok, egy-egy általános iskolás is, gyerekek is voltak a társasággal, ők egy-egy faluba vagy városba való megérkezéskor ültek föl a lóra, hogy a gyerekek is legyenek a lovon, és őket kísérték lelkészek szintén lóháton. A célja az ajándoklatnak az volt, hogy ezekkel a gyerekekkel megismertessék a Szent László legendát, illetve ezeknek a legenda falképeknek a lelkészek által való jelentéstartalmát.
1: Neked ez a zarándoklat miben erősített meg téged? Mi az, amiben hozzád adott? Említetted, hogy akik veled voltak lelkészek, lovasok, az ő szavaik, gondolataik, ahogy a falképekről beszéltek, freskókról, vissza-vissza csengnek azok a mondatok, amik erőt adnak neked a mindennapokhoz. Hogy érezted magad ebben a közel 4 éves munkafázisban? Mi az, amit hozzád adott, mi az, amit tanított, mi az, amire kinyitotta a szemed ez a zarándoklat? Itt nem csak külső forgatás volt, hanem egy belső zarándoklat is, a lélek zarándoklata.
0: Igen, igen. Mindenkinek, akik a zarándoklatban részt vettek lovasként, amikor velük beszélgetek, akkor azt hallom, hogy elkísérték őket a zarándoklat tapasztalatai és élményei. Őket egész más élmények értek, hiszen ugye ők lóháton haladtak, és a lovaglásnak is a nehézségei, a fáradalmai, a lóval való együtthaladás élménye is az övék elvehetetlenül. Az én élményem pedig az, ahogy a film készült. Egy élmény volt az, amikor én egy szál filmesként elindultam a zarándoklatot filmezni. Az egy dolog, hogy minden filmes pozíciót nekem kellett betölteni, de én egyedüli filmesként nem tudtam volna dolgozni, hogyha nem segítenek emberek, akik például a filmes cuccom szállításában, például abban, hogy itt egy platós kocsi került, ott egy kinyitható ajtajú barkasz, amott egy jeep, mindig olyan járművel vittek, hogy én tudjam a lovaszarándokok haladását filmezni, elvittek A-ból B-be, valahogy mindenhol lett szállásom, más, mint az arándokoké, mert nekem ugye akkumulátorokat kellett tölteni. Nem készültem arra, hogy ilyen mennyiségű anyagot forgatok. Szerencsére Winchester volt nálam rengeteg, de például nem volt nálam egy laptop, amivel archiváljak. Az összes parókia laptopját használtam gyakorlatilag útközben, és mindig odaadták az emberek a saját laptopjukat, vagy a parókiáit, és én azon archiváltam éjszakánként. Nekem filmesként egy másik utam volt, mint a lovaszarándokoké, és az én utam nem ért véget a zarándoklattal, hanem azóta is tart, mert utána ugyanazt az anyagot kellett elemeznem, feldolgoznom, megvágnom, filmé szerkesztenem, dramaturgiát építenem, pótforgatásokat szerveznem, utómunkába dolgoznom, az egész anyagot valahogy egységessé gyúrni, és az volt az érdekes ebben a folyamatban, hogy miközben az egész film az én kezem alól került ki, mégis azt éreztem, hogy ezt nem én csinálom. Annyira vezetett volt az egész folyamat, hogy néha én magam is elcsodálkoztam, hogy milyen szép dolgok kerülnek ki a kezem alól. Volt valamilyen kreatív ötletem, elkezdtem csinálni, és gyönyörűen jöttek a képsorok, gyönyörűen szervesült az egész anyag. Volt elgondolásom, aminek a mentén dolgoztam, de néha-néha engem is meglepett, hogy ez milyen gazdag és szép anyag állt össze. Az arándoklat azóta is tart, tehát 2021 óta, ez több mint 5 éve tart. és azt gondolom, hogy azzal,

0: hogy elkészült a film, nem ért véget, mert el is kell juttatni az emberekhez. Én bízom abban, hogy ez már egy nyitottabb folyamat lesz, hiszen ugye az utómunka az egy nagyon magányos dolog. A vágó az egyedül dolgozik, még akkor is, hogyha ott ül mellette a rendező, hát én egy személyben a kettő. Évekig dolgoztam ennek az anyagnak az utómunkáján. Lehet, hogy a többiek már azt gondolták, hogy ebből nem is lesz film, és végül is elkészült a film, és most viszont az a feladat, hogy eljuttassam emberekhez. Tudom, hogy nagyon várják a filmet már Erdélyben, de a romániai forgalmazás az majd egy külön engedélyeztetési folyamat lesz, remélhetőleg őszre sikerül. Jelenleg a magyar mozi forgalmazásra van lehetőség. Ehhez adott egy nagyon izgalmas támpontot Hidán Csaba történésznek a gondolata, amit egy podcast beszélgetésben hallottam tőle. Ő hívta fel a figyelmet arra, hogy Szent László volt az a király, aki a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország szinte minden területére eljutott. Már életében nagy tisztelet övezte, példamutatóan élt, sok esetben saját maga vezette a seregeket, amikor háborúba indult, lovag király volt, lovagi erényeit és érdemeit is tisztelték. Ő egy olyan történelmi személyiség, akinek nemzetegyesítő ereje lehet. Az ő személyének felidézése például egy ilyen filmen keresztül, és eljuttatása az emberekhez szolgálhatja azt a célt, hogy Szent László neve ismét kiemelkedjen.
1: Dicsérjük Szent László királyt címmel rendezett zarándokfilmet Bújdosó Erika Ágnes, műsorunkban őt hallották. A filmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítik. Megköszöni figyelmüket a műsor szerkesztője Kékes Jenikő.
2: Elhangzott a Szentek nyomában.
3: Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Budán a Szent Anna plébánián vagyok, amely egy kisebb püspöki palota. Jávos a domonkos atya, a plébános már jó ideje, és beszélgetésünk előtti napon ünnepelte aranymiséjét, vagyis 50 éve pap, amely engem nagyon megdöbbent, hogy ennyire öregek vagyunk, mert még minisztráns társak voltunk a Szent Imre plébánián, aztán te elmentél papnak, de azóta nyomon követem az életedet, Szent Imréből indultál. De hát 1976. Döbbenetes, hogy gondoltad volna, hogy egyszer leszünk ilyen öregek?
5: Hát sose gondoltam volna, de jól utána néztél a adatoknak, éveknek. Valóban, ugye most voltam 50 éves pap, és a Szent Imrébe kezdtük annak idején, még Vitányi prépostúr idejében a minisztrálást. Én 4 éves koromtól kezdve minisztráltam a Szent Imrébe. A bátyámmal együtt mentünk, és akkor én mindig vele mentem, amikor iskolás lett, akkor én is mentem minisztrálni, és attól kezdve egész addig, amíg fölszenteltek a Szent Imrébe, töltöttem a gyermekéveimet, meg a fiatalságomat.
4: Kik voltak azok, akik ezt a hivatást számodra vonzóvá tették, hogy érlelődött meg benned a hivatás, kinek a hatására, és mikor?
5: Hát nehéz megmondani, mert olyan kiváló papjaink voltak ott a Szent Imre plébánián, hogy mindig mondom, hogy nem voltunk kíváncsiak más templomra, plébániára, mert teljesen meg voltunk elégedve mindennel, ami ott volt. Hát ugye különösképpen mindenki emlékszik talán idősebbek közül Huppert János atyára, aki egészen kiváló lelkipásztor volt, azóta se láttam még ilyen, és hallottam olyat, mint amely ő volt. Ott volt a Gyimóti atya, és később a Balberic Pál atya, akiknek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ezt a döntést meghoztam, és ma is emlékszem rájuk.
4: A Szent Imre plébánia abban az időben, hát most már ott is papszűkébe vannak, talán van 2 ciszterci atya, meg egy lazarista besegít a gyontatásba, misézésbe olykor, de hát abban az időben még az irodán dolgozó adminisztrátor is egy rendjétől elzavart ciszterci volt, és a másik pedig egy piarista múlttal rendelkező férfi volt, és olyan entellektüelek ültek az irodába, hogy fantasztikus.
5: Igen, hát ugye nehéz idő volt, 50-es évek, ezért a Szent Imre az mindig egy kiemelt plébák működtek már a plébánián, mert az volt érdemük, hogy átmentek misézni, tehát egy, és azért nagyon örültem neki, úgyhogy igen, hamar nagyon nagy közösség alakult ki, sőt, ifjúsági egyesületet hoztunk létre. Kedves

0: barátságos, tehát olyan ember közelben vannak az emberek a templomban, tehát hát igen, nagyon hangulatos volt.
1: Gyönyörű szép iskolaépület van mellette.
0: Iskolaépület is van, mellett hatalmas park, és a plébánia pedig kifejezetten hatalmas kerttel, őspark.
1: Ott vagy meddig?
0: 2000-ben.
1: Tehát akkor 2000-ig ott vagy, és akkor 26 éve vagy a Szent Anna plébánián?
0: 26. éve van, igen. Gábor atya, Mócsai Gábor, a egykori plébánosom hívott vissza, fölhívott, hogy gyere vissza, könyörgöm, gyere vissza. Én nem akartam volna visszajönni, úgyhogy én nagyon-nagyon jól éreztem magamat fönn azon a plébánián. És hát Gábor atya akkor már nagyon idős volt, és hát kvázi egy haldokló öreg plébánosnak a kérését kell teljesíteni, és azért volt nekem egy nagy elégtétel, mert Gábor atya nehezen viselte az én tevékenységemet, mert óriási élet.
1: Amikor káplán voltam.
0: Igen. Késő éjszaka a gyerekek rohangáltak itt a folyosón, meg vittem, és akkor mondta, hogy borzasztó voltam, mit voltál, de belátom, hát nem lehet másképp csinálni.
1: Budának a Tabáni templomtól kezdve a kis görögkatolikus kápolnáig, tehát a Margit hídig majdnem, templomok sora van itten. Hát csak a Battyányi téren van két templom. Yeah. Akkor itt van a kapucinus templom, stb. Hát nagy verseny van a hívekért, nem könnyű. És hány templom tartozik hozzá? Végül is kettő most?
0: A kettő.
1: Uh-huh. Tehát a Szent Ferenc Sebei.
0: Sebei és a Szent Anna.
1: Igen.
0: Igen. Jó, mondjuk a kapucinus templom már nem nagyon működik. Tehát ott olasz atyák vannak, és kapucinusok, és ők többé-kevésbé Mária Besnyőn vannak, igen. Úgyhogy talán nincs is hétködöm is a kapucinus templomban, csak vasárnap, és az is olasz.
1: Ez egy újabb dolog.
0: Igen, olasz. Úgyhogy a Szent Ferenc Sebei templomban pedig német lelkészség működik. Most sajnos nem tudjuk ellátni a magyar misét ott, mert nincs kisegítő.
1: Pedig tehát milyen gyönyörű templom az is?
0: A Budapest egyik legszebb temploma. Tehát a tényleg gyönyörű. Úgyhogy hát egyelőre most arra várunk, hogy majd valaki esetleg jelentkezik, hogy ő szívesen jönne. Úgyhogy valóban a sok templomnak az a gondja, hogy azért nem lehet miséket elengedni, elhagyni, csökkenteni, mert elmennek a hívek. Tehát itt nagyon könnyű elmenni a Margit körútra, elmenni be a Városmagyarba, ugye, misére, és oda szoktak a hívek.
1: Igen.
0: Tehát ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy.
1: De közlekedési szempontból jó hely. Vagy hogy van hátrány is annak, hogy a metró itt megáll, mert elég sok bűnözés is van a környéken talán, de sokaknak útjába esik a templom. Tehát most hétköznap este beszélgetünk, és azért a esti hatos misén is 30-40 embert láttam.
0: Igen, hát ez egy közlekedési csomópont, tehát ilyen szempontból nagyon jó, hogy itt bármit el lehet érni, bármilyen közlekedési eszköz, villamos, év, metró, stb. Minden, autóbuszok, ugye, és ugyanígy, hogy ember hazajön, akkor nem kell már máshova menni, csak itt vagyunk a téren, itthon.
1: Még arról szól, hogy miért van ilyen nagy plébánia épület, egy barokk körbejárható plébánia, ez kolostor volt talán valamikor?
0: Hát ezt 1740-ben a jezsuiták építették ezt a templomot, és 1773-ban felosztották a jezsuita rendet, így akkor a jezsuiták elmentek. Akkor még nem volt kész a templom, mert a tervek megvoltak, és talán szentély épült meg addig, és mivel nem volt pénz áttervezni a templomot, és a főváros vette át a templom építését, tehát az eredeti tervek szerint épült meg a templom, és ez egy nagy érték a templomnak, hogy egyedülálló jezsuita barokk templom, tehát nincsen más, aztán Magyarországon a jezsuita templom.
1: Hát talán Nagyszombatban.
0: Az lehet, már nem a mai Magyarország területén van, úgyhogy ezért ez egy nagyon értékes műemléki szempontból ez a templom, és mi is szívesen mutogatjuk a turistáknak, és nagyon fölkapott utóbbi időben olyan turista misék vannak. Tehát
1: az mit jelent?
0: Az Amerikából is minden a világon jönnek.
1: Ilyen zarándok csoportok,
0: és akik itt akarnak misézni. Úgyhogy
1: híres a kántorod. Nekem egyik kolléganőm mondja, hogy nagyon igényes zenei élet van a templomban.
0: Az van. Úgyhogy sokszor egy kicsit túlteng néha, de nagyon jó. Tehát a Balassi Barnabás, ami egy zenei vezetője a templomnak, és tényleg ő profi zenei.
1: Még Zsolozsmát is mondják.
0: Még az is van, úgyhogy bevezette azt, hogy nagyobb ünnepeken énekel Zsolozsmát tartanak, meg rendszeresen van ilyen énekkaros mise, amire ő hozza az embereit, tehát azok énekelnek, tehát nagyon magas a művészi színvonal a templomban, úgyhogy most az aranymisére is szerzett a Valasi Barnabás zenét, úgyhogy a bevonuló zene az a Barnabás szerzeménye volt.
1: Akkor nagy ünnep volt.
0: Nagy ünnep volt.
1: 76-ban mi volt a jelmondatod? Volt ilyen kis, esetleg saját magad által rajzolt emléklap, vagy kis szentkép?
0: Nem szentkép volt, hát akkor, amilyen szentképeket lehetett kapni, tehát hogy azt külön engedélyezni, egyházi hivatallal kellett engedélyeztetni a szentképeket.
1: Meg... És a szöveget rá?
0: Akkor attól te elmondhatom, hogy itt jövök Istenem, akaratodat megtegyem. Tehát ez egy nagyon jó jelmondat, ugye, mert sokszor ugye nem számít az ember egy-egy fordulatra, ugye, tehát amikor ide helyeztek, oda helyeztek, és ez egy nagyon jól bevált. Ez, hogy mindig rábízom, hogy jó Isten lesz, ahogy lesz, mindig jönnek, hogy de hát nem bízunk, majd lesz valahogy.
1: Most is ez a jelmondatod?
0: De most az volt a jelmondat, hogy Szentlélekben és őszinte szeretetben, ez a Korintusi levélben van, és ez volt a... Mert volt az ifjúsági közösségnek is jelmondata annak idején, és ezt megőriztem, mint jelmondatot.
1: No, hát Isten éltesse az aranymisés és János Adomokos atyát, Szent Anna plébánia, templom plébánosát. Előző nap ünnepelte aranymiséjét, és akkor kértem, hogy beszélgethessünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek a magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovat.
0: Hírpercek.
4: Jézus 5 szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Nyári időutazás Jedlik Ányos otthonában, a győri Bencés látogatóközpontban. Szent Benedek ünnepét tartották Tihanyban pénteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus 5 szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János, pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása, és ez Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. A győri Rotary Fröccsnapok alkalmából a Győri Bencés Látogatóközpontban július 17-én és 18-án Jedlik Ányos életét és örökségét idézik fel. Bejárják a győri bencések több mint 220, valamint a gimnázium 400 éves történetét, és megtekintik a tudós szerzetes egykori celláját. Írja a Győri Bencés honlap. A látogatás programja. A Loyolai Szent Ignác Bencés templom felfedezése. A 400 tanév élő örökség a Győri Bencés gimnáziumban című kiállítás megtekintése a templom és a rendház különleges hangulatú tetőterében, valamint barangolás a műemléki barokk lépcsőház elegáns tereiben. A látogatást egy pohár zamatos fröccsel és bencés gasztronómiai élményekkel zárják a Bencés patikában, ahol Jedlik Ányos öröksége és a győri bencés hagyományok is megelevenednek. Részletes információ a gyoribences.hu weboldalon érhető el. Európa védőszentjének, a nyugati szerzetesség atyának Szent Benedeknek ünnepén július 10-én szentmisére gyűlt össze a tihanyi bencés közösség és a velük együtt ünneplő hívek sokasága az apátsági templomban. Az ünnepre érkeztek meg a Szent Benedek zarándoklat résztvevői is, akik idén több mint 100-an járták végig a Győrt, Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt összekötő zarándok utat. Tudatta az apátság. A vesperással egybekötött ünnepi szentmisét Mihályi Jeromos OSB perjel a Tihanyi Bencés apátság elöljárója vezette. Homíliájában a perjel arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Benedek személyében az utitársat is lássák, aki ma is Krisztus felé vezeti az Istent kereső embert. Prédikációja végén arra buzdította a híveket, hogy a mindennapokban is keressék meg saját barlangjukat, azt a belső helyet, ahol csendben találkozhatnak Istennel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
0: Szent Művészet. Az Árszákra Alapítvány kulturális műsorát hallják.

0: Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János Pál pápa művészeknek írt leveléből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 20. alkalommal várja a szentművészet iránt érdeklődőket és az istenkeresőket szeptember 3. hetében az Arszakra Fesztivál. És éppen 10 éve, hogy minden hónapban 3/4 óra a szentművészetről szól itt a Mária Rádióban. Amikor az Arszakra Fesztiválhoz kötődő művészek, teológusok, világi és egyházi személyek tesznek tanúságot a művészet erejével, a szentről, a legfőbb jóról, Istenről. 10 éve köszöntöm Önöket így. Én Barák Eszter vagyok, ez pedig a Szentművészet magazin. Maklukon Edit tanúságtételét hallhatják, akinek férjével, Ránki Dezsővel és fiával, Ránki Fülöppel közös koncertjét is fel fogjuk idézni. Az alapítókkal beszélgetünk egy kicsit a fesztivál gyümölcseiről, és néhány programot is ajánlok majd az idei kínálatból. Tartsanak velem a következő kicsit több mint fél órában. Az Arszakra Fesztivált, mely ingyenesen kínálja a magas minőségű kulturális programokat és szakrális élményeket, 20 éve önkéntesek szervezik. A kulturális és lelki örökségünk megőrzését és gyarapítását szolgáló misszió nem részesül központi támogatásban. A 20. fesztivált a szervezők önerőből és adományokból valósítják meg. Ha a kedves hallgatók is hozzájárulnának, hogy az értékteremtő szakrális művészet minél többek számára elérhető legyen, kérjük, támogassák a fesztivál megvalósulását az arszakra.hu/adomány oldalon részletezett módokon. Mai adásunkban két olyan család korábbi koncertjeiből idézünk majd, akik kezdetek óta a fesztivál fellépői. Klukon Edit és Ránki Dezső, valamint fiúk, Ránki Fülöp és Bubnó Tamás és a Szent Efrén férfi zenél majd. Klukon Edit néhány éve elmondta számára, mit jelent az Arszakra Fesztivál, ezt idézzük most fel.
2: Itt ingyen jöhetnek be az emberek, és azt én nagyon pozitívnak tartom. Bár ellent mond a mai kor szellemének, ahol csak az számít magas minőségűnek, ami drága, meg ami nagyon hírneves, és ebben is nagyon komoly példával jár elő az Arszakra Fesztivál, hogy ez nem szempont az ő szerkesztésükben. És nagyon fontos, hogy minél többen, minél szélesebb körben megtapasztalhassák, hogy milyen egy koncerten ülni, milyen egy kiállítást megnézni, milyen, amikor sétálnak egy botanikus kertben, vagy elmehetnek éjjel-nappal 0-24-ben nyitott templomokat látogatni. Én úgy gondolom, hogy ez a sok minden gyönyörűség és program, amit ők láthatóvá és hallhatóvá tesznek számunkra, az önmagáért. Ezt nem tudom szavakban elmondani. Tehát aki részt vesz, aki eljön, az megtapasztalja, hogy ez miért fontos neki, és egyre többen jönnek.

0: Liszt Ferenc Via Crucis című művét adta elő Ránki Dezső, Klukon Edit és fiúk Ránki Fülöp. Ez a hangverseny is egyike volt az elmúlt közel két évtized emlékezetes pillanatainak. Hasonló kuriózumokat idézünk most fel az alapítókkal. A mikrofonnál Dragonics Márta, Kolek Ildikó és Torockai Ilona.
1: Jécsi, te most itt lapozgatsz egy nagy albumot, ami csak egy nagyon-nagyon kis része ennek a 20 évnek, hogy elkezdtétek összeállítani a könyvét az Arszakra Fesztivál eseményeinek. Mi volt az, ami téged a legjobban megfogott abban a hatalmas nagy anyagban, amit most áttekintettél az elmúlt hetekben, hónapokban?
2: Ez újra meg újra megfog engem, ez a ima, mert volt egy olyan programunk, Sas Szilviát megnyertük, óriási dolog volt, a Szent Anna templomban a Batthyány téren. Az volt a legérdekesebb benne, hogy a végén 7 ráadást adott a művésznő, és hát teljes teltház volt, és előtte, amikor még készülöttünk erre a műsorra, akkor néhányan ültek a templomban, és addig mi elosztogattunk minden padon egy-egy imát, illetve ezt az egy imát minden padon. Nem sokkal később ezt az imát megtaláltam az interneten egy blogban, és ezt a történetet is, hogy ott voltunk, és énekeltek, és gyönyörűen énekelt a művésznő, és az volt az óriási élmény, és leírta ezt az imát, és akkor megint megütötte így a szívemet, szóval ezt az imát én nem akarom elfelejteni, és tényleg még most is azt mondom 20 év után, hogy így van.
1: És valakit épp olyan mélyen eltalált, mint téged, mert hát föltette a blogjára, és pont ez lenne a következő, hogy a közönség számára, mert persze művészekkel rendszeresen beszélgetek, hogy számukra mit jelent, nektek szervezőknek is megvannak a magatok pillanatai ezekben az elmúlt években, de hogy a közönség felől milyen visszajelzéseket kaptatok, amelyekre mondjuk így jó visszaemlékezni egy-egy ilyen nehezebb napon, amikor mondjuk visszajön a visszajelzés, hogy hát mégsem nyert a pályázat, vagy idén nem tudunk segíteni, vagy idén nem tudunk jönni, és akkor úgy jó visszaemlékezni arra, hogy de megyünk tovább, mert a múltkor is például ez az ima el tudott jutni egy emberhez. Van a közönség részéről olyan visszajelzés, ami megmarad bennetek? Van.
2: Nekem egy olyan van, hogy egy neves ember, aki plasztikai sebész, és egyszer úgy hozta a sors, hogy meghívtam, mert találkoztunk előzőleg erre az előadásra, hogy szeretett nyelv, és utána jó pár évvel később találkoztam vele, és könyvbe lábadt szemmel mondta, hogy ez neki annyit tanított a szeretetről, hogy teljesen meg voltam ebbe és hatódva, és nagy öröm volt, és tudom, hogy ez nem egyetlen eset.
3: De megint a szeretetnyelv, hát valaki látta a szeretetnyelvet, és utána a saját esküvőjére meghívta ezt az előadást. Szóval ez azért egy egészen különleges dolog, de hát számtalan ember van, amikor ismeretlen emberek így oda jönnek, hogy nem is a fesztivál alatt, csak később, hogy olyan ismerős vagyok, hogy nem én vagyok az, aki a fesztivált szervezem, de mondom, én vagyok az egyik. Hát, hogy tavaly, hogy az előadás, és akkor tud, hogy milyen fantasztikus volt, és hogy ő olyan felemelt lélekkel távozott arról a koncertről. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokszor vannak, de sokszor szeretnénk, hogyha több visszajelzést kapnánk, akár pozitív, akár negatív, mert abból tud az ember fejlődni, változtatni, vagy átgondolni dolgokat, vagy hogy mit kellene másképpen csinálni. Mi mindig próbálkozunk azokkal, akik programokat szerveznek, hogy kérünk szépen visszajelzést, de úgy, mivel ezt majdnem mindenki önkéntesen csinálja, tehát ezért a saját idejét használja föl, arra már nincs szerintem energiája, és nagyon sokszor nem kapunk visszajelzést, pedig az nagyon jó lesne, hogyha kapnánk.
4: Tulajdonképpen az egész Arszakra Feszel onnan indult, hogy annyira sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy nem tudtuk abba hagyni, és nekem egy olyan élményem volt, amikor egy teljesen más alkalommal, egy harangszentelésen valaki megkopogtatta a hátamat, hogy én vagyok-e én, és mondtam, hogy én vagyok, és hogy nagyon szépen köszöni a nyitott templomoknak az éjszakáját, akkor még éjszaka volt, mert ő akkor tért be ebbe a templomba, és azóta ide jár. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt.
3: És biztos nem ez volt az egyetlen.
1: De jó. Nyitottam, és ezt még föl is írtam ide, látjátok, mert közben jegyzeteltem, hogy a nyitott templomok éjszakája, amely most már nap, az 2007-től van. Ez abszolút része volt a koncepciónak, hogyha nem is, ha egyik múzeum se enged be titeket, hogyha senki nem akar csatlakozni, akkor is legalább egy templomot megnyittok, vagy hogyan alakult ki a nyitott templomok napja és

0: Elmondták, hogy ő nekik van egy nagy banki hátterük, és nagyon szívesen az ő know-how-jukat ideadják nekünk ennyi pénzért. És akkor mi reszelgetni kezdtük a körmünket, majd köszönettel hazajöttünk, és azt mondtuk, hogy hát akkor most így a nagy banki háttér helyett most mi megpróbáljuk ezt megcsinálni így magunkba. És akkor nem volt arculat, meg semmi, de aztán valamit csináltunk, mégiscsak lett egy arculat, mert a Piros Angyalban lett egy templomtorony, tehát lett végül is arculat, úgyhogy, és eleinte ugye nyitott templomok éjszakája volt valóban, talán akkor valami 30 templom nyitottam meg 2007-ben, most meg talán 120 az ajtaját, és ugye kisebb falvakban ez nagyon nagyot szólt, hogy most így mondjam, mert visszahívták a eltávozott művészeiket, a szomszédot, főztek a kertbe mennyei mannát, a önkormányzattól kértek hozzá pénzt, tehát megint csak a közösségépítés volt nagyon fontos, és az éjszakát viszont nem mindenki szerette vidéken, és ezért mondtuk, hogy legyen napja, és aki akar, becsuroghat az éjszakába.
1: Igen, mert egy délelőtti program arra olyan nehéz egy éjszakát mondani. Azt szeretnénk egyébként, hogyha ez a nyitott templomok napja, az tényleg egy egész nap lenne, tehát hogy mondjuk azt, hogy 9-kor, 10-kor kinyitják a templom kapuját, és mondjuk egy esti misével zárnának, és nem csak egy programra építenék az egészet. De hát ez majd még a jövő zenéje van, ahol egész napos programokat szerveznek. Tavaly 2 évvel ezelőtt próbáltuk meg azt, hogy programokat szerveztünk a templomokba, ahol különböző tematikát, hogy...
0: Igen, és föl is vetettük azt, hogy nem is muszáj egész napra, tehát hogy lehet úgy, hogy csak délután 2 órára kinyitják a templomot, és előtte valaki megimádkozza, hogy kivel lehet mit csinálni, és akkor teljesen csináltunk volna egy kis füzetet, amit ilyen országos terítésbe, de végül sajnos ebből nem lett semmi pénzparipa hiányában.
1: De az előadások azok meg voltak, illetve beszélgetések.
0: Igen, igen, is volt igen, de az csak itt volt Budapesten, igen. Tehát és ezt országosan
2: igen,
0: gondoltuk.
2: Igen, beszélgetés, hol van az Isten a háborúban, hol van az Isten igen. A betegségben, a szegénységben, és 6 igen. különböző igen. téma igen. volt.
1: Igen,
2: amit,
1: igen, igen, nagyon érdekesek egyébként.
2: A Pasarét, a Pesti Ferencesek.
1: Igen. Máig meg lehet igen. hallgatni egyébként a YouTube igen. csatornánkon, ahol igazán nagyon gazdag választék van a régi koncertjeinkből, úgyhogy keressék és hallgassák.
0: Igen. És városi zarándoklatokkal összekötöttük.
2: Szerintem nagyon ritka az, hogy egy ekkorára nőtt fesztivál, vagy egy ekkorára nőtt projektben 20 év után is ugyanaz a 3 alapító tag van. Még nem dobtátok ki egymást, nem vesztetek össze végleg, és hát rengeteg gyümölcse van a közös munkátoknak. Mi a titok így 20 év után?
0: Igazából az mi nem 3-an vagyunk, hanem 3 meg 3-an, 4-en. Ez a titok.
1: Meg igazából, hogy 3-an teljesen különbözőek vagyunk, de mind a 3-unknak megvan a maga feladata ebben a 3-as egységben, mert mindegyikünknek egy más a feladata, és ezt mindenki így elfogadja, és próbáljuk egymást segíteni, amennyiben lehet. És az egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy leginkább magunkra számíthatunk, tehát amikor valamit meg kell csinálni, mert ugyanis én azt gondolom, hogy nem hiszik el, hogy mi ilyen, tehát hogy ilyen kis csapat az, aki ezt az egészet csinálja, meg vannak győződve, hogy mi feneketlen sok pénzből gazdálkodunk, és hogy egy egészen komoly nagy csapat van mögöttünk, ami igaz is, mert a csapat az nagy, akikkel nem mi egy légtérben dolgozunk, hanem akik az ország különböző pontjain, határon túli településen
2: a saját

0: a sajátjukat szervezik, nem is mindig tudjuk, hogy kik azok, mi mindig próbáljuk ezt feléjük mondani, hogy mennyire hálásak vagyunk mindenkinek, aki ebben a szervezésben részt vesz, és aki ezt fontosnak tartja, és szívügyének tartja, de nem mindenkit ismerünk. Azokat ismerjük, akik nekünk rendszeresen segítenek, akik hát nagyon sokan sajnos már meghaltak azok közül, akikkel együtt indítottuk a fesztivált, mert én például Szívási Juditot szeretném megemlíteni, aki a kezdetektől mellettünk volt, és például neki köszönhetjük az Anima Muzici zenekart, aki, tehát ő hívta fel a figyelmünket rá. Igen, és Szórádi Kati is, aki sajnos ő sincs már közöttünk, ő sajnos a Covid vitt el, tehát ő nagyon sokat köszönhetünk nekik.
1: És Kuslicskatát is említsük meg, akinek köszönhetjük azt a programot, hogy fiatal gyerekeknek kiírt olyan pályázatokat, hogy útszéli keresztek restaurálása. És ez egy nagyon-nagyon sikeres program volt, tehát a gyerekek felmérték, lefényképezték, csináltak rá egy tervet, elmentek az önkormányzathoz, hogy tudnának erre pénzt biztosítani, hogy ezt a keresztet újból fölállítsák. Tehát ez egy nagyon klassz program volt.
2: A 20. alkalomra, csak úgy, mint a 10. alkalomra, visszatér a reményt és jövőt adok nektek motto. Ezek a mottók valahogy nagyon sajátosan találnak meg titeket minden évben. Hogyha így végigfutunk az elmúlt 19-en, 18-on egészen pontosan, sőt 17, 18, igen. Hát ugye háromszor volt ugyanaz, az első, a 10., a 20. Fel tudjátok idézni, hogy mondjuk honnan jöttek ezek a mottók, illetve egy számotokra melyik volt az, melyik ilyen meghatározó volt?
1: Igazából az első években úgy csináltuk, hogy összeültünk az önkénteseinkkel, bedobtuk a kalapba mindenki, hogy melyik mottót gondolja, majd kihúztunk egyet. Ez is nagyon sikeres volt, mert jó volt, de mondjuk például a tavalyi évben a remény zarándokai, tehát próbáltunk az egyháznak a fővezér gondolatához kapcsolódni, és előtte pedig 2 éven keresztül a békével kapcsolatos mottóink voltak, mert hogy az érintette meg a mi szívünket is a legjobban, és nagyon sok embernek nagyon sokat jelentett, hogy ezek a mottók, ezek végül is kikristályosították bennük azt, hogy minden háborúság az ember szívéből fakad. Tehát az országok közti háborúság is az egyes emberek szívéből fakad. Tehát ha saját szívünkben béke van, akkor körülöttünk is béke van a családunkba, városunkba, országunkba.
2: És az a csodálatos ebben egyébként, én a magam részéről legalábbis, hogy ugye ahogy közeledik a szeptember, ugye ezt már a fesztivál után egy hónappal nagyjából már közzéteszitek a következő évnek a mottóját, tehát van egy teljes éve az embereknek, a művészeknek, az alkotóknak, szervezőknek, de azoknak is, akik ismerik a fesztivált, hogy ezen gondolkodjanak. Hogy mondjuk mit jelent az, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket, hogy az igazság békét teremt, hogy legyetek szentek, hogy ezen így el lehet elmélkedni, akár magában az embernek, akár a közösségeknek. Nekem ez a legjobb ebben a mottóban, hogy lehet, hogy már a hallgatók unják is, hogy minden vendégemet ezzel nyeztetem, hogy na itt ez az adott év mottója, és hogy az ő szemszögéből neki mit jelent az az adott mottó, mert közben hát a fellépők is, az alkotók, a művészek is, azért hiába egy Bogányi Gergely, de akkor is van egy mottó, amire a Bogányi Gergely azt mondja, hogy akkor hozom erre a béke témára, mondjuk Mozartot és Lisztet.
1: Nagyon fontos, tehát igazából ugye az összes művészeti programunk, ahogy már az elején is szó volt róla, hogy mindig hozzá kapcsolódik egy atyának, egy diakónusnak, vagy egy laikusnak az a bevezető gondolatsora minden programhoz, ami a mottóhoz kapcsolódik. A programfüzetünknek az elején mi is írunk mindig egy pár sort, ha valakinek esetleg arra van szüksége, hogy valami kis támasztékot kapjon a beszédéhez, de nagyon gazdag bevezetők szoktak születni.
0: Én azt látom, hogy leginkább a képzőművészet az, akik reflektálnak ezekre a mottókra, igyekeznek a művészek úgy összeállítani az anyagaikat, vagy akár arra alkotni, esetleg iskolák gyerekeknek erre a mottóra írnak ki pályázatot, és akkor a gyerekeket kérik meg arra, hogy álmodják meg, hogy ők erre mit alkotnának, és aztán ebből születik is kiállítás. És egyébként pedig a beszélgetős programokon, ahol művészek és esetleg tudósok, vagy olyan szakemberek beszélgetnek erről a témáról. Néha a zenébe talán nehezebb. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a zenébe, én azt úgy látom, kicsit nehezebb ezt tartani, ezt a mottót.
3: De úgy érzem, hogy szerintem a művészeket segíti ez, hogy ha nincs ötletük, éppen az első gondolatuk nem akar megszületni, akkor e felé indulnak, és akkor így áll össze ez a nagy műsor csokor tulajdonképpen, hogy ebben sok ilyen van, ami így születik. Én szerintem ez legalábbis reményem, hogy azt, hogy ezt a mai szakralitást is élni, éleszteni akarjuk, hogy feladunk ilyen feladatokat, hogy mondjuk a négy keresztkoncertben minden négyben legyen egy kortárs mű. És akkor, ha nem találnak a fiókban egyet, akkor csinálnak, akkor írnak egyet, és eljátszák. És az egy hát hogy mondjam, nem csak őrizzük meg a múltat, meg a szakralitást, hanem újjá születik vele. És azt szeretném, hogyha ez folytatódna így ilyen szinten, nem mi fogjuk folytatni, de reméljük, hogy lesz folytatás.
4: Ha kívánhatnátok egyet, mi lenne az? Magatoknak így vegyük úgy, hogy itt van a 20 éves torta, elfújjuk a gyertyát, és olyankor lehet kívánni. Mi az, amit kívánnátok az orszakrának?
3: Hát a gyerekünknek egy nőjön nagyra. Nőjön nagyra, és szaporodjon a család.
1: Én, ha álmodhatnék, akkor én visszatérnék ahhoz a vízióhoz, hogy kis örtüzeket gyújtunk Európába, és ez egy nagy lángá összeáll. Az Emmanuel közösségnek egy-két tagját meg is kértem, hogy az Arszakra Fesztiválnak, illetve a Budapesti Városmissziónak a 20. évfordulója alkalmából abban a négy másik városmissziós városban egy hálaadó szentmisét, ha tudnának szervezni, azért hálásak lennénk, hát ha tudnak, de az én vízióm az továbbra is ez lenne, tehát én ennek örülnék, de ha nem így van, akkor is örülök, hogy ez történt eddig. Tehát én, nekem hála van a szívembe.
4: És hogyha visszamennénk az időbe, ha azt lehetne mondani, hogy na, most 2026 van, most visszaugrunk 2007-be, augusztusban, amikor már tudtátok, hogy meg kell szervezni, amikor már ugye lelkesedés bennetek volt, már a tűz ott volt, elkezdtétek a Városmisszióra a Szent Művészet Fesztiválját, vagy a Szent Művészet Hetét szervezni, oda visszaugorhatnátok, milyen tanácsot adnátok saját magatoknak a következő 20 évre?
0: Én nem csinálnék semmit másképpen, tehát én boldogan csináltam, és örülök, hogy ezt csináltam, és azért azt abban reménykedem, hogy sok ember lelkében azért ezek a programok megmaradnak, és emlékezni fognak rá. Nem ránk, meg nem a az alapítványra, hanem arra, ami nők részt vettek, ami megszólította őket, ami eljutott a szívükig, és ami esetleg felemelte őket, vagy segített nekik bizonyos helyzetekben, és esetleg még változást is hozott az életükben. Tehát én ezt boldogan fogadnám, de így is hálás vagyok, hogy ezt csinálhattam.
3: Jó lenne, hogyha lenne egy templom, aminek az oldalán kis márványtáblák lennének. Arszakra templom, köszönjük az arszakrát. Nem minket, meg nem az alapítványt, meg nem a fesztivált, hanem magát a művészetet, a szent művészetet.
5: Imádság sorozatunkban ezúttal egy friss imát osztok meg önökkel. Torocka Ilona ezzel az ajánlással küldte el nekem. A következő imát kedves barátunktól, Jávor Andrástól kaptuk, akinek írásait nagy örömmel olvassuk, imáit gyakran vele mondjuk. Most kérésünkre egy hálaimát írt nekünk, melynek gondolatait szívünkből, tetteinkből szötte. Hálásan köszönjük neki. Mindenható Istenünk, Teremtőnk és Gondviselőnk, hálás szívvel állunk eléd, hogy köszönetet mondjunk az Arszakra Fesztivál 20 éves jubileumáért. Köszönjük, hogy a 2007-es budapesti városmisszió alkalmával elvetett mag, a te gondos szereteted oltalmában szárba szökkent, és az elmúlt 2 évtizedben gazdag termést hozott mindannyiunk lelkében. Köszönjük, hogy a művészekben, akiket saját képmásodra teremtettél, felragyoghatott a te isteni teremtő erőd alkotó lenyomata. Hiszen ahogy Michelangelo vallotta, a jó alkotás nem egyéb, mint a te isteni tökéletességed másolata és ecsetednek árnyéka. S amint boldog Fra Angelico tanította nekünk, aki Krisztus dolgait akarja ábrázolni, annak Krisztussal kell élnie. Kérünk, add meg ma is a művészeknek az evangélium megélése kegyelmét, hogy műveik a veled való mindennapi élő kapcsolatból és az igazság megismeréséből szülessenek meg. Áldunk téged az igazi szépségért, amely, amint szent pápáink tanításaiban is megüzented nekünk, felkelti lelkünkben az Isten utáni szomjúságot, és segít megérteni a te valóságodat. Köszönjük az ikonokat, a színes üvegablakokon áttörő fénysugarakat és a felcsendülő fugákat, amelyek igazi ablakokká válnak a láthatatlanra, felemelve lelkünket a múlandó dolgokról, a mennyei hazafelé, ahová meghívást kaptunk tőled. Add, hogy ezen a szépségen keresztül megismerjük a teljes és szabadító igazságot, és életünk Krisztus hűséges követésévé váljon. Hálát adunk, Urunk, a nyitott templomok napjáért, a kitárt kapukért, amelyek felekezeti különbségek nélkül ingyenesen hívnak be minden kereső embert a te házadba. Köszönjük ezeket a megszentelt tereket, ahol az évszázados falak oltalmában, a hétköznapok zajából kiszakadva rátalálhatunk a belső csendre és a veled való személyes, bensőséges párbeszédre. Magasztalunk téged a határokon átívelő közösségért, amely Kárpát-medence szerte összefogja a településeinket, erősítve nemzeti és kulturális összetartozásunkat, és köszönjük az elismeréseket is, amelyek e szolgálat méltó színvonalát igazolják a világ előtt. Urunk, miközben a jubileumi évben is hittel valljuk a te szavaidat, reményt és jövőt adok nektek, kérünk, áld meg a rendezvény sorozat szervezőit, a fellépő művészeket és minden látogatót. Add, hogy ez a fesztivál továbbra is a lélek megnyugvásának és a találkozásoknak a helye legyen, ahol a szépség, az igazság és a jóság által a tanítványi lét útját járva mindannyian közelebb kerülhetünk a hithez és a te szent igazságodhoz. Ámen.

Idén bár szűkebb lesz a kínálat itt Budapesten, nem hiányozhat az Arszakra Fesztiválról a Ránki család, akik a Szent László házban lépnek majd fel fiúkkal, Ránki Fülöppel együtt a 12. kerületben. Bubnó Tamás ezúttal tanítványaival együtt érkezik a keresztkoncertek 4. alkalmára a Rózsák terei Szent Erzsébet templomba. A gazdagréti Szent Angyalok templomban pedig szeptember 12-én Bogányi Gergelyt hallhatják majd. 2026-ban jubilál az Arszakra Fesztivál. A szakrális művészet ünnepe, amely immár 20. alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség irányított embereket. Az idei év mottója: reményt és jövőt adok nektek. Az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza. Szeptember 12-e és 20-a között ismét országosan és határon túl is várjuk azok jelentkezését, akik megnyitják templomaikat, kiállítótereiket, koncerttermeiket és közösségi tereiket. A szakrális művészet sokféle formája segít közelebb kerülni az örök értékekhez. Ha a szervezésben segítségre lenne szükségük, az arszakra.hu weboldalon megtalálják elérhetőségeinket, melyeken a fesztivál önkéntesei szívesen nyújtanak támogatást a szervezőknek. Aki pedig a programokra kíváncsi, már most írja be a naptárába, szeptember 12-e és 20-a között jön a 20. Arszakra Fesztivál. Ennyi fért a mai műsorba. Zárózenénk ma a Szent Efrém férfikar előadásában a Kreol Mise Glória tétele. Kérjük, hogy kövessék az Arszakra Fesztivál Facebook oldalát, keressék fel időről időre az arszakra.hu oldalt a legfrissebb hírekért, és böngészék az egyre bővülő programkínálatot. Ha tehetik, támogassák a fesztivált, és mindenek előtt imádkozzanak a szervezőkért. Tartsanak velünk egy hónap múlva is, addig pedig vigyázzanak magukra, és ne felejtsék el szeretni egymást. Én Parák Eszter vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
4: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve második fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
5: Mária Rádió.
6: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Ekkor a 12 éve vérfolyásos asszony hátulról odament, s megérintette a ruhája szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordult, meglátta őt, és azt mondta neki, bízzel lányom, a hited meggyógyított téged. És abban az órában meggyógyult az asszony. Nekem ez azért nagyon-nagyon kedves szentírási szakasz, mert ez az én karizmatikus utamat mutatja tulajdonképpen, hogy tenni kell, lépni kell, és igent kell mondani. És én ezt tettem ezzel a karizmatikus irányjal, hogy bár voltak bennem kétségek, voltak bennem félelmek, de hittem és bíztam az Úrban, hogy nem vezet olyan irányba, ami nekem rossz lenne, ami nem az ő útja, és elvezetett arra, hogy kilépjek a komfortzónámból. De hát ehhez egy nagyon erős igen kellett, és egy cselekedet, egy első lépés. És a vérfolyásos asszony tulajdonképpen ezt tette meg számomra. Ez a szentírási szakasz nagyon fontos irányítója az én életemnek, hogy Jézus cselekedeteket vár tőlünk, lépéseket vár tőlünk, várja, hogy közeledjünk hozzá, ott van mindig, hogy mi oda lépjünk hozzá, és ezen a karizmatikus úton én ezt tettem meg, hogy igent mondtam, hittem benne, hogyha én odalépek, akkor az áldásokkal fog járni az én életemre nézve, és ezen a karizmatikus úton, megkapva a gyógyítás karizmáját, van lehetőségem megélni másoknak a gyógyulását, másoknak a felszabadulását, az Istenhez való közelebb jutását, és ez nagyon erős, fogóckodó minden nehézségben ez a szentírási szakasz, hogy lépjünk és tegyünk.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. 6 napos zarándok út várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Szabadkán tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, és mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával. Áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudato Si Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. 6 nap gyaloglás, a hit a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Idén a Szabadkai Egyházmegye Augustinianum pastorális központja adott otthont a pápai német-magyar kollégium egykori növendékei találkozójának, melyet július 7-e és 9-e között rendeztek meg, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 21 résztvevő érkezett az idei találkozóra a Kárpát-medence számos egyházmegyéjéből, köztük Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök is. Az egykori növendékek megosztották egymással lelkipásztori tapasztalataikat és fontosabb életeseményeiket. Megrátogatták Péter Váradot, a tekiai szűzanya kegyhelyet, Karlócát a nevezetes békekápolnával. Kosztolányi Dezső szülővárosának megismerését Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök vezetésével bemutatott szentmise előzte meg. A Szent Teréz Székesegyház bemutatása után Szabadka 2 szecessziós ékkövét, a zsinagógát és a városházát is megnézték az egykori növendékek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Jakab apostol leveléből. Ne rágalmazzátok egymást, testvérek. Aki testvérét megrágalmazza, vagy ítélkezik testvére fölött, az a törvény fölött ítélkezik. Ha a törvény fölött ítélkezel, a törvénynek, ahelyett, hogy megtartanád, a bírája vagy. Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet vagy tönkretehet. Ki vagy, hogy ítélkezel embertársad fölött?

0: Krisztus minden embert el akar vezetni az üdvösségre. Kérjük őt őszinte lélekkel.
1: Vond magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Áldott vagy, Urunk, mert a bűn rabságából drága véreddel megváltottál minket. Add meg nekünk az Isten fiainak dicsőséges szabadságát.
1: Vond magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Add kegyelmedet Zsolt főpásztorunknak és egyházad minden püspökének, hogy a lélek örömében buzgó szívvel szolgáltassák ki szentségeidet.
1: Vond magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Add meg mindazoknak, akik keresik az igazságot, hogy azt meg is találják, és ha megtalálták, mélyebben megismerjék.
1: Vond magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Állj, Urunk, az árvák, özvegyek és minden elhagyatott mellé, hogy érezzék közelségedet, és még jobban ragaszkodjanak hozzád.
1: Vond magadhoz, Urunk, a mindenséget.
0: Elhunyt testvéreinket fogadj jóságosan égi országodba, ahol atyáddal és a Szentlélekkel minden vagy mindenben.
1: Vond magadhoz, Urunk, a mindenséget.

0: Könyörögjünk. Istenünk, méltán magasztalunk téged, mint fogyhatatlan világosságod. Ezért összegyűlve ebben az órában azt kérjük, oszlass szét kegyelmeddel a sötétséget, engesztelődj meg irántunk, és bocsásd meg bűneinket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

0: Mária Rádió. Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot. Mindenki köszöntök tisztelettel. Szabó Tamás vagyok. És a júliusi fő témánkkal szeretnék röviden foglalkozni. Mint emlékeztek, kedves hallgatói család, a Mária Rádió minden évben kiválaszt egy olyan nagy témát, amit abban az évben fel akar dolgozni. Olyan témát, ami mindannyiunk életét valamilyen módon befolyásolja. És amely fontos, és amelynek hosszú távon is jelentősége van. 2026-ban ezt egy szóval úgy foglaltuk össze, hogy az örökségünk. És persze nem anyagiakat értünk az örökség alatt, hanem mindazt, ami körülvesz bennünket, amit kaptunk az őseinktől, és amit megőrizve, átalakítva továbbadunk. A Teremtés könyvének a második fejezetet és annak is a 15. verse fogalmazza meg szépen, hogy mi mit is gondolunk az örökség téma alatt. Azt mondja a Teremtés könyve: az Úristen vette az embert és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze, mert hogy a júliusi témánk az a teremtett világ. Az Úristen vette az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze, mert a teremtett világ is az örökségünk. Ugye, ha arra gondolsz, hogy jársz az erdőben, az megragad téged. Hogyha látod a felhők játékát, ha látod a csillagokat, hogyha látod, ahogy megcsillan a Balaton befagyott jegén a nap, vagy esőben a Balaton fölött meglátod a szivárványt, akkor ez legyűköz, legalábbis engem, de szerintem mindenkit. Mert a teremtett világ szépsége és sokszínűsége egyszerűen példátlanul lenyűgöző. És a teremtett világot azt ajándékba kaptuk, ahogy a Teremtés könyve mondja, hogy őrizzük, és nem azért, hogy feléljük. És nem azért kaptuk a teremtett világot, hogy pusztítsuk, pedig hosszú évtizedek óta ez a helyzet, hogy nem őrizzük, hanem romboljuk. Mert rombolást okoz a túlzott fogyasztás, és rombolást okoz a haszonszerzés, a profitszerzés prioritása, és a túlzott fogyasztás és a profitszerzés teljesen általános, és gyakorlatban, mintha fontosabb lenne, mint a teremtett világ védelme. Vagy akár az emberi méltóság tisztelete. Hogy mivel jelenik ez meg? Hát a mindennapokban is érezzük a klímának a megváltozását. Én amikor gyerek voltam, minden évben úgy befagyott a Balaton, hogy át tudtunk korcsolyázni Almáriból Siófokra. Most 5-7 évenként fagy be egyszer, akkor is csak néhány napra. A klímaváltozást minden nap érezzük, olyan kánikulák vannak, amely szinte már elviselhetetlen nyáron. De ugyanúgy látjuk a környezet szennyezését, csak ki kell menni az erdőbe, és látjuk, hogy építési törmeléktől a háztartási szemétig mindent kihordanak. Egyesek természetesen, és ez borzasztó, hogy milyen szennyezést okoz, de ez még nincs semmi ahhoz képest, amit az ipar vagy a nagyvárosoknak a szeméttermelése jelent. Azt is tudjuk, hogy a föld erőforrásai kimerülnek. Egyre drágábban, nagyobb erőfeszítéssel tudunk ásványi kincsekhez vagy energiához jutni, a természetes energiához. A levegő szennyezése az egészségünkre hat ki. és a vízszennyezés szintén veszélyezteti az egészséges környezetünket. És mindezek a jelenségek, a klíma megváltozása, a környezet szennyezése, az erőforrások kimerülése, a levegő és a víz szennyeződése arra figyelmeztet bennünket, hogy változtatnunk kell, örökségünk a teremtett világ, amit művelnünk kell, de őriznünk kell. És ráadásul ezt is, én nagyon rosszul veszem, hogy olyan igazságtalanul van berendezve a világ, hogy a világ legszegényebbjei szenvedik meg leginkább a környezeti károkat, miközben ők a legkevésbé felelősek érte. Bizony, cselekedni kell. Igen, de mit? Mit tehetek én? Sopánkodik 8 milliárd ember. És tényleg nem történik semmi, hogy senki nem csinál semmit. Pedig a változás mindig a mindennapokban kezdődik. Hogy mit tudsz te tenni? Én két vezérszót javasolok. A mértékletességet mindenben, és az egyszerűséget mindenben. Azt mondom, ha valamit tenni akarsz a teremtett világért, kezd a mértékletességgel és az egyszerűséggel. Egyik leányunokám azért lett vega, tehát nem eszik húst, és azért nem ül repülőre, és a netet sem használja csak tanulásra, hogy megtegye, amit ő meg tud tenni. Mert a növény alapú étrend az környezetbarátabb, hogyha ő csak olyan közlekedési eszközöket választ, amelyek kevésbé szennyezőek, egyébként városon belül csak biciklivel jár, és a netet sem használja arra, hogy 10 órát naponta mellette üljön, és tulajdonképpen semmiségért fogyassza a föld energiáját. Tehát ő már tudatosan megtett valamit, és ez nekem azért példa, mert a fiatalok sokkal tudatosabbak a teremtett világ védelmében. Nem vallási alapon egyébként, hanem mert racionálisan látják, hogy valamit tenni kell. Tedd meg te is, amit meg tudsz tenni. A teremtett világ védelmére is igaz, amit nagyon magam előtt tartok mindig egy kedvenc cselekvési vezérfonalam, hogy igen, tudom, hogy én nem tudok mindent megtenni, de valamit tehetek. Nem tudok mindent megtenni, de valamit meg tudok tenni. A teremtett világ megoldása közös ügyünk. Nem csak a jelenről van szó, sőt, inkább a gyerekeinkről, és az unokáinkról, és az unokáink unokáiról van szó. A teremtett világgal kapcsolatban mindig eszembe jut, és itt van velem édesapám, aki rám hagyott egy nagy kertet, gyümölcsfák, 500 tőke szőlő. Most egyedül gondozom. Édesanyám még élt, arra biztatott, hogy vágd ki azt a szőlőt, mert nem éri meg ez ezzel való foglalkozás. És sokszor elmondtam neki, hogy nem azért művelem, mert megéri. Nem a gyümölcsért, nem a szőlőért, nem a borért, hanem mert a föld és a munka szeretete, ez az örökségem. A feladat, hogy együtt éljek a természettel, ez is az örökségem. Mert bele vagyok gyökerezve a munka révén a természetbe, és igen, őriznem kell, és gondoznom kell, és megőriznem kell. Művelnem kell, és megőriznem. És talán kerekebb az ember élete, hogyha közel van a természethez, a műveléshez és az őrizéshez. Mert az Úr adta a kertet, hogy műveljük és őrizzük. Ha felismerjük, hogy a föld nem kizárólag a miénk, hanem örökség, amelyet meg kell őrizni és tovább kell adni, akkor valóban eleget teszünk annak a feladatnak, amelyet a Biblia az emberre bízott, művelni és őrizni a világot. Amen.
0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallották.

Lehetőség, félelem. Él egy régi történet egy fiatal emberről, akinél hogy nem, de egy éjjel megjelent egy angyal, és csodálatos dolgokról mesélt neki, amelyek az életben várnak rá. Minden lehetőség adott lesz számára, hogy hatalmas vagyonra tegyen majd szert, a társadalom megbecsült tagja lehessen, és egy gyönyörű nőt vegyen feleségül. Emberünk egész életében várta, hogy az ígért csodálatos dolgok valóra váljanak. De nem történt semmi, és végül egyedül és szegényen halt meg. Amikor a mennyország kapujához ért, meglátta az angyalt, aki sok-sok évvel ezelőtt meglátogatta álmában, és felelősségre vonta. Te hatalmas vagyont ígértél nekem, társadalmi rangot és egy gyönyörű feleséget. Egész életemben vártam, de nem történt semmi. Én neked nem ígértem ezt, válaszolt az angyal. Én ezeknek a dolgoknak a lehetőségét ígértem neked, de te elmulasztottál élni ezekkel a lehetőségekkel. Az ember megdöbbent. El sem tudom képzelni, miről beszélsz, mondta. Emlékszel? Egyszer volt egy ötleted, de te féltél, hogy nem sikerül, ezért nem tettél semmit. Az ember bólintott. Mivel te visszautasítottad a megvalósítást, az ötletet néhány év múlva egy másik embernek adták, aki nem ijedt meg a nehézségektől, és ha visszaemlékszel, akkor ez az ember az egyik leggazdagabb ember lett a környéken. És arra emlékszel-e, folytatta az angyal. Volt egy eset, amikor a várost óriási pusztítás érte, sok ház romba dőlt, sok ezer ember nem tudott szabadulni a romok alól. Neked lehetőséged lett volna segíteni a bajba jutottakon és a túlélőket kimenteni, de te féltél, hogy ha elmész otthonról, akkor betörnek hozzád és kirabolják a házadat. Ezért nem mentél el segíteni a hívószóra, hanem otthon maradtál. Az ember szégyenkezve bólintott. Ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy 100 és 100 ember életét megmentsd. A város összes életben maradt lakója tisztelt volna téged, mondta az angyal. És emlékszel-e arra az asszonyra, arra a fekete hajú nőre, aki neked annyira tetszett? Nem hasonlított egyik nőre sem, akikkel korábban vagy későbbi életedben találkoztál. De azt gondoltad, hogy sose menne férjhez egy olyan emberhez, mint te. Féltél, hogy elutasít, és elmentél mellette. Az ember újra bólintott, de már sírt. Igen, barátom, mondta az angyal. Ő a feleséged lett volna. Vele sok gyermeket neveltetek volna. Vele igazán boldogságban éltél volna egész életedben. Hasonló lehetőségek mindannyiunknak adódnak az életében, de gyakran ehhez a történetbeli emberhez hasonlóan mi is megengedjük, hogy a félelem felülkerekedjen rajtunk, és megzavarjon bennünket, hogy éljünk a lehetőséggel. Mi nem megyünk oda másokhoz, mert félünk az elutasítástól. Mi nem beszélünk az érzéseinkről, mert félünk, hogy kinevetnek bennünket, és nem bízzuk rá magunkat más emberre, mert félünk a fájdalomtól, ha elveszítjük. De még nincs veszve semmi. Mi még életben vagyunk. Elkezdhetjük kihasználni az előttünk álló lehetőségeket. Mi elkezdhetjük létrehozni a lehetőségeket saját magunk számára.

0: Hírpercek.
1: 6 napos zarándokút várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Jézus 5 szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 6 nap gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban, Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos, és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik, a teremtésvédelem liturgiája keretében. Majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudátosziben. Mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudátosszi Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus 5 szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét, és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása és az Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Magyarnak megmaradni kisebbségben nagy küzdelem. Istennek hálát adunk, hogy nemzetünk él. Létezik a nagy, erős világfoglaló hatalmakat túlélve. Létezik szétszakítottságból feltámadva. Létezik elfoglalások után, török által, osztrák által, orosz által, mindegyiket túlélve. És létezik olyan szétszakítottságban, hogy testvéreink harmada más országokban él. És azt is tudjuk, hogy nem mindenütt élhetik úgy meg magyarságukat, mint itthon, vagy van olyan még ország, ahol szabadon él a magyar nemzet. Istenünk, segíts, hogy nemzeti emberi jogait sehol ne korlátozzák a magyaroknak. Megmaradni magyarnak más állam keretei között nagy küzdelem. Erről beszél Tamási Áron is. Hallgassuk őt. Európában ma 40 millió ember él kisebbségi sorsban. Nyugodtan állíthatom a szónak igazán ősi és szenvedő értelmében, hogy ez a 40 millió ember ma Európa igazi kereszténysége. Azok a népek, amelyek olyan szerencsések, hogy önálló hatalmi formában élhetnek, mindenek előtt anyagi javakért és nagyobb hatalomért küzdenek. De az a 40 millió ember nem hatalomért küzd, és nem bőséges anyagi javakért, hanem egyszerűen olyan elemi, nemzeti és emberi jogokért, amelyek vita nélkül megilletik ennek a világnak minden lényét, akit bármilyen nyelven embernek neveznek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: és hallgassuk meg most a mai nap evangéliumát Szent Máté könyvének 10. fejezetéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját házanépe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni, egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádió hallgatók, Jézus ma arra figyelmeztet a most felolvasott evangéliumi részben, hogy amikor megtér valaki, az a környezetében feszültséget, ellenségeskedést fog kelteni. Valószínűleg nem értékelni fogják azért, hogy megtért, hogy jobb ember lett, hanem zavarni fogja ez a környezetét, családtagjait, és ellenségeskedést fog szülni az, hogy ő szabadabb, hogy már nem függ mindenféle szenvedélyektől. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját házanépe lesz az ember ellensége, figyelmeztet Jézus. A folytatásban még keményebben fogalmaz. Itt azt mondja, hogy aki családtagjai miatt lemond az Isten kapcsolatról, aki családtagjai miatt háttérbe szorítja Isten kapcsolatát, és nem azt teszi, amit Isten tőle kér, hogy béke legyen a családban, hogy nehogy elveszítse családtagjai tetszését, hogy ne legyen feszültség, az nem tud Jézus követője lenni. Aki atyát vagy anyját, fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám, mondja Jézus. Ez a családját jobban szereti, abban nyilvánulhat meg például, hogy nem teszi azt, amit az Isten kér tőle, inkább a családnak akar megfelelni. Lemond az Isten kapcsolat komoly ápolásáról, lelkének táplálásáról, inkább a családnak akar megfelelni, tetszeni, és nem Istennek. Kemény beszéd, de Jézus azt mondja itt ki, hogy az ilyen ember nem tudja őt követni, nem méltó hozzá.
1: Mai ima szándékunk, Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy beteljesítetted az írásokat, hogy teljesítettél bennünket és megváltottál, hogy a fülünkkel meghalljuk az Atya szózatát, az ő igazságát, szemünkkel meglássuk az ő teremtett világának szépségét, és szívünkkel szeressünk. Szeressük, míg az ellenségeinket is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak,

0: ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez itt Együtt a Szinodális úton műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. És akik szokták korábban hallgatni ezt a műsort, tudják jól, hogy ilyenkor valakikkel találkozunk, valakikkel együtt megyünk, mert hogy szünhodosz annyit jelent, hogy együtt járni az úton, és beszélgetünk. Természetesen nem politikáról, hanem az egyházközségnek, az vallási életünknek a dolgairól, ki hogyan érte meg és tapasztalta meg élete folyamán a Jóistennel való kapcsolatát. Rendkívül színes tapasztalatokat oszthattak meg, és osztottak meg a kedves riport alanyaim ebben a műsorban. Most ugyancsak ebben lesz részünk. Jánosháza, itt van Vas megyének egyik városa most már, ugye. Ahonnét jött hozzá, ahonnét meghívtam Pulai Máriát. Pulai Mária 78 éves, 60 év az egyházközség szolgálatában, gyakorlatilag 18 éves volt, amikor gyakorlatilag elkezdett dolgozni az ottani, a Jánosházi egyházközségnek a szolgálatában. Nagyon nehéz időben, korszakban nőtt fel. Itt az előbb beszélgettünk arról, hogy hogyan is volt az általános iskolában, amikor nem akarták hittaktatásra beiratni?
1: Hát először is azt szeretném elmondani, hogy olyan családban nőttem föl, ahol mindig fontos volt a hit, a vallás. Tehát soha nem múlt el úgy ünnepnap, vasárnap, hogy nem mentünk volna szent misére. És még kicsi voltam, talán első, második osztályos lehettem, amikor a nagyanyám egyik hétköznapon azt mondta, hogy ma nem mész iskolába. Én megkérdeztem, hogy de miért? Hát ma is kell menni iskolába, mindig kell menni iskolába. És azt mondta a nagymamám, hogy ma ünnep van, vízkereszt van. És valóban otthon fogtak, és el kellett telni jó pár évnek, amikor már úgy elértem arra a szintre, hogy értettem, hogy mi az az ünnep, amikor megértettem, hogy a nagymamám miért is ragaszkodott ehhez az ünnephez. A hittanbeiratással kapcsolatban, ez már egy későbbi történet, akkor már felsős voltam, amikor édesanyám elment a szokásos körútra, hogy beírasson a húgommal együtt bennünket hittarra. És amikor megjelent az iskolába, meglepődött, amikor a vele szemben ülő, egyébként közeli rokonja is megkérdezte, hogy Magda, miért akarod beiratni őket hittarra? És azt mondta az anyukám, mert mi ebben nőttünk fel, ebben nevelődtünk, és az én gyermekeim is ebben a hitben fognak nőni. Te nyugodtan írtsak be őket hittarra.
0: És beírták. És járt hitoktatásra.
1: És akkor jártunk hittarra. Én megszerettem, főleg akkor, amikor már

0: templomba is, a misén kívül is eljártam sokszor megnézni, hogy ott a nénik mit csinálnak, diszíteni mennek, mit csinálnak ott a nénik. És akkor még volt litánia minden vasárnap. És az különösen kedves volt nekem, mert előtte nem tudtam, mi az. És minden vasárnap délután elhéreztkedtem, és én egyedül elmentem a litániára.
1: A középiskolás korában is elmondott egy történetet nekem. Megosztaná a hallgatókkal?
0: Igen. Ez valahogy visszaütött, ez az előbbi hittan beiratás, mert amikor én középiskolába jártam, kollégista voltam, amit egyébként nagyon szerettem, de egy fájó pont volt, hogy szombaton is volt iskola, tehát itt voltunk egész héten, és egy hónapban egyszer lehetett hazamenni. Ami a szívemnek a legfájóbb volt, hogy hogyan megyünk akkor szentmisére. És bizony, én majdnem itt hagytam a kollégiumot, hogy én hazamegyek, és akkor vasárnap otthon elmehetek szentmisére, és jövök vissza. De közben akadtak olyan társaim, akik azt mondták, hogy próbáljuk meg, hát ha a kimenő alatt, mert mindig volt kimenő a kollégiumban, próbáljuk meg, hát ha valahogyan el tudunk menni, úgyhogy nem tudják meg. És fölfedeztük, vagy szombathelyi társaink mondták, erre pontosan nem emlékszem, hogy itt van a kollégiumunktól, könnyen föl lehet jutni a Kálvária templomhoz.
1: Ez a város szélén volt akkor.
0: Igen, de azt mondták, hogy az nagyon jó lesz, mert nincsen olyan látható helyen. Tehát ne a városba menjetek, hanem menjetek oda. És az érdekessége az egésznek, hogy mi el is indultunk. És amikor részt vettünk a Szentmisén, és ami nagyon jó érzés volt, úgyhogy megkönnyebbültünk, tudtuk, hogy ide minden vasárnap tudunk jönni. Amikor jövünk kifelé a templomból, ott a templom bejáratánál hátul ült valaki, és amikor ránéztem, az én tornatanárom volt, akik ettől a pillanattól kezdve kezdtem szeretni, mert különben nem szerettem, bocsánatot kérek tőle, mert a testnevelést nagyon nem szerettem.
1: Hát így volt az akkor, és hál' Isten, jártak templomban, nagyon sokan titokban, ön is járt. 1964-ben került János házára Pavlics István atya, egy kiváló aktív lelkipásztor, és olyan 1966-tól kezdve tevékenykedett vele együtt lelkipásztori munkában kis segítőként. Hogy kezdődött?
0: Hát ez tulajdonképpen énekléssel kezdődött. Ez is furcsa, ugye én közben jártam haza havonta, tehát voltam Szentmisén, és mindig fönt a kántor mellett voltam a Szentmis alatt, és ott szoktam énekelni. És amikor hazakerültem, akkor mondja a kántor, hogy a tisztelendő úr megkérdezte, hogy ki az, aki énekel ott fönt a kóruson. És akkor ismerkedett meg velem, és akkor mesélte el, hogy ő indított egy kis gyerekkórus, de szeretné felnőttekkel is kiegészíteni, tehát szeretne egy felnőtt kórust indítani, lenne kedvem. Hát nekem persze volt, mert az apukám jó énekes volt, jó nóta énekes volt, nótázott, és én igen mondtam, és csatlakoztam az énekkarhoz. És ebből tulajdonképpen az sült ki, hogy ahogy jártam énekpróbákra, meg beszélgettünk ott, a tisztelendő észrevette, vagy kíváncsi volt rá, hogy mit csinálok egyébként, hogy mi az, amit szeretek, hogy mi az, amiben esetleg tudok majd neki segíteni. Hát a legelső, amivel megbízott engem, az a kották másolása volt, ami nem volt egyszerű feladat, ugye nagyon komoly műveket szedett elő, mert az énekkarunk olyan volt, ami hát majdnem művészi szintre emelkedett a hosszú évtizedek alatt. hogy rengeteg helyre elvitt bennünket, rengeteg meghívást kaptunk, tehát lehetne sorolni sok mindent, hogy merre jártunk, hol voltunk. És ugye ennek a kottáját akkor még nem volt ilyen, hogy fénymásolás, azt úgy kellett kézzel megírni. És ő csinált egy példányt, és akkor én annyi példányba sokszorosítottam egyenként, ahányan a kórusban voltunk.
1: Hát abban az időben nagyon ismert volt a Jánosházi Vegyeskar, amit Pavlics István atya alapított, és hát ő is működtetett, meg tanított be. De sok minden más is volt a templomban, amire akkor szívesen mentek a hívek, például májusi litániák.
0: Ó, igen, az mindig kedves volt a szívünknek. Akkor ugye még volt kisegítő, volt a német tisztelendő úr, tehát több mise volt, és mindig volt velünk lelkipásztor a májusi litániákon is, és azután, amiután ugye Pavlics atya egyedül maradt, nagy lett a körzete, ezeket a májusi litániákat nem csak akkor tartottuk, amikor éppen mise volt a templomban, hanem mi minden nap összeszerveződött egy kis csapat, és minden nap mentünk, és imádkozzuk a mai napig a májusi litániákat.
1: Ott a templomban?
0: Ott a templomban, igen, igen, igen.
1: És a Rózsafüzér Társulat?
0: A Rózsafüzér Társulat az is a 90-es években alakult.
1: És megvan
0: 90
1: még?
0: Fővel.
1: Hát mennyi?
0: 90 fővel, igen. De hát annak 99%-a fönt imádkozza most a Rózsafüzért. Most is van, 10-valahány fővel vagyunk most, és ez minden első szombat volt, amikor titkot cserélünk, és imádkozzuk közösen a Rózsafüzért. Azon kívül most jelenbe a szentmiség előtt is imádkozunk rózsafűzért.
1: És ezek a rózsafűzér imákon sokan vannak?
0: A első szombaton ugye szentmise is van nálunk, tehát vannak ott hívek is, akik velünk együtt imádkoznak. A szentmiség előtt is, ahogy jönnek a hívek, mindenki bekapcsolódik, és mondja velünk a rózsafűzért. Hatalmas ereje van, és muszáj folytatni.
1: Ezt is tapasztalt? Ez nagyon fontos mondat volt, hogy hatalmas ereje van. Miben tapasztalta meg a rózsafüzér hatalmas erejét?
0: Hát én csak a saját eseteimet tudom elmondani.
1: Ossza meg a hallgatókkal.
0: Nekem sokszor volt olyan problémám, amit hirtelen nem tudtam megoldani. És számtalanszor előfordult, hogy úton voltam, útközben voltam, csendes volt az utca, senki nem járt. És akkor én például egész hazától a templomig még elértem, mert gyalog mentem, csak toltam a biciklit, és addig mondtam a rózsafüzért, amíg oda nem értem. És számtalan esetben, mire odaértem a templomhoz, úgy éreztem, hogy kisimult minden.
1: Ajánljuk bárkinek, mindenkinek a rózsafüzér imádságát, mert kisimítja az összegubancolódott lelkeket, lelki problémákat és gondokat.
0: Én utazás közben is szoktam, tehát most már nem nagyon utazom, de rengeteget jártam Szombathelyre, míg áruházban dolgoztam, és jönni kellett árut rendelni. A buszon végig imádkoztam a rózsafüzért.
1: Ezt nem látta senki?
0: Nem. Liha, de, bocsánat.
1: A jó Isten.
0: De igen, így
1: meg
0: van.
1: A szűzanya, aki nyilván örült annak, hogy ott imádkozik valaki.
0: Így van, így van. Erre egy kis apáca tanított engem egyszer, Veszprémbe ismerkedtem meg vele, hogy hogyan lehet úgy imádkozni, hogy ott közben motoszkálnak, meg beszélgetnek.
1: És hogyan lehet, hogy imádkozni?
0: Ne törődj vele, te csak mélyedj bele, és teljesen igaza volt. Mire úgy elindult bennem a rózsafüzér, egyszer csak nem hallottam, hogy beszélgetnek körülöttem.
1: A templomban most is sokan jönnek rózsafüzér imára? Vagy szívesen jönnek az emberek?
0: Hát azok, akik vállalták, azok az emberek szívesen jönnek. Meg mise előtt, most a Vendelkápolnában is van néha Szent Mise, amely felújítva van, és nagyon barátságos hely. Nagyon szívesen megyünk oda, mert ott ahányan hétköznap misére szoktunk menni, mi betöltjük azt a teret. És akkor együtt mondjuk a rózsafüzét, és az felemelő.
1: Csak ajánlani tudja, és én is ajánlani én tudom
0: másoknak is. Természetesen mindenkinek.
1: Ebben akkor nagyon nagy segítségére volt a plébános atyának, hogy ide segített toborozni embereket, meg ott együtt imádkozták sokan. Szentségimádás is volt?
0: Szentségimádás az Jánosházán évente kétszer van, most ezt majd július 27-én, és január 14-én van nálunk egész nap a szentségimádás, de csatlakoztunk az egésznapos egyéves szentségimádáshoz, ami minden hónap 17-én van. Ezt órákra bontottuk, és minden órába két személy vállalta. Ez azt hiszem, ha jól számolom, 30 ember, de van olyan, ahol hárman vannak, négyen vannak, öten vannak, azok, akik idézőjelben kötelezően ott vannak, de bárki szívesen csatlakozhat.
1: Ez hány órakor kezdődik?
0: Ez reggel 6 órától, és a szentségjeltétel 9 órakor van.
1: És eddig folyamatosan van?
0: Reggel 6-tól 9 óráig folyamatosan van.
1: És ez csodálatosan szép dolog.
0: Hát ez is a szívemnek egyik csücske.
1: Ide is toborod embereket most is?
0: Igen, hát ezt mindig hirdetjük is, és az öröm, hogy olyan, aki ő talán a templomot annyira nem látogatja, de ide első szóra azt mondta, jó, elmegyek szívesen.
1: Hogy jön a fiatalabb generáció ezekre az imákra?
0: Hát olyan nagyon fiatal nincs. Talán nem tudom, talán olyan 40-es korosztály, de hát 40-50, hát nálam jóval fiatalabbak. Ők vannak, tehát ők jönnek, hát talán még 30-as.
1: Hogyan lehetne megszerettetni a fiatalokkal a rózsafüzét? Nem próbálkozott ezzel?
0: Hát a szentségimádást. Amit tanítottam, én megmondom, hogy én rendszeresen rózsafüzét imádkoztattam a gyerekekkel. Tehát, de nem tudom, talán egy családon keresztül kellene. Mert nem nekem kellene megtanítani, hanem otthon kellene. Mint ahogy mi is otthon tanultunk meg imádkozni.
1: És ez most nem működik.
0: Nem.
1: Szomorú. Egyházi Igen. iskola is van Jánosházán, erről is fogunk majd beszélgetni. De először nézzük a rendszerváltás után, a konkrét püspök úr, a Szombati Egyházmegye akkor a püspöke, meghirdetett egy 3 éves teológiai tanfolyamot. Ön erre jelentkezett. Miért?
0: Hát nem én jelentkeztem.
1: A plébános atya?
0: Igen, ez ilyen enyhe erőszakkal. Négyen jöttünk, akiket a Pavlics atya kijelölt, és mondta, hogy ezt nekünk el kell végezni. Tehát ő azt mondta, hogy az utánpótlásról nem tudni, meddig lesz ennyi pap, és a világi hívőknek be kell segíteni. És akkor négyünket elindított erre a tanfolyamra. Hát ketten vagyunk már csak a négyből, ketten már a jó Istennél végzik a dolgot.
1: De akkor az egyházmegyéből több plébániáról is jöttek.
0: Igen, nagyon sokan voltunk.
1: Mert a cél az volt, hogy képezzenek embereket, hogy lelkipásztori munkatársak tudnak majd lenni.
0: Így van.
1: De ön eddig is lelkipásztori munkatárs volt.
0: Igen, de akkor meg hivatalosan ott volt róla papír. Mm. Addig még nem volt róla papír.
1: Hogy élte meg ezt a képzési programot?
0: Én hát az egy, szerettem, de mondjuk nehéz volt, mert akkor is ugye én nekem munkahelyem volt, és akkor is szombaton dolgozni kellett, de hála Isten olyanok voltak a munkatársaim, hogy bármikor, bárhova elmehettem. És hát ugye itt készülni kellett, tanulni kellett, munka
1: mellett. Vizsgázni kellett?
0: Igen, nagyon is vizsgázni kellett. Volt, amikor útközben vizsgáztunk a Gyürki atyánál, valahol, nem tudom.
1: De...
0: De nagyon jó volt maga az együttlét, meg ugye nekem sok minden újdonság volt.
1: Például micsoda?
0: Hát azok a tantárgyak, amik ott voltak.
1: Mi volt a kedvenc tantárgya?
0: Pontosan nem emlékszem, hogy a Márfi atya mit tanított, de őt nagyon szerettem, mert én is szeretem nagyon a verseket, és ő ugye mindig hozta a verseit magával. Jó,
1: Márfi Gyula a későbbi veszprémi érsek, aki most már nyugállományban van.
0: Így van, így van. Őt nagyon szerettem, Szabó Gyula atyát is.
1: Isten nyugosztja, ő is elment az örökké valóságba, dogmatikát, hitigazságok rendszerét tanította.
0: Így van, Behr atya tanított.
1: Hát ezek az atyák már nincsenek az élők sorában, jó Istennél imádkoznak értünk.
0: Úgyhogy én hálásan gondolok rájuk, nagyon szerettünk itt lenni.
1: Valamikor ez időtájt kezdődött el Jánosházán az általános iskolának az tervezése, szervezése.
0: Így van, és pont a Márfi atya volt az alapkő letevője. Uh-huh. Tehát ugye megindult az iskola, katolikus szellemű, 91-ben, és azt hiszem 93-ban lett Szent Imre általános iskola.
1: És most is Szent Imre általános iskolaként
0: is
1: működik.
0: Szent Imre általános iskola. Így van, így van. Ahova, hát úgy kezdtem bejárni, amikor elvégeztem ugye az iskolát, ami Pavlics atyának egyre romlott a szeme, az egészsége. És akkor szintén a munkatársaim jó voltából, segítségével órákat tudtam átvenni tőle, mikor orvoshoz ment, vagy kórházba kellett menni, így besegítettem hitoktatóként. Majd amikor nagyon-nagyon nagy bajt, ugye leszakadt a retinája, már rosszul látott, akkor kerültem én oda főállású hitoktatóként. Az is nagyon-nagyon szerettem, a gyerekeket különösen szeretem, és erről van is egy nagyon aranyos kis emlékem, ugye a kis elsősökkel évelején el szoktam menni a templomba, hát az iskolát már megismerték, mondom, ismerjék meg a templomot, volt, aki még nem is járt ott. És amikor az egyik kis csoporttal jöttem visszafele, megálltunk a bejáratnál, ugye, ahol fönt van a Szent Imre, és akkor megkérdeztem a kicsi elsősöktől, hát mondom, földőznek, talán tudják, hogy mit kérdezek. Gyerekek, azt tudjátok, hogy ki az iskolátok védő szentje? A gyerekek, úgy majdnem mutattam, hogy ki az iskolátok védőszentje, és akkor az egyik kisfiú fölteszi a kezét. Marika néni, én tudom, a Teréz néni.
1: Hát ő az igazgató.
0: Iskola igazgató nénie volt.
1: Hát ezért jól lett volna, megtanítják erre a gyereket, hogy gyerekeket, hogy de ki a védőszent.
0: Jó, ebből tisztelt az igazgató nénit is.
1: Igen, ez is benne van.
0: A kisgyerek, úgyhogy nagyon szerettem, és ugye minden szervezés ránk maradt, a Csöpi néni volt a másik hitoktató, akit szintén nemrég temettünk el. Ugye mi segítettünk, az atya volt mindig a felkészítő a templomban, de a gyerekeket nekünk kellett koordinálni. Tehát volt, amikor valamelyik gyereket elfelejtették visszahozni, vagy úgy láttuk, hogy elkésik, szegény Csöpi nénivel fogtuk, aztán mentünk egyikünk erre, a másikunk arra biciklivel, és így összeszedtük a gyerekeket, hogy ott legyenek az oktatáson. Aztán őket például Nagybőjtbe, hogy minden osztály egy-egy keresztutat végezzen el. Egy keresztútra eljött egy osztály tanítónénivel, és akkor közösen jártuk végig a keresztút állomásait.
1: Gyerekekre szívesen jöttek?
0: Igen. Ez még a korai időszak volt, tehát a korai időszakról beszélek, igen.
1: Mert később ez változott?
0: Igen, később már lazult. De nagyon szívesen jöttek, sőt, ugye legtöbb, mert kicsik voltak a gyerekek, jött velük a szülő is, és szívesen el is engedték. Ugye az volt talán nekem a jó, hogy mindenkit ismertem, tehát én ott születtem, ott nőttem föl, tehát ha valamit szerettem volna, tartottam a kapcsolatot a szülőkkel, és bátran szólhattam is a szülőknek. Vagy amikor a Pavlics atya karácsonyi gyerekműsorára, vagy pásztorjátékra is mindig kértem a szülők segítségét, és szívesen besegítettek. Ez akkor volt.
1: Most nem?
0: Hát most ez is nehéz.
1: Akkor régi szép idők, de jó lenne, most is így lenne, ugye?
0: Így van, ez pontosan így van.
1: De közelről kérdött minisztráns táborok szervezésében
0: is. Igen, minisztráns táboron részt is vettem, ugye egy másik nénivel együtt, mert ez azt nem magam csináltam, és nem mindig én voltam, hanem a Jóisten mindig adott valakit társként, aki szívesen jött, szóltam neki, szívesen jött és segített. A minisztráns tábor is nagyon jó, ugye mi voltunk, akik reggeliztettük, vacsoráztattuk a gyerekeket, kísértük őket, ha meg kellett simogatni a buksijukat, megsimogattuk, vagy a könnyüket le kellett törölni, akkor megtettük.
1: Említette azt, hogy imahálót is szerveztek lelkipásztorokért. A mérhetetlenül igen, fontos, hogy a hívek imádkozzanak a lelkipásztorokért, a papjaikért.
0: Így van.
1: Meséljen erről.
0: Hát ezt innét kaptuk Szombathelyről, tehát ugye mindegyikünk, aki vállalta ezt, kapott egy nevet, és érte kell imádkozni.
1: És milyen gyakran imádkoztak?
0: Minden nap.
1: Meghatározott imát mondtak?
0: Igen, meghatározott ima volt. De most eszembe jutott, hogy volt egy másik is, amikor a milyen járvány, a Covid járvány is ugye nem lehetett kimenni, leálltak a szentmisék, és abban a pillanatban, amikor igen, engem sokan fölhívtak akkor, hogy te még titokba sem észel, hát mondtam, én, amit a püspökkar kér, amire kértek bennünket, azt megtesszük. És abban a pillanatban eszembe jutott, hogy de tehetünk valamit, és mindenkit fölhívtam, akit csak tudtam, ugye telefonom van csak, hogy minden nap délután 3 órakor imádkozza mindenki a rózsafűzért. Tehát amíg ez a Covid tartott, akkor ott több tizen, nem tudom pontosan, 40-en, 50-en imádkoztuk a rózsafűzért minden nap délután 3 órakor.
1: Ez csodálatosan szép dolog volt.
0: Sőt, a katolikus újságot is kihordattuk, mert a postás hozta, és akkor a János atya volt nálunk, ő elhozta az összes újságot, én szépen ablakon keresztül megírtam, János atya föltette a biciklire, és minden családhoz, minden nénihöz bedobta az újságot, hogy a katolikus sajtó is eljutott a Covid alatt mindenkihez.
1: A lelki adoptálás meg nem született gyermekekért, ebben is tüstén kellett közreműködött.
0: Igen, ezt László atya indította el, ugye ez Gyümölcsoltó Boldogasszonykor kezdjük, és aki vállalta itt is önként egy meg nem született gyermekért, ez a lelki adoptálás 9 hónapon át kell, itt is megvan az ima, amit imádkozunk.
1: És ezt rendszeresen csinálják?
0: Ez rendszeresen, igen. Következő március 25-én újra kezdjük.
1: Igen. 15 millió üdvözlégy Magyarországért. Ez hogy van?
0: Igen, ehhez most csatlakoztunk. Ez is a László atya kezdeményezte. Ezt minden szentmise végén imád, tehát lehet otthon is, de ezt jegyezzük. Tehát László atya kihirdette minden szentmise után, végén kettő üdvözlégy Máriát imádkozunk magyar hazánkért, ugye kérve a szűzanya hatható segítségét, azt hiszem nagy szükségünk van rá.
1: Milyennek látja a magyar népet, hogy így fogalmazott, hogy nagy szükség van rá, hogy vallási szempontból, jó Isten kapcsolata szempontjából?
0: Talán elkényelmesedett ez a nemzedék. Sokan többen mehetnének szentmisére, többen imádkozhatnának, és akkor a következő válasz, hallgatom a rádióba, mondom otthon.
1: És ez nem ugyanaz?
0: Nem. Bevallom, hazamegyek vasárnap a szentmiséről, én is bekapcsolom a televíziót, és a következő szentmise, amit ott közvetítenek, én is megnézem és meghallgatom. De csak az élő, sőt, csak a vasárnapi szentmise. Volt, amikor elvittek engem egy ilyen háromnapos pihenőre, és ott csak szombaton volt szentmise, és bevallom, hogy nagyon-nagyon rosszul éreztem magam vasárnap, hogy én vasárnap most nem tudok szentmisére menni, pedig érvényes volt, elővételezett szentmise volt. Tehát az igazi szentmise vasárnap.
1: Azt mondja, hogy elkényelmesedett a mai nemzedék. Hogy lehetne őket egy kicsit mozgásba lendíteni, lelkesíteni? Hallgatnak-e a papjai szavára?
0: Mindent megteszünk. László atya nagyon lelkesen csinálja, és annyi minden szépet és jót tesz.
1: És mégis.
0: Nem tudom, nem látok bele a fejekbe.
1: És egyházi iskolák, azok mennyiben hatékonyak vallási életnek a Jóistennel való kapcsolatnak
0: hát,
1: az első elkítő?
0: Őszintén, ugye erről nehéz nyilatkoznom, mert a mi iskolánkban nagyon sok helyről vannak. Tehát ugye van olyan osztály, ahol elenyésző például a Jánosházi. Tehát ugye a környező falvakból is járnak hozzánk gyerekek.
1: Aztán van Jánosházán, ha nem is magán Jánosháza városában, hanem az egyik filiában egy karitász intézmény. Erről tud valamit mondani?
0: Hát erről pontosan ők tudnának beszélni.
1: De benne a Jánosházi plébánián van karitász csoportjuk.
0: Nem, Jánosházán mi vagyunk a karitász csoport, akik 89-ben alakultunk, úgyhogy a Pavlics atya egy karitatív bizottságot hozott létre, akkor még nem volt szó a magyar karitászról. És ez akkor az atya így fogalmazta meg, hogy összeállt egy kis csoport, nagyon lelkesek voltak, hogy ismerjük a falut. Tehát mindenki a környezetébe figyeljen oda, és akkor felosztottuk, hogy melyik utca kihez tartozik. És akkor ott próbáltunk figyelni, segítséget adni. Volt olyan hely, ahol ez konkrét velem történt, ahol a anyuka lebetegedett, és a kislány kellett naponta iskolába vinni és hozni. Aztán volt, akinek bevásárolni kellett, gyógyszert iratni kellett, és ugye később, amikor megalakult 91-ben a Magyar Karitász, akkor mi csatlakoztunk hozzá. Hát ez a csoport sajnos nagyon megöregedett. A legfiatalabb köztünk is 70 éven fölül van. Tehát 90 évesek vannak köztünk, akik amit lehet megtesznek most is, akiért tudják. És amit lehet, most is megteszünk. Csak nem lehet fizikailag képtelenek vagyunk.
1: Motiválni a fiatalabbakat? Valamiképpen megmondani nekik, meghívni őket, élményt adni neki azzal, hogy ők is ott vannak egy karitász tevékenységen. Gyertek, nézzétek, kiken kell segíteni. Itt vannak közöttünk nagyon sokan, akiken segíteni kell.
0: Ez is volt, amikor még tanítottam, hogy a 7.-8. osztályból kérdeztem, hogy ki az, ugye egy csomagot szoktunk hordani az időseknek. A 70 éven fölülieknek meg szoktuk látogatni, és akkor kértem, hogy ki az, aki nagyon szívesen segíteni. Hát önkéntes rengeteg volt. Jó, akkor jöttök a Marika nénivel, és akkor megyünk végig az utcákon. A gyerek élvezte, tehát tetszett neki, hogy bekopogtunk, köszöntünk a Mariska néninek, vagy Pista bácsinak, és ugye beszélgettek is velük. Aztán szalmalánk.
1: Kitartás már nem volt.
0: Kitartás nem.
1: És akkor nem lehetett volna újra megszólítani őket, gyerekek?
0: Itt hiányzik nekem a családi háttér. Hogy lehet, hogy a gyerek mondta, hogy mit csináltunk, utcát jártunk, Marika nénivel végigmentünk. Nem tudom.
1: Hát most én is egy nagy csóhajtottam, mert ugye ez egy örök probléma, hogy a mostani idősebb középosztály generációt, fiatalabbakat, hosmét lehetne motiválni abban, hogy mindezeket, amiről ma beszélgettünk, ők is komolyan vegyék.
0: Ma is csináljuk még, tehát ebben az önkormányzat segít, támogat bennünket. Karácsony előtt mi ilyen kis szeretett csomagot szoktunk összeállítani. És ma is megyünk, bár most már ugye van autó, és vannak olyan jó segítségek, akik nem tartoznak már a Karitászhoz, de segítenek kihordani azokat a csomagokat, amit mi az időseknek szántunk.
1: És van még egy nagyon fontos része a Jánosházi Egyházközség életének, a családközösség, az egyesület.
0: Igen, az is úgy, hogy velünk majdnem egy időben, pontosan nem emlékszem, indult
1: hát ragyogó
0: kapcsolatba, tehát ugye párhuzamosan megyünk egymás mellett, és segítjük egymást, ahogy tudjuk. Például, ha adományunk volt, mindig megbeszéltük velük, ők is más támogattak, mi is más szoktunk támogatni, ugye a Szombathelyi Karitász, még a Marietta idejében, ugye innét szoktunk kapni adományt, és akkor megbeszéltük, hogy mi hova viszünk, ők főleg a gyerekeseket szokták támogatni. Nagyon jó a kapcsolat velük minden rendezvényen, hát most a legutóbbin a keresztelő Szent János napon is együtt főzőcskéztünk, illetve külön, ők is külön, mi is külön, és így vendégeltünk meg körülbelül 150 embert.
1: Akkor János háza az egy élő plébánia. János
0: igen, mondhatjuk, plébánia. Hogy is, de még élőbb lehetne.
1: Igen.
0: Még elevenebb.
1: Hát így most csak sóhajtozunk egyet, mert nem tudunk, embereket nem tudjuk kimozdítani.
0: Igen, bennem is motoszkál mindig, de hát mindig azt mondom, Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek.
1: Lassan vége lesz a műsoridőnek, 2 percünkben vége. 2 percunkban vége. Kedves Pulai Mária, mit tenne a hallgatóknak a szíve közepébe? Milyen gondolatot?
0: Hogy kövessék a Jóistent. Tehát a Jóisten kijelölte az utunkat, neki terve van velünk, ő vezet bennünket azon az úton, csak fogjuk a kezét, és ne engedjük el.
1: Hát adja Isten, hogy minél több lelkipásztori munkatársa legyen a magyar plébánosoknak, annál is inkább, mert egyre több plébánia kerül egy-egy plébániai közösségbe, tehát plébánosokat nem tudsz küldeni a püspök, papokat nem tudsz küldeni a püspök, összevont plébániák vannak, ahol viszont csak úgy működik jól, ha vannak világi segítők megfelelőképpen, csak buzdítani tudunk mindenkit, hogy ebben a saját plébániásár keresse meg, kérdezze meg, miben tudna segíteni, nagyon fontos lenne. 60 év az Egyházközség szolgálatában ez volt a témánk. Erről beszélgettem Pulai Máriával, aki 60 éve működik a Jánosházi plébánián, mindazokban a felsorolt területeken, amikről ma szó volt. Jóisten segítse, adjon nagyon nagy sok munkát, és adjon nagyon sok
2: hírpercek.
3: Jézus 5 szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Nyári időutazás Jedlik Ányos otthonában, a győri Bencés látogatóközpontban. Szent Benedek ünnepét tartották Tihanyban pénteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus 5 szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János, pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt. Tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt negyedikén a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. Ötödikén a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása és az Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. A győri Rotary Fröccsnapok alkalmából a Győri Bencés Látogatóközpontban július 17-én és 18-án Jedlik Ányos életét és örökségét idézik fel. Bejárják a győri bencések több mint 220, valamint a gimnázium 400 éves történetét, és megtekintik a tudós szerzetes egykori celláját. Írja a Győri Bencés honlap. A látogatás programja. A Loyolai Szent Ignác bencés templom felfedezése. A 400 tanév élő örökség a Győri Bencés gimnáziumban című kiállítás megtekintése a templom és a rendház különleges hangulatú tetőterében, valamint barangolás a műemléki barokk lépcsőház elegáns tereiben. A látogatást egy pohár zamatos fröccsel és bencés gasztronómiai élményekkel zárják a bencés patikában, ahol Jedlik Ányos öröksége és a győri bencés hagyományok is megelevenednek. Részletes információ a gyoribences.hu weboldalon érhető el. Európa védőszentjének, a nyugati szerzetesség atyának Szent Benedeknek ünnepén július 10-én szentmisére gyűlt össze a tihanyi bencés közösség és a velük együtt ünneplő hívek sokasága az apátsági templomban. Az ünnepre érkeztek meg a Szent Benedek zaránduklat résztvevői is, akik idén több mint 100-an járták végig a Győrt, Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt összekötő zarándok utat. Tudatta az apátság. A vesperással egybekötött ünnepi szentmisét Mihály Jeromos OSB perjel a Tihanyi Bencés apátság elöljárója vezette. Homíliájában a perjel arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Benedek személyében az utitársat is lássák, aki ma is Krisztus felé vezeti az Istent kereső embert. Prédikációja végén arra buzdította a híveket, hogy a mindennapokban is keressék meg saját barlangjukat, azt a belső helyet, ahol csendben találkozhatnak Istennel. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
5: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriel.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriellát hallják, ez a műsorunk, a Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyház zenei műsora, amelyben a liturgiát is vesszük, és a liturgikus év szerint a szertartásokat, illetve azoknak az énekeit. A mostani vasárnapon már, mint ahogyan mindenki látta, zöld színű mise ruhában misézett az atya, sőt az előző vasárnap is már zöld volt a liturgikus szín. A zöld szín, ugye a reménység színe, az egyházi liturgiában az évközi időnek, az évközi vasárnapoknak, illetve köznapoknak a liturgikus színe. Ugye megünnepeltük a húsvétot, a húsvéti ünnepkörnek a végére jutottunk, Szentháromság vasárnap és Úrnapja volt az, amikor még fehér volt a liturgikus szín, és azóta ugye két vasárnap eltelt, és mind a két vasárnapon zöld színű volt a miséző papnak a miseruhája, illetve az oltáron az oltárterítő, illetve a vélum, amivel a vélum kendő, amivel a kelyhet letakarjuk az oltáron. Ugyanilyen színű még a papnak a stólája is, zöld, de azt nem látjuk, hiszen a miseruhát még ráveszi. Tehát a mi liturgikus évünkről szeretnék először beszélni a mai adásban. A liturgikus év, tehát minden egyes szentmisében Jézus életére emlékezünk. Egyetlen szentmisében azonban képtelenek volnánk életének minden részletét felidézni. Ezért Jézus életének fontosabb eseményeit az esztendő újra meg újra visszatérő keretében ünnepeljük. Amint megünnepeljük ugye egyéni, családi és közösségi életünkben is a legfontosabb eseményeknek évfordulóit, születésnapokat, névnapokat, házassági évfordulókat. Tehát az egyházi ünneplés kerete és a liturgia módja, a liturgia a hívek közösségének, az egyháznak nyilvános Isten tisztelete, amelyet Jézus Krisztussal egyesülve végez az egyház. Liturgikus évnek nevezzük az ünnepek évenként visszatérő sorát. Tulajdonképpen egy év alatt végig ünnepeljük Jézus Krisztusnak a megszületésétől kezdve a megváltásáig. Ez nem az elmúlt idők eseményeinek tételen felidézése, hanem annál sokkal több. A szentmisében maga Jézus jelenik meg, tehát ő az, aki évről évre végigjárja irgalmasságának útját. Olyan ez, mintha több felvonásban néznénk a színházban egy drámát, amelyben ugyanaz a főhős, és különböző díszletek között jelenik meg. Változik az egyházban is a miseruha színe, itt az változik. Változik az olvasmányok témája, változik az énekek hangulata. Az oltár hol Betlehem, hol a Genezáreti tó partja, vagy a Golgota. De Jézus, aki megjelenik, ugyanaz mindig. A megváltás egy-egy megünnepelt eseménye, így lesz számunkra jelen való. Így vehetünk részt, így készülhetünk a nagy ünnepeinkre. A liturgikus év tehát a megváltás eseményeinek megjelenítése az időben. Arra szolgál, hogy könnyebben beleéljük magunkat az evangéliumba, változatossága frissen tartja bennünk a szeretetet, óv a megszokástól, segít átélni Jézus szenvedését és feltámadásának örömét. A liturgikus év hetenként visszatérő alapritmusa mindig a vasárnapi ünnep és a pénteki bűnbánati nap. A vasárnap Jézus feltámadásának emléknapja. Már az első keresztények is ezt ünnepelték meg a zsidók szombatja helyett. Az egyház ősidők óta az úrnapjának nevezi a vasárnapot. A hetenként visszatérő másik emléknap a péntek. A keresztények a pénteki napon évszázadok óta a bűnbánat cselekedeteivel mutatták meg, hogy közösséget vállalnak a keresztre feszített Jézussal. Mi is bűnbánati napot tartunk minden pénteken. Jézus iránti szeretetünket mutatjuk meg, vagy imádsággal, vagy valamilyen önként választott jó cselekedettel, vagy bőtöléssel, önmegtagadással. Van az egyházi évnek két nagy ünnepköre. A liturgikus évet egyházi évnek is nevezzük. Ennek a kezdete nem azonos az állami naptári kezdéssel, tehát az egyházi évet nem január 1-én kezdjük, hanem advent első vasárnapján. Ez az egyházi év, ennek során Jézus életének eseményeit két nagy ünnepkörbe foglalva ünnepeljük meg. A világtörténelem legfontosabb személyisége Jézus Krisztus, az ember élet fiúisten, ami megváltunk és üdvözítünk. Az ő születésével kapcsolatos események és hitigasságok megünneplése a karácsonyi ünnepkörbe tartozik. Ez az ünnepkör a 4. században a keresztény üldözések megszűnése után alakult ki. A világtörténelem legfontosabb eseményei, Jézus megváltó halála és feltámadása, a velük kapcsolatos eseményeket és hit igazságokat ünnepeljük, a másik nagy ünnepkörben, a húsvéti ünnepkörben. Két fő ünnepe a húsvét, a pünkösd, egyidős a kereszténységgel. Tehát, amikor ünnepeljük az ünnepeinket, sorban Jézus életét veszi az egyház a szentírási részekkel. Aztán vannak a szentek emléknapjai, a liturgikus év során Jézus életének eseményein kívül megemlékezünk édesanyjáról, Jézus édesanyjáról, a boldogságos Szűz Máriáról és a többi szentekről is. A szentek ünnepeit általában haláluk évfordulóján, vagyis mennyei születésnapjukon tartjuk. Ők a mi nagy elődeink, akik már hazatértek, akikre mindig örömmel gondolunk. Ez tehát az egyházi ünnepkör. Nagyon szép gondolatot írt le Kosztolányi Dezső arról, hogy mi katolikusok mennyire örülhetünk annak, hogy ünnepeink vannak, mennyire örülhetünk annak, hogy liturgikus színeink vannak, harangzúgásaink vannak. Felolvasnám Kosztolányi Dezső írását. Így hangzik. Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, mely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat. Építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt. Ti november elején, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőbe, és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra. Mikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben, mely olyan, mint a szilva hamva, süveges, lámpás emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, melyet Szent Estének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, melynek sziporkái New Yorktól Tókióig látszanak. Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül, és ti mosolyogva nézitek a jégszikrás farsangot. De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt mondjátok neki, elég volt. Kék lepellel borítjátok a templom képeit, hamut hintetek a kiózanult fejekre, és azt mondjátok, memento homo. És megjön a nagy hét. Elnémítjátok a harangokat. Piros, zöld, sárga üveggömbök mögött ilyet kis gyertyák égnek, halványvirágok dideregnek, sírás folytogatja a torkokat. És döbbenve áll a világ a nagy ravatalnál. Nagy szombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat, aranyos karingbe öltöztök, és megindul az örömmámorban ujjongó körmenet. Alleluja, föltámad Krisztus e napon! A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. Igen, igen, mondogatják a fák. Valóban itt a feltámadás, a tavasz. Olyan szép mindez, hogy az egyházhoz akkor se volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna az égben, sem bennünk. Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket, és hamuszürkévé tenné a földet, vagy eltörölné a modern ember játékszerét, a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el. Eddig tartott

egyház évközi időszaknak nevez, hiszen ez az időszak, amiben most beleléptünk, vagyis úrnapja utántól kezdve, már zöld szín jelzi, hogy az évközi időszak vasárnapjai következnek. Évközi időszaknak volt a 12. vasárnapja, majd tegnap évközi 13. vasárnapja. Számozzák ezeket a vasárnapokat a naptárban, az egyházi naptárban, a direktóriumban, és zöld, oda van írva, hogy zöld színt kell, zöld színű miseruhát kell kikészíteni a szentmisézésekhez, kivéve amikor egy-egy szentnek az ünnepe következik. Hiszen ha szentet ünneplünk, akkor mégis ünnep lesz, és fehér miseruhába mondja a papa szentmisét. Vagy ha vértanú ünnepe, akkor piros színű miseruhába. De alapjában véve a legtöbb napon zöld szín lesz egészen adventig. Advent pedig még ugye egy kicsit odébb van, akkor kezdődik majd az új liturgikus évünk. És az már lila színben lesz. Térjünk vissza tehát az évközi időszakra. Az évközi időszakokon a katolikus egyházban azokat a mise énekeket használjuk, amelyek 219-es számmal kezdődnek a Hozsanna énekes könyvben. Ezek az úgynevezett mise énekek évközi időszakra valók, és van versszaka a kezdetre, tehát amikor kezdődik a szentmise, és mi ezt használjuk, illetve már a felajánlási versszakot használjuk csak ezekből az énekekből, hiszen dicsőítésre, evangéliumra, hiszek egyre, ezeket a versszakokat már nem használjuk, hiszen van ordinárium, Szigeti Kilián atyának az ordináriuma, az ordinárium állandó részeket jelent a szentmisében, az állandó mise részek pedig állnak abból, hogy Uram irgalmaz, dicsőség a magasságban Istennek, hiszek egy is megvan zenésítve ebben az ordináriumban, vagy pedig imádkozva mondjuk, és a szent vagyot is, és az Isten bárányát is, ez az ordinárium tartalmazza. Tehát ezek a mise énekek, ha megnézzük a Hozsanna énekes könyvünkben, tartalmaznak kezdetre való versszakot, dicsőítésre valót is, meg evangéliumra, hiszek egyre, de ezeket nem használjuk meg szent vagyra, szent-szentre, hanem a kezdő versszakát használjuk, az elsőt, illetve felajánlási versszakát, az általában 5.-6. attól függ, hogy melyik mise éneket nézzük. Most nézzük meg azt az mise éneket, amit tegnap énekeltünk vasárnap, az Örvendezzünk gyertek, áhítatos lelkek, ezt az éneket, a 257-es ének volt, ezt énekeltük vasárnap kezdetre. Ez az énekünk a Cantus Catholiciből való, és 1675-ben jegyezték le, a szövege pedig Sík Sándortól. Örvendezzünk, gyertek, 257-es énekünk.

Tehát kezdetre az első verszakot, amikor ugye a pap bevonul a minisztránsokkal. A felajánlási verszakokat pedig akkor énekeljük, mikor meghallgattuk a homíliát, a papnak a szentbeszédét, és a pap az oltárhoz lépve felajánlja a kenyeret az Úr Jézusnak, felajánlja a bort. Ezt nevezzük felajánlásnak, ez alatt énekeljük a felajánlási verszakokat. A 219-es énekünk is szerepel a Hozsanna énekeskönyvben, ezt elég ritkán szoktuk énekelni. Ez arról szól, hogy az Úrnak dobban ég a szív, csak róla zeng ma szánk. Egy háromnegyedes lüktetésű ének felütéssel kezdődik. Ennek a dallama a Szegedi Kantusz Kantoliciből való, 1674-ből, és a szövege pedig Lovics Ilonától.

Ez volt tehát a 219-es énekünk, sokkal közismertebb a 220-as, áldozattal járul hozzád. Ez személyesen nekem egy nagyon kedves énekem, mise énekem, mert amikor első áldozásra készítettek bennünket, Süle András atya volt a plébános, a 20. kerületi Soroksár újtelepi templomban, ahol a gyermekkoromat töltöttem, és ő tanította meg nekünk az első áldozási misére ezt a 220-as számú hozsanna éneket. Emlékszem, édesapámtól kaptam meg az első hozsanna énekes könyvemet erre az alkalomra. Hát ez bizony első osztályban volt, 1966-ban, elég régen, akkor még első osztályban engedték az első áldozást a gyermekeknek. Tehát a 220-as énekünk, ez a dallama Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból való, 1855-ből, a szövege pedig Tárkányi Bélától, áldozattal járul hozzád. Az első verszak tehát a kezdetre.

Felajánlásra pedig, tehát szentbeszéd után, amikor a pap felemeli a kenyeret és a bort, és imádkozik, az alatt a felajánlási ének ennek az éneknek a negyedik és az ötödik versszaka. Van olyan miseénekünk, ahol két versszak is van felajánlásra, van olyan, ahol csak egy. Tehát itt kettő van, a negyedik és az ötödik, ez a 220-as énekünk negyedik versszakkal kezdődik.

15. Ez volt tehát a 220-as mise énökünknek a 4.-5. verszaka, ami felajánláskor énekelhető. Nyilván attól is függ, hogy meddig tart ez a felajánlási imádság, amit a pap elvégez. Ilyenkor szoktak ugye a minisztránsok persejekkel végigmenni a templom hívei között, és az adományokat összegyűjteni. Figyeli a kántor ugye a karzatról, nekem tükröm is van nagyobb templomban, kisebbekben is, hogy mikor fejeződik be ez a felajánlás, mert attól függ, hogy ez egyik verszakot, illetve mind a kettőt is van-e idő elénekelni, hiszen nem várokozhatjuk a hívők seregét, a papot sem, amikor ő már befejezte ezt a felajánlási imádságot, akkor nekünk is be kell fejezni ezt a felajánlási éneket. Ez volt tehát a 220-as énekünk. A mai műsorban ugye arról beszélünk, hogy évközi időszakban léptünk a liturgikus évben. A katolikus egyház ilyenkor a liturgikus szint zöldet használ, illetve az énekek közül pedig az évközi mise énekekből választunk. A következő évközi mise énekünk a 221-es számú, itt sorba van tehát ezek a választható évközi mise énekek. A Hozsanna énekeskönyvben ez a 221-es számú ének az egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra, és a dallama Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból való 1855-ös évből. A szövege pedig Tárkányi Bélától.

Ez a 221-es éneknek a kezdő versszaka volt, és ahogy már említettem, dicsőítés versszakot nem éneklünk, mert ahelyett ugye az ordináriumban leírt Szigeti Kilián atyának az ordináriumát énekeljük, vagy a Werner Alajosnak a Mercedes miséjét, annak is ugye van Uram irgalmaz, dicsőség a magasságban Istennek, ugyanúgy a Szent vagy és az Isten báránya. Tehát ezeket a többi versszakokat azért nem használjuk a miseinekből, mert a megírt ordináriumokat használjuk. Viszont felajánlásra a negyedik versszak, a 221-es ének következik.

Tehát az évközi időnek ezek a mise énekei választhatóak, ehhez a kántoroknak segítséget nyújt az Adorémus, ez egy olyan kiadvány, ahol ugye javaslatot tesznek, hogy melyik éneket énekeljük azon a szentmisén. Nézzük tovább az évközi mise énekeket. A 222-es hozsanna énekünk, futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten. Ennek a dallama Szegedi Cantus Catholiciből való 1674-ből, és a szövege pedig Cikiné Lovics Ilonától. A kezdő versszaka

felajánlásra két vers szaka van ennek az éneknek, hiszen ez egy kicsit rövidebb is ennek az éneknek a hossza, tehát valószínűleg mind a két felajánlási versszakot el tudjuk énekelni a Szentmisén, 5. és 6. versszak.

Következő Hozsanna ének, amely évközi misékre való, 223-as ének. Ennek az orgona kísérete eléggé könnyű, F-durban van leírva a kíséret a Szent vagy Uram orgona könyvben, és ezzel szoktuk kezdeni olyan kezdő kántorokat tanítani ezzel az énekkel, hiszen könnyű a kis, hát aránylag ugye könnyű az kísérete, mind a basszus, mind a jobb kéz és a bal kéz kíséret, és a pedálozás is. Ez a hozzád sóhajt a lélek, Urunk, egy négynegyedes ütembe van leírva, eléggé rövid is. A dallama túróci kéziratos kancionáléból való, a szövege pedig Székely Lászlótól, 223-as énekünk.

Ez volt tehát a 223-as ének, és amint hallják, nagyon gazdag a mi népének tárunk az évközi időszak énekeiből. A következő a 224-es énekünk, induljunk testvérek a Golgota hegyére, Jézusunk megváltunk áldozati helyére, az oltárnak Golgotáján újra meghal most a bárány, új kegyelmet ad a nagy áldozat. Mivel ennek a évközi mise éneknek a szövege utal Jézus kereszt halálára már az első kezdő verszaknál, ezt nagybőjtben is énekelhetjük mise énekként. De egyébként ez az évközi mise énekeknél található 224-es ének, a dallam a Kovács énekeskönyvből 1842-ből való, a szövege pedig Sík Sándor atyától. Sík Sándor ugye pap volt, piarista, szerzetes atya, és nagyon sok szent énekünknek a szövegét is köszönhetjük neki a gyönyörű verseink kívül. Tehát 224-es énekünk.

magunk helyett. Ez is egy különlegesen szép mise énekünk. Nem szoktuk olyan gyakran énekelni, de gyönyörű szép. A 225-ös énekünk, gyertek keresztény hívek az Istent dicsérni. Ennek a dallama a Kovács énekeskönyvből való, 1842-ből, a szövege pedig a Ferencesek ájtatos énekek és imádságok című könyvéből, 1734-ből, és ez alapján a Szepesi féle szöveget vette tekintetbe, Harsányi Lajos, ő dolgozta át ezt a Gyertek keresztény hívek című évközi mise énekünket, tehát ez a 225-ös a hozsannában.

és a felajánlási verszaka az pedig az ötödik, és érdekes, hogy ennek a verszaknak a végén is azzal fejeződik be, hogy Uram, irgalmazz.

0: Következő énekeink szintén még a mise én évközi időszakra való mise énekek. Van a 226-os, a kegyességgel hívsz, ó Jézus, a 227-es, kegyes szemmel néz ránk. Aztán, amit nagyon szeretünk énekelni, a 229-es, kezdődik az ének az Úr fölségének. Ezeket az évközi mise énekeket is szoktuk énekelni, illetve 230-as, szeretettel jönnek hozzád. Ezeket a következő műsorban folytatni fogjuk, mivel ilyen sok gyönyörű évközi mise énekünk van, és az évközi időszakunk úgyis hosszú időszak, hiszen advent első vasárnapjáig tart. Ezeket az évközi vasárnapokat egy-egy ünnep teszi felemelővé, még a vasárnapokon kívül szentek ünnepei, illetve majd következnek a Szent Királyunk ünnepe, sok-sok ünnep, és örüljünk annak, hogy a katolikus egyház tagjai lehetünk, és ilyen gyönyörű, szép liturgikus ünnepeink vannak, ahogyan azt elolvastuk Kosztolányi Dezső gondolataiból is. Megköszönöm a mai műsor végén a figyelmet az összes kedves Mária Rádió hallgatóknak. Elbúcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Cséri

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
0: Hírpercek.
4: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. 6 napos zarándok út várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Szabadkán tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, és mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudato Si Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. 6 nap gyaloglás, a hit a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos, és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Idén a Szabadkai Egyházmegye Augustinianum pastorális központja adott otthont a pápai német-magyar kollégium egykori növendékei találkozójának, melyet július 7-e és 9-e között rendeztek meg, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 21 résztvevő érkezett az idei találkozóra a Kárpát-medence számos egyházmegyéjéből, köztük Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök is. Az egykori növendékek megosztották egymással lelkipásztori tapasztalataikat és fontosabb életeseményeiket. Meglátogatták Péter Váradot, a tekiai szűzanya kegyhelyet, Karlócát a nevezetes békekápolnával. Kosztolányi Dezső

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

A farizeusok azonban azt mondták, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus bejárt minden.

Krisztusban, kedves testvérek, mindig olyan jó esmény érzés az evangéliumnak a történeteit és a találkozásokat, beszélgetéseket olvasni és ezen elmélkedni, amikor az ember rádöbben, hogy hát nincs új a nap alatt. Esetleg más a csomagolás, másképpen a divat irányzat, de az emberek lelkében, a mélységben zajlott folyamatok azok ugyanazok, mert az ember nem változott meg az elmúlt 2000 évben. Ami több lettünk az elmúlt 2000 évben, az az evangéliumnak az igazsága. És ma talán ezen érdemes nekünk is egy picit gondolkodnunk, hogy látjuk azt, hogy nagyon sok felé egyre nehezebbé válik a lelki oldalról nézve a világunk, az életünk, az értékrendünk megtartása. Sokat képesek vagyunk ezen szomorkodni, vagy elkeseredni, vagy kilátástalannak látjuk a helyzetünket, de pontosan ilyen körülmények közepette keresi az ember a biztos kapaszkodókat. Hogy ha ennyire dől össze a világ körülöttünk, ennyire kusza lett egy csomó minden, akkor mi az, ami biztos pont? Hová lehet húlni? És ilyenkor óriási kincs az evangélium, a hitünk. Érdemes talán visszagondolni azokra az időkre, amikor nem volt könnyű kereszténynek lenni, mert a közeljövőnek a jövőképe az most is az, hogy hát nem lesz annyira könnyű kereszténynek lenni, igaz kereszténynek. Mert azt egyre többen érzik, hogy azt nem tudom hosszú távon megtenni, hogy nem az evangélium alapján élek, de azért imádkozom egy kicsit Istenhez, mert úgy elmegyek templomba, de a kettő, ha nincs összhangban, akkor valami nem fog működni jól az életemben. És ez a nehéz, hogy nem elég egy felszínű megélt, vagy egy formálisan megélt hitélet, hanem kell hozzá mögöttes tartalom. És amikor az ember az igazságot keresi, akkor egyre inkább tapasztalhatja azt is, hogy amit nagy plakátokon hirdetnek, vagy amit harsolnak a különböző médiumokból felé, az nem biztos, hogy az igazságot hordozza. Nem biztos, hogy az a legjobb vétel, amit mindenáron rá akarnak sózni. Ja, ismerjük ezt a mindennapokból is. Ha valakinek van valahonnan egy jó forrása, ahonnan tiszta élelmiszer lehet beszerezni, ráadásul jó áron, megbízható, jó minőséget, akkor azt örömmel kincsként megtartja, a szeretteinek elmondja, hogy hát figyeljetek, itt van egy nagyon jó lett, másnak nem mondjátok el, hogy elfogyjon a készlet. Hasonló történik ezzel a két vakkal is. Megkapják a látást, ajándékba Istentől, de azért biztos rájuk bíz, hogy senkinek nem mondjátok el. Hát elég életszerűtlen a helyzet. Ha velünk valami hatalmas csoda történne, és akkor azt mondaná Jézus, hogy jó, de figyelj, ez titok. El nem mond senkinek, hát nem bírnám ki. Ha valami hatalmas, nagy jó dolog történik az emberrel, legalább a szeretteivel, vagy a számára fontos emberekkel, vagy a hasonló nehéz helyzetben levőkkel megosztja azt, hogy figyelj, én tudok erre jó megoldást. Hányszor ellátjuk egymást egészségügyi tanácsokkal? Valakinek van valami problémája, hú, figyelj, van egy ilyen kenőcsöm, egy ilyen módszerem, egy ilyen, ezt láttam, én itt ott, meg ezt hallottam, ezt próbáltam. És ha valóban rátalálunk az igazi legjobb gyógyírre, a legjobb módszerekre, akkor azt valószínűleg nem tartjuk meg mi sem saját magunk. Így őrizték, így élték meg az evangéliumot a nehéz időkben is Krisztus követőjük. Érdemes egy picit a történelemben visszatekinteni. Nagyon érdekes, hogy a mai életünkben nem az egyháznak az elmúlt közel 1700 évéből tudunk a legtöbbet meríteni, ha azt a kérdést teszünk, hogy hogyan tovább napjaim van keresztényként, hanem az első 300 évből. És ha visszanézünk oda, ugye Krisztus föltámadása után az apostolok az életüket nem féltve elkezdték hirdetni az evangéliumot, és a következő 280 év az egy hol erősebb, hol kevésbé erős, de nagyjából egy egybefüggő keresztény üldözésről szól. És akik meghallgatták az evangéliumot, vagy akik még személyesen tudtak beszélni
azokkal a tanúkkal, akik ott voltak a csodáknál, azok mind-mind fölismerték, hogy ez az igazság, amit Krisztus tanít, ez túlmutat az én életemben. Ez fontosabb, mint az én életem, és ezt muszáj elmondanom. Muszáj elmondanom a gyerekeimnek, muszáj elmondanom az unokáimnak, akkor is, ha nehéz keresztényeknek lenni. Akkor is, ha akár abban az első 280 évében a kereszténységnek, ha életveszélyes kereszténynek lenni, akkor is megőrzöm a tudást, és átadom azoknak, akiknek jót akarok. És élnek még közöttünk jó néhányan azok, akik emlékeznek a szocializmusnak az idejére Magyarországon is. Amikor szintén nem dicsérték meg az embert, ha keresztény volt, és ezt föl is vállalta. Nem mindig volt nyíltan és deklaráltan kimondva, hogy egyház ellenes, vagy keresztény ellenes a rendszer, de akik fölvállalták a hitüket, és ezt próbálták nyilvánosan is megélni, azért belefutottak, hogyha nincs is mindenhol deklaráltan kimondva, azért nagyon egyértelműen ellenszél volt. És ilyen körülmények közepette is voltak jó néhány, akik azt mondták, hogy jó, akkor is elmegyünk templomba, ha ezért hátránél bennünket. Mert ez a kincs, ez a tudás, ez többet ér, mint ami pillanatnyi előnyeink itt a föld életben. Ezt a tudást lenne jó keresni a saját életünkben is. Hallottuk az apostoli szakaszból, ugye így indult az apostoli szakasz, hogy nekünk erősségnek az a kötelességünk, hogy a gyengéknek vagy a gyengeségeit elviseljük. Szeretjük ezt gondolni magunkról, hogy mi erősek vagyunk lélekben. Mert hát mi ismerjük az evangéliumot, mi járunk templomban, csak arra érdemes figyelni, hogy nehogy úgy járjunk, mint valaki, akinek egyszer volt egy jó testi edzettsége, és akkor azt gondolja, hogy jó, hát én fit vagyok, meg sportoltam, meg... És akkor egyszer valami próbatétel következik, és akkor rádöbben, hogy hát régen volt már az, amikor én ezt gyakoroltam. Rendvédelmi szerveknél úgy tudom, hogy ott időnként van újból és újból próbatétel, teljesíteni kell bizonyos mennyiségű feladatokat, amire gyakorolni kell azoknak, akik ebben élnek. Hogy mindig meglegyen az edzettség. És talán ma is érdemes nekünk is egy picit mérlegre tenni, hogy tényleg erősek vagyunk? Hitünkben? Tényleg erős keresztények vagyunk? Megkaptuk az örökséget. Itt van a Szentírás. Azt mondjuk, hogy erre alapozzuk az életünket. De tényleg érdemes önmagunkkal számot vetni, hogy a mindennapjainkban ezt visszük-e magunkkal. Hogy amikor nehézség kerül az életünkbe, akkor az evangélium alapján döntünk el. És érdemes visszagondolni egy picit, hogy vajon hogy kezdték az őskeresztények, amikor tilos volt nyilvánosan összejönni, és Krisztust emlegetve közösen imádkozni. Ugye ezek a katakombáknak az ideje, a föld alatti egyháznak az ideje, amikor rejteni kellett a hitünket, valahogy mégis megérték, és emögött a felszíni rejtelenség mögött, ott volt a tartalom, ami átszűrődött, ami kíváncsivá tette a külvilágot is, hogy ti másképp viselkedtek, másképp éltek, mint mi, de mi ez a vezére? És ugye ez a nehéz. Istennek az egyensúlyán járni, ez nem szórakoztató dolog, nem könnyű dolog. Szórakoztató és könnyű az általában az a rossz. Istennek az útján járni az időnként fárasztó, időnként unalmasnak tűnik, de amikor az ember megérti és fölfogja az értékeket a saját életében, azt fogja tudni mondani, hogy igen, ma fáradt vagyok, úgy keltem föl, nem annyira van kedvem elmenni a templomba, mégis előteszek magamon. Fölkelek és elindulok, mert tudom, hogy ez jó, mert tudom, hogy ez fontos, mert tudom, hogy a lelkemnek szüksége van a megerősítésre. Kihagyom az életemből az imádságot, ha kihagyom az életemből Isten, akkor ne csodálkozzak, ha a világnak a sodrása engem is magával fog vinni. Nem látványosan, nem drasztikusan történik a törés a lelkünkben, hanem egyszerűen magunk belül is úgy éljük meg, hogy hát elsodródtam. Mit magával az élet, pedig én ide akartam jönni, én akartam jó ember lenni, én akartam Krisztus ember lenni, de hát másképp alakultak a dolgok. Ez a két vak megmutatja nekünk azt is, hogy azért az evangéliumi gyümölcsöket
nem adják ingyen. Én nagyon tömören vannak leírva az evangéliumok, tehát azért érdemes időnként magukat, a szavakat is, nem csak a mondatokat külön-külön figyelni. Igen, két vak ment Jézus után, és azt írja Máté az evangéliumban, hogy Jézus bement a házba, és ezek a vakok utána ment. Mi is nagyon szeretnénk, hogyha elmondjuk az imádságban a kéréseinket Istennek, akkor úgy, mivel amúgy is járunk templomba, meg amúgy is imádkozunk Istenét, azonnal teljesíteni, hogy hát jó van, hát te egy jó gyerekem vagy, akkor így hát megérdemled. Itt van a két vaknál a próbatétel, hogy mennyire fontos ez nekik. Mennek Jézus után az utcán, és elmennek hozzá. Tudok-e az én gondom és bajom közepette is Krisztus után menni? Hát akkor van esélye, hogy megtörténik a csoda az életemben. És ugye milyen a világ? Kívülről nem mindig látjuk, hogy valahol baj van. A vakemberről talán látjuk, hogy olyan bizonytalan a mozgása, meg fehér bottal jár, vannak külső jelei, de a mai következő csodánk a némának a megjavítása. Az utcán megyünk, nem látjuk messziről, hogy egy ember néma. Ahhoz közelebb kell kerülni hozzá, ahhoz jobban kell figyelni rá, ahhoz meg kell ismerni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj már, neked itt egy óriási nehézséged van a többiekhez képest. Hogy bírod ezt elviselni? Hány és hány ilyen nehézség van körülöttünk is, vagy itt közöttünk is, amit kívülről nem látunk. Ki hogy és mint viseli a saját nehézségeit az életben. Ezek közepette kellene nekünk is venni a fáradtságot, a bátorságot, és menni Krisztus után úgy kérni tőle a csodát, és ha megtörténik az életünkben, akkor ugyanúgy, mint ez a két van, hiába kérlek Krisztus, hogy maradjanak csendben, elmondani másoknak, hogy itt mi igazságot találtunk meg. Itt nem ránk akarnak tudmálni valamit, hanem itt olyan gondolatokat, olyan életvitelt, olyan értékrendet tudunk megismerni, ami eltér most már a világnak, vagy a körülöttünk lévő világnak a többségétől, egy másfajta gondolkodásmód, másfajta viselkedés, de ez a léleknek valahol mélyen megnyugtató és erőt adó. Ezt lenne érdemes keresni a mindennapokban. Apró pénzre váltani, és egy kicsit fölidézni magunkban, vagy elképzelni, hogy tehették, hogy élhették meg ezt az őskeresztények, a kereszténykedés alatt. Hogy tudtak Krisztusnak olyan jó követői lenni, hogy a felszínen elrejtett kereszténység mégis átszületett az életükben. Ezek a mi kapaszkodóink a közeljövőre. Ne azt lássák feltétlenül, hogy nyilvánosan keresztet vetünk, vagy templomba megyünk. Azt lássák, hogy jobb emberek igyekszünk lenni, mint amilyenek voltunk korábban. Azt lássák, hogy ha valaki rosszat tesz nekünk, akkor nem azt adjuk vissza, mondván, hogy megérdemli, mert ő is így viselkedett velünk, hanem tegyünk vele jót. Nem könnyű Krisztus útját járni. Látjuk, hogy kívülről ez sokak számára érthetetlen. Ott vannak az írástudók, a farizeusok, ezt is hallottuk a mai evangéliumból. Rögtön rosszat gondolnak. Az ördögök fejedelmének a segítségével űzik ki az ördögöket. Hogy ennél csak rosszabb hátsó szándék van, csak így most eljátsza nekünk. Rögtön azt feltételezi, ami a saját lelkünknek a mélyén ott van. Így tudjuk elárulni magunkat is. Krisztusnak az útja sokszor a titokban tett jó. Azért kéri meg a vakokat, mert nem szenzációt akar. Azért kéri, hogy maradjanak csöndben. És ez talán a mai utolsó gondolat, amit érdemes átgondolnunk. Nagyon sok minden múlik azon, hogy mit teszünk titokban. Ezt szeretjük úgy elfelni, hogy jó van, hát erről nem tud senki, ez nem olyan nagy baj. Ha rosszat csinálunk, akkor azt, hogy végül is nem ártottam vele senkinek, nem tud róla senki, nem olyan nagy baj. De a felszínre jönnek ezek. Az is a felszínre jön egyszer, és az is befolyásolja a világot, ha titokban teszünk jót. És aki titokban tesz jót, mint biztos vagyok benne, hogy sokan vannak, akik titokban tesznek jót, nem
hirdetik nagy plakátokon, nem fürtörik szét, hogy na nézzétek én milyen jót tettem, hanem titokban, csöndben tesznek jót. Ez is hatással van a világra. És talán ma ez a rejtett, a csöndben elkövetett összes jó cselekedetünk, talán ez a leghatékonyabb fegyverünk. Hogy ne lássa más, hogy Isten, meg esetleg aki érint a dolog, mert tudok róla én, és ez pont elég.

0: mindennapjainkon, akárhol megjelenünk, bármilyen konfliktus helyzetben, munkában, szomszédokkal való találkozásban, üzletekben, bevásárlás közepette, az evangéliumnak, Krisztus útjának az átszüremkedése történjen meg a szavainkon és a cselekedeteinken keresztül. Ez egy nagyon nehéz, nagyon komoly feladat, de ez a jövőnknek a záloga. Segítsen minket a mi Istenünk, hogy mi is az igazságra rátaláljunk, hogy a lelki szemeink, mint ennek a két vaknak, megnyíljanak, és lelki értelemben tisztán lássunk, hogy merre érdemes menni, milyen akadályokat érdemes elkerülni, milyen viszályoktól, szakadékoktól tudjuk megnyírni bennünket a lelki látásunkkal. Hagyjon nekünk tisztán látást, világosságot és bátorságot a mi Istenünk, hogy egyre inkább az ő útján tudjunk járni. Amen.
1: Biztos ma kedves testvérek, kedves barátaim, ma is kaptunk egy gyönyörűséges történetet, amely számunkra irányt mutat, amely segít, ami fölemel, amely talán gyógyít is mindannyiunkat. Dávid fia, könyörülj rajtunk. Van két ember, akinek az a nagy problémája, hogy az orra hegyéig sem lát. Dávid fia, könyörülj rajtunk, vagyunk mi sokan, akiknek van problémájuk, mert úgy érzi, hogy a környezetében viszonylag sok olyan ember van, aki az orra hegyéig sem lát. Hiszen azt látjuk, hogy nem vesznek észre minket. Nem látnak. Nem úgy látnak, ahogy szeretnénk. Úgy érezzük sokszor, hogy hiába vagyunk ott, nem lát a főnökünk, nem lát a munkatársunk, nem lát a házastársunk. Sokszor érezzük azt, hogy mintha nem úgy állna ez a világ, ahogyan ennek működnie kéne. Olyan sokszor érezi magát az ember úgy, hogy észre sem veszik, pedig szükségünk lenne rá. Dávid fia, könyörülj rajtunk. Észreveszünk azt, hogy talán az embereknek van egy ilyen általános betegsége. Hát valljuk be őszintén, akár ha magunkra nézünk, akár a környezetünkre, akár el az egész társadalomra, országra, világra, egyre inkább úgy tűnik, hogy ez egy népbetegség, hogy nem látunk túl a saját magunk orrán. Nem látunk túl a saját magunk világán. És mindenki építi a kis maga világát, ezt már alá is támasztjuk, egyre több divatos szóval, ez jár nekem, ez az én világom, és egyéb mondatokkal. És talán észre sem veszük, hogy rajtunk, körülöttünk is vannak emberek, akik alig várják, hogy valaki észrevegye őket, valaki lásson, valaki azt mondja, hogy igen, kíváncsi vagyok rád, látlak, mi van veled. Ez a történetben, ez a két férfi oda megy Krisztushoz, és azt mondja, hogy könyörülj rajtunk, mert nem látunk túl a saját magunk világán. Nem látunk túl saját magunk életén. Nem látunk túl az orrunkon. És amikor Krisztus megkérdezi, hogy hiszitek, hogy meg tudom-e ezt tenni, gyakorlatilag egy nagyon fontos folyamat indul el. Mert az első mondatra nem reagál, megvárja, amíg ezek az emberek közelébb mennek hozzá. Valami ilyesmire hív meg minket is ez a történet. Ha úgy érzed, ha úgy érezzük, hogy talán nem annyira jól látunk ebben a világban, ha úgy érzed, ha úgy érezzük, hogy körülöttünk talán nem olyan jól látnak az emberek, akkor viszonylag egyértelmű és világos útmutatást ad Krisztus. Az egyik, lépj be a házba. Azaz lépj ki a te életedből. Lépj egyel előrébb, lépj ki a megszokottból, tedd félre a gondolataidat, tedd félre a pillanatnyi érzéseidet, és próbálj meg valamilyen irányba elindulni. Ez történik meg, és ezután kérdezi meg ettől a két embertől, hogy hiszitek-e, hogy meg tudom tenni. És ők persze válaszolnak, hogy ne hisszük. Én valószínűleg nem vagyok ilyen biztos ebbe a válaszba. Ha tőlem kérdezné meg Krisztus, akkor rögtön elkezdenék agyalni rajta, hogy rendben, oké, én ezt elhiszem, de akkor ez valószínűleg változást fog jelenteni. A változásra meg nem biztos, hogy készen állok. Nem biztos, hogy akarom. Nem biztos, hogy látni akarok. Nem biztos, hogy képes vagyok arra, hogy letegyem mindazt a lehetőséget, ami az én vakságommal együtt jár. Mert azért valljuk be őszintén, szeretünk abban lenni. Szeretünk az áldozat szerepben lenni, hogy a világ hibás, és nem akarom észrevenni a saját magam hibáit, vagy nehézségeit, vagy lehetőségeit, hogy én hogyan léphetek ki előle. Szeretünk az érzelmeink vakságában lenni, mert megérdemli, hogy haragudjak rá, hiszen ezt és azt tette velem. Nem biztos, hogy látni akarom újra benne a testvért.

Igen, talán ha nekem most azt mondaná Jézus, hogy láthatom a lehetőségeket, akkor föl kéne állnom és változtatni az életemen, mert mindazok, amik előttem vannak, azok lehetőségek. És bizony a változtatáshoz nem sok kedvem van. Sokkal kényelmesebb itt ülni az út szélén. Sokkal egyszerűbb vaknak lenni. Sokkal egyszerűbb a világot hibáztatni. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy én nem tehetek róla. Sokkal egyszerűbb, ugye? Mennyi választ tudnánk azt mondani, hogy nem, én nem akarom hinni, hogy te képes vagy rá. És hogy megint csak a saját magam életére nézek, akkor azt is látom, hogy bizony ezt ki is mondom, nem egyszer. Amikor Krisztus azt mondja, hogy hiszitek, hogy meg tudom tenni, akkor világos és egyértelmű receptet tesz eléjük. Kezdi azzal, hogy megérinti őket. Akarja bárki közülünk, hogy az Isten megérintse. Akarják bárki, hogy az Isten megérintse, és ezek kizökkentse a mindennapjaiból. Akarom-e azt, hogy az Isten megérintsen, és az életem ezáltal elinduljon egy teljesen másik irányba, egy számomra ismeretlen irányba. Akarom-e, hogy az Isten megérintsen, és történjen valami olyasmi elem, amire nincs tapasztalatom. Hány ilyen típusú érintést kapunk meg, és hányszor nem veszük észre, hogy az Isten valamit mutatni akar, valami tágabb és teljesebb világot. Amikor ennek a két férfinak megérinti a szemét, teljesen megváltozik minden. Nem úgy fognak működni a dolgok, ahol eddig működtek. Nem úgy fognak rájuk nézni az emberek, ahogy eddig néztek. Nem az lesz a feladatuk. Sokkal újra el kell kezdenük dolgozni, visszakerülni a munkavilágába. Sorolhatjuk ezeket a dolgokat. Ugye milyen izgalmas, ha az Isten megérint? És ha így visszanézem az életembe bizonyos pontokat, néha egészen döbbenetes módon érint meg minket az Isten. Amit lehet, hogy mi abban a pillanatban tragédiaként fogunk föl, pedig csak ő változtatás ajándékát akarja megadni nekünk. Ott abban a pillanatban úgy érezzük, hogy az életünk legnehezebb érintése, úgy is mondhatnánk, hogy talán súlya, terhe, sérülése, pedig csak valaki változtatni akart az életemen. Valami egészen többet akart megmutatni nekem. És ilyen érdekes, hogy az érintésen túl az első dolog, amit ez a két férfi meglát, az Isten. Na és ez a gyógyulásnak a receptje. Ez a gyógyulásnak a receptje, hogy bármi történik velem, az első, akit ebben a helyzetben látni akarok, az maga az Isten. Milyen izgalmassá teszi ezt a gyógyulást. Reggel, mikor fölkelek, az első, akit látni akarok, az az Isten. Ezért kezdem napi imával. Ezért állok oda az Úristen elé. Mondom el a reggeli imádságomat, a mai napomat úgy akarom kezdeni, hogy először téged látlak, mert úgy valószínűleg könnyebb lesz minden mást meglátni. Ha van egy feladat előttem, akkor úgy kezdem. Először az Istenre nézek rá. Mert ezt a feladatot úgy akarom majd látni, hogy előbb az Isten tekintetében merülök el, és majd akkor lépek tovább. Van egy teher előttem, van egy kihívás, sorolhatjuk ezeket a dolgokat. Milyen jó, hogy ezektől a két vak embertől megtanuljuk azt, hogy ha az életedben jól akarod végezni a dolgokat, akkor az első tekinteted mindig az Istenre legyen. Miért? Mert kinyílik a világ. Hogyan kezdődött a történet? Könyörülj rajtunk. Én vagyok az életem középpontjában, magammal vagyok elfoglalva, ezzel a problémával nekem semmi nem jön össze, nem igaz, hogy én vagyok egyedül, miért kell nekem vak lenni, és sorolhatjuk ezeket a dolgokat, és nincs lépés. Nincs tovább lépés lehetősége. Amikor mi sokszor odállunk az Istennél, és mondjuk, hogy hát nézd meg ezt a sok vakembert körülöttem, nem igaz, hogy nekik ez a legnagyobb bajuk, hogy velem bántsanak, hogy engem velem kitoljanak, nem igaz, hogy megint ezt kell tennem, kivel vagyok elfoglalva? Magammal. Nincs lépés tovább. Milyen nagyszerű dolog, milyen nyitottság, mekkora látás lehetőség az, hogy ellentétben ez a történet azt mondja, hát nézd először az Istenre. Nézd először az Istennek a nagyságára. Nézd arra a tágasságra, amit ő maga fölmutat. Te helyezd bele ezt az egészet ebbe az egészbe. A fókusz ne önmagadon legyen, hanem az Istenen, és kinyílik a világ. És hirtelenjében azt veszed észre, hogy mindaz, ami itt ebben a pillanatban feldolgozhatatlanul összekuszálódott, és összegörcsölődött, annak van egy nagyobb, tágasabb valósága. És Krisztus így gyógyítja őket, és így gyógyít minket is. A látásunkat így növeli. Így leszünk hirtelen abból az emberből, aki az orra hegyéig sem lát el, látóvá. Mert észrevesz, hogy belehelyeződik egy nagyobb, teljesebb valóságba.
Minden egyes imádságunk egy ilyen gyógyítás. Minden egyes imádságunk egy ilyen történet. Odaállunk az Isten elé, aki megérint minket, és hagyjuk, hogy az imádságban kitáguljon körülöttünk a világ. Hagyjuk, hogy első tekintetünk az Istenre formálódjon, és onnan majd lehet tovább lépni, onnan majd lehet folytatni a dolgokat. Mert egészen döbbenetes, ketten gyógyulnak meg ebben a történetben, és a farizeusok és sokan mások, akik a környéken vannak, ugyanolyan vakok maradnak. Mert éppen még a törvényekkel vannak elfoglalva. Mert még éppen a hitetlenségükkel vannak elfoglalva. Még éppen azzal vannak elfoglalva, hogy ők nem akarnak kilépni, ők nem akarnak változni. És nem fognak látni. Ilyen egyszerű ez a történet. Amikor jövünk, és hozzuk a magunk vakságát, azt, amit talán mi magunk okoztunk, vagy talán mások okoztak nekünk, teljesen mindegy. A gyógyszer és a gyógymód világos és egyértelmű. Hagyd, hogy az Isten megérintsen. Hagyd, hogy ő legyen az, akit elsőként meglátsz. És hogy ezt tudatosítsuk, kezdjük így a napunkat. Én is meg az Isten nevében magadat, az Atyának, és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ha úgy érzed, hogy nagy feladat állsz, előtt állsz, és nem érzed pillanatnyilag az Isten érintését, hát én is meg magad az Isten nevében, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ha úgy érzed, hogy beszűkült az a valóság, hogy az ordod hegyéig sem látsz el, és kilátástalan minden, hát én is meg magad az Isten nevében, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. És az első tekinteted legyen rajta, mert ő meg tudja tenni. Mert ő képes arra, hogy ezt a beszűkült világot kitágítsa. Mert ő meg tudja mutatni azt a valóságot, amely jóval fölötte áll. És az ember újra elkezd látni, mert így gyógyulunk. És talán észreveszünk a másikban, aki megbántott és vakká tett bennünket, újra észreveszem és látni fogom a testvért. Hogy ebbe a beszűkült világba újra látni fogom Isten országának nagyszerűségét. Hogy ebben a feldolgozhatatlannak tűnő eseményben ott lesz valami, ami feloldódik az Isten örök nagy kékítő vizében. Valami ilyesmire hív meg minket ez a történet. Krisztus újra és újra azért van ott és itt, közöttünk, velünk, hogy gyógyítson. Jelen esetben arra hív meg minket. Azt akarja, hogy tovább lássunk az Orrunk hegyénél. Tovább lássunk önmagunknál. És ennek viszonylag egyszerű a gyógyítási módja. Érintsük meg magunkat, tekintsünk elsőként rá, és ha így tesszük, kitágul a mai napunk, kitágul a problémánk, kitágul az az egész világ, amiben benne vagyunk, és észrevesszük. Igen, nagy feladat. Igen, nagy seb. Igen, nagy bántás. Igen, ez most fáj. Igen, ez most nem esik jól. Igen, most nincs erőm, hogy újrainduljak. De tudom, hogy ez mind-mind belehelyezve abban a nagy egészben, amit úgy hívnak, hogy Isten országa. És akkor már a helyén van, mert ott minden csoda megtörténik.

0: a lélek erejében vagyunk, járjunk is a lélek erejében. Viszontban szeretett testvéreim, az imént Szent Pál apostol Galatához írott leveléből hallottuk ezt a buzdítást, ezt a felszólítást az apostol ajkáról, és ez az egyszerű néhány szó így ezen a nyári vasárnapon jó, ha el tud bennünket gondolkodtatni. Ha a lélek erejében vagyunk, járjunk is a lélek erejében. Igen, szeretett testvéreim, mindannyian a lélekben vagyunk, a lélek erejében vagyunk, részesültünk keresztségben, a beavató szentségekben lettünk Isten gyermekeivé, az egyházunk tagjává, és ez, ha tetszik, automatikusan jelenti azt, hogy mindannyian elteltünk a lélek erejével. De amennyire ez automatikus, a Jóisten kegyelméből, a Jóisten ajándékából kaptuk mindannyian válogatás nélkül a keresztségben, annyira már nem automatikus, hogy valóban mindez meglátszik a mindennapjainkon. Hogy mindez jellemzi, megbélyegzi-e a mindennapjainkat magyarul, hogy a lélek erejében járunk-e, a mindennapjaink küzdelmeiben, nehézségeiben, örömeiben akarunk-e ugyanennek a léleknek az erejében járni. Igen, szeretett testvéreim, a mai vasárnapon erre kapunk meghívást, hogy ezen gondolkozzunk, ezen elmélkedjünk, ezt vigyünk magunkkal, hogy vajon akarunk-e és tudunk-e a mindennapjainkban a lélek erejében járni. És praktikus gondolkodású emberek lévén jobban merül föl bennünk a kérdés, hogy szépek ezek a szavak, miért ne akarnánk mindannyian a lélek erejében járni, de hogyan kell, mit kell konkrétan tennem, hogyan tudom, hogy a lélek erejében járok-e, a lélek erejében végzem-e a mindennapi feladataimat, a teendőimet, vagy éppen a lélek erejében, a lélek örömében igyekszem-e ezekben a nyári napokban, hetekben kipihenni az egész év fáradalmait. Nem vagyunk segítség nélkül ebben, szeretett testvéreim, hiszen ugyanebben a szakaszban Szent Pál apostol a lélek gyümölcseiről beszél, és fel is sorolja: szeretet, jóság, türelem, hűség, önmegtartóztatás, önuralom, tisztelet, békesség, szerénység. Igen, szeretett testvéreim, ezek már nagyon is kézzel fogható és konkrét dolgok, amelyek segítenek bennünket. Ha tetszik, egy egészen praktikus példán szemléltetve, hogyha az ember úgy dönt a mindennapjaiban, hogy szeretne egy nagy bevásárlást végezni, vagy éppen szeretné a házán szükséges felújításokat elvégezni, akkor átgondolja, és nagyon sokszor listába szedi, hogy mik azok az összetevők, mik azok a mindennapi ételek, vagy éppen háztartási eszközök, vagy éppen mik azok a felújítási munkák, amelyeket el kell végeznünk, és egy listába szedjük ezt, és utána megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezeket beszerezni. Igen, szeretett testvéreim, Szent Pál apostol elénk adja ezt a listát, és érdemes átgondolnunk, hogy a saját mindennapi életünkben 2026 nyarán hogyan állunk a szeretettel, hogyan állunk a kedvességgel, hogyan állunk a hűséggel, hogyan állunk a békességgel, hogyan állunk az önuralommal, hogyan állunk a kedvességgel. Igen, erre kapunk most meghívást, és bár nyilván a nyári szünetben kisebb és nagyobb gyermekek, fiatalok őszintén boldogok attól, hogy nincsen házi feladat, és most mi felnőttek pedig évközben is boldogok vagyunk, hogy legalább iskolai házi feladataink már nincsenek, évekig, évtizedekig mi is igyekeztünk ezeket teljesíteni, van nekünk elég házi feladat. Most én mégis arra bíztatok mindenkit, hogy házi feladatul vigyük magunkkal Szent Pál apostolnak ezt a felsorolását, amelyet otthon a Galatákhoz írt levél 5. fejezetének 22. versétől megtaláljuk majd. Szálljunk rá a következő napokban, a következő héten néhány percet, hogy imádságban és elmélkedésben átgondoljuk, hogy hogyan is állunk a lélek gyümölcseivel. Mi az, amiből azt érzem, hogy igen, ezzel jól állok, és mi az, amiből azt érzem, mi az, amiről azt érzem, hogy ez bizony hiányzik. És ami hiányzik, azt keressem, azt kérjem, azért imádkozzak, és tegyek is meg mindent a magam részéről, ami rajtam múlik, hogy bővebben legyen az életemben. Nyilván ez nem olyan egyszerű, mint ahogy a bevásárlás során az ember szembesül, hogy ez az nincsen, és akkor elmegyek, és megveszem a boltban. Amikor most majd a vizsgálatunk során szembesülünk, hogy hiába vagyunk esetleg a békességnek, hiába vagyunk a kedvességnek, hiába vagyunk az önmegtartóztatásnak, akkor bizony ott egy munka kezdődik. Egy feladat kezdődik, hogy hogyan is tudok többre szert tenni ebben az életemben. De hogyha merünk vállalkozni erre a házi feladatra, akkor valóban meg fogjuk tapasztalni azt, hogy a lélek erejében járás hogyan tölti be a mindennapjainkat, hogyan erősít meg bennünket, hogyan teszi szebbé a nyári napjainkat, és hogyan teszi szebbé és működőbbé az emberi kapcsolatainkat, és a Jóisten kapcsolatunkat is.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban, szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 16. fejezete az 1-től a 6. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben farizeusok és szadduceusok mentek Jézushoz, hogy próbára tegyék. Arra kérték, hogy mutasson nekik égi jelet. Ezt válaszolta nekik. Este azt mondjátok, jó idő lesz, mert fölöslik az ég. Hajnalban meg, ma zivatar lesz, mert az ég felhős és vörös. Képmutatók. Az ég színéből tudtok következtetni, az idők jeleit azonban nem tudjátok felismerni. A gonosz és házasságtörő nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ezzel otthagyta őket és elment. Tanítványaival a túlsó partra menet, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és a szadduceusok kovászától. A jeleket felismerni nem könnyű, ugyanakkor mégis sokszor egyértelmű. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy az életben az apró csodákat nem tudják észrevenni. Bármennyire is küzdenek, bármennyire is figyelnek, az élet nehézségei, az élet gondjai elfedik ezeket előlük. Pedig tényleg különös figyelemmel és különös érzékeny szívvel az ember mégis meg tudja érezni az apró cselekedetekben is az Istennek a szeretetét. A szadduceusok és farizeusok is hatalmas jeleket kívántak Jézustól. Ő természetesen megmondta nekik, hogy mit fognak kapni, Jónás próféta jelét, akinek van füle a hallásra, az meghallja, ugye, ahogy Jézus is szokta volt mondani, de nem értik meg ezt a jelet. Mert a szívük zárva marad, az Isten előtt, az Isten fia előtt bezárják azt. Éppen ezért, amikor a mai ember is nem akarja, vagy nem meri felismerni ezeket a jeleket, a szeretetnek az apró jeleit is, bizony fel kell tenni magunknak a kérdést, mennyire van nyitva a szívünk. Mennyire tudjuk befogadni azt a szerető Istent, aki annyira szereti az embert, hogy önmagát ajándékozza értünk. Hatalmas nagy jelet adott Jézus a szeretetről, és ez minden egyes szeretet cselekedetben tovább él. Éppen ezért nyitott szívvel, érzékeny lélekkel figyeljünk oda bátran ezekre az apró jelekre, és ismerjük fel benne az Isten szeretetét. Amen.
2: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Gábor főangyalra tekint. Március 26-án, az örömhírvétel ünnepét követő napon is ráemlékezünk, de mivel ez a nap általában nagyböjtre esik, nem lehetséges, hogy kellő fénnyel megünnepeljük. Egyházunk azért szenteli ezt a júliusi napot az ő ünnepének, hogy megemlékezzék arról, hogy Isten mit vitt végbe általa. Holnap, kedden, Szent Akvilász apostolra tekintünk. Feleségével, Priscillával Rómában élt, de a Claudius császár idején kitört üldözéskor Korintusba költözött. Sátorkészítéssel foglalkozott. Szent Pál apostol második missziós útján náluk lakott. Efeszusba is elkísérték Szent Pált, itt magukhoz hívták Apollót és segítették a megtérésben. A keresztény közösséget is ők fogadták be házukba. Később Efeszusból Rómába tértek vissza. A hagyomány szerint Heraklea püspöke volt, és vértanú halált halt. Szerdán egy 3 éves vértanú kisfiúról, Círiákról és édesanyjáról, Julisszáról emlékezik meg egyházunk. A 3. század végén éltek. A keresztény üldözés elől Tarzuszba menekültek, az üldözés azonban ott is utolérte őket. Ott szenvedtek mindketten vértanúságot. Csütörtökön Szent Atenogén vértanú püspökre és 10 társára emlékezünk. Atenogén Pidaktoé város püspöke volt, 10 társával együtt egy kis monostorban élt. Amikor a város lakói nem akartak áldozni a bálványoknak, a pogány katonák sok keresztényt megöltek. Először börtönbe vetették Atenogén 10 társát, utána Atenogén is a kezükre került, Szebaszté városában kihallgatása után a börtönbe zárták társaihoz. Nem sokára újra a helytartó elé kerültek, és mivel ezúttal sem akartak a pogány isteneknek áldozni, azért kivégezték őket. Először a 10 társát fejezték le. Atenogén azt kérte, hogy őt monostorában fejezzék le. Ez így is történt, 311-ben. Pénteken Szent Marina nagyvértanúnőről emlékezik meg egyházunk. Marina a Pisidiai Antiókiában született nemes, de pogány szülőktől. Atya pogány pap volt. Hamar elveszítve anyját, atya nevelőnőre bízta. Felserdülve szép külsejű és szép lelkű leány lett belőle. Ebben az időben a keresztények ellen nagy üldözést rendeltek el. A papok és azok, akik gyöngének érezték magukat a kínzásokra, elrejtőztek és titokban tanítottak, és a pogányságból sokakat vezettek Krisztus hitére. Marina is hallott Jézusról, hitt benne, de nem volt alkalma, hogy a keresztségben részesüljön. Atya, halván, hogy leánya hisz Krisztusban, kitagadta őt. Dioklécián császár alatt Marinát elfogták, és kegyetlenül megkínozták. Kampukkal marcangolták testét. Sem a tűz, sem a víz, sem a beléje vert szögek nem ingatták meg hitében. Példájával sok pogányt térített a keresztény hitre. Végül Pisidiai Antiókiában fejezték le, a 3. század végén. Szombaton Szent Emil vértanút állítja elénk egyházunk. A mai Bulgária területén, a Duna partján élt egy Dorosztulum nevű városban, a 4. század közepén. Mikor a hitehagyó Julianos kiadta a rendeletét, mely szerint minden keresztényt ki kell végezni, Emil a pogány templomba ment, s az ott lévő pogány oltárokat és bálványszobrokat összetörte. Mivel a pogányok először nem tudták, hogy kitette ezt, egy másik keresztényt fogtak el, de Emil előállt, s nyilvánosan vállalta tettét, és ezzel a vértanúságot. Vasárnap Nagy Szent Bazil püspök nővérére, Szent Makrina anyánkra emlékezünk. A kor szokása szerint fiatalon eljegyezték, ám mivel vőlegénye még a házasságkötésük előtt meghalt, így, noha több kérője volt, mégsem akart többi a házasságról hallani sem. Édesanyjával együtt a szerzetesi életet választotta. A hagyomány szerint 379-ben hunyt el. Végezetül a pénteken ünnepelt Szent Marina nagyvértanú nő kontákjával, ünnepi himnuszával búcsúzom. a szüzesség szépségével ékeskedtéló szűz, a vértanúk koszorúját kaptad fejedre, Marina, a küzdelmet során kiontott véreddel meghintve a gyógyítás csodáival tündököltél. Ezért alkotót kezéből elnyerted, vértanúnőnk, küzdelmet győzelmi jutalmát.

a júliusi életigét és magyarázatát hallják. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Jézus, miután példabeszédekben szólt a Genezáreti tó partján összegyűlt hatalmas tömeghez, tanítványaihoz fordult és elmagyarázta nekik szavai mélyebb értelmét. A történet főszereplője Isten igéje, amelyet egy kicsi és törékeny maghoz hasonlít. A kövek, a tövisek, a madarak megakadályozhatják, hogy kicsírázzon, gyökeret eresszen és kalászt érleljen, de a bölcs magvető ismeri a mag duszadó élet erejét. Ezeken a képeken keresztül Jézus feltárja az ember és az Isten által felkínált ige kapcsolatát. Van, aki befogadja, és van, aki különféle okokból veszni hagyja anélkül, hogy gyümölcsöt teremne. Az emberi szívben ugyanis a felületesség és az anyagiak miatt túlzó aggodalom komolyan veszélyezteti a természet feletti élet csodáját, amelyet Isten fel szeretne lobbantani a teremtményeiben. A tanítványokhoz hasonlóan Jézus minket is hív, hogy lépjünk be Isten szeretetének alázatos misztériumába, ugyanakkor személyes döntésre indít, hogy milyen föld akarunk lenni. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. Figyeljünk oda és értsük meg. Úgy tűnik ez a titka annak, hogy befogadó földé váljunk, ahol az ige magja kifejtheti erejét és jó gyümölcsöt hozhat. Milyen értékes, ha készen vagyunk odafigyelni, meghallani, ez az a szellemi tér, ahol helyet készítünk Isten életének, aki mindig megelőz minket irgalmával. Ő türelmes földműves, aki ismeri és tiszteletben tartja az érés idejét. Isten igéje, ahogy Kiara Lubik is írja, belülről világítja meg nem csak az elmét, hanem az egész létet. Békét ad, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez, az én békémet még a zavaros, szorongatással teli pillanatokban is. Teljes örömöt ad még a lelket marcangoló fájdalom közepette is, erőt ad különösen akkor, amikor elcsüggednénk, vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá tesz, mert megnyitja az igazság útját. Bennünk is szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje iránt, figyelemmel be kell fogadnunk, amikor a templomban hirdetik, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélkednünk kell azt. Mindenekelőtt azonban arra kaptunk meghívást, hogy megéljük. Jézus egy-egy igéjét megélve éljük az egész evangéliumot, mert ő minden igéjében teljesen nekünk ajándékozza magát. Ő maga jön hozzánk, hogy bennünk éljen. Apránként lelkünk mélyére hatol, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és viselkedési szokásaink helyébe lép az élet minden területén. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz. A mexikói Van Bill meséli. Volt idő, amikor úgy éreztem, mintha egy mély gödörben rekedtem volna. Erőszakos kapcsolatban éltem, próbáltam menekülni és mindent a saját erőmből megoldani. A közösségi média és a környezetem hatására gyakran olyan dolgokat hajszoltam, amelyekben nem Isten vezetett. Hiába erőlködtem, üres és céltalan volt az életem. Tudtam viszont, hogy a szeretet egyetemes nyelv. Így aztán
elkezdtem önkénteskedni. Ettől kezdve olyan teljességre jutottam, amely csak Istentől származhatott. Idővel felfedeztem egy helyet, ahol hallgathatom az ő igéjét, és fejlődhetek a vele való kapcsolatomban. Mélységesen hálás vagyok ezért. Még akkor is, amikor kiszáradt és köves talajba érezzük magunkat, az ige maga hatékony, ahogy Izaiás próféta mondja, amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ebből a reményből meríthetünk erőt a félelmek és feszültségek uralta időkben is, és bizalmunkat vehetjük azokba az emberekbe is, akiket az élet mellénk ad. Higgyünk benne, hogy képesek jó gyümölcsöt hozni, és teremtsünk sok alkalmat a meghallgatásra, a párbeszédre, hogy együtt haladjunk a testvériség távlatai felé. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti. Azután gyümölcsöt hoz.

0: Hírpercek.
1: Hatnapos zarándokút várja az érdeklődőket a ferences protomártírok ösvényén Umbria déli részén. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Jézus 5 szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Hat nap gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. A Szentföldi Kiadó közzétette a ferences protomártírok ösvényének kalauzát, amely egy körutat mutat be Olaszországban, Dél-Umbrián keresztül, írta a Magyar Kurír. A hátizsákod lesz az otthonod a hat napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos, és mi a felesleges az életben. A zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le és adjunk helyet a lényegnek. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának szülővárosait járja végig, akiket Assisi Szent Ferenc 1219-ben Marokkóba küldött prédikálni, majd a következő évben megölték őket. A 2015-ben felavatott út még mindig kevéssé ismert más zarándok útvonalakhoz képest. Rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az útvonal mindenki számára nyitott. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédelt szombaton Castel Gandolfóban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik, a teremtésvédelem liturgiája keretében. Majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, valamint egy idegenvezetés a Borgo Laudatossiben. Mindez egy közös étkezéssel zárul a Szentatyával, áll a Vatikán hírében. Az idei rendezvényt a Laudatossi Felsőoktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezte. Ezek azok az intézmények, amelyek Rómában a kiszolgáltatott embereket kísérik. A Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa szerint, amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki nincs Isten szívének peremén. A rómaiakat segítők mellett a helyi vállalkozók reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus 5 szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét, és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása és az Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: 23 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

0: A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyalaimája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyalaimát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első urangyalaimája Castel Gandolfóban, ahol a Szentatya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok lelkes éjjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
1: Jesus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. È accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
0: Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
1: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto.
0: Így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást, végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település, Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn, a közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritással, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fetette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritas igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az olasz püspöki konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása

Istenek! Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Hogyan nézne ki az életünk, ha mindent az örök életre a mennyek országára tennénk fel? Ha mindent az örökké valóság táblatában élnénk meg, mennyiben befolyásolja a mennyek országa az örök élet a mai nap döntéseit, a kapcsolataidban való jelenlétet? Az a cél, hogy te győzzél, az a cél, hogy az legyen, amit te akarsz, vagy az a cél, hogy ezen az egyszerű helyzeten keresztül is a mennyországba juss? Honnét nézed? Attól lesz súlya egy helyzetnek, illetve lesz súlytalan bármi. Hogy a mennyország szempontjából fontos, vagy nem fontos. És ez egy egészen más olvasása a dolgoknak. És szabad vagy arra, senki nem akadályozhat meg, hogy erről az oldalról kezd el nézni a saját életedet, a kapcsolataidat, az anyagiakhoz való viszonyodat, a hatalomhoz való viszonyodat, a szexualitáshoz való viszonyodat, a megkötözöttségeidet, a szokásaidat. A mennyország szempontjából fontos vagy nem? Ha fontos, akkor van súlya. Ha nem fontos, akkor felejthető. Az imá összefügg az elragadtatással. Ez nem misztikus, nem a extra karizmatikusoknak fenntartott misztikus út. Mert erre azt mondjuk, hogy jó, hát ezt meghagyjuk a misztikusoknak, mi normális akarunk lenni. Ami leginkább motivál bennünket, az a valami, vagy valaki iránti rajongás. A megragadottság. Lenyűgözötte valaha Jézus úgy, mint bármi más. Az ő személye, az ő szeretete, az ő szava, az ő jelenléte. Megragadott-e már? A keresztények között is hiányzik a Jézus iránti rajongás. Mert aki igazán megismeri őt, azt Jézus lenyűgözi. Ettől kezdve nem az a kérdés, mit szabad megtenni, nem a bűn lesz a legfontosabb, annak az elkerülése, hanem a legfontosabb kérdés, hogy mi segíti elő a Jézus iránti szeretetet, és mi akadályozza a Jézus iránti szeretetet. Hiányoznak a Jézusért rajongó keresztények, és ez nem az a rajongás, ami ilyen happy, happy, happy. Nem. Amikor szerelembe esel Jézus iránt. És ez nem extra misztikus út. Ez nagyon normális. Abba beleszeretni, aki a legjobban belém szeretett, az a legnormálisabb dolog a világon. Isten szenvedélyes szeretet. A csodálkozás az a teológia kezdete, hogy rácsodálkozni Istenre, aki testben itt van közöttünk, megtestesült, és itt maradt közöttünk és velünk. Tudjuk-e még csodálni Jézust és az ő személyét? Úgy tűnik, az egyház leginkább önmagával vagy a világgal van elfoglalva. Kezdetben nem volt intézmény. Kezdetben volt a találkozás az élő és feltámadt Krisztussal, és 16. Benedek pápa szerint a kereszténység ezzel a találkozással kezdődik mindenkinek az életében. ahogyan Jézust lenyűgözte a mennyei atya személye, és ezért hajlandó volt órákon át édeskettesben lenni a mennyei atyával, ugyanúgy szeretné, hogyha nem tudnánk levenni a szemünket őróla, ha lenyűgözhetne bennünket, és az ő dicsőségét szemlélve fokról fokra átalakulnánk, és hasonlóvá válnánk ő hozzá. Mi van az ima meghallgatásával? Említettem, hogy nagyon sokat imádkoztam, és azt hittem, nem hallgatja meg. Megtörtént, csak másképpen, mint gondoltam. Amikor mire szentelésre kerültem, az üldöztetések miatt, meg az én esztelen életvitelem miatt, mert nem vigyáztam a testemre, össze-vissza ettem, össze-vissza aludtam, nem törődtem a testemmel, be voltam lőve a célra. És megbetegedtem. Meg az üldöztetések, a zaklatások, stb. A szenvedések, gyomorfekélyem lett. Nagyon súlyos gyomorfekélyem lett, és a szentelés után ez rettenetesen elhatalmasodott. Egy évvel a szentelés után ott tartottak az orvosok, hogy meg kell műteni. És ekkor találkoztam a karizmatikus megújuláson belül olyan paptestvérekkel, akik hisznek abban, vagy hittek és hisznek abban, hogy ha imádkoznak gyógyulásért, az megtörténhet. És imádkoztak fölöttem. És egy pillanat alatt meggyógyultam. Elmaradt a műtét. Imádkoztak a gyógyulásomért. Isten meghallgatta a kérésemet. És amikor meggyógyultam, akkor mit csináltam? Ugyanolyan esztelenül folytattam az életemet, mint előtte. Nem törődtem újra a testemmel. És újra megbetegedtem. 3 év múlva már újra fekélyes voltam. És hát tutira mentem, megszerveztem a legjobb karizmatikus gyógyítókat, hogy tegyék rám a kezüket, és imádkozzanak, és gyógyuljak meg. De Isten nem hallgatta meg az imájukat. Másképpen hallgatta meg. Megműtöttek. Nem úsztam meg. Kivették a gyomrom 2/3. Nagyon jól lehet élni anélkül is. Nagyon boldog voltam, amikor a sebész jött, és hát fél zsemlével jól laktam. Fú, mondom, ez a legjobb állapot. Nem kell kajálni. Nem kell időt fordítani az étkezésre, csak bekapok egy fél zsemlét, és mehetek tovább. És erre azt mondta, hogy nyugi, kitágul, mint az ökörő. És tényleg kitágult. Fél zsemle már nagyon kevés. És egy nagyobb dolgot tett a Jóisten. Én azért imádkoztam, meg ők is azért, hogy meggyógyuljak, csodálatos módon meggyógyított a sebészek kése által, és adott egy nagyobb gyógyulást, amit nem tudtam, hogy az egy betegség nálam. Ezt úgy hívtam akkor, hogy kiműtette belőlem a nélkülözhetetlenségi tudatot. Mert én azért nem mentem el orvoshoz, és azért nem mentem el műtétre, mert mi lesz az Anyaszentegyházzal Várpalotán? Hát nekem ott a dolgom, hát nem mehetek el, hát a fiatalok, meg a családok, meg minden. Inkább belehalok. És erre végül engedtem egy barátomnak, és elmentem orvoshoz, megműtöttek, sikerült, túléltem, és 2 hónapig nem szolgáltam. Megígértem az orvosnak, hogy pihenek. Nem szoktam ilyen ígéreteket tenni, azóta se, bár többször voltam műtéten, de akkor megígértem. És 2 hónapig otthon voltam a szüleimnél, és visszamentem, és megrökönyödtem, mert az egyház élt, pedig én ott sem voltam. Én sehol nem voltam, és tessék, működött az a Szent Egyház. És akkor úgy leesett, hogy de jó, nélkülem is működik. megszabadultam egy nagyon nehéz betegségtől. Meghallgatásra találnak az imáink, vagy csak megváltoztatnak bennünket az imáink. Az ima az Isten iránti bizalomnak az aktusa. Tényleg megtartja a szavát, ha imádkozom? Tényleg meg lehet bízni Istenben és az ő szavában? Olyan ez, mint a házasság. Honnan tudom, hogy a másik szeret? Sok apró részletből meg tudom állapítani, de nem tudom bizonyítani. A szerelem nem bizonyítható. Ha elhiszed, hogy a másik szeret, akkor mindenhol és mindenben megtalálod ennek a bizonyítékát. Ha nem hiszed el, hogy a másik szeret, akkor ezeket az apró jeleket, amiket ő ad, vagy nagy jeleket, véletlennek, színlelésnek, kötelességből fakadó szívességnek fogod értékelni. Benned van. Te döntöd el. Elhiszed, vagy nem? Ugyanígy van az ima meghallgatásokkal is. Ha hiszed, hogy Isten meghallgatja az imádat, mindenben fel fogod fedezni. Ha nem, akkor csak a véletlenek összjátéka az egész.
0: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert tékeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hagyjunk nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Jézus öt szent sebe búcsút és ezüstmisét ünnepeltek Mária Nosztrán a pálosok. Nyári időutazás Jedlik Ányos otthonában, a győri Bencés látogatóközpontban. Szent Benedek ünnepét tartották Tihanyban pénteken. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A Börzsönyben lévő ősi pálos kegyhely Mária Nosztra adott otthont július 4-én és 5-én a Jézus öt szent sebe tiszteletére rendezett búcsúnak, melynek csúcspontja Csóka János, pálos szerzetes ezüstmiséje és megrázó erejű prédikációja volt, tudatta a Magyar Pálos Rend. Felemelő pillanat volt 4-én a férfiak térdeplő rózsafüzér imádsága, amely megmutatta a hit erejét és a férfias tanúságtételt. 5-én a közösség magával vitt egy a bazilikából származó keresztet, amelyet egymást váltva együtt vittek. Az ünnepi szentmisén Csóka János kiemelte, sebzettségeink lehetőségek arra, hogy átalakítsuk őket szeretetté. A nagysága abban mutatkozik meg, mekkora áldozatot vagyunk képesek hozni a másikért. A prédikáció és egyben a búcsú legfőbb üzenete a jelen pillanat elfogadása, és ez Isten iránti teljes bizalom volt. Öröm vagy nehézség, Isten velünk van mindkettőben. A győri Rotary Fröccsnapok alkalmából a győri Bencés látogatóközpontban július 17-én és 18-án Jedlik Ányos életét és örökségét idézik fel. Bejárják a győri bencések több mint 220, valamint a gimnázium 400 éves történetét, és megtekintik a tudós szerzetes egykori celláját. Írja a győri bencés honlap. A látogatás programja. A Loyolai Szent Ignác bencés templom felfedezése. A 400 tanév élő örökség a győri bencés gimnáziumban című kiállítás megtekintése a templom és a rendház különleges hangulatú tetőterében, valamint barangolás a műemléki barokk lépcsőház elegáns tereiben. A látogatást egy pohár zamatos fröccsel és bencés gasztronómiai élményekkel zárják a bencés patikában, ahol Jedlik Ányos öröksége és a győri bencés hagyományok is megelevenednek. Részletes információ a gyoribences.hu weboldalon érhető el. Európa védőszentjének, a nyugati szerzetesség atyának Szent Benedeknek ünnepén július 10-én szentmisére gyűlt össze a tihanyi bencés közösség és a velük együtt ünneplő hívek sokasága az apátsági templomban. Az ünnepre érkeztek meg a Szent Benedek zaránduklat résztvevői is, akik idén több mint 100-an járták végig a Győrt, Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt összekötő zarándok utat. Tudatta az apátság. A vesperással egybekötött ünnepi szentmisét Mihályi Jeromos OSB perjel a Tihanyi Bencés apátság elöljárója vezette. Homíliájában a perjel arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent Benedek személyében az utitársat is lássák, aki ma is Krisztus felé vezeti az Istent kereső embert. Prédikációja végén arra buzdította a híveket, hogy a mindennapokban is keressék meg saját barlangjukat, azt a belső helyet, ahol csendben találkozhatnak Istennel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus, a megszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényelő gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálólánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsördül az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákumává szint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp emberpalántában benne lekik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekén némán csodálkozó, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozolhat-e örvendezve az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te

0: Szentszűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárját, tudja, hogy a bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az Úr útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elelgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
4: akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
5: hogy méltóbb lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvosójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
5: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Krisz Rudi, énekes zeneszerzővel, Tóth Enikő beszélget.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Kreisz Rudolfot, ahogy mindenki ismeri, Krisz Rudit, énekest, zenészt és zeneszerzőt. Szervusz!
1: Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon érdekel, hogy hogyan indult a te életed, milyen családból származol, és hogy ilyen hamar elkezdtél zenélni.
1: Igazándiból nagyon szerencsésen indult a gyerekkorom, és nagyon szerencsés is vagyok, hiszen egy olyan családba nőttem föl, ahol apukám zenész volt, és már egész fiatalon nem voltak elvárásai azzal kapcsolatban, hogy én esetleg milyen tanuló leszek az iskolába, stb., hanem azt látta, hogy engem is a zene érdekel. Beirattak zongoratanárhoz, és talán az volt a fontos a szüleimnek, hogy nem csak apunak, hanem anyunak is, hogyha már zongoraórákra járok, akkor tanuljam meg a darabokat. Tehát, hogy soha nem presszionáltak, hogy én most milyen tanuló legyek. És ez egy nagyon könnyebbség az életben, amikor nem egy olyan teheren indulunk neki, hogy már gyerekkorba kapjuk azt, hogy már pedig neked ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Tehát, hogy hagyták azt, hogy miben érzem én jól magam. Szóval apu egy rockzenekarban volt dobos, tehát már egész fiatalon az ő koncertjeire jártunk, illetve a próbáira, és a 80-as évek végén egyik délután, azt hiszem 88-ban volt, jött apu, hogy van egy kis meglepetésünk nekem, bátyámnak és az unokatestvéreimnek, hogy összerakott egy kis próbatermet a pincének a legutolsó kis zegzugos részében, és akkor 88-ban kezdtünk el így próbálni, kaptunk billentyűt, mindenki kitalálta, hogy melyik hangszer áll hozzá legközelebb. Én mindig is tudtam, hogy szeretnék zongorázni, meg énekelni, már egész picin, úgyhogy végül is így indult ez az egész.
0: Ekkor voltál 7 éves, ha jól számolom, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: És akkor bele is vágtatok, hogy nézett ki ez a formáció? Mondtad, hogy ugye rokonok volt a neve, ezt olvastam is. De hogy nézett ki? Készültetek-e koncertre, vagy felvételre, vagy csak örömzene volt?
1: Igazándiból egyenlőre csak szerettünk volna négyen megszólalni valahogy, ebben az apu nagyon a segítségünkre volt, annak ellenére, hogy dobos volt, de alapszinten értett minden hangszerhez, a basszusgitárhoz, a zongorához, legalábbis ilyen hármas hangzatokat azért meg tudott mutogatni. És ugye azért a popzenéhez meg akár elég ennyi is, és az édesapám testvérének van 2 fia, és akkor így lettünk mi a családi zenekar, illetve a bátyám. Az hamar kiderült, hogy a legtehetségesebb dobos közöttünk az unokatestvérem Péter, az előbb említettem. A bátyám lett a basszusgitáros, majd a szintén unokatestvérem Norbert, az Petinek a testvére. Ő is szintén billentyűzött, úgyhogy az volt az alapfelállás, hogy egy basszusgitár, 2 billentyű és egy dob. És ezzel azért úgy meg tudtuk oldani a hangszereléseket egész jól. Miután apujék ilyen Led Zeppelin, Black Sabbath, meg Deep Purple, meg ilyen zenéket játszottak, rockzenét, ezáltal nekünk is ez jött, tehát ez bele ment nekünk is a vérára. Úgyhogy egész 7-8 évesen mi is ilyen Deep Purple zenéket játszottunk, legalábbis gitárszólókat próbáltam el szólózni billentyűn, szintetizátorom. Úgyhogy hamar össze is raktunk egy 15 dalos repertuárt, és akkor gyerekként jártuk az országot, apu vitt egy csomó helyre minket, tehetségkutató versenyektől kezdve, stb. Szóval megint elindult az élet.
0: Hogyan reagált a nézőközönség, hogy ilyen fiatal gyerekekből áll a zenekar, és így játszotok?
1: Igazándiból ez egy ilyen érdekesség volt szerintem a felnőttek számára, hogy jó, milyen picik és milyen zenét játszanak. És akkor később így jött a képbe, 90-es évek elején, azt hiszem 1-2-ben a Robi is, Szikora Robi, aki fantáziát látott bennünk, és akkor csinált nekünk egy egész albumot, annak Domino volt a neve. Úgyhogy akkor egy nagyon szoros viszony volt a Robival. Meg hát nekem ez idő alatt sokan is tudják, hogy nekem színházas korszak is volt. Mostáli, akkor Arizona színház volt. Akkor egy ideig ott voltam, aztán a társulat lement Sopronba, Petőfi Színházba, akkor én is mentem velük. Ez is egy nagy élmény volt, már csak azért is, mert gyerekként az mindig egy akkora dolog, hogy nem kellett iskolába járnom, mert ugye magántanuló voltam, azt hiszem 1-2 évfolyamon keresztül. Szóval nagyon-nagyon gyönyörű gyermekkorom volt, meg végül is ezt a jelenre is igaz. Nekem nagyon-nagyon szép életem van, és szép életem volt, és remélem, hogy szép életem is lesz még, és ezért én minden nap hálát adok. De szó szerint nagyon, nagyon sok energiát fordítok a hálába napi szinten, hogy megháláljam azt, amit kaptam.
0: De jó ezt hallani, hogy tényleg nem csak tudomásul veszed, hogy ez van, és nem úgy gondolkodsz erről, hogy ez jár, hanem tényleg hálát adsz érte. Hogyan indult a szóló karriered? Hogyan alakult ki ez, hogy akkor te most egyedül fogsz játszani, te leszel Krisz Rudi?
1: Igazándiból még gyerekzenekarként csinált velünk Hamza Zoltán egy interjút, egy ilyen regionális tévénél, és eltelt pár éve, még akkor ilyen 11-12 éves voltam, és neki eszébe jutott, hogy mi lehet vajon velem. Akkor felkeresett, akkor voltam 17 éves, és mondtam neki, hogy igazándiból én azóta is zenélek, csak mondjuk nem a nyilvánosság előtt, hanem így otthon a kis próbaterembe, stb. És ő megkérdezte, hogy van-e kedvem ezt komolyabban csinálni, és akkor mutogattam neki dalokat. Elvitt akkor az akkori egyik legnagyobb kiadóhoz, és rögtön kaptam egy, azt hiszem, 6 éves szerződést. Ma már azt hiszem nincsen önmagában, kimondhatjuk a nevét, a BMG kiadó. És onnantól kezdve 98-tól ismert meg az ország így Chris Rudiként.
0: Akkor az jó nagy bizalom volt, ha egyből leszerződtettek.
1: Nyilván a Fizi Miska is nagyon sokat számított, meg a dalok is. Azért az ember előnybe indul, hogyha kék a szeme, meg kicsit... És ez annyira csúnya mondat, mint hogyha a szép embereknek állna a világ, és ez annyira igazságtalan, de valahogy mindig előnybe indulnak azok az emberek. Tehát, hogy én ezt megkaptam az élettől, hogy kék a szemem, és... Szóval én ezért is hálás vagyok, hogy ilyen genetikát kaptam, mert ez egy nagyon nagy szerencse.
0: Zeneileg mi volt a missziód, mi volt az, amit szerettél volna adni a közönségnek?
1: Önmagában a zene az mindig egy mencsvár volt az életben. Különösen élveztem, hogy abból élhetek, amit a szenvedélyem, a hobbim, a munkám, és jó érzés volt az, hogy 20 évesen, vagy 19-20 évesen írtam a dalokat, például a Törd át a csendet, vagy a Homokba rajzolt szerelem. Nálam ez gyerekként is ott volt, hogy én zenélek, nekem az, hogy zongoraórára járok. Később is beigazolódott, amikor mondjuk 2006-7-ben már nem éreztem azt, hogy annyira sikeres lennék, vagy 2008-ban, és akkor se fordultam el a zenétől, sőt, még jobban ráfeküdtem, és fejlesztettem magam, és akkor hajóra mentem 8 évig zenélni. Tehát más utat soha nem láttam az életben, csak az, hogy a zenén keresztül jussak el helyekre, vagy a zenén keresztül érjem el a céljaimat.
0: Ugye onnan ismerjük egymást, hogy ott találkoztunk, egy koncerten láttalak a zenekaroddal fellépni, és hogy tényleg zenéltetek, tehát nem egy ilyen kirakat volt, tehát hogy valóban zenészként voltatok jelen, és hatalmas siker volt, mondhatjuk, hogy megőrült a közönség még a mai napig. És itt fűzném át egy kicsit arra az időszakra újra, hogy ebben a 2000-es évek eleje korszakban rengeteg szerelmes dal íródott. És ugye a te dalaid is többségében erről szólnak. Szerinted mi volt az oka annak, hogy akkor ez az időszak, ez tényleg erről szólt, hogy megéneklik, hogy hogyan szerelmesek, ilyen lírai számok születnek?
1: Lehet, hogy ezt arra fordítanám át, hogy odáig, addig a korszakig szóltak erről a zenék. Én nagyon sok 50-60-70-es évek zenét hallgattam, sőt a mai napig ezeket hallgatom, én imádom Paul Ankát, vagy rengeteg, volt régen egy ilyen film, hogy a Forró rágógumi, abban is ezeket az 50-60-as évek rock and roll szerelmes dalait játszották, sőt igazándiból a zene mindig valamit közvetíteni akar, de arra rájöttek a zeneszerzők, hogy a legtöbb ember mindig szerelmi bánatos, és mindig ezekkel a dalokkal tud a legjobban azonosulni. És ugye valahol egy mencsvár a zene, amikor úgy érezzük, hogy teljesen elfordult tőlünk a világ, akkor fölvesszük a fülest, hogy bekapcsoljuk a kedvenc dalunkat, és akkor megéljük belül azokat a pillanatokat, vagy amiket meg szeretnénk élni, vagy valamerre elvisz ez az egész dolog, amit kaptunk az égiektől. Maga ez a művészet, hogy dalt szerezhetünk, és dalokat adhatunk elő is. Persze voltak a lemezeken nem csak szerelmes dalok, de valamiért ezek lettek a slágerek. Ugye egy lemezen azért kb. 5 szerelmes dal van, és 5 meg teljesen más dolgokról szólt, de az mégsem, tehát az nem tudott kitörni, sohasem. A mai világban viszont, ahogy prostituálódik minden, ez alatt a zene, és minden, tehát mindent úgy érzem, hogy minden prostituálódik, a filmgyártástól kezdve, a különféle termékek gyártása, tehát mindennek a minősége romlik. Ez alatt nem azt értem, hogy a jelenlegi dalszerzők nem tehetségesek, de mondjuk, ha visszamegyünk, mit tudom én, Mozartig, hogy mi számított mainstreamnek, ahhoz képest ma már elég nagy a szakadék. Tehát, hogy ma már nem olyan zenészek szerzik a dalokat, akik ebbe évtizedeket raktak, vagy éppen több évet, hanem tisztelet a kivétel, mert van, aki fejleszti magát, és úgy próbál hozzáállni a dalszerzéshez, de minthogyha a közönség sem kívánná azt a fajta zenét már. Tehát, hogy nem igényli az, hogy több harmónia legyen, vagy legyenek szűkített, vagy bővített harmóniák. Most nem akarok ilyen szakmai dolgokba bemenni, de hogyha most úgy állok neki egy zenének a komponálására, hogy próbáljak egy összetettebb zenét, ami érzelmeket vált ki harmóniailag, stb., ezzel a mai közönség már nem tud mit kezdeni. Én például mai napig szeretem hallgatni a Szabadság Bándorait a Demjén Ferenctől, hogy ott azért az milyen jó szöveg van, és nagyon jó kis dallamok vannak. Nem biztos, hogy a mai 15-20 éves generációt ez megérinti. Valamiért őket inkább a zenének az úgymond flow-ja viszi. Szövegben érdekes, hogy inkább a pénzről szól, mindenki tudja, hogy miről beszélek, hogy ma YouTube felkapottak videók között milyen slágerek vannak, és mondjuk milyenek voltak 20-30-40 éve.
0: Igen, hogy érzelmileg is nagyon le vannak butítva, és akkor szépen fogalmazzuk meg a szerelmes dalokat, vagy sokkal inkább felgyorsult kapcsolatokról szólnak ezek, vagy akár egy éjszakás kapcsolatokról, és keresi az emberben az értéket, vagy a hova tovább, vagy mint tudok elgondolkodni, vagy elcsigázódni.
1: Igen, hogy miért ment el errefelé az emberiség, vagy hogy ez meddig fog elmenni, az egy, lehet, hogy egy másik beszélgetés lenne.
0: Hogyan kezelted a rajongói táborodat? Lehet erről kérdezni téged? Mit éreztél?
1: Az előbb beszéltünk róla, hogy már gyerekként is, ugye, 8-9-10 évesként is sokat voltam színpadon, meg ugye a színházi évek rengeteg sok önbizalmat adott. Szóval, hogy valahogy, amikor 18 évesen szerződést kaptam, és így plázákban, ilyen hisztérikus állapotokban voltak a lányok, és úgy jöttek utána, meg valamikor így menekülni kellett, tényleg, mint a Beatlesnél. Valahogy ezt olyan természetesnek éltem meg. Valahogy olyan evidensnek, hogy itt vagyok, és akkor ez van, de nyilván már ezt a színházból is megszoktam ezt a nagy sikert, hogy 10 évesen főszerepet kaptam, és akkor virágokat hoztak föl a színpadra a végén a 2,5 órás dalab után. Szóval valahogy ezt olyan természetesnek vettem, és amikor volt egy hajós időszak 8 év, ahol viszont vendéglátó zenészként voltam, rá évekkel később esett le, hogy ez egy mekkora dolog volt, és hogy ezt mennyire nem kezeltem a helyén, hogy ezt mennyire természetes dolognak vettem.
0: Igazából akkor alakult ki a személyiséget, szóval, hogy ez meghozta magával ezt a természetességet valószínűleg.
1: Egész más, hogy látom ma a sikert, meg akkor a 2000-es évek elején, vagy 90-es évek végén.
0: Most mit jelent számodra a siker?
1: Most, mint hogyha még sikeresebbnek élném meg a dolgokat, olyan szempontból, hogy régen is volt sok koncert, meg éreztem ezt a rajongást, de ma valahogy úgy érzem, hogy nagyobb tömegeket tudok vonzani. Tehát, hogy amikor megyünk a zenekarral, ugye járjuk az országot, rengeteg helyen vagyunk, hogy még nagyobb tömeg van. És ez egy nagyon jó érzés, hogy ezt megkaphattuk második esélynek az égiektől, hogy az ember nyilván 20 évesen keres sok pénzt, elszórja, és éli elég bohém módon az életét, és sokszor nem kap valaki második esélyt az élettől, és mi iszonyat nagy esélyt kaptunk, és mint hogyha föntről így csak raknák alánk ezeket a téglákat, hogy felérjünk a csúcsig. Tehát nagyon szép az a dolog, ami mostanában történik a zenekarral meg velem.
0: Az eredeti felállással zenéltek, vagy most új tagok vannak a zenekarban?
1: Az eredeti felállással zenélek. Annyiban kiegészült, hogy unokatesomnak a testvére volt, szintén billentyűs, ők most egy pékséget vezetnek, és ő már úgy nem akar csatlakozni. Mi nagyon szerettük volna, de ő megértem, hogy a munka mellett nem akar, de ugyan a bátyám a basszusgitáros, a Peti, a unokatesom a dobos, és van két gitáros, illetve egy kongás. A két gitáros közül az egyik ér rám, csak tehát kell egy ilyen váltó emberke. Szóval ugyanúgy a bátyám áll mellett, mint mit tudom én, 87-be, vagy 88-ba.
0: És könnyű a családdal együtt zenélni?
1: Nagyon, mert igazándiból ők elfogadták, hogy mondjuk én vagyok a zenekarvezető, és ezáltal soha nincsenek konfliktusok. Ez egy nagy segítségem nekem, például ez is az élettől, hogy kaptam egy ilyen testvért, aki még hogyha nem úgy viselkedek, legyint rá, és nincs belőle konfliktus, és ugyanez igaz az unokatesomra is, tehát, hogy ők soha nem akartak a Rivalda fénybe kerülni, soha nem akartak interjút adni, mindig engem toltak előre, soha nem volt bennük irigység, vagy ha volt is, akkor azt nagyon ügyesen leplezték, szóval hát nagyon szerencsés vagyok velük.
0: Volt-e kedvenc dalod, amit a legjobban szerettél?
1: Több dal is van, ezt most így kiemelni nem is.
0: Nem szeretnék.
1: Nem szeretnék, igen.
0: Albumot esetleg, vagy az összes így a szívedhez nőtt?
1: Több, mindegyik albumon vannak olyan dolgok, amit nagyon-nagyon szeretek. Teljesen más zenéket csináltam a 90-es évek végén, mint mondjuk az utóbbi 5-6 évben. Ahogy a közönségem is, én is változok, szóval azért úgy nehéz megfelelni, azt is én is figyelem, hogy mik azok a mai slágerek, amikre a mai fiatalok beindulnak, azzal én már nem biztosítok azonosulni, de azért valahogy még szeretnék slágereket csinálni, tehát az egy dolog, hogy az ember csinálja dalokat, de néha így elmegy az önbizalma is saját magától, hogy biztosan jó ez, míg 20 évesen minden dalnál, amikor szereztem egy dalt, azt éreztem, hogy én vagyok az ország legjobb dalszerzője. És amikor így ez az önbizalom elmegy, azért máshogy látod a világot, meg máshogy is látsz magadra is, meg mindenféleképpen kell egy egészséges önbizalom ahhoz, hogy színpadra tudjál állni. Tehát, hogy ez a legfontosabb. Kell tehetség is, de nagyon-nagyon fontos az önbizalom. Talán az a legfontosabb.
0: Hamza Zoltán írta, vagy írja még mindig a szövegeket, vagy most már más is ír, vagy ti is írtok?
1: Ugye nagyon sokáig nekem az Oli volt a szerzőtársam, aztán gyermekem anyjával nagyon sokat dolgoztam együtt. Ő is nagyon sok szöveget írt nekem, mi nagyon sokáig voltunk együtt, és a mai napig, most nem akartam erről külön kitérni, de nem érek együtt a gyerekem anyjával, de viszont mint a testvérek olyan a kapcsolatunk. És visszatérve, igen, volt egy korszak, amikor ő írta a szövegeimet, mert egy iszonyat nagy irodalom van mögötte is, és nagyon jó szövegeket tudott írni, például, ami az egyik kedvencem tőle, a Kimentünk a divatból, amiben olyan szófordulatok vannak, amit még soha nem hallottam vissza. Például nekem ez nagyon tetszik, ez a mondat, hogy száguldó csillag, csak lenne es, nem lehet mindig minden egyenes. Kapj el egy felhőt, és ugord vele át a múltat és a mát. Hihetetlen nagy tudás van benne, és volt egy 5-6 év, amikor folyamatosan írta a szövegeimet. Most legutóbb megint az Olival dolgoztam együtt, a Még tovább című dalnál, ott több szövegírónak is ki lett adva, és úgy éreztem, hogy én az Oli szövegével tudok most a legjobban azonosulni.
0: Jól értem, hogy benne vagy az alkotói folyamatban, hogy a szövegről van szó.
1: Igen, igen, igen.
0: Volt-e esetleg olyan eset, amikor nem tudtál azonosulni a szöveggel, vagy mondtad, hogy ezt nem szeretnéd, vagy írjátok át?
1: Érdekes, mert például az ilyen homokba rajzott szerelem, vagy a Keresem a szót, vagy a pillanat itt maradt, vagy mint a régi, ezek a Ránnéztél és kész voltam. Nem biztos, hogy te ismered, de akik nagyon figyelték a pályámat, azok ismerték ezeket a dalokat. 19-20 évesen én csak a zenén voltam rajta, az, hogy milyen dallam, milyenek a harmóniák. Tehát most felsoroltam olyan dalt, amik ezek ilyen kicsit ilyen bugyuta szerelmes zenék, de azért én gitároztam föl a funky groove-okat, meg például a Más bolygóról érkeztem, vagy a Nincs több esély. Ezek nem mondanak semmit általában senkinek, de ha meghallgatják, akkor érződik benne, hogy úristen, milyen jó kis funky zenék. Szóval én inkább a zenei részre, én akkor nem figyeltem a szöveget. 18 évesen annyira a zenén voltam rajta, meg szerettem ezeket a jó funky dolgokat, hogy ezt kiadtam az Olinak, ha ő úgy ítélte meg, hogy jó, akkor én ezt rábíztam. Ma már ez teljesen más. Ha nem tudok azonosulni vele, akkor egyszerűen nem tudom énekelni, nem tudok kiállni vele a színpadra. De utólag beigazolódott, hogy például jó volt, hogy ráhagytam az Olira, hogy milyen szöveg legyen, mert a Homokba rajzoltat a mai napig is szeretem énekelni, és egy egész ország. És ugyanígy vannak az új dalokkal, tehát az egyensúly, aminek több milliós a nézettsége ezeken a videó megosztó portálokon, az látszik, hogy működik, és koncerteken is.
0: Igen, én nagyon szövegcentrikus vagyok egyébként, de tényleg ezek a régi zenék, a idézőjelben régi zenék, most már sajnos 20 évesek, telik az idő, de hogy ezek még mindig így megmelengetik a szívemet.
1: Tehát, sőt,
0: hogy...
1: ez 20, tehát a 2000-ben jött ki, meg 2001-ben ezek a dalok, tehát ez 25 igen. éves már lassan. Az a durva.
0: Igen, és hogy hiába mondjuk egyszerűbb a szöveg, de hogy tényleg a koncerten is kétszer is eljátszottad például a Homokba rajzolt szerelmet.
1: Igen, mert azt látom, hogy igénylik, mert hogy lement, de az egy akkora eufórikus állapotot hozott a közönségben, meg nekünk is maga a színpadon, hogy azt sokszor előadjuk kétszer is.
0: Jó volt átélni, jó azt még egyszer megismételni. Most hogy vagy családapaként, apaként, meséltél egy kicsit a lányodról, ha lehet erről kérdezni, igen. hogy milyen érzés volt apává válni, hogyan éled meg az apukaságot?
1: Én nagyon féltem tőle, hogy milyen apa leszek, mert azért én valahol egy exhibicionista ember vagyok, és szeretek a magam dolgaival foglalkozni nagyon, és csinálni azt, amit én szeretek, a saját fejem után menni. És ettől nagyon féltem, hogy tudok lemondani olyan dolgokról, amit én amúgy nagyon szeretek a gyerek mellett, és megszületett a Lea, akkor viszont, mintha így átkapcsoltak bennem volna valamit, és így próbálok nagyon-nagyon jó apa lenni, és alárendelni magam ennek az egésznek. Az egy dolog, hogy minden hétvégén fellépünk, de amikor hétköznap otthon vagyok, akkor szinte túlságosan is megpróbálom kiszolgálni a kislányomat. Ez alatt azt értem, hogy lehet, hogy kicsit el is kapatom, hogy amit ő szeretne, azt csináljuk, ide megyünk, oda megyünk. Szeretném, hogy egy emlékezetes gyerekkora legyen. Most lehet, hogy ezzel el fogom rontani, nem tudom. Én mindent megkaptam gyerekként, tehát igazándiból semmire nem mondtak nemet a szüleim, anyuék se. Sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon rossz nevelés. Felnőttként nem tudom, hogy én mivé váltam, ezt más tudja kívülálló megállapítani, de én amilyen mintát kaptam otthonról, valószínűleg ezt viszem én is tovább. Tehát az, hogy mindent az ölembe rakta a gyerekként, én ugyanezt csinálom a kislányomnak is, hogy én mindent megpróbálok neki megadni. Nagyon hálás vagyok, hogy ő egy egészséges, gyönyörű kislány, tehát ezért is minden nap hálát adok, hogy egészséges, és hogy ilyen, egy ilyen tündér.
0: Mi az az érték, ami meghatározza az életedet, a hétköznapjaidat? Ugye mondtad a hálaadást, hogy az egy rendkívül kiemelten fontos. Van-e bármi olyan arszpoétika, amit meg tudsz fogalmazni, vagy esetleg a valláshoz van-e közöd?
1: Szándékosan ne ártsunk senkinek, ez egy nagyon fontos. Talán ez a legalapvetőbb emberi törvény, vagy nem tudom, hogyha ezt le lehetne írni, hogy igazándiból akkor már olyan nagyon-nagyon sok rossz dolog nem történhet a világban, hogyha ha szándékosan nem próbálunk ártani a másiknak, hogy egy picit empaták legyünk, hogy odafigyeljünk másokra, és akkor lehetne sorolni, de talán ez az alapillére az egész életnek, hogy ezt próbáljuk tartani. Hívő ember vagyok, és imádkozom. Voltak nagyon mély pillanataim, amikor úgy éreztem, hogy megérintett engem a Jóisten. Ez egy elég hosszú téma, most nem akarok erről beszélni, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én egyszer azt megéltem, ezt nyilván mindenki erről azt gondol, amit akar, azt meg tudtam élni, hogy hozzám szól a Jóisten, és hogy beszél hozzám, és elmondja, hogy mi a helyzet velem. Úgyhogy nekem volt egy ilyen nagyon nagy megélésem, ami egy nagyon nagy hatással volt nekem az életbe, úgyhogy azokban a pillanatokban mindig kapaszkodok, tehát nem mintha én egy olyan mélyponton lennék, mert nekem nagyon-nagyon jó életem van, tehát annyira könnyű életem van, hogy ha másnak csak negyed ilyen könnyű élete lenne, vagy fél ilyen könnyű élete lenne, akkor is boldogan élhetné az életét.
0: Hogy éled meg ezt az áldott állapotot, hogy próbálsz segíteni másoknak, vagy ott lenni másoknak?
1: Igen, na én igazándiból nagyon sokat segítek, igyekszem segíteni másoknak. Környezetemben is, kívülállóknak is segítek. Ha már ennyi mindent kapok én az élettől, akkor kutya kötelességem, hogy segítsek. Sőt, magamra is szólok, hogy nehogy elfelejtsem, hogy igenis akkor, ha eltelik egy nap úgy, hogy nem, vagy kettő, vagy három, vagy négy nap úgy, hogy nem segítettem valahol valamit, akkor arra tudatosítom magam, hogy már pedig ezt ne felejtsem el.
0: Kislányodnak törekszel ezt átadni, vagy valahogy így beszélni erről az egészről?
1: Igen, ő is aranyos, így szokott velem imádkozni esténként. Neki teljesen más dolgok még nyilván a fontosak. Amiket próbálok tanítani, az, hogy megértsük a másikat, és az, hogy próbáljunk meg nem bántani másokat, mert ott is, amikor gyerekként még tombol az ego, meg az óvodában, meg stb. Elmagyarázni neki, hogy mit miért tesz bárkit. Hát igyekszem jó példát mutatni.
0: Milyen terveid vannak így a jövőre vonatkozóan? Mi az, ami most így a fejedben van, hogy ezt mindenképpen szeretnéd megvalósítani?
1: Az, hogy koncertezés, az olyan, mint másnak az, hogy reggel 8-kor föl kell és elmegy dolgozni. Tehát, hogy nekünk rengeteg a fellépés. Tehát miután én megyek esküvőkre, céges rendezvényekre, fesztiválokra, városnapokra, nekünk az egész évben van táblázva. Nyáron azt mondjuk húztunk egy határt, hogy hétköznapot nem vállaltunk. Tehát, hogy nekem a zene, ez egy munka. Akik így nem követik a pályámat, most ezt a beszélgetést hallják, lehet, hogy meglepődnek, hogy én még zenélek, mert ugye hogy én nem nagyon vállalok tévészereplést, rádiós interjúkat szoktam, de azt is úgy megválogatom. Nem azért, mert hogy most én ki vagyok, vagy nem, hanem egészen egyszerűen nem szeretnék én se túl sok lenni, aki már úgy nagyon megkeres, hogy meg többször olyan alkalommal is, akkor így elmegyek. Most, hogy éreztem részletekről a koncert után ezt, hogy nagyon szeretnétek egy picit úgy megismerni, vagy valami, akkor így elvállaltam, de bevallom őszintén, volt egy ilyen reggel, amikor fölébredtem, hogy ugye én azért gyakran visszaalszok, tehát amikor előkészítem a gyereket az óvira, meg elviszem, akkor én hazamegyek és visszafekszek aludni, mert nekem ugye a legtöbbször mi hétvégén, meg pénteken mi hajnal 3-4-kor jövök haza. Sokszor ezért is nem vállalok mondjuk szerepléseket, mert tudom, hogy nincs energiám. Szóval hát a tervek azok, hogy azért szeretnék még csinálni legalább két olyan nagy slágert, mint az előbb említett dalok. Bár lehet, hogy a közönségre kell majd bízni ezeket, hogy eldöntsék, hogy miből lesznek a slágerek, de dalok legyenek, amiket nagyon-nagyon szeretnek az emberek, és énekeljék a koncerten, mert ez egy örök drog az életben, amikor színpadra állsz, és az az energia, amit ad, hogy a közönséggel együtt énekelsz hangosan. Tervem az, hogy ezeket megélhessem, ezeket a pillanatokat, hogyha már kaptam ezt a Jóistentől, hogy én dalokat szerezhetek, meg másoknak ez esetleg megkönnyíti az életét, hogyha mélyponton vannak, és meghallgatják ezeket a dalokat, és segítik az életüket, és talán ezért kapták a szerzők ezt a tehetséget, hogy a többi embernek segítsen. Tehát, hogy ezért köszönöm is a Jóistennek, hogy méltó vagyok erre az életre, és hogy ezt élhetem, ezt az életet. És persze a legfontosabb az, hogy a kislányomat azért lássam minimum egy 35 éves koráig fölnőni.
0: Hát akkor legyen is ez a végszó, ehhez kívánok nagyon sok sikert, és jó egészséget, és nagyon sok közösen eltöltött évet, még sokkal többet, mint amennyit elképzelsz kislányoddal is, és külön köszönöm, hogy vállaltad ezt az interjút, és eljöttél hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívást.
2: Krisz Rudi énekes zeneszerzővel Tóth Enikő beszélgetett.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai beszélgető társam Versegi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, a közösség Pécsi házának elöljárója, keresztény antropológus, szupervízor, coach, számos könyv és tanulmány szerzője. Egyik könyve éppen mai témánkról, a kiégésről szól. A kiégésen innen és túl címmel. Beáta nővér, hogyha van olyan, hogy valaki szakértője a kiégésnek, akkor te vagy az egyik ilyen ember, ugyanis te megélted, egy olyan 13 évvel ezelőtt jutottál el oda, hogy egy komoly kiégésbe érkeztél, utána ezt te nagyon megdolgoztad, hogy fel tudjál épülni, ami mondtad, hogy tartott úgy másfél évig intenzíven, de utána még egy pár évig, hogy tényleg dolgozni kellett ezen, terápiában, testedzéssel, stb. És utána erről írtál egy könyvet is, aminek az a címe, hogy a kiégésen innen és túl. És mivel szupervízor is vagy, coach is vagy, nagyon sok emberrel találkozol a munkádban, aki ilyesmivel küzdhet, vagy meg akarja előzni a kiégést. De akkor egy nagyon kicsit menjünk vissza a történetedre, tudom, hogy már sokszor elmesélted, leírtad, szokták kérdezni, de hogy a hallgatók így be tudják azonosítani, hogy miről beszélünk, amikor kiégésről van szó, te mitől égtél ki, jó dolgoktól, rossz dolgoktól, vagy túl sok dologtól, mik voltak ennek a jelei, és ki mondta ki, hogy te ki vagy égve?
2: Igen, mitől égtem ki? Hát jó dolgoktól, rossz dolgoktól, ezt így mondhatom, meg attól is, hogy túl sok, ez mindig az. Amikor beazonosítottam későbbiekben, hogy mi volt az utolsó csepp a pohárba, úgymond, az egy szerepkonfliktus volt, tehát kétféle szerepem volt párhuzamosan, amik két munkakör, amik más-más hozzáállást kértek, más megoldási kulcsokat. Egyszerre voltam a közösségemben egy háznak a felelőse, illetve egy régiónak a felelőse, és másképp gondolkoztam, mint mondjuk azt, hogy középvezető, meg felsővezető, és az én főnököm is másképp gondolkozott dolgokról, tehát és ez egy hozott egy olyan szerepkonfliktust, amit, tehát én egy magasabb szinten máshogy oldottam volna meg dolgokat, mint ugyan én, egy alacsonyabb szinten, és ez hát kerülhet az ember ilyenbe, hogy más szerepből másként működne. Hát ez volt az utolsó csepp pohárban, de nyilván megelőzte ezt nagyon sok munka, meg különböző feladatok, és amikor már eléggé nem volt meg az a rugalmasság bennem, hogy észrevegyem, hogy ez a szerepkonfliktust, ami bennem van, azt hogyan lehetne kezelni, és gyakorlatilag hát úgy éltem meg egyébként ezt a helyzetet így képletesen, mint amikor egy húsdarálóba, így a két szerep között, mint egy húsdarálóval az embert ledarálják, és akkor én vagyok az az ember, aki éppen húsdarálóban van.
1: Hogy mi mindent csináltál? Igen, sok feladatod volt, a budapesti háznak voltál az elöljárója, közben a régióhoz hozzátartozott Olaszország és Közép-Európa több országa is, tehát sokat utaztál, és közben még a doktoridat is írtad, tehát ingáztál Budapest és Róma között.
2: Igen, és még akkor volt a közösségemnek egy nagy szervezeti átalakulása, jogi és szervezeti átalakulása, így nemzetközi szinten, és annak az átalakulásnak a munkájában is benne voltam, így a legfelső vezetés szintjén. Tehát ezek adódtak össze. Ez önmagában is sok, tisztában vagyok vele. De mondom, ami még nehezebb volt, megint egy képet hoznék, hogy úgy éltem meg magam, mint egy ilyen hajóban, egyszerre lennék így a kapitányi hídon legfelül, aztán nem tudom, ott a normál tengerész, meg alul, akik a gőzhajóban rakják a szenet, hogy működni tudjon, és hogy ezek a fókuszváltások azok voltak, amikben úgy éreztem, hogy mentálisan az egész összegabajodik. Tehát ez nagyon messzire nézni, és nagyon közvetlenül közelre nézni, és ezeket a helyzeteket kezelni, ez sokkal fárasztóbb volt, mint maga az a munka, amit az egyik vagy a másik kért, mintha ez összeadódna. Tehát, hogy ezekről már azt elég jól tudom, hogy nem az a kérdés csupán, sőt, nem is az a kérdés, azt hiszem, hogy sokat dolgozunk, vagy kevesebb dolgozunk, hanem hogy mivel jár az, amit csinálunk, mert az tud ilyen felőrlő lenni. Önmagában az, hogy az ember, nem tudom, reggeltől estig dolgozik egy fókusszal, és este le tudja azt a munkát tenni, az önmagában nem annyira kritikus dolog, úgy gondolom. A kritikus dolog az az, hogy amikor ezek a munkák, amiket csinál, azok nem is összeadódnak, hanem hatványozottan kérik az érzelmi, mentális teljesítést. Ez ledarálja az ember.
1: Miközben volt lelki vezetőd, tehát volt segítséged, miközben egy szerető közösség vett körül, egy testvéri közösség. Ki jelezte, hogy itt baj van? Te vetted észre, vagy a többiek mondták?
2: Akkor tehát még a közösségem nem volt annyira művelt ezen a téren, hogy ezt így néven tudná nevezni, de jeleztek a társaim is, hogy valami nem stimmel, de nem igazán tudtuk, hogy mi. Csak azt láttuk, hogy azok a dolgok, amik annak előtte könnyedén mentek, vagy gördülékenyen, vagy kreatívan, rugalmasan, azok egyre jobban befeszültem, egyre kevésbé volt bennem ez a kreativitás, vagy könnyedség, úgymond. Úgyhogy a közösségem ilyen módon nem tudott pontos visszajelzést adni.
1: Mit láttak rajtad, hogy nincs jó kedv?

0: aki lesz, én szakadása volt, hullafáradt voltam az utazás után, és mondtam, hogy ilyen fáradtságban így feszültem, akkor én most azonnal megyek be a kórházba, és akkor mondták a többiek, hogy ne menjél, el van látva, jól van, pihenjél, majd bemész holnap. És akkor én ezen teljesen felháborodtam, hogy hogy mondhatnak ilyet, hogy én azonnal nem menjek a kórházba. Ez most ugye nagyon, nagyon szépnek tűnhet, hogy az ember így felelős, meg szeretettel teli, de ezek például azok a jelek, hogy ezt nyilván be is lehet akár menni a kórházba, de az a feszültségszint, az a fáradtságszint, és az a valóság, hogy tényleg nélkülem teljesen rendben volt. Tehát, hogy én nem tettem semmit hozzá az ő jó állapotához, viszont én úgy éreztem, hogy olyan nincs, hogy én nem megyek be. És ezek azok a kis apró pontok, amik egy kimerülés esetében nem mérjük föl, hogy ez már, vagy már nem, vagy pont most nem az én dolgom, hanem most az én dolgom önmagamért és mindenki másért az lenne a legnagyobb jó, hogyha lefeküdnék aludni, és másnap kipihenten, nyugodtan tudnék kapcsolódni bárkihez, ahhoz is, aki beteg, meg a többiekhez is. Tehát, hogy ezek azok, amikor az ember már elveszti ilyen módon a józan érzékelését, hogy mi az ő dolga.
1: Igen, tehát van egy kifáradás, ami nem csak egy fizikai, hanem elsősorban nem is az, hanem egy idegi, egy mentális, egy szellemi kifáradás.
0: Így van. Tehát a kiégésben mindenképpen egy ilyen mentális kifáradás van. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert akkor a lelki kísérőm, ő maga pszichológus is volt, és ő volt az, aki nekem így jelezte, hogy ezt úgy hívják. Én nem tudtam, hogy ez ilyen van, meg vagy lehet, vagy mit jelent ez. És ő nagyon világosan és szembesített ezzel. Akkor se tudtam egyébként, mert a szavak, ugye, amikor az emberek ilyet mondanak, azok csak szavak, tehát hogy mi annak a mély tartalma, és mit kezdünk azzal, azért az még egy út, amire az ember ezzel szembenéz.
1: Tehát elméletileg nem voltál felkészülve rá, hogy van ilyen, és én is belekerülhetek, hanem csak, hogy belekerültél.
0: Így van, de egyébként azóta sajnos azt is látom, hogy nem egy olyan személlyel találkoztam, aki viszont fel van készülve elméletileg, tudja is, hogy mit jelent, de nem jut el addig, hogy ez a fáradtság, ez, és abból való kilépés, az igenis igényel egy olyan fajta változtatást, ahol el kell engedni dolgokat. Mert nem lehet anélkül, tehát hogyha mindent úgy csinálunk, mint annak előtte, akkor igazából ebbe a kiégés folyamatba egy életreben lehet ragadni. Nyilván ennek aztán lesznek szomatikus tünetei, akkor elkezdi a személy esetlegesen ezeket a betegségeket kezelni, és akkor betegen hozza a kiégésnek az attitűdjét. Tehát ezt igazából, amíg élünk, addig tudunk energiavesztes állapotokat produkálni újra meg újra, és ez egyébként egy ilyen kinőheti magát egy ilyen, hát kvázi identitássá is, hogy én vagyok az, aki feláldozom magam, vagy én vagyok az, aki múlik minden a családba, egy közösségbe, egy munkahelyen, és tehát, hogy ebbe a szerepbe egyébként egész jó bele lehet ragadni.
1: És tegyük hozzá, hogy vannak élethelyzetek, amikor nagyon nagy megterhelésnek vagyunk kitéve. Mi most két szerzetes nővér vagyunk, és úgy beszélgetünk, de nyilván mondjuk egy anyaságban is ki lehet égni, ki lehet merülni, vagy egy betegápolásban, akár beteg gyerek, beteg szülő, beteg házastárs, ami évekig tart, és muszáj csinálni. Tehát nem kérdés, hogy most ezt kell-e, mert muszáj.
0: Így van, tehát az életállapotból fakadóan hát lehetnek olyan élethelyzetek, amit nem választunk. Nyilván az én tapasztalatomból kifolyólag tudok csak beszélni, hogy nagyon fontos megtalálni azt a szociális hálót, segítőhálót, ami támogatja a segítőt is, vagy hát akinek a dolga

0: azt a beteg embert, vagy azt a hozzátartozót támogatni. Tehát az, az szerintem egy ilyen első számú feladat, hogy azonnal segítséget kérjük. Pont tegnap hívott egy ismerősöm telefonon, és akkor mondta, hogy az édesapja sztrókos lett, és hogy sztrókke lett, és hogy gondoljuk át együtt ezt a helyzetet, mert hogy nem fogják sokáig bírni az ő támogatását egyedül. És akkor mondtam, hogy ez nagyszerű, hogy már most ezt kimondod, mert akkor most kezdjünk el gondolkozni azon, hogy mi az a szociális háló, ami megengedi, hogy ti édesapádat tudjátok támogatni, azt a szeretet, amit ti tudtok, és hogyan lehet felépíteni, és hogy ezt ne akkor kezdje építeni az ember, amikor már nem bírja. Tehát, hogy ez pedig nagyon bölcs dolog, hogy ezt így tudjuk, hogy egy nagyon kritikus élethelyzet, ami vélhetően hosszan tart, az hát fontos mindjárt ezt a segítségeket megkeresni, megtalálni, és ott is, amikor rajtunk van sok felelősség, megnézni, hogy mi a mi felelősségünk. Ez szerintem egyébként a legnehezebb, mert nyilván úgy éljük meg, hogy minden, akár minden rajtunk múlik, de azért a valóság az, hogy nem minden rajtunk múlik, nagyon sok minden múlhat rajtunk, és ezt megtalálni, hogy mi az, ami ténylegesen rajtunk múlik, mi a mi felelősségünk, és mi az, ami nem. És ezt gondolatilag is, és érzelmileg is ezt felépíteni. Sokszor arra gondolunk, hogy akkor szeretünk jól, hogyha így elfeledkezünk erről. Vagy elfeledkezünk.
1: Ha belehalunk, igen, ha teljesen felmarzsoljuk magunkat, és a kereszténység is adhat egy ilyen kicsit hibás, vagy nagyon hibás hozzáállást, hogy az a jó, ha belehalok. És Jézus erre hívna minket? Isten ezt várja tőlünk? Mert akkor már elszakadtunk a realitástól, amikor úgy akarunk segíteni, hogy belehalunk.
0: Igen, van, aki ezt felteszi ezt a kérdést többször, hogy akkor ugye tanuljunk meg nemet mondani, meg hogy a határainkat tartani. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha az önátadásban tudnánk maradni. És ugye Jézus azt mondja, hogy nem elveszik tőlem az életet, hanem magam adom oda, és a mi felelősségünk, hogy megmaradjunk ebben az önátadásban. Ennek része adott esetben az a nemet mondás és az igen mondás, ezt is mindig kihangsúlyozom, hogy nem csak nemet kell megtanulni mondani, hanem azzal együtt tudnunk, hogy mire mondunk igent. Ja, persze kell a határainkat is ismernünk, a saját határainkat, de hogyha abban gondolkodunk, hogy, tehát a Jézussal együtt arra gondolunk, hogy nekünk az önátadás az az útunk, tehát hogy arra vagyunk meki, hogy önátadásban éljünk, szabadon és felelősen, és ehhez igen, kell enni, kell aludni, kell mozogni, kell érzelmileg töltekezni.
1: Kellenek barátok, kikapcsolódás, játék.
0: Igen, így van. Tehát ezek mind kellenek.
1: Természet.
0: Természet, így van. Ez nagyon fontos, amiket mondasz. Tehát ahhoz, hogy mi ezt az önátadást éljük meg, tehát ehhez, hogy adni tudjunk, ahhoz kell, hogy legyen energiánk.
1: Mi kellett neked az a több éves felépüléshez? Milyen eszközeid voltak? Mit csináltál? Hogy csináltad? Hogy jobban legyél, hogy felépülj? És mi az, ami utána más lett az életedben? Tehát nem visszavetted a régi működést, hanem egy újfajta működés lett.
0: Nekem nagyon szerencsés voltam, voltak eleve barátaim, egyébként őket fel is hívtam, és megkértem, hogy támogassanak, tehát hogy most tudatosan legyenek mellettem. Előtte ugyanis a sok feladat miatt csomó személyt is elhanyagoltam, de hogy mindenképpen érzelmi, szociális háló, ez nagyon fontos. Számomra nagyon fontos volt, hogy most is a sport, a mozgás, a művészetekhez való kapcsolódás, vagy a játék, ahogy említetted. Fontos volt az értelmes tevékenység, egyébként a kiégésem alatt is, tehát nagyon sokkal kevesebbet tudtam tenni nyilvánvalóan, mint normál működésemben, de akkor is fontos volt, hogy valamit csináljak, ami értelmes, ami túlmutat egy kicsit rajtam. Én akkor ilyen talán hetente vagy két hetente cigány gyerekekkel voltam egy délutánt, és rajzoltunk. Tehát valami, ami értelmes. értelmet ad a napoknak, tehát megtalálni azt is.
1: És kik voltak a segítőid? A barátokon kívül voltak professzionális segítőid?
0: Abszolút, tehát volt pszichológia, pszichológus, tehát önismereti terápia, aztán fontos volt, nekem volt egy szakasz, amikor mozgásterápiában is voltam, tehát a gondolkodáson túl ez nagyon fontos szakasz volt. Volt lelkivezetőm, gyóntatóm, és aztán volt az a pont, amikor már úgy kicsit jobb állapotban voltam, akkor rájöttem, hogy vagyok én, ugye, akit a személyiségét meg kell dolgozni, és van egy rendszer, aminek a tagja vagyok, és hogy fontos lenne erre is ránézni, és akkor jött az életembe a szupervízió, hogy ránézzek arra a közösségre, arra a működésre, akár a kisebb közösségemre, akár a közösségre, mint az egyházra, hogy mi az a szervezeti kultúra, aminek a tagja vagyok, és hogy milyen sajátosságai vannak, ahhoz én hogyan tudok viszonyulni, akár alakító vagy alkotó módon is. Úgyhogy ez a rendszer szintű szemlélet is nagyon fontos volt. Én úgy fogalmazok, hogy tulajdonképpen mindent megkaptam, ami segíthet valakit ahhoz, hogy felépüljön. Ezért végtelenül hálás vagyok, és amikor már én jól voltam, akkor valószínűleg ez kicsit ez a küldetés tudat is, hogy ez a megelőzésnek a küldetésében lenni, az azért is megtalált, mert én magam megkaptam mindent. És valóban azt gondolom, hogy van egy alkatunk, tehát nyilván van egy pszichológiai alkatunk, azért a felelősség érzet, meg egyfajta perfekcionizmus, az nem hagyott el engem, tehát ez úgy könnyen predestinál valakit arra, hogy kiégjen, ez azóta is, ezek nem változtak, hanem inkább azt tudom mondani, hogy megtanultam érzékelni azokat az állapotokat, energiavesztett állapotokat, amik természetesen most megtalálnak, és talán abban van jártosságban most jobban, hogy ezeket komolyan veszem, és van egy ilyen repertoár az életemben, ami változik, de mindig megvan, egy eszköztár, amihez tudok nyúlni akkor, amikor érzem, hogy ez a fáradtság érkezik, és nyilván ezzel, hogy van többféle dolog, tehát hogy ez egy nagyon nagy váltás, tehát nem az változott, hogy én más ember lettem, és most már annyira laza vagyok, meg annyira nem érdekelnek a dolgok, és akkor meg nem tud utolérni egy ilyen fáradtság, hanem inkább megtanultam ezzel az alkattal együtt élni. A kiégésbe vissza lehet csúszni simán, tehát ez nem, hogy az ember bárányhimlő túl van, és akkor ilyen már vele nem fog történni. Viszont ha valóban kijött és megtanult másképp működni, akkor ezek az energiavesztett állapotok, ezek nagyon jó indikátorok. Tehát akkor már nem úgy tekintek rá, mint egy ilyen vész harangra, hanem egyszerűen egy jelzőrendszerre, ami segíthet abban, hogy módosítsak, és hogy ami megint egy nagyon erős tapasztalat, hogy akkor, amikor az ember kiégett, vagy amikor én kiégtem, akkor magam számára is nehézséget okoztam nyilván, meg a környezetem számára is. Tehát ezért azt hiszem, hogy az viszont egy nagyon erős tudás már, hogy tényleg akkor tudok adni kiszámíthatóan, tehát úgy, hogy támaszkodhassanak rám mások, hogyha én jó állapotban vagyok. Mert megtapasztaltam már azt, hogy nagyon-nagyon adtam, és aztán utána összedőlt a rendszer, és mások számára is úgymond, hát ez egy teher, meg magam számára is. Tehát egy önmagamért és másokért való felelősségtudat, mint ahogy hallani, nem változott, csak hogy mit kezdek ezzel, az változott.
1: Még menjünk oda-vissza egy kicsit, hogy te meg tudtál maradni a hivatásodban, mert sokszor az történik, hogy ha valaki kiég, akkor a hivatását is otthagyja, legyen az szerzetesség, papság, házasság, és akkor úgy érzi, hogy mindent ott kell hagyni, mert nem bírom tovább, és talán ha valami újat kezdek, akkor az életem is meg tud változni. De veled nem ez történt, szerencsére.
0: Igen, hát ez egy nagy kegyelem egyébként, azt gondolom, hogy nem ez történt, mert valóban a kiégésnek lehet egy olyan hozadéka, hogy az a közeg, amiben ez megtörtént, abban nem tud újat kezdeni. Tehát ugye ezek a környezeti hatások, adott esetben a személyközi kapcsolódások, ezeknek a bejáratott játszmák, vagy ki milyennek gondol, és én milyennek gondolom magam abban a relációban. Tehát nagyon nehéz ezekben megújulni. Nem lehetetlen, de ezt ki kell mondani, hogy nagyon nehéz ugyanabban a közegben. Ugyanakkor azt is ki kell mondanunk, hogy önmagában a váltás, tehát hogy kilépek és máshol vagyok, ugyanazt tudom produkálni. Tehát ez egy kettős helyzet, hogy nehéz, de ha elmegyek, attól még nem fog semmi sem megváltozni. De ezért én mondom, annak vagyok a híve egyszer a megelőzésnek, illetve annak, hogy ha valaki ugyanott abban a közegben szeretne maradni, akkor hát nagyon mélyre kell ásnia, mert hogy egyszerűen át kell rendezni a kapcsolatokat. Amikor a közösségemben én már kezdtem felépülni, és akkor újra rendeződtek hogyan szoktuk ezt együtt, vagy én mit szoktam egy bizonyos kérdésre mondani, vagy hogy szoktam viszonyulni. Ez az egész közösségnek egy új tanulás volt. Úgyhogy igen, azt is ki kell mondani, hogy nem csak a személy, tehát hogyha ott maradunk, ahol voltunk, ahhoz szükséges, hogy a környezet is megtanulja új módon a személyhez való viszonyulást. Tehát, hogy ez egy közös munka, úgyhogy én ezért nyilván nagyon hálás vagyok a közösségemnek is, hogy együtt tudtunk változni.
1: Nagyon ügyetlenek vagyunk mi mai emberek a pihenésben. Általában dömpingszerűen csináljuk a munkát, meg a különféle feladatainkat, és akkor reméljük, hogy majd hétvégén valahogy kialszom magam, vagy jön a nyári szabadság, ugye most pont nyár van, és akkor majd a nyári szabadság arra lesz, hogy ott a tengerparton úgy kipihenem magam, hogy akkor minden problémám elmúlik, és egy újabb évet kezdhetek ugyanúgy, mint a tavalyit. Menjünk vissza egy kicsit a Biblia elejére, a Teremtés könyvére, hogy Isten hogyan teremtette meg a földünket, azon az embert, miféle bölcsességgel, miféle mértékekkel, és mire tanít minket az, hogy a hetedik napon megpihent, és ez a teremtésnek a része. Hallottam nemrég egy előadást tartottál, ahol volt egy ilyen nagyon jó elmélkedős rész, összekapcsolva a Teremtés könyvének ezt a legelejét a mai ember valóságával.
0: Igen, a Teremtés könyve, amikor nagyon-nagyon szeretem, tehát én így el tudok időzni ott az első lapokon, a Szentírás első lapjain évekig. Nyilván nem úgy kell ezt olvasnunk, ezeket a lapokat, mint egy természettudományos művet, hogy ez most akkor a teremtés az pont 7 nap alatt történt, így a Jóisten 7 nap alatt egy 168 óra alatt megalkotott itt mindent, tehát ez egy szimbolikus nyelv, és egy szimbolikus tartalmak vannak benne. Ugyanakkor, ha így merjünk így belehelyezkedni ebbe a képi világba, és ennek a szimbólumrendszernek az üzenetébe, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok választ kapunk, vagy segítséget, vagy akár támaszt arra, hogy hogyan működjünk mi abban a világban, ami ugye előbb volt, mint mi. Szerintem ez egy nagyon fontos, mert ugye a mi életünket azért úgy működünk, hogy mégiscsak az a legfontosabb, ami éppen velünk történik, az a teher, ami a vállunkra nehezedik, annak a súlyát érezzük, ami nem nehezedik a vállunkra, nem érezzük a súlyát, és azért ilyen módon vagyunk berendezve, a fókuszunk, a figyelmünk azért nem feltétlenül úgy magunk körül forog, hogy csak így a saját kis egón körül, de a körül, a virág körül, ami bennünket éppen körülvesz. És egyszerűen, ha kinyitjuk a Szentírást, és így olvassuk az első lapjait, akkor látjuk, és megengedjük azt, hogy hát még mielőtt én lettem volna, vagy egyáltalán az ember lett volna, mi minden már megtörtént, vagy amikor én megérkezem erre a teremtett világban, vagy mi emberek megérkezünk, és egyébként, ha most a természettudományos megközelítést nézzük, akkor is így van, akkor hát ugye év milliárdok telnek el itt ebben a világban. No, és akkor hogy foglalja ezt össze nagyon röviden egyébként a szentírás. Hát úgy, hogy először van egy káosz, egy átláthatatlan valóság. És Isten, amikor elkezdi a teremtést, akkor először szétválasztja a világosságot és a sötétséget. Tehát úgy kezdődik a teremtés, hogy ilyen szétválasztások vannak. De a szétválasztás az nem azért van, hogy ezeknek a dolgoknak az egysége megtörjön, hanem azért, hogy beazonosítható legyen az a világ, amiben vagyunk. Ugye az első lépés ez a sötétség és világosság kérdése. Aztán van egy ilyen vertikális tengely, a fönt és a lent, ugye a felső vizek, alsó vizek. Megteremtődik az a közeg, ami későbbiekben támogatja, hogy tájékozódjunk. A vizekben előkerülnek a szárazföldek.
1: Mindig van egy olyan ritmus, hogy lett este és lett reggel, tehát mindig van egy nap, aminek van eleje és van vége.
0: Igen, lett este és lett reggel, tehát mindegyiknek van egy ritmusa, és közben Isten mindegyikre kimondja, hogy és látta Isten, hogy ez jó. Tehát aztán megérkeznek majd a csillagok. A csillagok pedig abban segítik a világot, hogy ott is az idő dimenziója megjelenik, a rendezetté válhat az idő. És később, tehát hatodik napon érkezik meg csak az ember, és ez mind-mind megelőzi. Tehát mi egy olyan világba érkezünk, amit nem mi teremtettünk, nem mi találtunk ki, viszont a törvényszerűségeit, azokat felfedezhetjük. Nem olyan régen meghívtak bennünket egy tréninget tartani, idő-energiagazdálkodás témában, és akkor mondta egy nagyon magasan kvalifikált úr, hogy egy időt kéne szaporítani. És mondtam, hogy ez nagyon érdekes ez az igény, mert ugye ez a 24 órás ciklus, ez azért nem egy új keletű dolog, tehát mi változott? Az lenne a megoldásunk, ha abból több lenne, vagy egyszerűen ez a megoldás az, hogyha a valóság, ami körülvesz bennünket, ahhoz tanulunk meg valami élhető módon viszonyulni. No, és amikor megjelenik az ember, ez a hatodik nap, és mondhatnánk, hogy akkor itt most már minden be van rendezve, vannak növények, állatok, emberek, idő, tér, és akkor nincs vége a történetnek, hanem van még egy hetedik nap. És ez a hetedik nap, ez az, amikor Isten befejezi a művét, és megpihen, és ez nagyon izgalmas, hogy mit csinál Isten, amikor megpihen. A Szentírásban látjuk azt, hogy befejezi, abbaadja, megáldja és megszenteli. Azt is mondhatnám, hogy ez nem egy nap, hanem ez egy minőség. Ezt a minőséget ezt megélhetjük úgymond bármelyik napon, de azért az nagyon fontos, hogy egy ilyen, legalább egy ilyen hétnapos ritmusban megjelenjen ez a minőség az életünkben. Mit csinál Isten, amikor hetedik nap minőségét mutatja be számunkra, és akkor befejezi, az azt is jelenti, hogy nem foglalkozik vele tovább. Ugye nekünk sokszor az úgy fejezzük be a dolgokat, hogy abba hagyjuk, de közben még megy tovább, pörög bennünk. Akarunk rá a dolgokra hatni. Most ez a befejezés a hetedik nap minőségében az, hogy befejeztük és el is engedtük. És utána ott van a megszenteli, előtte még ott van a megáldja, és az áldás, ez mindig az élet fakadásához kapcsolódik, az isteni minőséghez. És itt az áldásban oda kapcsolódunk a Teremtő Isten jó akaratához, élet erejéhez, és hozzá kapcsoljuk tulajdonképpen magunkat, és mindazt, ami ránk van bízva. És a megszentelés pillanata pedig a mi részünkről, hogy kapcsolódunk abba, hogy ezek a dolgok hozzátartoznak, hogy mi gondozhatjuk, ápolhatjuk, de igazából az Istenhez tartozik az életünk és minden élet. Tehát, hogy ez a hetedik nap minősége, az lehet egy óra, egy adott héten, lehet egy elfoglaltság, egy cselekvés, tehát nem feltétlenül arról beszélünk, hogy ülünk és nem csinálunk semmit, hanem hogy belépünk ebbe a minőségbe, ami, ami megengedi a megállást, az elengedést, az áldást, Isten jelenlétének a befogadását és átadását a dolgoknak.
1: És a szemlélést is, és annak az isteni szónak a befogadását is, hogy látta Isten, hogy mindez nagyon jó, amit alkotott. Tehát magunkévá tenni, befogadni a szívünkbe ezt, hogy Isten azt mondja, nagyon jó.
0: Így van. Ezt nagyon köszönöm, hogy ezt hozzátetted, mert ez a koronája az egész 7. napnak, hogy ebbe a jóba, ami Istenből fakad, abba hát visszajelzzük, és kimondjuk, hogy nagyon jó a létezés. Tehát igen, mondunk tulajdonképpen a létezésre ezzel a cselekvéssel. Magunk mögött hagyva egy kicsit a cselekvésnek a logikáját, és kimondva az igent a létezésre, aminek a forrása maga Isten.
1: Nagyon köszönöm a mai beszélgetést, a régebbieket, és az ezután jövőket is.
0: Én is köszönöm, és nagyon szép nyarat kívánok mindenkinek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

Ferenczi József versét hallják. Az új parancs. Mielőtt elment tőlünk, akkor azon a lázas nagypénteki napon, keresztjét vonszolva, megvert, vérzőn, feldagadt arcán sápadt fájdalom, intelmet hagyott örökkül ránk, mondván, én az atyához megyek. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A Szentváros már az ünnepre készült. A tercia vége lehetett talán, amikor felsorakozott a menet az Antónia erőd udvarán. Előbb a tribunus, melvértben lovon, a megfeszítés az ő tisztelet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mögötte két oldalt négy katona, közrefogva a kereszthalára szántat, s zajongva hátrába kíváncsiak, ez mondta magát az Isten fiának? Ez lenne hát a zsidók királya, aki örök üdvösséggel hiteget? Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Háromszor roskadt le a földre, míg elérték a koponyák helyét. Az alsó városban bárányok sírták a húsvét várók panaszénekét. Lemeztelenítve lökték a fára, s hóhér köntösére sorsot vetett. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem veheti el tőlem senki, az életemet magam adom oda, s kicsavart tagokkal, görcsben fuldokolva, az égre fölmagaslott a Golgota. E percben a döbbenet csendje szorította el a szíveket. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Áll a kereszt, ocsúdik a tömeg, s kiköpi magából a szenny gúnyszavát. Másokat megmentett? Nosza most, ha ő a Krisztus, mentse meg magát! Mutasd meg erőd, szállj le a fáról, s megkapod érte hitemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a keresztről suttogva ima hallik a sötétségbe szakadt délután. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, jó atyám! Aztán már csend, s folytott kiáltás, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És nagypénteken 3 óra tájban megvonaglott kínjában a föld, s a pokol sötét tartományain a keresztjele föltündökölt. Urunk, az Atya dicsőségébe szállt, hogy örökre élhessen egy üzenet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

0: Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 14. Boldog Kateri Tekakwitha. Kanada és az Egyesült Államok észak-amerikai indiánjai azért gyűltek össze, hogy örvendezzenek Kateri Tekakwitha boldoggá avatása felett. Itt az ideje, hogy megtorpanjunk és hálát adjunk Istennek azért az egyedülálló kultúráért és gazdag emberi hagyományért, amelyet örököltetek, s a legnagyobb ajándékért, amit bárki is kaphat, a hit ajándékáért. Valóban, boldog Kateri úgy áll előttünk, mint annak a legjobb hagyománynak a jelképe, mely a tiétek, észak-amerikai indiánoké. De a mai nap nagy boldogság az egyház számára is világszerte. Mindannyian épülünk az ő teljes bizalmának példáján az isteni gondviselésben, és bátorít bennünket örömteli hite a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumában. Az egyház kinyilatkoztatta a világnak, hogy Kateri Tekakwitha földi életét példás szentségben élte le. Boldoggá avatása arra kell, hogy emlékeztessen mindenkit, hogy mindannyiunkat életszentségre hívtak meg, mert a keresztségben Isten mindegyikünket arra választotta ki, hogy szent és makulátlan legyen, és a szeretet által az ő jelenlétében éljen. Az életszentség, a Krisztussal való egyesülés imádságban és jótékonysággal nem olyasmi, ami csupán az egyház néhány kiválasztott tagjának van fenntartva. Ez mindannyiunk hivatása. Fivéreim és nővéreim, Isten áldjon meg titeket úgy, ahogy megáldotta őt. Isten áldja Kanada és az Egyesült Államok minden észak-amerikai indiánját.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Mária út. A Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Galgóczin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Engler Györgynek a mai napon is nagy szeretettel köszöntjük a technikai szolgálatot. Hát miről másról lehetne beszélni a következő közel fél órában, mint a Mária út eseményeiről, és hát előttünk áll talán a Mária út legnagyobb zarándok eseménye, az Egy úton nemzetközi zarándoknap. Az idei évben már 13. alkalommal kerül megrendezésre ez a zarándoknap, aminek az a különlegessége, hogy gyakorlatilag a teljes Mária úton fognak indulni szervezett csoportos zarándoklatok, így Ausztriában, Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, és hát hazánkban is. Ha minden jól megy, akkor a fő útvonalak mentén, tehát a Mária út nyugat-keleti, illetőleg észak-déli útvonalán is meg lehet találni a zarándoklás lehetőségét. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog így a térségben. Mindig nagy-nagy előkészítő munka áll le mögött a zarándoknak mögött. Közel 140 zarándoklat fog elindulni. A túlnyomó többségük augusztus 15-én, tehát a nagy boldogasszony ünnepén lesz megszervezve, de lesz pár szakasz, amelyik eltérő időpontokba fognak elindulni, de hát egy úton leszünk akkor is. Az idei évben a béke lesz a mottója ennek a zarándoknapnak. Már volt egyszer a béke az ukrán háborúnak a kitörésekor is. Úgy érezték a szervezők, mert hogy ez mindig egy ilyen közös döntés, egy közös imádság, egy közös szándék, hogy vajon mi lesz az a gondolat, ami körül szerveződnek ezek a zarándoklatok, és hát az idei évben is a szervezők többsége a békét gondolta a legfontosabbnak, a szív békéjét, a családon belüli békét, és hát persze a világ békét, de talán ez a nap leginkább a szív békéjéről fog szólni, legalábbis most terveink szerint. És hát nagyon-nagyon komolyan készülünk ezekre a zarándoklatokra. Most természetesen ott tartunk, hogy folyamatosan kerülnek föl ezeknek a zarándoklatoknak a programjai az egyúton.máriaút.hu honlapra. Ez ugye a Mária út honlapjának egy aloldala, hiszen közel 140 zarándoklatot kell ilyenkor mindenki elé odavinni minden részletével együtt, hogy mikor indul, hol indul, milyen esetleg speciális felszerelésre van szükség az adott zarándok szakaszhoz, mert hogy lesznek különleges zarándoklatok is. Lesz például lovas szakasz, lesz evezős szakasz a Balatonon, ez egy teljesen újdonság, ilyen még nem volt. A Dunán is lesz egy evezős szakasza az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak, lesz kerékpáros szakasz, és hát természetesen lesz rengeteg gyalogos zarándoklat. Úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki az otthonához közel megtalálja ezt a fajta élményt, és hát a következő percekben ezekről a zarándoklatokról fogunk beszélgetni egy-egy szervezővel, akik vagy már régóta szervezője az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak,